going back in his hole. It's the same way it came out.

wish there was a way to get back.

sueños. Check it out. When the story of financial

Irtunk, skjú.

Tilos Rádió! Bioritmus a műsor, Naut játszik nektek most. Tilos Rádió!

0: 5 európai ország városi madarain elvégzett közel 2000 kísérlet váratlan eredményt hozott. A madarak nagyobb eséllyel repülnek el, ha nő közelít feléjük, mint ha férfi. Számolt be róla a 24.hu. A magyar kutatók részvételével végzett kutatás során a jelenséget 37 madárfajon, köztük perebeknél, varjaknál és harkályoknál figyelték meg. A kísérletekben azonos magasságú, azonos ruhát viselő párokat választottak, a hosszú hajú nőknek a hajukat is el kellett rejteni, hogy ezzel is fokozzák a hasonlóságot a férfiak és a nők között. A torinói egyetem munkatársai a jelenség okát egyelőre nem ismerik. Az egyik feltételezés az őskorhoz köti a viselkedés kialakulását. Míg a férfiak nagyobb testű állatokra vadásztak, addig a nők gyűjtögettek, illetve jellemzően kisebb zsákmányra, például madarakra is vadásztak, ami maradandó félelmet hagyhatott bennük.
1: Elindult a fészkelő erdei fülesbaglyok országos lakossági felmérése. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívására most a lakott területeken is leggyakoribb erdei fülesbaglyok fészkelő állománya felmérésében tudunk segíteni. A felmérés lényege, hogy az esti szürkület óráitól hallgatózzunk néhány percet, és ezt heti egyszer-kétszer ismételjük meg egészen júniusig. Eközben pedig a fiókák jellegzetes, mással össze nem téveszhető hangját keressük. Ha hallottunk vagy láttuk a fiókánkat, kövessük az MME honlapját.
0: 5 európai ország városi madarain elvégzett közel 2000 kísérlet váratlan eredményt hozott. A madarak nagyobb eséllyel repülnek el, ha nő közelít feléjük, mint ha férfi. Számolt be róla a 24.hu. A magyar kutatók részvételével végzett kutatás során a jelenséget 37 madárfajon, köztük perebeknél, varjaknál és harkályoknál figyelték meg. A kísérletekben azonos magasságú, azonos ruhát viselő párokat választottak, a hosszú hajú nőknek a hajukat is el kellett rejteni, hogy ezzel is fokozzák a hasonlóságot a férfiak és a nők között. A torinói egyetem munkatársai a jelenség okát egyelőre nem ismerik. Az egyik feltételezés az őskorhoz köti a viselkedés kialakulását. Míg a férfiak nagyobb testű állatokra vadásztak, addig a nők gyűjtögettek, illetve jellemzően kisebb zsákmányra, például madarakra is vadásztak, ami maradandó félelmet hagyhatott bennük.
2: A Tilos Rádió híreit hallottatok.
3: Tilos Rádió FM 90.3, ez itt a karánkelő műsor. Jó reggelt, jó zenehallgatást!

0: Súlyosbodik a hazai aszály, akár 120 mm nedvesség is hiányzik a talajból, adta hírul a Euronews. A télen lehullott hó nem oldotta meg a problémát Magyarországon, valójában enyhüléshez sem vezetett. Ráadásul a tavasz eddig csapadékszegény, tovább rontva a helyzetem. A Hungaromet agrometeorológiai elemzése felhívja a figyelmet, hogy az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott mezőgazdasági szempontból, mivel alig hullott csapadék. A hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet. Van olyan terület Magyarországon, ahol egy hónapja egyáltalán nem esett eső. Kritikus a vízhiány a Dunántúl nagy részén, de a helyzet az Alföldön és a Dunatisza közén a legsúlyosabb.
1: Május 2-án rendezte május fa-menetét a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat. A legények ilyenkor sváb hagyomány szerint két nyárfát vágnak ki és szalagoznak fel. A kisebbikkel, ez is nagyjából 10 méteres, vonulnak a Harester Dorfmusik kíséretében a kegyeleti emlékparktól a tájházhoz. Ám idén valaki ellopta a jókora fatörzset, az ifjak a helyszínen maradt ágakkal kezükben vezették a népviseletbe öltözött menetet. A közösségi eseményt minden évben óvodai és iskolai táncosok, valamint hagyományőrző csoportok fellépése gazdagítja. A tettes a térfigyelő kamera révén remélhetőleg azonosítható lesz. A nagyobbik és nehezebbik májusfát vonulás és bonyodalom nélkül felállították a tájház udvarán, írta a Dunaharaszti Online.
2: Megmentői kiengedték az északi tengerre azt a fiatal púpos bálnát, amely közel 6 hetere kerseké vízben a németországi vízmáröbölben. Számolt be róla a The Guardian. A 10 méter hosszú borjút vízzel töltött bárkán szállították Dánia partjaihoz. A Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság az akciót nem tanácsosnak minősítette, mivel a bálna állapota súlyosan leromlott, és túlélési esélyei csekélyek voltak. A bálna beteg állapota ellenére nemzeti szenzáció lett Németországban. Rajongók tortákat sütöttek, dalokat írtak, testükre tetoválták a képét. A mentőakció szervezője szerint a bálna megmentése után önállóan megfelelő irányba kezdett el úszni. Dánia közölte, hogyha az állat ismét partra vetődik, akkor azt egy teljesen természetes jelenségnek fogják értékelni, és nem tervezik megmenteni.
3: A Tilos Rádió híreit hallottatok.
4: Ez pedig itt a hajnali hasadás. Jó reggelt kívánunk! Én Petya vagyok a pultból, Bali van velünk az éterből. Szia, Bali!
5: 1-2.
4: Hallasz? Hallasz, Balázs? Nem hall minket a Balázs valamiért. Bemondom közben, hogy társadalmi célú hirdetésünket is, társadalmi célú felhívás következik. Kérjük rá, járulj hozzá te is a Tilos Rádió működési költségeihez. Személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával a Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 1800-24-54-2-41. Köszönjük. És még egyszer kérdezem, Balázs, nem hallasz minket? Lehet, hogy le van. Balázs, hallasz minket?
5: Remekül.
4: Jó, akkor bocsánat, az én oldalamon valaki lehalkította, úgyhogy már egy ideje próbálok itt szólongatni.
5: Élőadásban? Remélem élőadásban.
4: Igen, élőadásban, de közben már mondtam a társadalmi célú hirdetésünket is, úgyhogy adjátok az 1%-ot a Tilosnak. És elmondom azt is, hogy reggel 8-tól majd lesznek vendégeink is, akik Erdélyből fognak online csatlakozni hozzánk, ugyanis hát valamelyik múltkori adásban vendégünkkel, Kovács Petrával beszélgetve elmondtuk, hogy nemrég voltunk Kolozsváron egy ilyen reformpedagógiai konferencián, és ennek a konferenciának a szervezőivel, erdélyi pedagógusokkal fogunk beszélgetni az oktatás ottani helyzetéről, meg arról is, hogy így az erdélyiek hogyan élték meg ezt az elmúlt időszakot, intenzív időszakot.
5: Te hogyan élted meg ezt az intenzív időszakot, Péter? Most, hogy így egy hónap eltelt a választások óta.
4: Így szerintem most csúcsosodott ez a mézes hetek, vagy mézes napok, amik így a választás óta vannak, ebben a május 9-ei ünnepélyen, amin én egyébként személyesen nem tudtam részt venni, mert gyerekkel voltam vidéken, de hogy így még kívülről is voltak ilyen nagyon libabőrös élmények, tehát mondjuk megnézni a Magyar Péter parlamenti beszédét, és közben Súlyog Tamás fejét, vagy Lázár János fejét figyelni.
5: Az nagyon komoly volt.
4: Az adott egyfajta erkölcsi elégtételt. Úgyhogy igen, tehát én úgy érzem, hogy ez volt így a peak, és akkor most kezdünk majd lejönni a mézes hetek eufóriájáról. Majd arról is beszélünk. Te hogy élted meg, Vali?
5: Hát ez biztos, hogy előbb-utóbb ez az eufória csökkenni fog, tehát hogy ez nem lehet másképp, ugye ez abból is adódik, hogy azért a Tiszának a szavazó bázisa az nagyon színes, tehát hogy az szinte kizárt, hogy mindenkit, aki ezen a népszavazásnak is beillő választáson a Tiszára szavazott, folyamatosan kielégítsen az, amit történik, tehát lesznek, akik többet akarnak, lesznek, akik kevesebbet, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem volt egy rossz, nem a legrosszabb időszak volt az életemből sok szempontból úgy érzem, hogy hát szerintem kétféle ember van aki a kárörmöt azt elismeri, hogy az tud örömet nyújtani, van, aki meg ezt titkolja, ugyanígy a bosszúval, tehát van, aki azt mondja, hogy nem vagyok én bosszúálló, én nem tartozom ezek közé, azt mondom, hogy érzek némi elégtételt a 16 év szivatás, és hát mindenféle rossz után, ami történt ezzel az országgal, meg azokkal, akik emberi jogokkal kapcsolatban dolgoznak, tényleg itt most forradalmak után mindig nagyon sok partizán lesz, meg nagyon sok áldozat lesz, és ez hülyesség egy ilyen áldozat versenybe belemenni, de azért néha eszembe jut az a, amikor mondjuk 2018-ban a választásokra rámozdulva egyébként egy ki nem kényszerített hibával, tehát hogy nem tartom magam vétlennek teljesen ebben a dologban, beúztak a csőbe, és egy ilyen kamu donor meetingen hittem azt, hogy én részt veszek, de az egészet rögzítették, és aztán így megvágva egy-két dolgot ki. Szóval, hogy volt egy pár hetes időszak a választások előtt, amikor minden este benne voltam a tévében, mint number one hazaáruló. Hát nem.
4: Némi erkölcsi elégtételt érzel?
5: Érzek némi elégtételt azzal kapcsolatban, hogy hova fognak azok kerülni, akik ezeket a kampányokat akkor szervezték, hogy mi történik azokkal a hírműsorokkal, akik ott abba kiszolgálták a hatalmat, és hát, hogy mi történik azokkal a politikai vezetőkkel. Ugye most eddig nagyon erős volt Facebook kormányzásban, nagyon Facebook marketingben nagyon erős ez az új garnitúra, de egyébként ezt nem feltétlenül rossz értelemben mondom, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez igenis része a modern politikának, hogy hogyan és miképp kommunikálsz, és attól, hogy mi 16 éven keresztül azt szoktuk meg, hogy kizárólag negatív módon lehet az ellenfelekről beszélni, és kizárólag negatív dolgok köré lehet embereket lelkesíteni, hát ettől még ez nincs így. Nem tudom, szerintem mondjuk egy környezetvédelmi miniszter, nehezen tudom, hogy hogyan tudná adekvátabb módon elkezdeni az első munkahetét, mint hogy ellátogat Szombathelyre, ahol rendkívül súlyos aszbeszernyezés látszik kibontakozóban különböző kelet-osztrák, meg dél-kelet-osztrák kőbányákból aszbeszttel szennyezett kőzsuzalékot szállítottak Nyugat-Magyarországra, és egy csomó önkormányzati parkoló, utca ezzel a kővel van leszorva, ez rendkívül rákkeltő, tehát hogy ez egy iszonyú botrány és rettenetes helyzet azoknak, akik ott élnek, és hogy a környezetvédelmi miniszter, aki egyébként bejelentette, hogy a minisztériumát élőbolygó minisztériumának fognak hívni, csütörtökön már...
4: Száz éves David Attenborough-ra hivatkozva.
5: Így van. Szóval ezek szerintem nagyon fontos dolgok. A parlamenti beszéd bár egy kicsit hosszú volt, de szerintem nagyon erős volt Magyar Péter beszéde kifejezetten.
4: Szerintem is retorikai mestermű.
5: Ez szerintem nagyon fel volt építve, a milyen országot örököltünk, milyen országba szeretnénk élni, hogy áll egymással kapcsolatban a szembenézés, az igazságtétel, a megbékélés és az újrakezdés. Szóval ez nagyon komolyan meg volt írva, és hát az meg ugye a különösen erős szónokoknak a jellemzője, hogy hiába van a beszéd előre megírva, képesek reagálni az ott a helyszínen történő eseményekre is. Hát az, amit Súlyog Tamás a jogállamért és az alkotmányosságért aggódó beszéde alatt éreztem, az valami, nem is tudom, tehát a felháborodás és az undornak valamiféle keveréke, hogy ez, hogy van képe két év után először ezeket a szavakat pont az új kormány fő eskütételének a napján emlegetni. Tehát ez tényleg házhoz ment a pofonért. Azt hiszem, hogy nem volt még ilyen kellemetlen helyzetben, ez nem tudom, ahogy így kint 100 ember azt kiabálja, hogy mondjon le,

0: Az érdekes azért, tehát ő legalább kiállt a parlament elé, nem úgy, mint Orbán Viktor, aki el se jött, ott se volt.
1: Hát, azt szerintem nagyon béna. Egyébként a Gyurcsány is elég béna, hogy nem ment el, mert pont azzal tudott volna egy kicsit távolságot tartani Orbántól, hogy ő legalább elment volna, ő sem ment el, de mondjuk ő már
0: Lehet, hogy
1: visszavonult
0: egyébként
1: Erdélyre.
0: megkérték rá a tisztások, hogy ne menjen. Ne rondítsa ezt a napot.
1: Azt nem hiszem, mert szerintem Magyar Péter ezzel a pacekba mondó stílusával biztos örült volna, hogyha neki is a szemébe fúrhatja a tekintetét, és azt mondhatja, hogy
0: Na, mondjuk ez igaz.
1: itt nem csak az Orbán, hanem a Gyurcsány korszakot is meg kell haladni. Nem, szerintem itt nem arról van szó. Az, hogy Orbán ebben van, hát figyelj, ő szerintem valami nagyon durvában van. Tehát ezt nem tudom, tényleg nem is. Tehát ez, hogy valaki az képes a az utolsó miniszterelnökként töltött munkanapján fogja magát, és elmegy a Dopmanhez, de tényleg, tehát, hogy egy ilyen niemand gyenge, kifejezetten hát megosztó, taszító, de ellenben az orrát az elmúlt időszakban jelentősen bebarnító valakihez, és ott képes azt mondani neki a nemzeti sport, meg a vadhajtások az első számú igeforrás, tehát, hogy ez, én azt hiszem, hogy Orbán nem sokat értett meg abból, hogy itt pontosan mi következik, meg hogy vele mi fog történni, hogyha ebbe van.
0: Abszolút, és hát azért az egy, szerintem azt is mondjuk el innen is, hogy nagyon gyáva dolog, hogy nem nézett szembe a következményekkel a parlamentben. Nem csak így maga miatt, hanem egyrészt ugye a saját hívei is szerintem azért így úgy elég árválkodtak ott, és magukra voltak hagyva.
1: Ja,
0: meg hát így
1: úgy érted, hogy
0: a néppel is.
1: Azt, hogy nem ült be a parlamentbe, úgy általában, hogy nem vette fel
0: hát,
1: a mandátumát, vagy
0: azt
1: az, hogy
0: még
1: nem ment be.
0: Valahogy lehet biztos védeni, ha. Hogy miért nem ül be a parlamentbe, hogy más dolga talált magának, bár szerintem húzzon el a picsába a közéletből, de hát ez ugye ízlések és pofonok. Viszont az, hogy tényleg, hogy nem jön el az alap, tehát hogy ott azért ugye hagyomány az, hogy a miniszter, leköszönő miniszterelnök beszédet tart, és átadja a kormányzást, és ő ezt nem tette meg. Tehát ez egyértelmű gyávaság volt, hogy nem volt hajlandó szembenézni Magyar Péterrel. És neki ez egy borzasztó ciki szituáció lett volna, hogy ő itt azon izmozott már évek óta, hogy ő a olyan megépülő magyar világhatalom legnagyobb, nem tudom milyen, és most szembe kellett volna néznie azzal, hogy fejére omlott a szemétdomb, amit épített.
1: Igen, bár van egy olyan érzésem egyébként, hogy ez a tehát szívességet is tesz azzal, hogy nem megy el, és a vadhajtásokat jelöli ki a forrásnak, tehát hogy ez nem fogja az ő Fideszen belüli pozícióját erősíteni, és hát távolítja is azoktól a fideszesektől, akik az új frakció vezető Gulyás Gergely szerint konstruktív
0: normális ellenzék.
1: Normális ellenzék és konstruktív szerepre készülnek, hát ebbe, ennek úgy tűnik Orbán nem része, mert aki ilyen szennylapokat jelent ki igeforrásnak, az mint hogyha nem ebben lenne. Nehéz szerintem egyébként elvonatkoztatni attól is, hogy azért az elmúlt egy hónapban ezt az igazságtétel, elszámoltatás, és hát vajon visszaszerzés kifejezéseket azért hallottuk jó párszor. Én azt gondolom, hogy az elmúlt egy hónap alapján van erre komoly politikai szándéka az új kormány részéről, nem csak azért, mert ígérnek egy új hivatalt, hanem azért is, mert szerintem megérteni látszanak, hogy azok után, ami történt, a szavazóiknak jelentős része, bocsánat, szavazóik jelentős része ezt el is várja. Már
0: szóval, igen, abszolút.
1: Legyen következménye a dolgoknak. Egyébként, ahogy azt mondtam az előbb, hogy patchwork szavazói vannak, vagy színes szavazói vannak szerintem, amiben...
0: Szivárvány koalíció, igen.
1: Igen, de a szivárvány koalíciónak van egy pár alapvetése, amiben egyetértenek. Ebből az egyik az a legfontosabb az, hogy...
0: Börtönbe.
1: Nem akarjuk az Orbánt, és hát ebből azért következik az is, hogy szerintem ebben a Egyébként volt is ilyen medián felmérés, hogyha nézted, hogy a magyaroknak a kétharmada szerint, ez két héttel ezelőtt született, több mint 60% szerint Orbán Viktornak felelnie kell azért, amit tett, akár büntető eljárások keretei között is. Hát én nem gondolom azt, hogy ez megúszható nem, az ország szempontjából.
0: Ezt mondjuk szerintem ezt jól látják a Magyar Péterék, hogy most ilyen nagy szimbolikus lépések és gesztusok ideje.

0: van. Tehát hogy ilyen nagyon szimbolikus lépésekben is szembefordulnak az elmúlt 16 évvel, ami szerintem jó. Tehát az, hogy a Kövér László helyére egy nőt, fiatalabb nőt választanak a parlamentérére, hogy az első nap az első döntésével kitűzeti az eurózászlót a parlamentre, az, hogy a cigány gyerekkórust behívják, tamburinosokat, és ott előadják a cigány himnuszt, az szerintem ezek mind olyan szimbolikus lépések, amik nagyon jól reprezentálják ennek a ezzel való, tehát a szembenézést azzal, amit 16 éve volt, és a Magyar Péter beszéde is gyakorlatilag nagyon szépen fel volt erre építve, hogy ez egy csomó emberben van most egy igény, amit te is elmondtad, az elégtételre, és ő erre szerintem tök jól felépítette a beszédét, hogy bocsánatot kért, ugye a civilektől, újságíróktól, tanároktól, mindenkitől, akit ez a rendszer porigalázott, és
1: gyermekvédelmi áldozatoktól,
0: és hogy ez egy nagyon okos húzás volt, ami szerintem így azt abban is mutat egy ilyen különbséget, hogy amikor Orbán beszélt a magyarokhoz, akkor egy ilyen homogén masszaként, egy ilyen alattvalók gyülekezete, vagy nem tudom miként beszélt hozzá. Magyar Péter tök ügyesen megszólít csoportokat, mert így azzal szembenéz, hogy itt egy nagyon heterogén társaságról van szó, igen, és mindenkinek vannak sérelmi, és a többi, és nagyon ügyesen meg tudja szólítani ezeket a csoportokat, az maguk sokféleségében. És volt ebben a beszédben egyfajta ilyen önkritikus hangvétel is, tehát hogy figyeljétek a hatalmat, ne az legyen, hogy akkor nekünk teljes carte blanche-t adtok, hogy akkor bármi, hanem figyeljetek arra, hogy mit csinálunk, nyugodtan kritizáljatok. Ez is egy ilyen nagyon eltérő retorika a poloskázós ellenséggyártáshoz képest.
1: És mikor van egyébként az első lélektani pillanat, amikor a kritikát lehet megfogalmazni? Lesz majd egy ilyen fölülnek egy startzászlót, vagy egy start...
0: Úgy látszik, hogy én már ezt túl korán léptem meg, mert meg is kaptam a magamét, hogy próbál egy ilyen enyhe és óvatos kritikát fogalmaztam meg a Tisza egyik első döntésével kapcsolatban, ami az volt, hogy ugye a jogi káosz elkerülése véget, törvényerőre emeltek egy csomó háborús, meg egyéb vészhelyzetre hivatkozva hozott rendeletet. Igen. Ami ugye hát igen, mondjuk el, hogy ezt nem azért kellett csinálni, mert hogy a Tisza minden rendelettel egyetértett, hanem azért, hogy mert 2020 óta rendeleti kormányzás volt Magyarországon, és hogyha ezek hatályon kívül kerülnek, nem hosszabbítják meg őket, egy csomó területen káosz alakul ki. Én ezt teljesen megértem.
1: Tehát 20 háborús vészhelyzetre
0: hivatkoztak.
1: Ja, igen.
0: Jó, hát igen, de már a Covid-ban is voltak végrend, vagy azóta is a rendeleti kormányzás előre nyomult. Igen. De minden esetre tehát az alapkoncepció az számomra teljesen világos, hogy ezt miért kellett csinálni. Az mondjuk kevésbé világos, és ezt szóvá tettem, hogy miért nem lehetett ráküldeni már a választások előtt egy tiszás jogász csapatot arra, hogy gyomláljuk ki ezek közül azokat, amik tényleg teljes hülyeség, rossz rendeletek. Többek között ugye említhetném a Szőlő utcai javítóintézetnek a BV büntetésvégrehajtás alárendelő rendeletet, vagy mondjuk azt, amit én konkrétan...
1: De ugye az megszűnt, Szőlő utca már nincs is.
0: Ja. De hogy a javítóintézeteket, a BV alárendelő rendeletet most törvényerül, ez szerintem például egy olyan, ami, hogyha ezt nem eremelik törvényerőre, hát az nem káoszt, hanem pont az ellenkezőjét eredményezni. A másik pedig ez a bizonyos klubbezárós rendelet, ami arról szólt, hogy a rendőrség önkényesen, pusztán a gyanúra alapozva be is zárhat klubokat 3 hónapra, és hogy ezt nem csak hogy törvényerőre emelték, hanem egy módosítással emelték törvényerőre, amihoz még egy hosszú indoklást is elfogadtak. Tehát, hogy ez egy kicsit ellentmond annak, hogy akkor nem volt itt idő ezeket átnézni. Én arra tippelek, hogy a Pintérféle BM készítette elő ezt a csomagot, amit a Tisza nem nézett át megfelelően. Mert hogy azért, tehát hogy az azért nem egy olyan óriási meló, hogy ezeket átnézzük, és akkor azt mondjuk, hogy figyeljetek, ez kuka. Tehát ezt meg lehetett volna csinálni.
1: Szerintem ebben is teljesen igazad, tehát azért a kodifikátori munka az igényel némi nyugalmat, tehát hogy én azt hiszem, hogy ezt alábecsüljük, hogy Tehát nagyon sokszor van az, hogy egy jogszabályban olyan dolgok is szabályozva vannak, amiről hát nem feltétlenül gondolunk mi, hogy az fontos lenne, de hogyha egy az egyben kikukázzák a jogszabályt, akkor hirtelen valami szabályozás nélkül marad. Most nem feltétlenül
0: a klubbezárosnál mi maradt volna szabályozatlan.
1: Az jó lett volna. Az jó lett
0: tehát
1: volna,
0: ugye, azért nem. Most Bali, tehát hogyha ezen átszalad, átfut egy jogászcsapat, akkor azért kiszúrt volna egy pár, legalább néhány olyan rendelet, amiről egyértelmű 100%-ig meg lehet állapítani, hogy ettől nem lesz káosz. Én ezt gondolom. Tehát, hogy én ezt egy hibának gondolom. Nem egy egetverő bűn, tehát én értem, hogy igen, most a kampányüzemmódból át kell állni, ez idő, meg fel kell állni az igazság. Tehát oké, nem fogom ezért keresztre feszíteni a Tiszát, csak azt mondom, hogy szerintem azért ezt lehetett volna jobban.
1: Biztos ebben igazad van, közben azért vannak ilyen, hát ilyen nem annyira apró szempontok azzal kapcsolatban, hogy mikor is lép hatályba egy új kormány, mikortól is van ereje tényleg. Tehát ha én jól tudom, akkor itt tegnap éjféltől élnek az új minisztereknek vagy mától. Azt hiszem, hogy ma folytatódnak még a miniszteri meghallgatások, és gyakorlatilag ma fogják lerakni a miniszteri esküt, és akkor ma éjféltől élnek, tehát itt igazából nincsenek még hát tényleges hatáskörre bíró emberek, de ettől függetlenül valószínűleg igazad van, hogy lehet, hogy lett volna olyan, amit ki lehetett volna kukázni. Én nem erre gondoltam, hanem van egy ilyen, hát azt hiszem, hogy a jogvédő az mindig jogvédő marad, egy ilyen kis ördög bennem egy ideje, amikor olvasom azoknak az intézményeknek a listáját, amelyeknek az éléről Magyar Péter szerint, és hát most már a Tisza egyik főjogásza szerint is azonnal, de legkésőbb május 31-ig le kéne mondaniuk az illetékeseknek. Ugye ezt a parlamentben kezdje a sort rögtön Súlyog Tamás, így vezette be miniszterelnök, de hogy azt hiszem, hogy tegnap vagy tegnap előtt, hát nem, talán kicsit összefolynak a dolgok, de mint lehet, hogy vasárnap volt, jelent meg a Mellétei Barna tollából a Facebookon egy levél, kvázi az a megközelítés, hogy én bár miniszternek voltam jelölve, de lemondtam, mert fontosabb volt az intézmény integritása, mint az, hogy kikapja ezt a pozíciót, és megszólítja ezeknek az intézményeknek a vezetőit, hát ugye a legfőbb ügyész, állami számvevőszék, gazdasági versenyhivatal, adatvédelmi hatóság, és hát számomra azt mondanám, hogy meglepő, de sajnos nem olyan nagyon meglepő módon, hogy hiányzik ebből az alapvető jogok biztosa. Azért mondom ezt így, mert hát mindig volt egy ilyen érzésem az elmúlt egy hónapban, hogy ez egy indikátor, hogyha végig gondolja az ember, hogy ezek az intézmények, melyek sokszor papíron függetlenek, mert hogy azért alapvetően kormányzati intézményeknek számítanak, és nem úgy gondolunk rájuk, mint hogy ténylegesen ellentartani a kormánynak, ha talán mondjuk az Alkotmánybíróság kivételével, de hogy mondjuk egy ügyészségről nem azt gondolod, hogy ez fog majd a kormánynak ellentartani. Van azonban egy olyan intézmény, aminek kifejezetten az a feladata, hogy az állami szervek potenciális visszaéléseit kivizsgálja, tehát kvázi hát tényleg az emberek képviseletében tartson ellent kormányzatnak, ez pedig az ombudsmannak az intézménye, amit ugye Magyarországon alapvető jogok biztosának hívnak, és ez szerintem egy fontos indikátor, hogy ennek az éléről a Kozma Ákost, aki ezt az intézményt nem csak hát tartalmilag és formailag, de minden szempontból, minden egyéb szempontból is teljes mértékben kiüresítette, ugye Facebook oldalak foglalkoznak azzal, hogy hol védi ma az alapvető jogairat Kozma Ákos, és
0: ja, az egy jó,
1: de
0: az
1: most
0: egy
1: ettől függetlenül is tényleg, tehát az európai ombudsmanok és szövetsége, amelynek van egy ilyen minősítő rendszere, az gyakorlatilag leminősítette néhány évvel ezelőtt a magyar ombudsman pozícióját, illetve az intézményét, és a kormánytól nem függetlenként jelölte, ez végtelenül kínos és ciki ebben a körben, tehát ez egy fontos indikátor, hogy ezt az intézményt is megpróbálják-e visszaemelni oda, ahova való, és ennek része az, hogy az, aki az előző rendszert ilyen szinten szolgálta ki, az ne szolgálhasson alapvető jogok biztosaként, tehát ne lehessen ombudsman. Nem szerepelt ez az intézmény ebben a listában, ha jól láttam, akkor a Helsinki Bizottságnak egy kollégája be is írta, hogy van-e valami különösebb oka annak, hogy az nem szerepel itt, aztán nem követte.
0: De lehet, hogy nem komprehenzív volt a lista, csak egy ilyen ad hoc, és még azért lehet, hogy lesznek itt nevek.
1: Próbáltam végig gondolni, hogy mi kéne még oda, de ez egy elég széles lista volt.
0: Igen.
1: Szerintem ez lehet, hogy nem teljesen véletlen, de lássuk meg. Lássuk meg, hogy ez.
0: Hát simán lehet, hogy lemaradt, tehát azért itt is vannak hibák. Persze. Hibákat követnek el, emberek dolgoznak ott a Magyar Péter stábjában is, szóval szerintem ez nem biztos, hogy egy tudatos dolog. Lehet, hogy ez nem volt még annyira benne.
1: Szoktunk el még ezt a kormánypárti jogvédő szerepet, Péter, ez az igazság. Ugye nagyon régóta nem volt kormányon olyan szereplő, akire szavaztunk. Most, hogy népszavazásra vált a szavazás, igen, nem. Így azért könnyebb hát volt eltalálni a győztes, nem?
0: És valahogy ez az, amiből így érdemes lesz azért kijönni, mert hogy valahogy azt érzem, hogy visszük magunkkal azt a fajta mentalitást is, amit a választási kampányban kialakult, hogy egy ilyen nagyon éles polarizáltság, tehát hogy te vagy a Tiszát támogatod, vagy ellene vagy, de hogyha te konstruktív kritikát fogalmazol meg a Tiszával szemben, akkor rögtön jön egy csomó ember, aki már ellenségnek tart. Ez az ilyen szekértábor logika, és most szerintem az tök fontos lesz, hogy azért ezen túllépve például mondjuk egy jogvédő szervezettől ne vegye zokon, és ne kezdjenek el rögtön, nem tudom, hisztérikus reakciókat adni, hogyha valaki kritikát fogalmaz meg kormánnyal szemben. Na, berakok egy...
1: Na jó, ez itt a hajnali hasadás, Petyával és Balival, jelenleg a műsor 7-től 8-ig okoskodunk, és mindenről meg is mondjuk, hogy mit gondolunk. Része zajlik, 8-tól jönnek vendégeinkkel az erdélyi oktatás és pedagógia helyzetével is általában a közelmúltbeli magyar választások erdélybeli fogadtatásával fogunk beszélni vendégeinkkel. Hallgassatok minket, zene után visszajövünk.

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió Hajvasodás című műsora. Petya vagyok a pultból, és Balival beszélgetünk itt még reggel 8-ig, miután is lesznek vendégeink Erdélyből, akikkel az ottani oktatásról, meg helyzetről fogunk beszélgetni. És hát a mézes hetek végéről kezdtünk el itt beszélgetni Balázzsal, amit ugye Magyar Péter is mondta, hogy valószínűleg nem lehet ezt permanensen fenntartani, ezt a mézes hetek hangulatot, és előbb-utóbb jönnek a hideg zuhanyok.
1: Hát szerintem ezt sokszor, sok helyen elmondták már, hogy meg hát lehet látni is azokból az adatokból, amik ilyen egészen elképesztőek, tehát hogy 3 hónap alatt sikerült összehozni az egyébként elengedett és teljes mértékben elszállt költségvetési hiány, éves költségvetési tervezett hiánynak azt hiszem a 70%-át, vagy még többet, tehát hogy borzalmas állapotban a költségvetés, ezen részben segíthet az, hogyha megindulnak az EU-s pénzek, és ez egy rendkívül egyébként egy nagyon, nem lesz egyszerű teljes mértékben hazozni minden EU-s forrást, ami járhatott volna Magyarországnak, meg hát járna is akkor, hogyha kijavítanának bizonyos jogállamisággal kapcsolatos dolgokat, de hogy lesznek szerintem megszorítások. Azért a TISZA programját én elolvastam, tök szép, meg minden, de ez egy ígéretgyűjtemény. Legtöbbször egyébként a politikai pártok így mennek neki a választásnak, hogy megígérnek fűtfát. Hát itt fűtfát, bokrot, cserjét, gyepet, mohát is ígértek, ami egyébként érthető, még egyszer mondom, tehát nem ez a mondani való lényeg, hogy még kellett annyi mindent megígérni. Szerintem Magyarországon ezt szoktuk meg, de hogy pont ezért, és megint bocsánat, hogy visszakanyarodok az elszámoltatáshoz, de hogy ebből a szempontból is szerintem iszonyatosan fontos, hogy ezek az eljárások induljanak meg, és legyen ezzel kapcsolatban világos kommunikáció, mert itt nem csak a következmények nélküliségnek kell egyszer mindenkorra véget vetni, hanem annak is, hogy jó lenne, hogyha az, ami 89 után elmaradt, az adófizetők pénzével való érvelés, ugye ez Magyarország valahogy sose tanulta meg, hogy nincs olyan, hogy állami pénz, hanem adófizetők vannak, akik összedobnak egy nagy kupac lóvét, és abból aztán a kormány, meg az intézmények jól rosszul sáfárkodnak. Ez igazából szerintem ezt a társadalom egy jelentős része ezt nem értette meg. Nem azért, mert ostoba, hanem mert ez nem lett soha rendesen elmagyarázva. Orbán Viktor a végén már ott tartott, hogy egyes szám első személybe magyarázott úgy általában költségvetési dolgokról. Sőt, hát nem is a végén, gyakorlatilag már 2022-es választások előtt is. Ugye, ha úgy lesznek a számok, akkor emelek tényleg, tehát hogy így ezt akkor te fogod eldönteni egyedül egy személybe, hogy állnak a számok. Szóval, hogy ez így ezzel kapcsolatban is szerintem lehetne változásokat elérni, hogyha egyszer és mindenkorra elmagyaráznánk, hogy itt Mészáros Lőrinc miből gazdagodott meg. Meg hát az említett megszorítások társadalom torkán való lenyomásához erre nagy szükség lesz, tehát hogy ezt bemutatni, hogy az, amikor azt mondják, hogy x ezer milliárdot loptak el, ezeknek az irányított közbeszerzéseknek a segítségével, hogy ez bizony hiányzik. Tehát nincs olyan ország ilyen méretben, ami ezt ne érezné meg.
0: Igen. Ezt láttad egyébként, hogy tegnap ilyen tárlatvezetést tartott a Magyar Péter Karmelitában?
1: Nem igazán volt évezhető, mert akadozott a videó. Azt hittem, hogy ez csak a távolból, tehát hogy a külföldi sávszélessége rossz, de hát valószínűleg sokkal többen nézték, mint... Igen. Kellett volna.
0: Azért a lényeget lehetett látni. Aranybudi az nem volt. Irat megsemmisítőt cinikusan ott hagyta az Orbán. Egy frissen vásárolt irat megsemmisítő volt az irodájában. És egy bibliát is előhagyott, amin be volt jelölve egy szakasz, ami azzal kapcsolatos, most nem tudom pontosan idézni, de hogy az uralkodók kinevezésé, vagy az uralkodókról igazából tehát az Isten kezében van, hogy kit jelöl, vagy nevez, vagy szán uralkodásra, és még a legalacsonyabb sorból származó embert is trónra juttathatja. Ezt így aláhúzta a Bibliában, és így ott hagyta a Magyar Péterre.
1: Hát valószínűleg nem Magyar Péterre, hanem inkább magára gondolt, nem?
0: Ja, persze. De azt hiszem, Magyar Péterre is, tehát, hogy így véssel szébe, hogy ő is erre a sorsra juthat, gondolom. Aha.
1: Hát szerintem ez például a Magyar Péter beszédnek, már bocsánat, hogy visszakanyarodok hozzá, ez, szerintem ez nagyon erős része volt, ahogy elkezdte azoknak a magyar miniszterelnököknek a képét feleveníteni, akiket példaképként tekint, tehát Nagy Imre, Batthyány és Antal József, és aztán pedig rátért azokra a magyar miniszterelnökökre, akiket viszont intő példaként kell, hogy szem előtt tartson, hogy hogy ne jusson olyan sorsra, mint ők. Ez szerintem nagyon erős volt. Ez egy telefon?
0: Nem.
1: Oké. Na szóval, hogy...
0: De egyébként azért, amíg ilyen képek felkerültek, azokat azért érdemes megnézni, hogy így tényleg milyen szintű luxusban dolgoztak és éltek ott a Rogán, meg a Pintér, tényleg ilyen luxus minisztériumok, azok a tárgyalók, a márvány, az aranya, nem tudom, tehát tényleg ilyen egészen elképesztő, tehát, hogy egy közös barátunk megjegyezte, ez a, tényleg úgy, az egész úgy néz ki, mint hogy tényleg 1000 éves uralkodásra készültek volna, és hogy ez eszükbe nem jutott, hogy nem ki fogják őket penderíteni.
1: De ez hogy lehet? Már tudom, hogy beszéltünk erről nagyon sokat, de egyébként van egy, a 444-en van tegnapi beszélgetés egy lengyel-magyar, illetve hát lehet, hogy megsértődne, hogyha azt mondanám, hogy lengyel-magyar, tisztán magyar, mindjárt megkeresem a nevét, politológussal egy nagyon érdekes interjú, és abban hát nagyon jókat mond arról, úgy hívják őt, hogy Prisbilska Edit, Zgut, Prisbilska Edit, és azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb gondolat nekem ez a erre válasz, amit kérdeztem állami módon, hogy hogyan hihették ezt el, hogy tulajdonképpen ez egyáltalán nem olyan egyedi, és hogy az ilyen propagandaszerű sajtónak és a saját médiának a létrehozásával hát egy óriási veszélyt húz magára minden ilyen hatalom, hogyha nem a független sajtót keresztül képzeli a tájékoztatást, és hogy egy olyan buborékot képez maga köré, ami nagyon erősen hozzájárulhatott ahhoz, hogy ebben a fideszes buborékban nem csak az átlag fideszes szavazók, hanem úgy látszik, hogy a legfelsőbb körök egy része is tényleg elhitte, hogy az a film, amit ők néznek, az valós, és hogy igazából hát a valósággal való kapcsolattartást azt nem igazán segíti az. Ugyanúgy, mint hogy Lenin elvtársnak se segítette a valósággal való kapcsolattartást, tehát amikor már külön Pravdát kellett neki nyomtatni, ez ugyanez volt a helyzet egy kicsit ezzel a fideszes médiabirodalommal is.
0: Hát igen. Ja igen, és mit szóltál a nagy kivonuláshoz?
1: Hát én megmondom őszintén, hogy gondoltam, hogy erről lesz. Szerintem ez annyira szánalmas és szégyenteljes. Tehát ez nekem, és egyébként azt láttam, hogy a fideszesek is felállva tapsoltak, tehát ennek az egész parlamenti beiktatós műsornak az egyik csúcspontja a Sükösdi Tambura zenekarnak a fellépése volt. Tehát most
0: könnyed csalt a szemedbe?
1: Hát annál egy cinikusabb állat vagyok én, de az megható jelenet volt, meg kell, hogy mondjam őszintén. Tehát igazából igen, meghatódtam, nem sírtam, de meghatódtam nagyon erősen. Tehát az, hogy a cigány himnusz ezeknek a gyerekeknek az előadásába elhangozhat a parlamentben, miközben a Tisza padsoraiban soha nem látott számban ülnek magyar-roma származású képviselők, tehát hogy ez egy megható pillanat. Ugyanúgy, mint hogy az is megható pillanat volt szerintem, ahogy az új szociális minisztert, aki látássérült, a Magyar Péter kivezeti, vagy segít neki a parlamenti lépcsőn ott belül az ülésterembe felmenni, és ugyanúgy, ahogy az is történelmi volt szerintem, ahogy a súlyokat osztotta a Magyar Péter. Szóval, hogy ezek, és akkor erre, amikor a gyerekeknek fordít hátat ez a 6 bohóc, tehát igazából, hát nem vagyok benne biztos, hogy ezen én ki nem borultam, az biztos, mert hogy ennél világosabban kijelölni, hogy ostoba nácik vagyunk, akik gyerekek származását hát szeretnénk a középpontjába állítani ennek a dolognak, hát ez iszonyú béna. Jó reggelt!
2: Szervusztok, Gyuri vagyok. Nem szeretnék abba a hibába esni, hogy ez a 21-2 fideszes egyén, aki még ott ül a parlamentben, ő rajtuk élezném a nyelvemet, mert még ez sem.
1: Erre az nem 21-2, az inkább 42, csak a...
2: Bocsánat, na, hát oda ennyire foglalkozom
1: ennyire
2: velük.
1: Ennyire foglalkoztat, tehát, hogy igen. Azok a számok egyébként, hogy 42 fideszes, 8 KDNP-s, ami egy röhe, és 6 mi az ánkos, szerintem így van.
2: Na mindegy, a lényeg, amit szeretnék csak mondani, hogyha én azért néztem, a körülbelül fél perc eltelt az ifjú zenészek köszöntésekor, hogy a fideszes banda felkezdjen tapsolni. Tehát érdemes visszanézni. Ezt speciál direkt figyeltem.
1: Ja. Tehát nem, de végül nem tudtak más csinálni, mint tapsoltak.
2: Igen, tehát kényszeredetten, talán egy ember tapsolt egyből, a többinek kellett egy 30 másodperc, és ezt komolyan mondom, tehát ez nem azért, hogy itt most tényleg élezem rajtuk, hanem ez szánalmas volt, egyszerűen tényleg szánalmas volt. Ennyit szerettem volna felhúzni.
1: Köszi. Szóval ennél nácibb azért nem tudsz lenni.
0: Igen, ha bár ugye ők azt mondják, hogy nem azért vonultak ki, hanem hogy tiltakozzanak a Meta reklámadóját nem törlik el, és hogy a...
1: Ezt mondták, hogy
0: hogy a Szent Korona elé vonultak, ahol esküdtettek, mert hogy azt ugye nem lett engedélyezve, hogy a Szent Korona jelenlétében tegyék le az esküt, és hogy igazából a Tisza ármánya volt, hogy pont úgy időzítették a tamborinosokat, amikor ők ki akartak vonulni.
1: Akkor nem kellett
0: volna kigorulni. Igen, azért egyértelműen hallották, hogy bejelentik a tamborinosokat, és ők akkor vonultak ki. Tehát, hogy így, igen, tehát, hogy ez egy abszolút
1: fals. Ha jól tudom, akkor az nem megy onnan sehova. Igen. Tehát, hogy utoljára a Szent Korona az Esztergomból ment oda, nekem nem úgy tűnik, hogy...
0: Hát olyannyira nem egy csehova, nem is a koronabizottság nem engedte, hogy bevigyék az ülésterembe.
1: A koronaőrség nem engedte.
0: Nem, van egy ilyen koronabizottság, ami dönt arról, hogy a koronát hova viszik, hova nem. Ilyesmi. Egyébként az érdekes, hogy elvileg azt is tilos, hogy fotózkodjanak vele, de a mi az ánkosok rendszerint fotózkodnak vele a parlament előtt, vagy parlamentben.
1: Mi nem szabad vele fotózkodni?
0: Hát az egy szent erekje. Jó reggelt!
3: Sziasztok! Ez úgy történt, hogy Fesztoffer Ágnes fölkonferált a tamburazenekart. Már elkezdtek bejönni a gyerekek, és már látták a mi hazánkosok, hogy jönnek be, és akkor álltak, hogy nem volt itt semmilyen örömódáról szó, hogy összekeverték volna, vagy hogy igen.
1: Persze, ez egy iszonyú béna magyarázat utólag, ami egyébként jelzi azt, hogy ők is érzékelhették ezzel kapcsolatos közhangulatot, tehát hogy ez annyira bénán sült el, hogy
0: mentegetőzésre kényszerültek.
1: Ami nagyon béna, tehát hogy most ennél, tehát a undorító nácinál már csak egy undorítóbb van, aki utóra megpróbálja letagadni, hogy amúgy egyébként az nem karlendítés volt, csak pont ott szállt el egy légy is. Azt akartam elhessegetni, tehát hogy ez iszonyú béna. De hát oda is valók, ahova oda fognak kerülni, ahova valók, én ezt egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy komoly súlya legyen ennek a hat bohócnak a parlamentbe szerintem. Annak ellenére, hogy hát... szokás, parlamenti szokások alapján a Nemzetbiztonsági Bizottságnak az elnöki posztját azt
0: mi kis hazánkos lesz?
1: Hát az a helyzet, hogy az a magyar parlamentben hagyományosan ellenzéki pártnak kell adni a Nemzetbiztonsági Bizottságot. Jó reggelt!
4: Sziasztok! Bringo Bodorit vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy akkor most ha jól értem, akkor minden ilyen rendelet az most így törvényre emelkedett, és hogy mármint amit a Fidesz hozott ebben az időszakban, és hogy akkor ez vonatkozik például a benzinástopra is. És hogy nekem már akkor, amikor ezt így kihirdették, akkor ez egy ilyen nagyon ilyen populista dolognak így tűnt, mert hogy nem tudom, tehát így környező országokban állítólag, hogy nem tehát így az üzemanyagból az ilyen stratégiai tartalékok, azok sokkal jobb helyzetben vannak, ahol nem támogatták meg így a lakosságnak a kényelmét.
1: Fogyasztását, így van.
4: Igen. És hogy vajon ezt meg tudják-e lépni, hogy akkor ezt kivezetik, vagy valami korlátozás hoznak be, de hogy ez az első ilyen nagyobb népszerűtlen döntés lenne, és hogy nem tudom, hogy ebbe tudnak elépni.
1: Köszi, hogy telefonáltál, tök igazad van. Ez például egy nagyon fontos indikátor lesz, hogy ezt mennyi időn belül szüntetik meg, mert ez egy rettenetesen káros cucc, ha jól tudom. Konkrétan még az előző benzinástopnak is nyögjük a terheit, tehát hogy itt azért ugye nem a mostani védett táras, hanem még az előző üzemanyagválságnál is ugyanez volt Magyarországon, hogy akkor benzinástopp, ezek irdatlan terhet rónak a költségvetésre, főleg akkor, hogy egy olyan környezetben történik, amikor nem azért megy fel a benzinár, mert mondjuk természeti okai vannak, amit tudom én, konkrétan ellátásbeli problémák lehetnek rövid időn belül az európai, meg a világpiacokon. Egy ilyen helyzetben, ahol mindenhol csökken a benzin fogyasztás, az üzemanyag fogyasztás. Szia, egy pillanat, csak fejezem be, mindenhol csökken az üzemanyag fogyasztás. A magyar kormány a választások előtt hoz egy olyan rendeletet, aminek köszönhetően konkrétan nő az üzemanyagfogyasztás Magyarországon. Tehát ez egyszerre inflációt gerjeszt, stratégiai üzemanyagtartalékot veszélyeztet. Ez olyan sok szinten rossz, hogy az ami hihetetlen, úgyhogy ez egy fontos indikátor lesz, hogy ezt mikor nyírják ki. Jó reggelt!
5: Sziasztok, Sári vagyok.
0: Szia, Sári!
1: Szevasz, Sári!
5: Hello. Na, hogy csak még az előző témához, hogy volt szerencsém egy Toroszkai László nyilatkozatot látni, és azt mondta, hogy azért vonulnak ki, mert a tavaszi szél az egy párt himnusz. Az még nem tudom, hogy ez miért kellett már az előzőről is kivonulni, és hogy ők nem támogatják azt, hogy egy kormány beiktatásakor egy párt kampánydala menjen.
0: Hát a tavaszi szél az egyik legrégi, nem tudom, népdal, szóval, hogy így, na mindegy.
5: Jó. Na, mindegy, szóval ez gyenge, a hivatalos
1: gyenge, magyar. Nagyon gyenge. Mert ezt mondom, ez olyan, mint hogy nem karlendítés volt, csak ott szállt egy
5: rosszul, légy. Nagyon rosszul jöttek ki belőle, mert mindegy, szóval ez nem is
1: szívált.
5: Bárkiben szimpátiát kellett, hogy gyerekektől kimenekülnek.
1: Igen.
5: Na, jó műsort, sziasztok!
1: Köszönjük a pontosítást. Nem légy volt, hanem cserebogár, egy nagyobb cserebogár szállt ott, azért kellett lendítenem a kezemet úgy, mint hogyha náci karlendítést csináltam volna. Tehát egy kövez hangzott el mi hazánk részéről. Hát igen. Köszönjük.
0: Telefonáljátok nyugodtan, ez itt Bolgár úr megbeszéljük műsora.
1: Igen, mindenki, aki úgy érzi, hogy belészorult valami a műsorra kapcsolatban. Azt láttad egyébként, hogy gyakorlatilag az azorai berohanást...
0: Igen, az nagyon epik volt.
1: És találták a parlament előtt, tehát ez a huszárok, meg az, épp hogy csak tüzet nem gyújtottak egy mágián.
0: Jó reggel, te is berohantál az orán?
6: Sziasztok, Jenő vagyok.
1: Szia, Jenő.
6: Ugye itt 6 emberről beszélünk gyakorlatilag, aki 3%-ot testesít meg most a jelenlegi parlamenti létszámhoz képest. Lehet mondani sok minden rosszat, én sem védeni szeretném őket, mindenképpen csak annyit tennék hozzá, hogy ugye itt olyan szavazókat képviselnek, akik mindenféle ideológiájukat ismerik, tehát valószínű van az országban igény erre a fajta, nem tudom, retorikára, megnyilvánulásra.
1: Akkor viszont álljanak ki. De hát akkor hogyha ez a magyarázat, akkor álljon ki és mondja azt, hogy nekem ne bozsáváljanak itt roma gyerekek az országházba. De nem ezt mondta.
6: Hát figyelj, igazából ezt megmondják szerintem, bár nem vagyok annyira avatott olvasója ezeknek a szélső jobboldali honlapoknak, de ez azért szerintem elég konkrétan ki van mondva a köreikbe. Másrészt meg annyit akartam még hozzátenni, és utána búcsúzok, hogy mi ugye annyit tehetünk ez ellen, hogy minden platformon, amit most ti is csináltak, minden platformon megpróbáljuk elmondani, hogy ez egyáltalán nem jó irány, ebbe a történelemben már voltak előzményei, amik nagyon-nagyon tragikus dolgokhoz vezettek.
1: Igen. Köszi szépen.
0: Így fogunk tenni. Köszi.
1: Hello. Köszi.
0: Miért mi egy közoktató és tájékoztató műsor vagyunk, ahol elmondjuk ezeket a dolgokat.
1: Közszolgált guruló dollárokért lehajolsz te is?
0: Ja, kíváncsi. Érdekes volt egy vita, vagy volt egy beszélgetés múlt héten a Edit nevű szórakozóhelyen, Weiser Alindával, egy filmrendezővel beszélgettünk arról, hogy hogyan érintett minket ez a 16 év, és akkor ott kialakult egy ilyen kis vita, hogy kell-e egyáltalán közmédia a mai korban, és hogy hogyan, milyen közmédia kell. Ezt is érdekes lesz majd nézni, hogy hogy sikerül ezt az egész hazugsággépezetet átalakítani. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
7: Sziasztok, hello! Terminálisokról kezdtek el beszélni, ahhoz akartam csak adni azt, hogy tegnap azért elég sűrű nap volt, és a kapitány Istennek a meghallgatásán hangzott el az tőle, hogy így fogalmazott, hogy még nincs itt az ideje ennek a kivezetésének, tehát a benzinások kivezetésének. És a másik dolog, amit meg akartam mondani, ez a még a szombati eseményekhez kapcsolatosan, ami nekem nagyon tetszett, illetve ilyen retorikailag szerintem tök jó volt. Nem tudom, hogy ki találta ki azt a beszédében magyar kételben, de tök jó lenne, hogy kiderülne, hogy hogy bocsánatot kért, amikor bocsánatot kért az eddigi történt dolgokat.
1: Beszéltünk erről, igen, mondta.
7: Nem
1: haragszom, teljesen nagyon erős rész volt, civilektől, pedagógusoktól, mindenkit, akik meghúzott, és hát a gyermekvédelem áldozataitól. Ez, mint első miniszterelnöki gesztus, ez tényleg nagyon fontos. Hogy ki írja a beszédeit? Ez egy tök jó kérdés. Az embernek az az érzése, de ez lehet, hogy így ez a messiás képző fantáziánk okozza ezt, hogy mintha Magyar Péter talán nagyobb részt vállalna a személyes kommunikációjából, beleértve a Facebook posztokat is, és a különböző közösségi megszólalásokat, mint az átlag politikus, úgyhogy egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ennek a beszédnek a nagy része az nem tőle jött. De ezt sose fogjuk megtudni. Maximum memoáriaiból 10 év múlva.
7: Igen, vagy később meglátjuk, de minden esetre nagyon kíváncsi lennék, és tényleg néha az érzésem, hogy így nem tudom, tök spontán jönnek ezek a dolgok, de egyébként meg tök nagyon jól megért, és összetett beszél volt, szóval nekem ez a része tetszett még nagyon a taburezzen gyerekeken kívül.
0: Meg a berohanás a parlamenteli.
1: Meg a berohanás, nem? Amikor ott egyesültek a politikusok egyesültek a néppel, hát ez a sorás, az ki volt találva.
0: Na, köszönjük, hello! Berakok egy zenét, aztán utána pedig jövünk vissza, és már vendégünk is elvileg velünk lesz, aki a mentés másként pedagógiai csoport részéről fog velünk beszélgetni, erdélyi oktatásról, meg mindenféle egyéb izgalmas dologról, úgyhogy maradjatok velünk. Zene után jövünk vissza, ez itt a Hajnali Hasadás, a Tilos Rádión.

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnalos adás című műsora, én Petya vagyok, pultból velünk van Bali, és elvileg velünk van vendégünk Erdélyből, Edina. Szia, jó reggelt!
1: Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt, Edina!
0: Mit már korábban is említettük, Edina mentés másként pedagógiai csoport képviseletében van itt jelen, akiknek a konferenciáján engem is meghívtak Kolozsvárra pont a választás előtt egyébként, amiről utána beszéltem is, hogy egy érdekes élmény volt nekem, hogy kicsit kikerültem a magyarországi buborékból, és egy másik buborékba kerültem Kolozsváron, és hogy kicsit így a legfeszültebb napokban egy nagyon érdekes élmény volt ezen a konferencián részt venni. Edina, mondanál pár szót magadról, így bemutatkozásként, és magáról a mentés másként csoportról, hogy hogyan jöttetek létre, mi a küldetésetek?
1: Én pedagógus vagyok, kicsiket tanítok, vagyis általános iskolában most éppen 6 éveseket. Nálunk van egy ilyen osztály, hogy előkészítő osztály, nem az első osztállyal kezdjük, hanem az előkészítő osztályjal. Most pont egy ilyen osztályt tanítok. Amúgy a mentés másként pedagógiai egyesület tagja vagyok 2020 óta, és a csoport, ami csak idéntől egyesület, tehát eléggé sok idő eltelt a között, hogy megalakultunk és formális szervezetté váltunk. 2018-ban alakult, és abból az igényből jött létre, hogy a pedagógus képzésben résztvevők azt érezték, hogy nem kapnak valódi gyakorlati tudást a képzésük során arról, hogy mi fog rájuk várni, amikor majd belépnek az oktatási rendszerben. Ugye a legtöbben nem egy elit iskolában fogják elkezdeni a karrierjüket, hanem nagy eséllyel valahol falun, akár szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekkel, vagy nagy eséllyel roma gyerekekkel, és azt éreztük, hogy erre nem készítenek fel minket. Ebből az igényből született meg az első konferenciánk, ahol igyekeztek ők, még akkor én nem voltam a tagja a csapatnak, olyan meghívottakat megkeresni, akik kifejezetten ezekkel a témákkal foglalkoznak, és ebben tudnak segíteni ezeknek a hallgatóknak, és innen nőtt aztán ki, meg ahogy telt múlt az idő is, mi is egy kicsit így az egyetemi közegből is, amiatt, hogy mondjuk lediplomáztunk, kikerültünk, és a konferencia is, vagy a csapatunk is egy kicsit túlnőtt Kolozsváron, egy Kolozsvár központú dolog volt főleg, úgy vontunk be egyre több már gyakorló pedagógust is a hálózatunkba, és most már így elég... Vagy hát úgy látjuk, hogy tényleg vannak olyanok, akik rendszeresen visszajárnak az eseményeinkre, konferenciáinkra, és kialakult szépen lassan egy olyan kör pedagógusokból, segítő szakemberekből, szakértőkből, kutatókból, akik támogatják az ügyünket.
2: És kifejezetten magyar nyelvű oktatásra, tehát kifejezetten olyanokkal dolgoztok, akik magyar nyelvű oktatásba vesznek részt.
1: Így van. Egyelőre igen, tehát hogy majd ezt egyszer csak szeretnénk bővíteni, de még a kétnyelvűség azt úgy érezzük, hogy nehezen megoldható jelenlegi feltételeink között.
2: Egyébként Peti, mondjad.
0: Ja, nem, csak hogy aki egyébként nem tud sokat az erdélyi magyar oktatás helyzetéről, annak így hogyan jellemeznéd azt, ahogyan jelenleg a magyar gyerekek tanulnak Romániában? Hogy néz ki ez az egész magyar nyelvű oktatás?
1: Szerintem elég jól néz ki, mert hogy a óvodától kezdődően, vagy bölcsödétől kezdődően gyakorlatilag egyetemig végig lehet magyar nyelven tanulni minden tárgyat, tehát hogy teljes mértékben magyar nyelvű az oktatás. Vannak olyan intézmények, ahol csak magyar nyelven tanulnak, vagy magyar osztályok vannak vegyes iskolák is, bár ezek egyre kevesebben vannak. Az a tendencia inkább, hogy szétválik a román és a magyar nyelvű oktatás, ahogy én látom, és annyi van még emellett, hogy magas óra számban, tehát 4-5 órában tanulnak román nyelvet. Román nyelvet és irodalmat a magyar gyerekek, és kötelezően érettségiznek románból, és most érettségizett le az első olyan generáció, tehát ez egy friss dolog ahhoz képest, akik már nem anyanyelvként tanulták a románt. Tehát nagyon sokáig mondjuk én is úgy tanultam a románt, mintha ez nekem az anyanyelvem lenne, ami nyilván nem. És ez problémás volt, mert sok... Tehát, hogy nem valójában nem segített.
2: Óraszámról beszélünk, vagy megközelítés?
1: Megközelítés.
2: Tehát az, hogy nem hogyha idegen nyelvként tanítasz egy nyelvet, szemben azzal, hogyha anyanyelvként, akkor elismered azt, hogy ezek a gyerekek nem ezen a nyelven kezdtek el gondolkodni, játszani, álmodni, stb., hanem megpróbálod nekik átadni úgy, mint hogyha nulláról kérne. Ugye ez a fő különbség?
1: Így van. Tehát, hogy nem ez a hozzáállás egyáltalán nem segített abban, hogy jobban megtanuljanak a gyerekek románul, mert hogy olyan szint volt tőlük már nagyon-nagyon kicsikortól elvárva, ami egyszerűen nem volt meg nekik. Tehát, hogy nem volt ez a fokozatos építkezés. És nagyon hamar átkerült a hangsúly. Hát ugyanúgy, mint hogyha egy anyanyelven tanulnának, nagyon hamar átkerült a hangsúly a kommunikációról az irodalomra, vagy a nyelvtanra, és nem. Na, úgyhogy ez most, tehát hogy most már ez azt jelenti, hogy 12-13 éve már így tanulják a gyerekek nem anyanyelvként, hanem vannak ebben viták, hogy tehát nem szeretik, ha idegen nyelvet mondunk, mert ugye ez nem teljesen idegen nyelv kellene nekünk legyen, hanem második nyelv, vagy környezeti nyelv, bár vannak olyan gyerekek, akiknek nem környezeti nyelv, mert az intézményrendszer való belépésig nem igazán hallanak román szót.
2: Azért engem azt érdekelne, hogy Sárosi Péter mit keresett ezen a konferencián. Vagyis Edina.
1: Igen, tehát, hogy nekünk az a hozzáállásunk a pedagógiához, vagy amit mi szeretnénk csinálni, az nem a, tehát hogy mondtam, hogy mi volt ez az igény, amiből kiindult, de hogy nem ilyen módszertani fogódzókat szeretnénk adni, tehát ez nem egy módszertani konferencia. Arra van lehetőség a képzés során, és vannak jó képzések azután is, hogy az ember elvégezte az egyetemet, tehát hogy nekünk egy ilyen szemléletformálás lenne a célunk, mi egy demokratikus és mindenki számára hozzáférhető méltányos közoktatásban hiszünk, és úgy gondoljuk, hogy ehhez arra van szükség, hogy a pedagógusok, akik benne vannak a rendszerben, azok cselekvőképesek legyenek, autonómak, és értsék ezeket a folyamatokat, tehát hogy például bekerül egy az ember egy olyan, nem tudom, szegregált iskolába, ahol nyilván nagyon sok problémával fog szembesülni, és hogyha így nem látja át a hátterét ezeknek, akkor nagyon hát belemehet abba, hogy a gyereket hibáztatja, a szülőt hibáztatja, önhibáján kívül akár, mert azt tapasztaljuk, hogy azért a legtöbb pedagógus, aki eljön az eseményeinkre, az jót akar a gyerekeknek, és azért van ott, mert szeretne segíteni nekik, de hogyha nem tudja így, nem látja rendszerben, akkor sokszor félre csúszhat ez. És hát Pétert azért hívtuk meg, mert pont egy ilyen kerekasztalt szerveztünk, amiben arról a világról, arról a társadalmi, gazdasági, politikai kontextusról akartunk beszélgetni a meghívottainkkal, amik jelenleg körbeveszik a gyerekeket. Tehát, hogy ezt is lássuk mi pedagógusok, hogy ők miben vannak most jelenleg. És hát ehhez például a drog politika, vagy drogprevenció, vagy egyáltalán az, hogy tudjunk erről a témáról többet, azt nagyon hasznosnak gondoltuk.
0: Lehet, hogy megdöbbenéssel veszett tudomásul, Balázs, de olvassák a drogriportát még Kolozsvárról.
2: Nem megdöbbenéssel, csak ez érdekelt volna, hogy pontosan mi is volt a legközelítés, köszönöm szépen, választottam
0: Igen, egyébként
2: a kérésemre.
0: Számomra egyébként tényleg meglepő volt, de hogy mit tudom én, a székelyföldi kis településről jövő iskolából jövő pedagógus is mondta, hogy olvassa rendszeresen a posztjaimat. Szóval voltak ilyen jó érzések, hogy igazából tényleg ez egy határokon átnyúló dolog.
2: Ja. Azt akarom kérdezni, hogy ha már a drogoknál tartunk, hogy azt értem, hogy a ti egyesületetek hát arról beszél, meg akkor is szervez eseményeket, meg abban próbál segíteni induló, vagy nem annyira induló pedagógusoknak, hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat jobban csinálni, de például a drogprevenció megjelenik a magyar nyelvű általános iskolai oktatásban, vagy gimnáziumi oktatásban Erdélyben?
1: Nyilván papíron, tehát hogy persze, hogy vannak ilyen-olyan programok rá, de nem látom azt, hogy nagyon...
0: Igen, ahogy én láttam a beszélgetésből is, meg a pedagógusokkal beszélgetve, nagyjából az a helyzet, mint nálunk sajnos, tehát olyan nagyon korszerű és jó prevenciós programok nem jutnak el az iskolába. Ott is azért elég gyakori ez a fajta rendőrbácsis szemlélet, hogy hát ugye azért a román drogpolitika egyébként nem sokban jobb, mint a magyar, tehát igazából ott is egy ilyen nagyon kőkorszaki szemlélet uralkodik ezen a téren, és hát...
2: A törvényi szabályozás is hasonló egyébként?
0: A büntetőjogra gondolsz?
2: Igen.
0: Az igen. Tehát az

0: beszélgetésen is, hogy De hogy az viszont tök jó volt látni, hogy amit ti csináltok eddig, hogy van egy ilyen műhely, és e köré nagyon sok lelkes pedagógus csatlakozott, akik viszont meg tökre nyitottak arra, hogy így új időknek új dalai eljussanak hozzájuk. Úgyhogy nekem ez egy nagyon inspiráló élmény volt egyébként ez a konferencia. Különösen ugye ez a apácai liceumban került sor erre, és hát így közben azért egyébként azon gondolkodtam pont, hogy ugyanazokat a csatákat vívjuk már apácai óta, hogy így ő is ugye hazajött ilyen külföldi, nyugati idegen eszmékkel, hogy akkor majd csinál egy kis Hollandiát Erdélyből, aztán pofára kellett esnie, és most is egy kicsit így ebbe vagyunk, nem, Edina, hogy így vannak ilyen korszerű eszmék, amiket próbálunk meghonosítani a saját országunkban, és hát sokszor eléggé nagy falakba ütközünk. Nem tudom, te hogy érzed ezzel kapcsolatban magad?
1: Hát így van, de most a drogok, vagy a drogprevenció az egy új téma, vagy hogy erről tényleg eddig nem nagyon beszéltünk, ez hiányosság volt, úgyhogy tök jó, hogy pótoltuk. Viszont vannak egy ilyen mindig visszatérő témáink, amikről mindig szeretünk beszélni, és például ez a szexuális nevelés, ami pont ugyane, vagy hát nagyon-nagyon hasonló, hogy van már róla egy nagyon nagy tudás, hogy kellene jól csinálni, vannak helyek, ahol csinálják, és jól csinálják, és működik, és mi még mindig ott tartunk, hogy egyáltalán arról beszélgetünk, hogy szükség van erre, vagy hogy ez a szülőfelelőssége kell legyen, vagy jaj, mi lesz, hogyha nem tudom, olyasmit mondunk a gyereknek, ami felkelti az érdeklődését véletlenül, ha nem lett volna még eddig felkeltve ezek a dolgok iránt. Úgyhogy igen, szerintem ez például, nekem ez jutott eszembe, hogy ez is egy ilyen témánk, amit évről-évről előhozunk, mindig elmondjuk, hogy erre nagyon nagy szükség lenne, de a rendszeren belül azon kívül, hogy azok a pedagógusok, vagy akik eljönnek hozzánk, és mondjuk meghallgatják, és akkor valamiféle szemléletbeli változáson keresztül mennek. Azon kívül a rendszerben még mindig ugyanúgy toporgunk egy helyben.
0: Egyébként, amikor kerekasztal beszélgetés volt, akkor ott valaki a közönségben, egy pedagógus azon kesergett, hogy hát annyi román egészség, vagy mi az oktatási miniszter váltotta egymást az utóbbi időben, hogy már a nevüket se jegyzik meg. És akkor megígyeztük keserűen, hogy de legalább nálatok van oktatási minisztérium. Ez most,
2: egészségügyi.
0: Ez most úgy tűnik azért változik, és egyébként pont amit említettél, hogy ez a szexuális nevelés, ez ugye Magyarországon is egy kiélezett politikailag polarizáló téma, és most az új egészségügyi, vagy oktatási miniszter Lannert Judit pont ezt mondta a meghallgatásán, hogy ezen változtatni fognak, és hogy ez nem csak a szülő felelőssége, amit ugye az előző kormány nálunk mondott, hogy ez csak a szülő felelőssége, és most ebben egy szemléletváltás lesz elvileg, hogy nem csak a szülői az a felelősség.
1: Irigykedünk is rendesen rátok. Nem tudom, hogy eddig az volt, hogy így azt mondogattuk, hogy ó, de hát legalább nálunk azért még egy kicsit jobb, de most már ez így.
2: Rátérünk majd mindjárt erre, hogy hogyan éltétek ti meg a választásoknak a ízét, csak szerintem ezt érdemes azért, mert tegnap az oktatási miniszter jelöltnek tényleg, tehát ez egyrészt az LMBTQ kérdés, ezt annyira elegánsan és annyira csodálatosan szerelte le.
0: Ja, hogy mondta, hogy látott már nem váltott.
2: Én még nem láttam
0: óvodást,
2: de olyan gyerekeket viszont nagyon sokat, akikről lemondtak és leszakadtak, és ezzel kéne inkább foglalkozni. A másik meg ez a, hogy akkor a szülőkre kell hagyni a szexuális felvilágosítást, és ezzel kapcsolatban megint az érv az annyira, hát szerintem egyszerű és szép volt, hogy az borzasztó egyenlőtlenségeket okoz, hogyha mindenkinek a szüleikkel. Nem beszélve arról, hogy hát ugye a szexuális felvilágosítás elmaradásából számos olyan dolog következik, amivel utána az államnak van dolga. Tehát a tinédzser terhességek, a nem várt terhességek, a terhesség megszakítások, a szexuális úton terjedő betegségek, tehát egy csomó olyan következménye van az felvilágosítás elmaradásának, amivel utána a családok is, meg minden közösségek is az államra néznek, és azt várják, hogy ezt oldja meg. Hát akkor, hogyha ezt lehet prevencióval, felvilágosítással,

0: támogatással ezeket a folyamatokat pozitív irányba befolyásolni, akkor miért kéne az államnak erről a területről kivonulnia? Nagyon komoly nemzetközi példák vannak arról, hogyha az állam innen kivonul, akkor abból annak semmilyen jó következménye nincsen. Van egy telefonálunk?
1: Nem, csak halucináltál.
0: Halucináltam egy telefont.
1: Igen. Szóval, hogy de egyébként még kicsit visszakanyarodnék oda is, amit mondtál a román nyelvű oktatás, vagy tanításról, hogy a magyar oktatási rendszeren belül, hogy azért ott én azt is felfigyeltem rá, hogy többen megjegyeztétek, hogy ebben láttok egy kis kockázatot is, hogy gyakorlatilag ilyen párhuzamos társadalmak épülnek jelenleg Erdélyben, mert hogy a fiatalok már egyáltalán nem beszélnek olyan szinten románul, mint mondjuk ti, illetve hát az, hogy ha csak nem szórványban élnek, akkor nagyon ritka, hogy létrejönnek barátságok, akár román-magyar barátságok, és ott Kolozsváros kicsit azt láttam, hogy így olyan egymás mellett élnek a románok, magyarok, megvan a saját magyar színház, román színház, magyar klub, planetárium, meg nem tudom, ahol így a magyarok, magyar fiatalok összejönnek, jó, volt ott egy-két román mutatóba, de alapvetően így külön mennek a dolgok. Ezt jól látom?
2: Igen, így van. Mi is szoktunk erről beszélni, meg főleg annak kapcsán merül fel, amikor azon kesergünk, hogy nem tanulnak meg a gyerekek románul, hogy az a jelenség, hogy így együtt játszanak az udvaron, a panel előtt, az így teljesen megszűnt.
0: Mert hogy ez volt az általános?
2: Hát volt, igen. Tehát az én gyerekkoromban ez teljesen, igen, általános volt. Ott játszottunk, mindannyian beszéltünk, ahogy tudtunk, és akkor voltak, akik tényleg elég jól megtanultak románul, voltak románok, akik megtanultak magyarul, tehát hogy ez oda visszaműködött, és hogy erre egyre
1: kisebb. Elnézést, egy picit.
2: Tönhetően, hogy, és ez egy jó dolog, nyilván, kiépültek az intézményrendszereink, és tényleg a magyar nyelvhasználatnak azért elég, tehát jogilag elég kiterjedt a lehetőség rá. Ezért tényleg úgy, ahogy mondod, hogy elindultak ezek a párhuzamosodási folyamatok. Már csak ezzel, hogy a magyar iskolák így kialakultak, és egyre több gyerek tanul ezekben a liceumokban, amik előkészítő osztálytól 12-ig vannak, és egyre kevesebb az olyan iskola, ahol mondjuk, tehát ilyen általános iskolák előkészítőtől 8. osztályig, ahol vannak párhuzamosan román osztályok is. És...
0: Ez nem nehezíti meg a gyerekek munkaerőpiaci érvényesülését hosszú távon? Értem, hogy azért egy akkora magyar kisebbséggel, mint amekkora jelenleg Romániában van, elképzelhető, hogy valaki óvodától nyugdíjaskorig nem szorul rá arra, hogy anyanyelvi szinten beszéljen románul, de hát közben meg a világ az globalizálódik, azért lehet, hogy ez nem feltétlenül jó, nem?
2: Nem, abszolút, de persze, tehát, hogy ez egy gyakori téma, hogy a gyerekek nyelv ismeretével kellene kezdeni valamit. Nagyon, közben meg nagyon furcsa, mert azt gondolnád, hogy heti 4-5 órában meg lehet tanítani egy nyelvet. Nem igazán értjük, hogy mi történik. Tehát az a legnagyobb probléma, hogy így mondjuk, elmondjuk, kesergünk rajta, de nem látjuk, nem értjük, hogy miért van ez. Tehát nyilván több oka van az egyik, de szerintem ez lehet, hogy már a legkevésbé jelentős, hogy van egy ellenállás, ami jöhet a szülők részéről, mondjuk főleg inkább, hogy nem tudom, van egy, bennük is van egy frusztráció azzal kapcsolatban, hogy ők nem tudnak jól, vagy voltak rossz élményeik, mindenkinek voltak rossz élményei, nekem is volt X rossz élményem azzal kapcsolatban, hogy megszóltak a buszon, hogy ne beszéljek magyarul, vagy rosszul mondtam valamit, csak akkor nem tudom, kikacagtak, vagy tehát, hogy ez mindenkinek volt, tehát ilyenek vannak. Úgyhogy ezt át lehet adni a gyereknek nagyon könnyen, tehát van egy ilyen ellenállás is, de közben meg angolul egy vagy két órát tanulnak egy héten, és
0: megtanulnak
2: angolul. Nyilván nem csak az iskolában, de közben meg van egy ilyen furcsa ellentmondás ezzel kapcsolatban, és szerintem nem. Tehát ugye valahol a módszertannal valószínűleg ott van a probléma, tehát ahogy tanítjuk.
1: Ja. Egyébként az nem nincs összefüggésben, hogy mondjuk a korábbi generációk sokkal több román tévét néztek, és hogy most már nem annyira, vagy most már magyar
2: streaminget
1: néz?
2: Ez is jó.
0: Hát angolul a gyerekek a médiafogyasztásnak köszönhetően tanulnak meg ezt a, már csak a saját gyerekeimben is látom. Nem feltétlenül
1: TikTok.
0: Azt számít, hogy hány órájuk van angolul lába, hogy kettő van-e, vagy négy, hanem az, hogy milyen médiát fogyasztanak, és hogyha angol nyelvű tartalmat fogyasztanak, akkor megtanulnak angolul, ez a helyzet.
2: Így van. És sokkal jobban viszonyunk, tehát az angolt szeretik, nem, tehát szeretnek angolul beszélni, szeretnek a románnal, nem ez a helyzet.
1: Aha. Hát közben megérkezett egy újabb vendégünk is. Szia!
3: Sziasztok!
1: Hanga,
0: szia.
1: Ugye?
0: Szia, Hanga! Milyen a környezet? Tudsz beszélni?
3: Tudok beszélni, csak a háttér az lehet, hogy egy garázs.
1: Az nem baj, hogyha éppen nem flexelnek benne. Mondasz te is pár szót magadról?
3: Igen.
1: Csak így bemutatkozás.
3: Általánosságban?
1: Igen.
3: Hát én Jakab Hanga vagyok. Bölcsészkart végeztem, ahogyan Edina. Aztán magyar tanárként dolgoztam egy kisebb faluban, illetve újságíróként az Átlátszó Erdélynél, főleg oktatási szegénységet érintő kérdésekkel foglalkoztam, és van két gyerekem.
1: Köszönjük. Kicsit azt is éreztem, hogy azért ti a mentés másként is, meg említettet az Átlátszó Erdélyt, hogy az erdélyi magyar társadalomnak azért ti nem a mainstreamjébe vagytok, hanem így ott azon belül is egyfajta ilyen kicsit ellenzéki helyzetben, nem? Hogy amiket csináltok, ezek a progresszív dolgok, azért nem, ezeket nem övezi széleskörű lelkesedés a mainstream erdélyi magyar társadalomban.
2: Mondod, Hanga, vagy?
3: Igen, ezt szerintem jól érzékeled. A bölcsészkarról kiindulva egy elég, hát valószínűleg nem véletlenül, de egy ilyen érzékenyebb látáspontot is magunkkal hoztunk, társadalomkritikát is, és tehát ezt így van itt Kolozsváron amúgy egy kisebb ilyen értelmiségi közeg, ahová ez jól be tud csatornázódni. Ez szerintem nekünk egy fontos hátterünk, ezek a kapcsolataink itt Kolozsváron, és a szülővárosainkba vissza tudunk emiatt nyúlni, vagy visszacsatolni azokhoz a szakemberekhez, akik egy-egy kisebb erdélyi városban dolgoznak, akiket mi ismerünk. Ugye a mentés máskéntben, mivel több városból jövünk Kolozsvárra, így többen is megyünk vissza ezekre a településekre, vagy különböző projektekkel visszatérünk. Úgyhogy igen, ez egy kisebb közösség.
1: És most ez a választás, ez mennyire okozott földrengésszerű változásokat a erdélyi magyar közösségben?
2: Eléggé.
1: Balázs, vagy halkítva.
0: Ja, azt akartam mondani, bocs, hogy közbeszéltem Edina, hogy Peti csak így bedobta ezt az atombomba jellegű kérdést.
1: Tehát, bocs, hogy a túl éles volt a kanyar.
0: De hogy ez egy tényleg nagyon érdekes téma, azért a magyar sajtóban, meg a magyar valódali értelmiségben az egy ilyen általános, nem tudom, hogy ez mennyire tévhit, és azt sem tudom, hogy ez mennyire volt igaz mondjuk az elmúlt 4 évre, vagy hogy a 16 évből mondjuk mennyire volt igaz az elejére később, de hogy azért az a, hát az általános vélelem, hogy azért alapvetően az erdélyi magyarság az, hogyha politikai kérdésekről van szó, akkor inkább azért konzervatívabb, és főleg a hát az anyaországi politikai választásai tekintetében inkább a Fideszre szavaz. Ez lehet, hogy nem igaz, és ez lehet, hogy ez komoly módon változott az elmúlt években. Én nekem, de csak egy ilyen bevezetőként, tehát amikor Magyar Péter elsétált Nagyváradra, az nekem, mint ehhez a, hát ez a városi, liberális, baloldali értelmiséghez tartozónak, az egy akkora politikai aktus volt, és egy annyira fontos, szimbolikus tett volt, amit én hát két kézzel ünnepeltem és tapsikoltam. Szóval, hogy mely... Azt mondtátok, hogy pedagógiai megközelítés szempontjából nem tartoztok a mainstreamhez. Politikailag hova tartoztok?
2: Politikailag sem tartozunk a mainstreamhez, tehát hogy ez egy baloldali csoportosulás ez a miénk, tehát ez kimondottan ebbe a politikai szcénába tartozik, és ez a buborék, amiről Hanga is beszélt itt Kolozsváron, ez is egy ilyen kicsi baloldali buborék, de ez tényleg egy nagyon-nagyon hát kicsi közösség, vagy legalábbis mi úgy érzékeljük, főleg akkor, ahogy mondta is Hanga is, hogy amikor visszamegyünk a saját városainkba, akkor ezért eléggé érzékeljük azt, hogy így egyedül vagyunk ezekkel az elképzelésekkel. Persze egy-két embert még tudunk magunk mellé gyűjteni ott is, de hogy alapvetően ez egy eléggé kolozsvári dolog, nem tudom, talán úgy, ahogy nálatok budapesti, de lehet, hogy ezt mi érzékeljük rosszul.
1: Nem, én ezt abszolút aláírom, hogy nekem ez a feeling jött be abszolút, és hogy Kolozsvár igazából az a méretű város, ami Magyarországon nincs. Tehát, hogy ugye nálunk van egy nagy vízfej, Budapest, és ezen kívül egy kisebb, de hogy Kolozsvár az egy inkább egy közepes méretű, ugye azt hiszem 400 ezer, vagy hány ember lakik ott. És hogy alapvetően ez egy nagyobb azért, egy nagyobb város, és egyetem, és tök nagy kulturális élet van, meg pezsgés, nekem egy tök szimpatikus volt az egész, és hogy sok magyarországi még mindig úgy tekint Erdélyre, mint egy ilyen skanzenre, hogy így nem tudom, megnézzük ezt meg azt, a mindenféle történelmi emlékeket, de hogy az nincs benne, hogy egy ilyen élő, vibráló magyar közösség van, és Kolozsváron én ezt láttam, hogy ott abszolút ez megy, ez a szellemi közeg, és ennek mondjuk földrajzilag is, úgy láttam, a planetárium az egy fontos epicentruma, ez a klub.
2: Igen.
1: Mondjad, Hanga.
3: Még így mennyire rázta fel itt az erdélyi magyarságot kérdéshez. Hozzáfűzném azt, hogy eléggé megrázta, sokan nem számítottak erre az eredményre, és nekem úgy tűnt egyébként, hogy a magyarországi média is inkább azt hangosítja ki, hogy úgy tűnik, hogy vannak olyanok is, akik már nem az Orbán rendszert pártolják, vagy hogy elégedetlenek, viszont arról a csalódásról, amit itt sokan megéltek, ugyanúgy, ahogy Magyarországon is, arról kevésbé van szó. És szerintem ez azért fontos, hogy legyen szó erről is. Egy párhuzamot vonnék, ami lehet, hogy elrugaszkodott a romániai aurnak a helyzetével. Szóval nagy ünnep volt, hogy sikerült az elnökválasztáson kitúrni őket, de most, amikor tehát, hogy a kormányban válság van, és ez már pedig itt elég gyakran van, megint csak felmerülnek a nevek, az, hogy pozícióba kerülhetnek, szóval, hogy azért az a szélsőséges kiállás, a szélsőjobbnak a megerősödése, az azért jelen van, azért, amiért egy pillanatra úgy tűnt, hogy nem, és hogy ez galibát okozhat még itt.
1: Aha. Aki nem tudná, az Aura, az ugye a Simionnak a szélső jobboldali pártja, akikkel egy elég bizarr koalícióra lépett a Fidesz, vagy egy ilyen támogatói kapcsolatba? Vagy hogy mondjuk?
2: Hát igen, ez a elhíresült Tihanyi beszéd, ahol őt nem tudom, támogatását fejezte ki.
1: És akkor ugye itt sokan azt gondolták Magyarországon, hogy majd ez majd egy óriási nagy változást fog hozni Orbán Viktor megítélésében Erdélyben, ami nem következett be. Vajon miért?
2: Nem.
3: Viszont abban, bocsit, néha elmegy egy-egy autó is. Abban látok lehetőséget, hogyha most megnyílnak a média csatornái Erdély felé is, akkor tehát, hogy Magyarországról is egy szétszálazottabb képet, akár politikait, gazdaságit, meg kritikát is kaphatnak az erdélyi magyarok. Azok, akik mondjuk csak a tévéből, vagy csak az egyébként felvásárolt erdélyi sajtóból tájékozhattak eddig, hogy mi a helyzet Magyarországon. Szóval, hogy ezen a szinten is fog hozni változást a mostani magyarországi választási eredmény.
0: Én ebben szerintem 100%-osan biztos vagyok, tehát ugye már csak az elmúlt egy hónap távlatában, hogyha nézzük, hogy a közvélemény kutatások hogyan alakulnak az elmúlt egy hónapban, tehát hogy mennyire durván csökken a Fidesz, sőt, hát igazából a legbeszédesebb az mindig a választások után közvetlenül készített kutatás, amikor kiderülnek az eredmények, és egy héttel később van egy kutatás, és kiderül, hogy hát nem is 52%, hanem 65% emlékszik úgy, hogy ők, vagy 62 úgy emlékszik úgy, hogy ők a győztesre szavaztak. Ez az egyik, ami szerintem Erdélyre is be fog következni. A másik pedig ez, amit mondtál, Hang, ez nagyon fontos, tehát az MTV, Duna TV, ezek az állami TV csatornák, amelyek az elmúlt 16 évben leplezetlenül tolták a Fidesz narratíváját, hogyha ez megszűnik, akkor ez azért jelentősen változni fog, szerintem. De a kérdés az, hogy tehát hogy például hogy Kolozsváron kívül jelenleg az, hogy te nem fideszes vagy, az egy nagyon erősen kisebbségi álláspont volt ugye az elmúlt években.
2: Igen, de én azért még itt behoznék néhány számot arra utalva, vagy visszautalva, hogy akkor így az erdélyi magyarok hány százaléka is fideszes, mert ugye ezt szokták mondogatni, vagy így elhangzik, hogy 90%-uk a Fideszre szavaz, de hogy így most ezt így bontsuk le, hogy ez azoknak az állampolgároknak a szám, akik magyar állampolgárok, tehát szavazati joguk van, ami nem mindenki, ez egy ilyen 600 ezer ember kb. Az 1 millióból, és azok sem mind szavaznak. Tehát azoknak kb. A fele, kicsit több, mint a fele regisztrál, és
0: tehát az egymilliós tömegből 300 embernek a szavazata alapján.
2: Igen, tehát, és akik szavaznak, akik tényleg szavaznak, azoknak tényleg elég nagy százaléka a Fideszre szavaz, tehát ilyen 90 fölötti százaléka úgy tűnik, hogy a Fideszre szavaz, viszont van egy másik nagyon nagy csoport, mondjuk a erdélyi magyaroknak, nem tudom, 3/4, akik vagy nem állampolgárok, ennek is lehetnek elvi okai, vagy egyszerűen csak nem csinálták meg valamilyen más...
0: Várjál, bocs, Edina, csak azt mondtad, hogy az erdélyi magyarok 3/4 nem állampolgár.
2: Nem, hogy nem szavaz a Fideszre.
0: Ja, oké.
2: Tehát, hogy 20% szavaz valójában így a Fideszre. És hogy vagy azért, mert nem állampolgár, tehát nincs szavazati joga, vagy hogyha állampolgár is, azt mondja, hogy nekem nincs jogom beleszólni a magyarországi választásokba, ilyenek is nagyon sokan vannak, vagy nem a Fideszre szavaz, már tehát leszavaz, de nem rájuk szavaz. Viszont most ér sokan, akik az eddigi választásokon nem szavaztak, és nem a Fideszre szavaztak volna, azok most ezen a választáson azt érezték, hogy na, itt most valóban érdemes ők is leadják a szavazatukat, nem a Fideszre.
0: Tehát ez a rettető magas részvétel, ami a magyarországi választáson megfigyeltő volt, ez az erdélyi magyar állampolgárok körében is.
2: Úgyhogy én ezt a 90%-ot azért úgy azt lebontanám, és azt mondanám, hogy úgy tűz.
0: És a kampány mennyire szűrődött be? Tehát azt értem, hogy a média, hát azt ugyanazt látod, az elektromágneses sugárzásra alapított média információ az nem áll meg a határon, de hogy például olyan plakát és nyomtatott sajtó és rendezvények szintén, ez mennyire volt felfokozott az választást megelőző időszak?
3: Én nem érzékeltem. Szerencsére a plakátok azok soha nem jöttek át. Én többször megbotránkoztam, nem járok gyakran Magyarországon, de nem csak ezen a mostani kampányon, évekkel ezelőtt is az a nyelvezet, amit a magyarországi kampányokban, meg politikai életben látni lehet, hát az szerintem valami mértéktelenül üres és agresszív szöveg. Nem mondom, hogy nagyon jó itt a politikai helyzet, de meglepő ez a fajta trágárság politikában, meg a félelemkeltés, tehát ez nem jelent meg nálunk plakátok szintjén, de azt nagyon sok embernél láttam, sok, hát így főleg a családban vagyunk kénytelenek beszélni olyanokkal, akik mondjuk maguk is elhitték ezt a megfélemlítést, és tényleg azzal a rettegéssel néztek a választásra, hogy akkor most itt ezen múlik, hogy háború lesz, és hogy visznek katonának, vagy nem visznek katonának. Szóval ez a része, ez a félelem átjött. Rendezvények szintjén én nem érzékeltem, de megint ez lehet, hogy a buborékunk miatt. Lehet, hogy kis falvakban mozgósítottak, vagy városokban, vagy intézményekben elhangozhatott, hogy na, azért szavazzatok a Fideszre, ilyesmiről hallottam.
2: Igen, itt azért szerintem be kell hozni az RMDS-t ezen a ponton, én azt érzem.
0: Nagyon elegánsak voltatok, ugye eddig nem említettétek.
1: Ez az elefánt a szobában.
0: Ez elkerülhetetlen lett ezen a ponton.
2: Igen. Tehát a Romániai Magyar Demokratikus Szövetséget, akik azért elég rendesen kampányoltak Erdélyben a Fidesznek egész idő alatt, úgyhogy ilyen szinten...
1: Tehát én ahogy láttam, azért itt ugye nagyon komoly, tehát így mondjuk nem is pártpolitizálni kell itt, hanem egyszerűen azt kell felismerni, hogy ez egy nagyon komoly pénzosztó mechanizmus, amit kiépült Erdély felé, ami a civil társadalmat is vastagon érinti, hogy akkor milyen kezdeményezések kapnak pénzt, kaphatnak pénzt, lehet-e kritikusan megnyilvánulni, nem lehet. Tehát, hogy mondjuk például a mentés másként, az kapott bármennyi pénzt Magyarországról?
2: Nem kapott.
1: Na hát ez is ezért egy sokat mond.
2: Nem is kérünk, de nem.
1: Aha, de hát gondolom nem is lehetett volna. Várjál,
3: valamelyik évben volt egy Betlen Gáboros támogatás.
1: Na.
3: De elég tudatosan, az volt az egyetlen egy, és elég tudatosan távol tartottuk magunkat utána is tőle, és hát ez látszik is a finanszírozásunkon, hogy mi nagy pénzeket, amúgy akkor se kaptunk sok pénzt, de na azért említsük meg, hogy nem, igen, nem ott kértünk, ahol sokat adtak, és ez egyébként visszacsatolható ahhoz a kérdéshez is, hogy akkor mennyire fogja itt megrázni ez a változás az erdélyi magyarságot, mert azért az elmúlt évek alatt ezt többen jelezték, hogy nagy mértékben a román állam helyett erre a pénzosztó gépezetre kezdett az erdélyi civil szféra ráállni, akkor is, ha nem feltétlenül meggyőződésből, de hogyha adtak pénzt, akkor könnyebben, akkor onnan vették el, és akkor most mi lesz? Szóval el tudom képzelni, hogy azért sok szervezetnek a jövőjét ez a helyzet befolyásolni fogja. Az a rengeteg pénz, ami jött, az most, hogyha nem jön a médiának, a magyar civil szervezeteknek, mert az fog látszani. Nem tudom, valaki fogja-e mérni. Minket nem fog negatívan befolyásolni, és nagyon örülünk a magyarországi partnereinknek, hogy ők viszont most kapnak lehetőséget, hogy dolgozhassanak, és hogy olyan támogatást kapjanak a magyar államtól, amire szükségük van, de hogy lesz ennek itt még hatása, amit most talán nem is látunk pontosan.
1: Tényleg az mondjuk sokat elmond, hogy az RMDS vezetői nem is jöttek el Budapestre erre a ünnepségre, most olvastam a Transtelexen, hogy nem is voltak jelen, tehát hogy itt valószínűleg még a sok hatása alatt állok, hogy itt mit fognak ezzel kezdeni. Egyébként a választás estéjén azt arra tippelek, hogy biztos volt valami összejövetel a planetáriumban, és milyen volt ott a hangulat?
0: Hangulat.
2: Igen, én voltam, ott voltam. Hát, amit mi észrevettünk, ami egy kicsit így eltért attól, amit láttunk nálatok, az, hogy egy ilyen óvatos öröm volt mindenkiben. Tehát így mondjuk ezzel meg is szoktak lepődni a magyarországiak, amikor így mi néha mondjuk, hogy ja, de hát mi ezt már tudtuk, hogy nekünk ez annyira nem volt meglepő, vagy hogy kicsit mi úgy ezzel úgy voltunk, hogy ja, ez így most meg fog történni, ez a kormányváltás, rendszerváltás. De hogy én azt érzékeltem így az emberekben, hogy olyan óvatosan örülnek, hogy jó, ez így most jó, ennek most örülünk, de azért úgy lássuk, hogy akkor ez ránk majd milyen hatással lesz, és hogy úgy egyáltalán várjuk ki a végét. Kicsit kevésbé volt eufórikus.
0: Ez tök érdekes, amit mondasz, mert pont tegnap előtt mondta egy itteni ismerősöm Németországban, hogy találkoztunk most a választás után először, és azt mondta, hogy hát gratulál, én is gratuláltok neki, mondta ő, mert komoly pénzt nyert a Magyar Péter győzelmén az egyik fogadási oldalon, és akkor kérdezte tőle, hát, hogy volt ilyen bátor, és mondta, hogy hát az az igazság, hogy ő érti, mert sok magyar ismerősem, ahogy mi ezt nem akartuk elhinni, hogy ez be fog következni, de hogy szerinte mi az elmúlt 16 év csalódásaiból, a Fidesznek az ármánykodásaiból, meg úgy általában hát, hogy láttunk mi már karomarjút gondolkodásmódból, köszönhetően teljes mértékben elfogultan néztük ennek a választásnak az esélyeit, és hogy ő, aki a kizárólag a közvéleménykutatásokból tájékozódott, és megnézte, hogy melyik kutatóintézetek a mérvadóak. Ő ebbe egészen biztos volt, hogy a Tisza kormány nagy győzelmet fog aratni. Nem egy átlagos valakiről van szó, tehát nagyon követi az eseményeket, de hogy ez tök érdekes, hogy ezek szerint nektek is, már csak Erdélyből is kevésbé volt torzult a szemüvegetek ezzel kapcsolatban, mint a miénk, mert mi az utolsó pillanatig ezt alig akartuk elhinni.
1: Egyébként Hanga, említetted az átlátszó Erdélyt, és azért azt is láttam az utóbbi időben, hogy az átlátszó Erdély az például ilyen élethalál küzdelmet folytat, ha jól láttam, hogy így a pénz elfogyott teljesen a szervezetnek, és akkor azért ezek szerint ez nem egy, tehát hogy itt ez a változás, ez sok szervezet számára egy ilyen túlélési kérdés is, mert hogy most azért nem tudom, mennyire vagytok bizakodóak, hogy itt akkor majd lesznek új támogatási lehetőségek.
3: Tehát az átlátszó Erdélynek a helyzetét külön választanám. Jaj, hogy mint forrás, hogy az átlátszó Erdélynek...
0: Általában nem csak az átlátszó Erdély, hanem minden magyar, aha, tehát az ilyen kicsit a progresszívebb, kevésbé konzervatív magyar kultúrával, oktatással, magyar élettel foglalkozó szervezeteknek lehet egy ilyen várakozása, hogy akkor most talán másokat is odaengednek majd a mézes bödönhöz, vagy nem tudom. Már nem tudom, hogy mennyire üres, hogy teli az a mézes bödön.
3: Igen, én inkább erre számítok. Tehát azt nem gondolom, hogy így a határon túli, vagy az itthoni helyzetre több pénz jutna, vagy hogy... Tehát, hogy én most úgy látom, hogy először a magyar államot kell kicsit összekaparni.
0: Kotyáborázni, igen.
3: Igen, és hogy akkor megnézni, hogy melyik pénzek hova mennek, de hogyha lesznek is, tehát hogy a támogatásoknak biztos kis része marad meg az, hogy vagy úgy én legalábbis ezt feltételezem, hogy jóval kisebb, és hogy annak az elosztása az viszont lehet, hogy arányosabb lenne, de én erre nem gondoltam még soha, hogy akkor minket ez például érintene. Edina, te igen?
2: Nem, ez még nekem sem jutott eszembe. Nem, én azon arra gondoltam, hogy meg fog kelleni, keressük a módját annak, hogy mégiscsak, mint a román állampolgárai, valahogy az velük is, vagy bele működjünk együtt, vagy tőle is várjuk azokat a támogatásokat, vagy azt a támogatást, amit eddig úgy tűnik, hogy csak a magyar államtól vártunk, vagy vártak. Tehát, hogy valahogy vissza kell építsük a kapcsolatainkat a román közösséggel, a román állammal is ilyen szempontból.
1: Egyébként
2: arra tippelek, hogy, hogy sokkal kevesebb pénzt fog most elvégül kapni.
1: Egyébként a mentés másként az kap pénzt a román oktatási minisztériumtól, illetve milyen a kapcsolat a román oktatási minisztériummal? Van-e egyáltalán?
2: Nincs. Tőlük se kapunk.
0: Akkor kitől kaptak? Egy civil szervezet? Egy ponton felmerül a kérdés, hogy miből éltek, miből szerveztek konferenciákat? EU-s pályázatokról beszélünk, vagy?
2: Van, igen, EU-s pályázatok vannak, vagy jelenleg is vannak, meg voltak, de közösségi finanszírozásból, tehát adománygyűjtésből főleg. És abból, hogy nem tudom, sok ember sok munkát belerak ingyen, többek között a meghívottaink is, akik honorárium nélkül jönnek, és
1: ja. Igen, az egy értelműen látszott, hogy nagy a lelkesedés, azért ez egy lelkes kör. Mondjad, Hanga, akartál valamit mondani?
3: Ez egy nem egy ilyen nagyon gyorsan növekvő szervezet a mentés másként. Sűrűn változnak is a benne dolgozók, tanulnak, tovább mennek. Hát van egy maga, aki nem változik nagyon sűrűn, de úgy, akik mondjuk részt vesznek a konferenciákon, azok változnak, a szervezet nem nőtt nagyon, sem az anyagi tőkében, sem a programokban, viszont próbálkozunk erre lehetőségeket keresni. Szóval mondott Edina, hogy mi ingyen dolgozunk, és de közben van munkánk is. Tehát, hogy ez az oka annak, hogy nem növekedünk nagyon, ami egyébként kívánatos lenne, mert hogy azért szeretnénk hatást elérni. Úgyhogy most nem tudom, hogy ez elhangzott a beszélgetés elején, hogy mi most a közelmúltban lettünk egyesület, ami ugye ezeket a pályázati utakat megnyitja. Esetleg olyan változást hozhat a mostani helyzet Magyarországon, hogy a partnereinkkel, azzal a szakmai közeggel, akikkel eddig együtt dolgoztunk, lehet, hogy jobban együtt fogunk tudni működni. Lehet, hogy több lehetőségük lesz, vagy pénzük eljönni hozzánk, úgyhogy nem kelljen kifizessük őket, vagy hogy lesz lehetőségük olyan programokat szervezni, amiben minket is bevonhatnak. Szóval inkább ilyen formában tudom elképzelni, mint konkrét anyagi juttatás vagy finanszírozás.
1: Hát akkor az együttműködést. Innen is üzenem, hogy a Jogriporter Alapítvány az teljesen nyitott a közös Erasmus pluszos, vagy bármilyen EU-s pályázatokra, úgyhogy majd beszélhetünk
0: is erről. De hogyha más civil szervezeti munkatársak, vezetők hallgatják műsorunkat, hol talál meg titeket mentés másként? Hol
2: keresztül? Igen, van mentésmásként.ro weboldalunk, de Facebookon, Instán is megtalálnak minket, vagy a mentésmásként peda@gmail.com e-mail címen.
1: És ugye egyébként...
0: Ja, bocs, Peti.
1: Még azért van egy pár percem, és azt még szeretném megkérdezni, hogy mik azok szerintetek azok a dolgok, amiket szeretnétek így elérni a következő, nem tudom, 4-5 évben?
2: Hát pont múlt héten, és ezen a héten is lesz egy gyűlésünk, amin a célkitűzéseinket nézzük át. És nekünk egyik nagyon fontos szívügyünk, ahogy már mondtam, hogy hálózatot építsünk azokból a pedagógusokból, segítő szakemberekből, a kutatási szakemberekből, akik hát hasonlóan gondolkodnak, mint mi, vagy szeretnének tényleg egy ilyen demokratikus közoktatásért tenni, és az egyik ilyen célunk az, hogy helyileg, tehát nem csak Kolozsváron, hanem Marosvásárhelyen, Szapárnémetiben szervezzünk meg olyan pedagógus közösségeket, ami egyrészt egy ilyen támogatói közösségként is, de egy szakmai közösségként is tud működni. Mert most az egyéves tervünk az, hogy Marosvásárhelyen hozunk létre egy ilyen közösséget, tudom, aztán majd így tovább építkezzünk azokban a városokban, ahol amúgy is jelen vagyunk, és szeretnénk vagy mondott a Hanga, vagy mondjam tovább, hogy
3: mondjad.
2: A pedagógus képzésbe szeretnénk most egy kicsit így intenzívebben belépni, tehát nem úgy, hogy ők jöjjenek el a mi eseményeinkre, hanem mi menjünk el az egyetemre konkrétan, és kritikai pedagógiai előadást, illetve workshopot tartsunk nekik, mert kaptunk megkeresést az egyetemtől,
1: Mármint a bábes bolyai?
2: Igen, a bábes bolyaitól, igen, hogy a tanár képzésben résztvevő hallgatóknak tartsunk ilyen foglalkozásokat. Úgyhogy ez most ezek szerepelnek a terveink között, az ilyen egyéves és aztán a hosszú távú céljaink között.
1: Na hát akkor köszönjük szépen nagyon, hogy velünk voltatok, és elmondtátok ezeket, és hát aki Magyarországról próbál, vagy a hallgatóink közül egy progresszív kezdeményezést támogatna Erdélyben, annak felhívjuk a figyelmét, hogy mentésmásként.ro a oldalra látogasson el, és a mentésmásként pedagógiai csoportot ott tudja ugye támogatni is. Jól mondom? Jól mondom, bólogatnak a lányok, igen, tehát tényleg nagyon rászorulnak, és egy nagyon jó kezdeményezést támogat, aki támogatja őket, úgyhogy mentés másként, hajrá! Köszönjük!
0: Nagyon köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és további sok sikert kívánunk!
2: Köszönjük szépen!
3: Köszönjük.
1: Sziasztok! A hallgatóknak sziasztok. Pedig ez volt a hajnali asadás a Tilos Rádión, és jövő héten jövünk majd vissza. Sziasztok!
0: Sziasztok!
4: A Tilos Rádió híré következnek.
5: Két Dávid szarvas borjú született áprilisban a miskolci állatkertben. A Kínában honos, ott Milónak hívott állat, mintha szarvas, teve, marha és szamár testrészeiből volna összerakva. Vadon élő csordái 1900 éve fokozatosan tűnnek el, amihez a szarvashús fogyasztásának halhatatlanságot tulajdonító hiedelem is hozzájárult. Császári vadaskertekben maradt fönn néhány egyed. A nyugat 1866 után Armand David tudós misszionáriusnak hála szerzett róluk tudomást, sőt néhány állatkerti példányt is. Ezek leszármazottait telepítették vissza az elmúlt évtizedekben kínai nemzeti parkokba, ám emberi felügyelet nélkül nem élnének meg. A miskolci borjak egyre aktívabbak, mind gyakrabban csatlakoznak a felnőtt Dávid szarvasokhoz, írja a sokszínű vidék. Május 2-án rendezte május fameneteit a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat. A legények ilyenkor sváb hagyomány szerint két nyárfát vágnak ki és szalagoznak fel. A kisebbikkel, ez is nagyjából 10 méteres, vonulnak a Haraszter Dorfmúzik kíséretében a kegyeleti emlékparktól a tájházhoz. Ám idén valaki ellopta a jókora fatörzset, az ifjak a helyszínen maradt ágakkal kezükben vezették a népviseletbe öltözött menetet. A közösségi eseményt minden évben óvodai és iskolai táncosok, valamint hagyományőrző csoportok fellépése gazdagítja. A tettes a térfigyelő kamera révén remélhetőleg azonosítható lesz. A nagyobbik és nehezebbik májusfát vonulás és bonyodalom nélkül felállították a tájház udvarán, írta a Dunaharaszti Online. A francia kormány lecserélteti hivatalaiban a Microsoft Windows-t a nyílt forráskódú Linux operációs rendszerre, írta meg a hvg.hu. Elfogadhatatlan, hogy nincs ráhatásunk azoknak a számítógépes programoknak a költségeire, fejlesztésére és kockázataira, amelyektől adataink, infrastruktúránk és stratégiai döntéseink függenek, indokolta David Amiel miniszter. Őszre az összes tárcának tervet kell kidolgozni a 2,5 millió eszközük cseréjére. Továbbá a Teams-et, a francia CHAP, a Zoom-ot, a Vizio, a Dropboxot pedig a France Transfer szolgáltatás váltja fel. Az átképzések és az IT-s feladatok is okozhatnak még fejfájást. A 100 000 munkaállomását Ubuntu rendszerre átállító francia csendőrség viszont évi 2 millió euró licencdíjat takaríthat meg.
4: A Tilos Rádió hírét hallottatok.
6: Annyira jó, most meg is jobban vagyunk. Szeretettel köszöntjük a hallgatókat, ez itt a helyettes reggeli Tilos Rádió. Good morning. Az a gond, hogy a mikrofonok nem a lányok felé fordulnak, ezért finoman jeleztem kollégáimnak, hogy fordítsák. Na kérem szépen, azt ígértük ezelőtt 2 héttel, hogy Perzsa műsor lesz.
7: Perzsa, de nem vásár.
6: És az van, itt van velünk egyelőre 3, majd aztán 4 gyönyörű hölgy, 2 perzsa lány, az egyik Mér, a másik Aida. Velük van barátnőjük Luca, aki nekem is a barátomnak a lánya. Bonyolultad el, vagy
8: ez egy ilyen családi buli.
6: Minden szeretettel üdvözlőjük Makos Annyit. Várjuk még Petrát, aki back-to-back lesz a műsorban, hiszen két héttel ezelőtt a kínai konyháról beszélgettünk vele és férjével, amikor is a műsor végén kiderült, hogy de hiszen ő Teheránban nőtt föl. És akkor így kapcsolódik
8: a világpolitikai eseményekhez.
6: És itt van drága Tóth Pali barátunk, aki annyiban kapcsolódik a Perzsa tematikához, hogy semmennyire sem. De meghívtuk.
8: De abszolút.
6: De kitalálunk.
8: Szerintem ő is kapcsolódik mindenhez. Biztos vagyok benne. Egyrészt szeret kedveli a nagyon csinos hölgyeket, különösen, hogyha van közük mindahhoz, amit ő is művel.
6: A helyzet az, hogy mi egyáltalán nem tudunk angolul, viszont a két lány, a két perzs lány az angolul fog beszélni, ezért in the first minute, the few minutes, we just introduced the whole team.
8: You.
6: Úgyhogy én, ahogy azt a lányomtól is szoktam kapni a kijavításokat, mert egy mondaton belül 17 nyelvtani és egyéb hibát szoktam.
8: Na de ez nem erről szól.
6: Úgyhogy most előre elnézést kérünk, ha valamit rosszul mondanánk.
8: Egyébként meg, ha valaki nyelvleckékre vágyik, az most nem most ebben a pillanatban keresse, de kétségtelen meg fogjuk érteni egymást, hiszen a dolog lényeg az, hogy kommunikáljunk, még hogyha egyébként hibásan is. Minden nyelvi iskola erre biztat mindenkit. Így van? Hát mi ezt próbáljuk majd most modellezni.
6: So we try to speak English, but we are not professionals in English, not as you. And we would like to talk about the Persian kitchen, which is the basis of all the kitchen in the world.
8: Very, very Asian.
6: That's my opinion.
8: Te fogsz ezért fordítani?
6: Nem, én nem tudok angolul, mondtam már.
9: Megpróbálok én akkor.
6: Fordítom.
8: Jó, csináljuk, akkor hogy ne esetleg ne égessük a minél is.
6: Sanyi, mi mert ne vagyunk égve teljesen, nekünk már tök mindegy.
8: Oké, tehát a... She will be the translator, okay?
9: Okay.
8: Lusa. And you will speak about the ancient and the modern Persian kitchen.
9: So okay. Maybe
8: first.
9: Which one of you girls would like to start? First,
8: yeah.
6: Let's talk about the ancient, no?
8: Yes, of course. Yes.
6: Let's talk about the ancient bread.
8: Can you tell us something?
6: The sangak. We love the sangak. Tehát most, igen, közben fordítani, ezt jól kitalált.
8: Ez egyébként el kell mondani, ez egy kísérleti adás, tehát ez a, ugye Lakihegyi kísérleti adás így mindjárt a legelején, és akkor majd engedjük persze a Palit is szóhoz jutni, mert nem véletlenül hívtuk őt, de térjük vissza a hölgyekhez, itt pont a Pali is, én is pont velük szemben ülünk az asztal másik oldalán.
6: Igen, én bedobtam közben ezt a sangakot. The sangak was a military bread, yes?
10: Some kind of, yeah. It's a some kind of a neutral bread, and we make it with this some kind of rock.
6: Mm-hmm. And on small rocks.
10: Yeah, exactly.
6: Hot small
10: very,
6: rocks,
10: very
6: yes.
10: Very hot, small rock.
6: A szangákról beszélünk, ugye a kenyér kultúrája, azt ugye tudjuk, hogy Mezopotámia, Egyiptom innen eredeztethető, ami...
8: A félhold, ahol termesztették a mindenféle gabonákat annak idején.
6: Kultúránkban, és a perzsáknál ez a szangák kenyér, ez egy ilyen nagy lepény kenyér volt, amit a katonák készítettek maguknak. Minden katonának kellett vinnie kavicsokat magával egy táskában, amit ezt, hát ilyen táskában, oké, tehát mindenkinek kellett vinni magával a kavicsot, ezt a tűzbe rakták, fölforrósították, kiterítették, és ezekre a forró kavicsokra rakták rá az egészen kiváló kenyeret, ezt a szangakot, amit ma is lehet kapni, tehát ez egy ilyen egészen ősi sztori, és kiváló kenyér.
8: Egyébként is úgy nézett ki a felszíne, mint amikor babot töltünk bele, igaz? És igen, olyan kis mélyedések van, ami... You know, he's speaking about your flatbread.
10: It's not totally flat. I mean, you have to do some shape on it with the tip of your...
6: It's look like the focaccia.
8: Ah, yeah, okay, like the focaccia.
6: It's look like the focaccia. There's
10: yeah,
6: that hole.
10: Bigger
6: but bigger.
8: How big is it?
6: And much thinner.
8: És megérkezett. Na most a lányok mutattak egy ilyen, hát nagyon méretes 60 centis.
10: Actually, the much...
6: Hogyne kellene?
10: Baker is much professional. He or she can make it much more bigger. Sometimes it's super big.
9: Minden tehetségesebb, annál nagyobbat tudnak csinálni.
8: Hát igen, ők a szuperbiget gyártják. Na, Árpád is egyébként a igen, bezártak. Köszönjük szépen, üdvözlünk körünkben. Voltunk már ennyien, és ráadásul...
6: Soha nem voltunk ennyien, megérkezett közben Petra, back to back.
8: És nem csak, hogy nem voltunk ennyien, hogy ennyi hölgy még itt nem volt. Figyelj, látod, ez egy... Palinak mondom egyébként, hogy ez egy ilyen, látod, ez egy rock and roll. Igen.
6: És
8: Árpád, vedd fel a fonalat.
6: A jó hírem az, hogy szángákot lehet kapni itt Budapesten is. Mert én életem első szángákját Bécsben tudtam vásárolni a Nashmarton, de van a Népszínház utcában egy Perzsa bakery. Exactly. A Persian bakery in the Népszínház street.
10: It opened recently and the point for szángák is that it's super light bread. So when you eat this one, even the people who has allergic to gluten or something, the stomach it doesn't hurt or something like this. And we use lots of herbs and also sesame seed or black and white one on the top.
8: Black onion.
6: But herbs?
10: No, no, no onion.
8: No, no herbs inside.
10: I know
8: what is the sesame.
10: On the top. Yeah.
6: But mostly you dip with it.
10: Yeah,
6: you dip with the
10: exactly.
6: with the bread, yes.
10: With the, mm-hmm. Yeah, for example, with the goulash, something like this, some kind of food like this. Yeah, stir.
6: Tehát már most adtunk egy jó kapcsolódási pont, hogy gulyást is lehetne szángákkal. itt közben eláruljuk, hogy egy gulyáshoz hasonló...
8: De az egy némi fordítás van nekem, vagy zanzásítós fordítás.
6: Ja, mindazok számára, akik... mondani, hogy a maratonon sörpörköltet fogunk készíteni, azt is lehet majd szángákkal.
8: Nem beszéltük még meg, úgyhogy ez még változhat.
6: Nem fog változni, ez már az kész.
9: Hogy a szangaknak az a lényege, ugye, hogy gluténmentes is, tehát bárkinek, aki allergiája van, vagy problémája a rendes kenyérrel, akkor az is tudja enni, mert ez egy nagyon könnyű, és mártogatni szokták, mondja, hogy a gulyásba is lehetne.
6: Illetve hát van egy csomó olyan ételük, ami hasonlít a mi gulyásunkra, vagy hát fordítva, nekünk van egy csomó olyan ételünk.
9: Igen, nagyon jól csinálja például a marhás pörjét, a barberizzel, kedvencem.
8: Szóval amikor egy kis üzékbe edénykéket egymás mellé raknak, beleraknak mindenfélét, és a tűzön nem, vannak ilyen...
9: Ez nem India?
8: Nem, van ilyen egyébként Perzsiában is.
6: Én nem tudom, én nem voltam még Perzsiában, de mi ez a pörkölt? Can you talk about your stew?
9: What is the beef that you're beef doing stew? For the dinners that we do?
10: Last time, we did khorsht khalal. Okay. Last time we did khorsht khalal is from the west of the Iran, the city called Kermanshah, and it's kind of luxury food that made with beef and almond and barberry, and usually people eat it during the special occasion, not every time. I mean, it's not regular food, but how did I made it? With mashed potato, not with rice, because usually they eat it like, I mean, every Persian food side is rice, not all, but most of them.
6: Mm-hmm.
10: Yeah. And I wanted to combine it with in the new way, so I did it with mashed potato and
6: gyorsan lefordítom, tehát hogy egy marha pörköltszerű étel, amit
8: mandulával.
6: Mandulával, amit ők sem esznek minden nap egyébként, tehát az egy ünnepi étel, és az ételek nagy részét rizsje leszik, de ez speciál krumplipürével.
8: Annyit egyébként erről a mandulás történetről, hogy a hús-mandula kombináció az egyébként a középkorban és korábban is az nagyon általános volt. A Európában az arabok közvetítették ezt a fajta kultúrát, ezt az
6: Én még kiegészíteném a mazsolával. Hús, mandula, mazsola.
8: Így, igaz, a így.
9: Így, igaz. Így annak fel, meg mondjuk annak inkább savanykásabb íze van.
8: Aha. Egyébként pedig, ahogy az arabok mondják, mondjuk a perzsák nem arabok, tehát itt most félreértés ne essék, de mindesen van egy olyan mondás, ami elterjedt azon a vidéken, hogy az étel rizs nélkül az olyan, mint a szép lány egy szemmel.
6: De szép. Egyébként beszélhetünk egységes perzsa konyháról? Az megint egy nagy országról van szó. Ugye Petrával már tisztáztuk, hogy nincs olyan kínai konyha, hanem nagyon sok kínai konyha van egy név alatt. De hogy beszélhetünk ilyenről?
10: Can we talk about the Iranian food in general?
6: Or there's many different type
10: Actually,
6: of kitchen.
10: Iranian food is super old and for each city we have a special dishes, and we mix lots of things together. For example, we blend the sour and sweet together, or for example, we use lots of fruit like pomegranate, sour cherry, quince in the food, and it's really common to use a food for the use a fruit for the food. So it depends which city you are living. So yeah, the food is completely different. So we have lots of food. Most of the food are with the rice and with the beef. So we usually use the beef and lamb. So the pork is not common in Iran. It's some kind of forbidden. So what else should I say?
8: Yes. Luca, várjuk meg, amíg Luca itt zonzásít, majd lefordítja.
6: Luca jeges kávérára koncentrált.
9: Figyeltem. Nem lehet szerintem egységesíteni, mert hogy minden így régióban, minden városnak megvan a maga specialitása igazából, tehát hogy is there any that is the origin of the food that you use everywhere? Like, is there a common food or everything is like specialized in, each way? The rice,
10: the rice and maybe tajin.
2: Yeah, the tajin.
10: Tajin or masabzi. Yeah. I think, yeah.
2: That's the most common food which most of the people like it.
10: Yeah,
2: and
10: in everywhere.
2: Super,
10: yeah.
9: Tehát a tajin az, amit esetleg mindenhol ugyanúgy esznek, de minden más ételük az ugye speciális a régióra.
6: Az mi, amit tajinnak hívunk? Ez ugyanaz?
9: Nem.
10: Can I say something?
8: Ez nem a...
6: Yes, of course. Yes,
8: yeah, tajin is not...
10: Because
8: not
10: I
8: will
10: mention... I'm sorry.
8: Yeah, okay, no, please tell.
10: Because I just said that in Iran, most of the people, most of our foods are with the lamb and beef, but I'm from the south of Iran, and in the south of Iran, we use fish and shrimp and these things a lot and in a different way.
8: Because there is, because there, of the sea. Okay, there is
10: yeah,
8: the sea.
10: Yeah. Mm-hmm. And you know, when I was in Spain, I could find a kind of similar what we eat in the south of Iran, because it's hard to find in the city that has, for example, in the north of Iran, they have fish. They eat...
2: fish is different in North Iran.
8: Freshwater fish. They are eating freshwater fish.
6: Sweet water fish.
10: Yes. But in Iran,
6: fresh.
10: It's different.
6: Fresh.
10: Yeah.
8: Okay.
6: Okay, tehát gyors lefordítom, ugye, hogy alapvetően a rizs az ugye mindenhol, azt már elmondtuk. Marhahús és bárány, a sertés az ugye egyházi, vagy mi egyházi, vallási okok miatt az annyira nem elterjedt, de a bárány és a marha, de azt ugye az első percekben megtudtuk, hogy ebből a marha azért az inkább egy ünnepi alapanyag. Rengeteg zöldség, rengeteg gyümölcs. Ami talán különbséget lehet vonni az északi és a déli iráni konyha között, az a tenger közelsége, akik délen tenger közelében vannak, ott megjelennek a tengeri halak, még az északi vidékeken is van hal, de azok inkább édesvíziek.
8: Így
6: tehát
8: igaz.
6: Egy kicsit más.
8: And what about the saffron?
2: We use the saffron in all our foods. Saffron is the best, which we're showing all love to the guests.
10: Yeah.
9: A kedvenc mondásom lehet, hogy amiben dió, mandula vagy sáfrány van, az onnantól kezdve fel se kaja.
10: And you believe that it makes you happy?
6: The saffron?
10: Yeah.
6: Yes.
9: Sáfrány boldoggá tesz mindenkit.
8: Oh, nice idea.
6: Több sáfrányt a közéletben.
8: És egy, igen, persze, én beültetném a sáfránnyal ott a Dunapartját végig itt a út közben.
9: And your family is also exporting saffron through Dubai from
8: really?
9: Iran. Yes, so we actually have the supplier here.
6: Akkor itt egy gazdag.
8: Igen, ezt akartam mondani.
6: Hanem, ugye...
10: But also, if you want, I can talk just shortly. Because people
6: yes.
10: think that saffron is just saffron, but there is a different kind of saffron. We have super negin, that is a high... we have super negin, that is high quality of the saffron, and after that, negin and mumtaz, and I found here Hungarian saffron also, but...
6: Which is the szeklice.
10: You know, it's just a color.
6: Yes,
8: no, but what
6: it's just color, but not taste.
10: Mm-hmm. Not taste
6: yes.
10: and smell.
8: Like
10: smell
8: like
10: is,
8: all saffron.
6: Mm-hmm.
10: But how? What do you use saffron?
6: We don't use.
8: Egyébként annyit érdemes tudni, hogy a Hajdanában, itt a felvidéki részeken és máshogy jelentős sáfránytermesztés volt Magyarországon is. Tehát még akár a 19. században.
6: De az inkább sáfrányos szeklice, nem?
8: Nem, rendes sáfrányról beszélgetünk.
6: A középkorban Erdélyben használták halleveshez a sáfrányt. Sáfrány, fehérbor, tejszín.
8: Valószínű, igen.
6: De az elején beszéltünk arról, hogy, you talk about the raisin, which is different. It's more sour.
11: The barberries.
6: Yeah. Barberries?
11: Yeah.
6: But it's a grape, yes?
11: No, it's not a grape. It's a kind of berries.
6: Yeah. Yes.
11: But it's really small.
6: Mm-hmm.
11: And it look like what?
8: The color?
11: Can we say? The color is red.
8: It looks
11: normal.
8: Like
11: dried
10: Riebisli.
6: Uh-huh.
11: Not
6: and it's, it's dried and sour.
10: Yeah,
11: olyan sour. A salt igazából. Uh-huh.
6: Igen, mert félszóban mondtam, hogy a mazsola is, de a lányok kijavítottak, hogy nem mazsola, csak hasonlít hozzá, kisebb, és ez is asszalt, és sokkal savanyúbb, mint a ribizli.
8: Egy berry a sok közül.
6: Bit of barberry? Mi volt a neve?
8: Berberry?
11: No,
10: it's different, it's
11: barberries.
8: Barberry?

0: repülök.
1: Igen, igen, apukám külkereskedő volt akkoriban, és hát mi 89-ben mentünk ki, úgyhogy én ott voltam, amikor meghalt az Ajatollah, úgyhogy ez eléggé így beleégett a...
2: Nincs összefüggése a kint létetekkel, ugye?
1: Nem,
3: te főztél neki valamit.
1: Ott átvészelt. És egyébként így nekem ilyen nagyon szép emlékeim vannak, mert hát én ugye gyerek voltam, tehát hogy én kvázi egy ilyen kis burokban éltem.
2: Hát úgyne, persze, iskola minden az külön.
1: Persze, de
2: külön.
1: Mondjuk az, igen, tehát hogy az ételek azok így nagyon megmaradtak például. Hogy
2: mi volt a kedvenced?
0: De az iskolában perzsa ételek voltak? Meg hát gondolom, ilyen angol nyelv iskola, vagy...
1: Német
0: iskola a Teheránban, az de komoly.
1: Akkor az volt a menő.
2: Aha. Sauerkraut volt, reggeltől estig.
0: Sauerkrautunk mi a?
2: Ja.
1: Nem, hát nem tudom, én is kérdeztem a szülőket, hogy miért nem angol iskolába mentem, és azt mondták, hogy akkor mindenki azt mondta, hogy a Deutsche Botschaftsschule az a jó.
2: Aha. Hát hogyne, persze, meg egyébként is.
0: Angolul úgy is tudsz, tehát most
1: igen,
0: ez már...
1: Igen, hát utólag azt
0: ez már négy nyelv.
1: Igen, hát perzsaiul nem beszélek sajnos.
0: A kínaiul beszélsz.
1: Hát, az
4: egy kicsi beszél. She knows some words.
1: I know some words.
0: A jó étvágyat például, nem?
4: Nüsejjan.
2: Hogy van? Hogy van perzsául a jó étvágyat?
1: Azt nem tudom.
4: Nüsejjan.
0: Nüsejjan?
4: Yeah, but Nüsejjan is like bon appetit or jó étvágyat. Jó étvágyat. So, but the meaning is much more deeper because, for example, when we say Nüsejjan, Nüs means something pleasure or sweet, and Jan means soul or and also life. So when we say Nüsejjan, it means that the nutrition for the food, not also for your body, but also for your soul as well.
0: Is it true there's maybe I have some I have seen some documentary in the TV. Is it true there's in Persia there are less restaurants because people like to invite others to their home?
4: I mean, we have lots of restaurants,
2: Bocsáss meg, csak valamit azért mondani kell azoknak
5: igen,
2: is.
5: Igen, fordítsuk le a igen. jelentését.
0: Tehát, bocsánat, hogy láttam egy, esetleg egy ilyen... Ja, jó étvágy, igen, bocsánat. First, yes.
2: Először is a jó étvágy az egy sokkal mélyebb, összetettebb fogalom Perzsiában, mint mondjuk Magyarországon, mert utal az ételnek a finomságára, de ugyanakkor a lélekre is, ennek a kettőnek az együttese, tehát az egy ilyen mély, jó, ősi, amikor még voltak mitológiák, meg volt sok minden, amit az ember szeretett, és ami kezd most kiveszni, és utána pedig Árpád ugye arról beszélt, hogy úgy hallottad, hogy ugye Perzsiában az éttermekkel szemben a vendéglátás, a közösségi kapcsolatok azok hangsúlyosabbak talán.
0: Igen, hogy szeretnek vendégül látni, szeretik egymást vendégül látni at home.
2: No, please.
0: Is it true?
4: Yeah, actually it's true. I mean, we have a lots of restaurant, but the showing a love to people for us is feeding the people. So when we love someone, we feed them, we give them the
2: like
4: food.
2: Like to the Hungarians, I mean, because yeah, we like it.
4: And we never
0: like,
4: let
0: like the Hungarians before.
2: No.
5: Én viszont tovább az
2: ingetációban. Mert az Árpád nem szeret senkit vendégül látni, ezért van. Egyet hívtalak a múltkor, nem jöttél.
0: Én nagyon szeretek vendégül látni, de majd meg őszintén, hogy mondjuk ugye a 80-as években sokkal szeretetteljesebb volt kis hazánk.
2: Ez igaz, a nyugati kultúra nem, szóval ellene megy ennek a fajta vendégszeretetnek, igen. Az az érzésem.
5: Én például viszem mindenhová magammal, úgyhogy köszönöm a szüleimnek, hogy így nőhettem fel, hogy Vaksi Árpád sokat volt nálunk vendéglátásban.
2: Igen, igen. Árpád aranyos ember
0: egyébként. Nem mindig csak ettünk, hanem ittunk is néha.
2: So,
4: and we also never let people leave our house or flat without feeding them. For example, when people come to our flat, the first thing which we ask them, do you want food? Do you want drink? Do you want tea? I mean, it's some kind of traditional things which we do in every flat. Even for the people who doesn't have enough money or something, we also give the best part of the food to the guest or something like this. For example, we love tahdik. Tahdik is the crispy rice which is on the bottom of the...
2: Yeah, the snack. A snack.
4: It's not a snack.
0: When you cook the rice and the edge.
4: It's some kind of burnt rice, but we loved it. And usually okay,
0: no question, the best part.
2: Okay, what is the recipe? How do you...
0: We just cook it.

0: is, akkor a széle megpirul.
1: Ja, oké, igen, ez jó. Akkor, tehát pirítani kell.
2: And we usually fight in the family which part of the tactic is better for which person. But when we have a guest, we give that part to the guest. So it means that the hospitality.
1: De ebből látszik, hogy vannak itt azért ilyen nagy univerzális ízlésbeli rokonságok, mert amikor a süteménynek ezt a szélén, Árpáddal nem véletlenül vagyok itt már. Ugye a sütemény, szóval adjuk be neki hangot, mert jó, you know, itt a lányok.
0: Neki van a legszebb hangja.
1: You know, he's under pressure, because you know, no.
3: Itt vagyok egy
1: ilyen is. Nobody want to speak with him.
0: De hogy nálunk a sütinek a széle ugyanúgy.
3: Hát igen, ugye a cukor az ott karamellizálódik, és ott vannak a legjobb ízek mindig a szélén.
1: És gyerekként, na kéred a szélét, jó?
0: És de boldog voltunk, igen. Nem szeretted?
4: Igen. És nem adják oda a vendégeknek.
1: Ne, nem a vendégek, mondom, gyerekként, igen. Hát a vendégeknek nem adjuk oda, ez a lényeget.
0: És az meg legédesebb.
4: Ez megosztom, mert nem mindenki gondolja így szerintem, hogy a szél
5: nekem az nem a legjobb.
4: Nem, és nálunk mindig az volt, hogy
0: majd
5: a vendégeknek oda lett adva a szépen felvágott centiméterre, pontos, én megehettem a szélét.
4: Nálunk is ez volt.
1: Na jó, de ugye ott, ahol a szélére nem ügyeltek kellően, tudod, oda égették, ott azért nem volt akkora élmény.
5: Na mindegy. Nálunk a mamon nem égett oda
4: semmit.
1: Nem volt oda égetve. Jó, az a kedves nagymamától ezúton is, és eljött is itt elnézést kérjük. Annyi a dolog lényege, hogy azért van némi rokonság. Ezt elfogadhatjuk.
0: Hát hogyne.
1: Jó.
6: I would be curious, like, also you have it if you're going to someone. You have to bring something, like, you cannot go empty-handed.
2: Yeah, exactly. We usually go with something sweet, or we bake something, or even we buy something from the bakery, or...
1: What about the sweets?
2: Sweets. Okay. Sweets is another story.
0: Hogy, most azért fordítom a hallgatóknak, mind a két lánynak így fölcsillant a szem a sweetsre.
1: As the eyes normal.
0: I see glimpses in the eyes, because we talk about the...
1: Okay.
0: Sparkles in the eyes.
6: Yes? Megjött a dotoja akkor, the dates. As part of the dessert culture.
1: Várj, a Palit is kérdezzük meg, te hogy viszonyulsz a desszertekhez?
3: Hát a desszert az mindig egy ilyen...
1: Tóth Pál egyébként egy nagyon tehetséges séf. Hát most már nem a... Tehát nem 20 éves vagy, de még mindig hát nagyon... Nem. Még már mindig 22. pofátlanul fiatal.
3: És jóképű.
1: És hogy viszonyulsz a desszertekhez?
3: A desszertek azok... Ugye vannak ezek a klasszikus desszertek, amit mindenki készít. Én hogyha desszert... készítésre adom a fejemet, akkor mindig próbálok valami izgalmas dolgot belecsempészni az adott fogásba.
1: Na most ő ezt nem csak úgy mondja, mert ugye minden szakács meg séf tudja, hogy ilyeneket kell mondani, ő tényleg ezt is csinálja.
3: Hát most 3 hónapja vettem át egy új konyhát itt a Bazilikánál, és ez egy nagyon nagy forgalmú hely, tehát a Nolloso étterem a Bazilika mellett, és ez egy ilyen 150 fős befogadó képességű étterem, és most lett...
1: You have to visit this restaurant.
3: És pont most az első időszakban leteszteltem egy ilyen tesztétlappal, hogy mit bír a konyha, meg mennyire bírjuk ezeket a cizellált a ételeket elkészíteni, de úgy látom, hogy fog működni ez a dolog, és a desszerteknél is van például egy csomlói galuska.
1: Ilyen megúszós pohár desszertek?
3: Nem, a megúszós dolgokat, azokat nem szeretjük, inkább...
1: Azba, hagyjuk a földősre, érted?
3: Nem, a megúszós ételeket én annyira nem szeretem, hanem inkább...
1: De miért? Jó volt ez a kritikai él, nem? Ennyi kell. Na igen?
3: Hát, hogy nem, aki ismer, meg ismeri a munkásságomat, az tudja, hogy én nem szeretem a megúszós dolgokat, hanem ha belerakom a munkát, és...
0: Apait, anyait.
3: Inkább szakadjon le a tökünk, de a 10. elemet is elrakom a tányéra.
1: Ne fordítsd le a lányoknak.
3: És most is gyakorlatilag ezt képviseljük ott a Nolloso-ban.
1: Jó, oké, tehát jó. Tehát akkor akár még ezért is érdemes lesz majd benézni, de majd megkóstolom én is. Térjünk vissza akkor a Persian sweets.
2: So, about the Persian sweet, for my opinion, our sweet is much more sweeter than yours, because we usually eat the sweet with the tea.
1: Honey
2: with the
1: or
2: chai.
1: With sugar? Sugar syrup?
2: Sugar, honey.
1: No?
2: Lots of things, different things. It depends which sweet you wanna eat.
1: Yeah, okay.
2: So, but it's more sweeter than yours because we usually eat the sweet with the tea. So we need, I mean, that's why we have the sweeter things than yours. And
4: you don't put sugar into the tea.
2: Exactly, yeah.
4: So that's why you need it.
1: Oh.
2: And again, yeah. Each city has their own sweet things, like a souvenir. So, you want to mention something?
5: No. I just remember. Memories. So yes. Yeah. So
2: for example, we even when we travel to the another city, so we buy some sweet from that city because it's just a specific or unique things for that city.
5: Yeah.
2: So, I think we love food, and that's why we have a lots of food, lots of souvenir, or lots of sweet and some kind of things like this. But the most delicious sweet, which I love it, it's Sohan.
1: Sohan?
2: Yeah.
5: Sohan, yeah.
2: I don't know if you tried or no. It's some kind of, it's lots of sugar.
1: Most arról beszélünk, hogy neki mi a kedvenc édes desszertje, ez a Sohan. No, Sohan?
2: Yes, exactly.
1: Like the Chinese Sohan.
2: It's full of sugar, and also we use the pistachio, yes, exactly.
1: A pistachio, cukor.
2: For sure.
1: Safran.
2: And also we use the oil, but the natural oil, like, for example, marhajir.
1: Marhajir.
2: Yeah.
1: Ja, oké.
0: Ez milyen perzsa marhajir? Milyen perzsa
5: sapozatom? Én ezt kaptam
1: ajándékba egyszer. Én néztem egy kérdékére, volt is a...
5: Nekem sajnos pont emiatt nem jött be annyira.
0: Én itt ezt rákerestem, így néz ki, ezek ilyen kis táskák, és
1: na most,
0: ilyen kisebb darabban.
1: A marhazsír, ugye azért, ha belegondoltok, hogy a plum, ugye a pudingja, az angoloknak a karácsonyi pudingja, van is hagyományosan lehet benne marhazsír, sőt van is, akkor azért nem annyira idegen. Meg az is, hogy fűszer kerül a sáfrány, mert azért a magyar konyhában is gondoljunk bele, vannak olyan nem is egy, ami a fűszereket teszünk desszertbe.
4: Meg a szilvás papucs, meg ezekben is van.
5: Tudod, ez nem ez a ami olvat meleg, hanem az a
4: igen, kicsit, bele kell a
1: igen. Na, a pisztácia az jól hangzik, az nagyon az a szimpatikus.
4: A pisztácia az iráni, tehát hogy az iráni pisztáciának esküszöm teljesen más íze van.
0: Az így van.
4: Nem tudom, hogy hogy csinálják.
1: De ez, hát úgy, hát igen, az...
4: Mármint, hogy jó, igen, hogy
0: de én ezt így tudom a sáfrányra is, és így tudom a mazsolára is, meg erre a
5: berber.
0: Tehát, hogy...
5: Igen.
1: Hát jó délre kell menni Szicíliában is, ugye? Vannak jó pizzások, de ezek is kiválóak. Ja, várjál, most viszont az a helyzet, hogy nekem van kötelességem.
0: Én még gyorsan elmondom, miről volt szó, mert ugye előtte Aida azt mondta, hogy amikor meglátogatnak egy másik várost, nem ahol élnek, hanem egy másik iráni várost, akkor onnan mindig szoktak venni valamilyen édességet, és visznek haza. Lehet, hogy úgy is mennek el látogatóba, hogy mindig visznek el magukkal
1: igen,
0: valamit.
1: És akkor...
0: És hogy, mert hogy ez a szuvenír, és hogy az édeset tudom, mert fogod majd mondani, Sanyi, de a fordítást azért engedd már meg, hogy jelentősen édesek a süteményeik, mert hogy tejával fogyasztják, a tejába viszont nem raknak édesítőszer, tehát a kettő így balanszírozza ki egymást, hogy az édesség nélkül teja, és az édes süti. Na most mondjad azt az 1%-ot.
1: Igen, mert hogy most társadalmi célú felhívás következik, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, most nagyon figyeljetek, mert hogy az 1%-otokról szól ez a társadalmi célú felhívás. Kérjük, rendelkezz javunkra, azaz vagyis a Tilos Rádió javára személyi jövedelemadót 1%-áról. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma, azt most elmondhatnám, hogy 18-00-24-54-2-2-41.
0: Egy szám megváltozott.
1: De teljesen felesleges. Menjetek fel, legyetek olyan kedvesek, miután megszilárdult bennetek a szándék, hogy átutaljátok ezt az 1%-ot, menjetek fel a honlapra, nézzétek meg, és tegyétek, hogy ez a rádió működhessen, hogy ilyen gyönyörű hölgyekkel, és persze ifjúval itt, meg a Bakcsi Árpáddal, Csíki Sándorra hallgatassátok a továbbiakban is a helyettes rádiót. Segítsetek kérlek benne, ez nektek semmiben nem kerül, viszont ez az 1% nekünk sokat jelent. Társadalmi célú felhívást hallottatok.
0: Ding-dong. What about the tea? The tea is important, yes?
2: Yes.
0: In Iran.
2: Usually,
0: is it growing in Iran or are you importing tea?
7: Egyébként bocsánat, annyira cukik, sorry, just one second. Valamelyik nap pont volt egy szülinapozás, mert hogy mi egy helyen dolgozunk Ájdával, mert hogy Ájdán nálunk szakács, és...
1: látod? Na, kolléga.
7: Igen.
0: Mindenki kolléga.
1: Mindenki.
5: Mi lakás vacsorát csinálunk.
0: A lányok azért jöttek, hogy ők...
1: Mer is, ő is.
5: Igen. Ő a szakács.
1: Árjuk, yeah? Józsák? Are you the cooking?
5: No. Yes, she's the chef.
1: No,
5: there.
1: Yes?
0: Yes, that's why
1: I'm right. Ez az a szép régi világ,
0: nem manikürösök jöttek.
7: Nem, Pájdának is van saját ilyen házi étterme is, meg ilyenek.
1: Kicsi étterem lenni Budapest neki? Ja.
7: Szóval
1: ez szuper.
7: Percüli napoztunk, és annyira cukik voltak, mert hogy ott volt a torta, és akkor kérdeztük, hogy nem esznek, mert hogy ott van a tesója is nálunk, meg barátnőik, tehát hogy így együtt dolgoznak, és akkor így kérdeztük, hogy na nem esznek tortát, vagy nem esznek tortát, és mondták, hogy de, egy pillanat, csak még készül a tea. Tehát, hogy ők nem ettek addig tortát, és olyan cukik, hogy még ilyen alkalommal is megadják ennek így a módját, és hogy hát a torta mellé kell a tea, és akkor szépen megvárták, hogy lefőjön, és akkor utána ezt.
1: Ez olyan, mint a Sauerkraut mellé, nem a Sauerkraut, a Kugloff mellé a fekete kávét, most próbáltam itt visszakötni.
0: A német
1: iskolára.
7: Bocsánat, Igor.
5: Semmi baj.
0: Szóval a tea.
2: Tea. So we usually use the tea before food, after food, for every situation. So the tea is super important for us. We usually use the black tea. And but we usually add some kind of herbs or, for example, rose flower or something inside. Saffron. Yeah, or saffron. Yeah, exactly.
1: You go in the garden and.
2: Actually, and collect
1: some.
2: If you go to the Iranian flat, for sure they have a saffron, not the flower one. I mean, they collect it and they buy it and they have it in their house. So we use that part. Because if you have a garden, or she knows better than me, the saffron, for example, this saffron is going to be something like this. That's why the saffron is super expensive.
1: Ah, yes, we know it. Yeah.
2: And growing the saffron is not easy, and you can grow it in any weather, so it should be in a specific garden or something like this. But the saffron is super important for us, also the tea. We believe that when we eat the tea with some sweet things after the food, it helps us for digestive. So that's why we usually...
0: Mi a pánikában vagyunk így, nem?
1: De legközelebb, Ápi, legközelebb jössz, akkor vagy főzök neked, van ki zsája, babér, minden, majd dobálok én is a teádba.
0: A pánikában dobálok.
1: Meg kakukkfűvet, de egyébként jó ötlet, persze. Nagyon jó.
7: Egyébként ez a teakultúra, ez nagyon benne van tényleg, mert például vannak ilyen gyerekkori emlékeim, hogy minden hétvégén mentünk a piacra. És hát ilyen mi voltunk a fő attrakció, amikor kimentünk, apám mindenkivel lespanol, már ment a gügyögés, már mint hogy azért 4 év alatt elég jól megtanult így kínaiul ilyen jópofi szinten, és akkor tudom, hogy mindig megérkeztünk a... vagy igen, perzsául.
0: Is.
7: És akkor megérkeztünk a henteshez, ahova mindig mentünk, és akkor ő mindig leültetett minket, és azonnal töltötte a teát szép üvegpoharakba, tehát hogy ez egy ilyen gesztus is tehát hogy nem csak tehát vendégeknek és vásárlóknak, tehát hogy ezzel ilyen, nem tudom, tiszteletet is kifejeznek, vagy nem tudom, tehát kedveskednek, mondom, még egy piacon is. És minden egyes alkalom, amikor ott voltunk, akkor ültünk és teáztunk egy
0: Gyorsan fordítok, hogy előtte mi hangzott el, hogy a teát az étkezés előtt, közben, után fogyasztanak, ami jellemzően fekete teja, majd megkérdezem, hogy technológiailag hogyan készül, és ezt fűszerezik, leginkább sáfránnyal, illetve bármi más. Vagy igen, rózsaszirommal.
1: Persze, meg ami kézügybe kerül.
0: Igen, but the technology is just simple. You just put the black tea in a pot and hot water, or...
2: Because
0: in Russia they cook a very black tea...
1: Essence,
0: and then they put the water. So that's different.
1: Yeah, dilute it with the water. Yeah.
2: The way which we use that we make the tea is that we have a 2 pots, one just for water, the other one for the tea. So we boil the water in the first one, and in the other one we add the boiling water to the tea and leave it for 20 minutes or something like that. Ah, and yeah, after that it's becoming ready. The flavor goes out, so and we drink that part.
1: Szóval akkor egy hosszú infúzió, nem egy ilyen 3 perc meg hasonló.
0: Igen.
1: You know, you know exactly that in the European culture it's 3 minutes, 5 minutes exactly, maximum.
0: Is the infusion time? Well.
7: Also in Japan as well.
1: They don't let it. So you like the bitter taste?
2: No, it's not bitter. It's not bitter, and we usually eat it with some sweet things. So the mix of sweet and the bitter is gonna be good.
1: Ah, yeah, okay.
2: And we also have a magic for the tea. For example, whenever we have some problem in our body and ask mother or grandma, oh, for example, mama, I had a headache or something, and say, okay, drink a tea with some nabat. What is nabat? Nabat is some sweet things with the saffron, which we mix it with the tea, and it's good for everything.
7: Everything.
2: Yeah, it's some kind of magic.
7: Yeah, for everything.
0: What was the name again?
7: Nabat.
0: Nabat.
7: Yeah. It's sugar again and saffron.
2: Saffron, yeah.
7: Yeah. Yeah. It's not like regular sugar. Okay. I mean, they mix it with...
1: Cukor és saffron, és ez a nabat. Nabat is the mixture of the sugar and saffron.
2: Yeah. It's some kind of maltose. I mean, if you know what is maltose, it's some kind of things like maltose, but it's much more harder. And when we put it in the tea, it's gonna be melting and we eat it.
4: It's like a lollipop.
3: Kristályosított cukor, ami kapálcán van rajta.
1: Jó, oké.
3: Biztos, hogy ismered.
1: Persze. Tricky.
0: Okay, if I want to cook here in Budapest something Persian, can I buy the ingredients?
5: Igen.
0: Ezt most Lucától kérdezem, mert te ebbe azért belevetetted magad mélyen.
5: Nagyon sok közel-keleti bolt van, ahol mindent meg lehet találni. Egyébként van egy iráni bolt is itt a Bajcsin egyébként. Oda kell telefonálni, hogy van-e minden, de rendelésre tudnak hozni mindenféle dolgot, de a fővámtéri piacon is így a hozzávalókat meg lehet, van ott is.
0: És így a háborúnak nem volt egy olyan kihatása, hogy nem jöttek ezek az alapanyagok?
5: A Barberivel az utolsó vacsorán előtt egy kicsit gondba voltam, úgyhogy körbe telefonáltam, mielőtt elindulok mindegyikbe személyesen, és akkor volt egy darab egy helyen, amit...
3: De ez ilyen ribizlire hasonlít egyébként?
0: Ribizlire, azt mondták,
6: igen. What is the other name of the Barberries?
7: Zeresk?
5: Zeresk.
2: The Persian name is Zeresk.
5: Zeresk. És akkor egyébként ezt a nevet is tudták sok boltban, nem is az angol nevét. És az a bajba voltam, de már mondták, hogy jövő hétre lesz újra.
1: Megmutatod
5: el, hogy
3: mi az? Ez ilyen piros bogyó egyébként, és utána kerestem.
1: Csak... Hogy nézzem?
2: Ja,
3: nem, hogy elterjed.
1: Ez a izé. Megvan.
0: Na mi ez? Sanyi.
1: No. Kínában is van. Ez azt hiszem, hogy a latin neve talán Leeds.
0: Olyan, mint a goji bogyó.
1: De ez a lícium. Lícium. A latin nevében nem.
0: Nem.
5: Úgy néz ki egyébként.
1: Lícium. Nézd meg, a latin neve az nem lícium.
0: Berberis vulgaris.
1: Ja, borbolya.
5: Most az Ázsia centrumban láttam hasonló.
1: Berberis, borbolya.
6: I'm gonna say something.
1: Like to the Soska borbolya. De ez nem
0: az. De angol név, borbolya.
2: Borbolya.
5: Na, hát jól tudni.
4: Szerintem ezt kikerestem.
6: Something about borbolya.
0: Ilyen Sanyit kérdezzétek. Egy lexikon.
1: Igen.
0: Jól esett?
1: Jól bizony.
0: Látom, kell ez neki, de...
1: Yeah. Csikipédia, hogy mondta valaki.
0: De jó. Csikipédia. Nagyon jó.
5: Yes, okay.
1: Because my family name is... Okay, so...
0: Szóval meg lehet kapni akkor nagyjából mindent, csak egy kicsi utánajárással.
5: Mert wanted to say something about...
6: Yeah, I want to say something about Borbia. That we have the black type of it also, not just the red one.
0: Uh-huh.
6: And the previous meal that I made, Khoresh de Khalal, they use it with black borbia. That is more sour, and the taste is better. And in Iran we have a drink that's called... Ab Zeresk, which we've moved to?
2: Yeah, it's some kind of liquid berries.
6: Yeah, it's a liquid that we drink it as a
0: But it's
6: juice.
0: Very sour, yes?
6: Yeah, and we like sour things. Yeah, and as a juice.
1: Yeah, yeah, yes, yes, yes. Yeah. It, of course, it's very healthy.
6: Yeah, gondolom a melegbe jó, frissítő. With the blood, for the blood. We believe that's
1: Mint az elfogyja, meg ilyenek.
6: Jó, a vér keringésnek, vérnek.
1: Aha.
0: Mindenek is, hát megtudtuk, hogy mindenre van orvosság.
1: Minden. Mint ahogy az a tea azzal a kis üzével, maltózos, cukros dologgal. Most ezt is megtudtad. Egyébként te világodban, a te gasztronómiai világodban az...
0: Valljuk meg őszintén, náluk a pezsgő dolgozik inkább.
3: Nem, hát teljesen izgalmas egyébként ez a tea téma. A perzsa konyhával annyira nem vagyok egyébként otthon, vagy nem vagyok képbe, viszont a rengeteg ilyen infúziót használunk a különböző alaplevek, húslevesek, mártásoknak az ízesítéséhez, és ez gyakorlatilag ez ugyanez a tea technika, hogy fogok mondjuk egy levest, és abba a végén beleáztatok mondjuk fekete fokhagymát, vagy rossz baringot, kakukkfüvet, különböző fűszereket, és tehát hogy a konyhán ennek teljesen megvan a helye, meg a különböző technikái.
1: Egyébként most beugrott, hogy a közelmúltban Kaliningrádban kóstoltam ilyen palackozott tea alapú italokat, és zseniálisak.
3: Benne, nem?
1: Igen, zseniálisak voltak.
0: Azt szerintem lehet kapni az oroszboltokban nálunk ilyen...
1: De mondom, nagyon elképesztek, nem voltak nagy várakozásai, tudod, csak olyan szépen néztek, meg mondták, hogy menjek oda, mondom, nem sértem meg, megkóstoltam, és egész zseniálisak.
3: Gyakorlatilag, hogyha egy fűszeres olajról beszélünk, az is ugyanez a technika, hogy beleraksz különböző ízesítőanyagokat, egy picit felmelegíted, és hagyod, hogy a...
1: Mondjuk 60 fokra jön nagyon, vagy maximum 60 fokra.
3: Hát attól függ, hogy miről beszélünk, és az íz és illó olajok azok ugye beleoldódnak a zsírba, vagy az olajba, vagy a zsíradékba, amit használunk, és ez ugyanaz gyakorlatilag, mint a tea.
1: Hát, hogy egyszerű fokhagymaolajat akartok készíteni, az például, mondom, azt is egy olyan 55-60 fokra, és akkor úgy tartjátok szépen összezúzva. Hát annak idején, amikor még a közel voltam a gyógyszeriparhoz, akkor ilyeneket csináltunk is.
3: Fokhagymaolajat?
1: Hát egyik komponens volt a fokhagyma, igen. Ó, igen, olaj. Hát egy ilyen, igen, kivonat.
0: Na. Oké, tehát a lányok azok főznek ilyen lakás étterembe, ezt majd azért fölrakjuk a Facebook
1: oldalunkba.
0: Ez két
1: külön, vagy az egy lakás
0: két
1: étterem?
0: Két külön sztori.
1: Oh.
0: Tehát már kettőből lehet választani, ezt megoszthatjuk majd gondolom a Facebook oldalunkon. Viszont, do we know about Persian restaurant in Budapest, a good one, or... If you want to taste
1: pastry shop, no?
6: Valaki helyi, mert minthogy igazi olyan kicsit reform dolgot szeretne, de magát az eredeti ízeket, akkor én ezeket a lakásvacsorákat javasolnám, mert azért, ami van itt perzsa étterem, például a Shiraz, az elég tradicionális, és nem feltétlen egy nagy palettát akar, hanem ugye van kettő-három igen, féle étel, ami szerintem egyáltalán nem tükrözi azt, hogy a perzsa konyha mit tud adni, vagy nyújtani.
4: Mennyire sok
6: színű. Ízre egyébként finom, de hogy aki tényleg meg akarja tapasztalni a perzsa ételeket és a kultúráját, akkor én azoknak ezt javaslom.
3: Meg a lakási ételmeknek megvan ez a belsőssége, hogy jobban oda lehet figyelni a vendégekre.
4: Igen,
3: fókuszáltam az egész.
6: Személyes történet, új emberekkel lehet megismerkedni, meg hát tényleg különleges ételeket lehet. Most például, mert amit csinált, azt így én nem is hallottam róla.
1: Mi csinált?
6: Ez a marha pöri-szerű a mandulával, meg ezekkel, azt...
1: És emögött azért én mindig attól tölt el gyönyörűsége, amikor ilyeneket hallok, mert emögött olyan mérhetetlen kultúra van, tehát olyan, ebben ezer évek vannak.
0: Hát nagyon sok ezer, igen.
1: Ugye, tehát ezek most nem csak Perzsiát, tehát amikor ilyet hallasz, akkor az embernek, hogyha úgy érdekli, akkor annyi minden ez képes eszébe jutni, hogy, és ez aztán még egy új fényelt még magasztosabbá
6: hát
1: tud tenni egy ilyet.
6: Ez a vendégletes, amiről beszéltünk igazából, megosztani ugye egymás kultúráját.
1: Tehát tudás nélkül még enni is butaság.
0: Az engem érdekel, hogyha valamelyikötöknek iszonyú fiatal mindenki van rálátása, hogy a politika az a kunyha kultúrára volt ráhatása, vagy ez egy ilyen megdönthetetlen ez a perzsa konyha? Tehát amikor a sah volt, utána jött ugye az ajatollah, hogy akkor változott a konyha, gondolom vallási előírások miatt, vagy ez egy ilyen örökös...
6: I can't talk about Zafra for a second, because I can't talk about Zafra now, that in here, some Iranian, I mean, there is just one Persian market, and I couldn't find Zafran there, because they can export now from Iran to other countries, and... Well, it just affected on Zafran in my, I mean, based on my experience. And now most of the small business that related on bakery in Iran or restaurants, people can, I mean, the normal people can't afford to buy this stuff. And the and its effect on the prices of the ingredient and because we usually use meat and beef, and when its effect on the prices, people can buy it, and even not just in the restaurant, even in their house. And I remember that more than five years ago, one of my friends told me, because in Kermanshah, in the west of the Iran, people use lamb and beef a lot. In the south, seafood more. So I know about seafood more than beef. And he told me that it's so sad that people can't afford to buy beef. And it's the fact that...
0: Because of the price,
6: and even its effect on the gatherings also. When you have money to buy your regular things that you used to buy to it, you can't invite people. And maybe you can't, sometimes you can't go to their house also, because you don't want put pressure on their...
0: Mm-hmm. Ez érdekes. Yeah. Fordítsuk.
1: Igen.
0: Mert érdekes, igen, hát, tehát, hogy ja,
5: ma fordítsa. Fordítja. Már én még
0: te jobb vagy.
5: Hát igazából, hogy ugye nyilván ami történik ott, akkor az árat, az hatással van az ára, úgyhogy ilyenkor az emberek nem tudják mondjuk ugyanazt megvenni, amit alapból szoktak. Ez mondjuk hatással van arra is, hogy nem tudnak vendégön látni, nem tudnak vendégségbe menni, tehát hogy... De az alapkérdésem ugye az lenne, hogy egyébként ez hatással van-e, mondjuk, hogy lettek-e új receptek, vagy kialakult-e valami új étel, vagy kultúrából kifejezőleg. Most ez a jelenlegi helyzet, amiről beszélünk, ezt nyilván tudjuk,
0: ez hogy ez... Ez a legfrissebb helyzet, igen, most hogy a gazdasági.
5: Legújabb gazdasági helyzet. Egyébként az elején azt mondta, hogy itthon is ugye, amit nem lehet venni, az a sáfrány. Ez nyilván az import-export most ez jelenleg ugye leállt ilyen szempontból. De...
1: Közben...
0: Iráni pisztáciát lehet venni?
5: Hát, amit ugyanúgy a sáfrány meg a pisztácia, azt is ugye ugyanúgy. Az mi Dubajon keresztül, ugye Iránból egyébként, de még nyilván van raktáron, aztán lehet, hogy egy pár hónap múlva nem lesz.
0: Az mennyire árnövelő egyébként, hogy valamit Dubajon keresztül kell megvenni? Vagy nem is volt sosem közvetlen Iránból, Irán...
5: Európában nem igazán. Aha.
1: Közben az jutottam eszembe, megjelent a szemem előtt egy grafikon. Ugye, tudjuk, hogy kis derékszög, és akkor van egy görbe, ami úgy felfelé megy, és van egy görbe, ami lefelé megy, és nyilván van egy meccés pontjuk. És az jutott eszembe, és mind a kettő az életszínvonalat mutatja valamilyen szinten, és akkor valami az jutott eszembe, hogyha ezek szerint, ugye, amit ő is mondott, ahogy ugye romlik az életszínvonal, már nem tudnak, nincs annyi pénz, már nem tudnak olyan sok vendégséget szervezni, rendezni. Magyarán szóval ezeket ez a társadalmi kapcsolatoknak valamilyen szinten a rovására megy. De a közben a nyugati világon meg azt látjuk, hogy ha elkezdünk gazdagok lenni, akkor az sem biztos, hogy segíti az ilyenfajta kapcsolatokat. Tehát a két görbének van egy meccéspontja, amikor kellően gazdagok vagyunk, de még nem vagyunk túlzottan. Vagy még nem vagyunk annyira szegények, ami nagyon-nagyon optimális. Legalábbis az ilyen kultúrákban egészen biztosan.
5: Hát, hogyha valakinek a létterem a
1: kulturális... Ez egy hipotézis, lehet vele vitatkozni.
5: Igen, hogyha valakinek kulturálisan nyilván ez a lételeme így nőtt fel, ez az, amit szeretne, ettől ember az ember, vagy ettől élet az élet, hogy
1: akkor együtt vannak... Akkor érted, amiről beszélek.
5: Igen, a nyugati kultúrából ez valahogy egyébként teljesen, én éltem elég sokat külföldön, Európában és Ázsiában is mindenhol, és az európai az valóban az a vendéglátás, az átmegyünk egymáshoz, nem megyünk üres kézzel, ez nincs meg. Itthon sem árt. Tehát az én barátitársaságomban is sajnos én vagyok már lassan az egyedüli egy-két embert leszámítva, aki áthívja az embereket, mondjuk egy jó hurka kolbászra télen.
1: De meg vittek az embereket.
0: De
1: magos...
0: régen nem édes volt, nem, hogy úgy mentél vendégségbe, hogy vittél egy szálvirágot a házi asszonynak, meg vittél egy
1: sütöttél, meg sütöttél valamit, meg... De ez, ahogy a magországoktól megyünk keletre, vagy délre, akkor ezek még úgy talán koncentrikus körökben úgy megvannak, de halványuló. Az kétségtelen. Na mindegy, ahhoz képest eléggé elkalandoztam.
0: De most viszont ide kötöm Palit, mert Pali meg pontosan ezt a kultúrát akarja újraéleszteni a szakmában. Mert ugye azért, elsősorban azért hívtuk, hogy ma este pont egy ilyen séf vacsorát készítem, ugye hát csak egy szakmai csapatnak szól.
3: Igen, tehát jó volt az átkötés.
0: Hogy pont ez lenne a lényeg.
1: Árpád is ott lesz.
0: Hogy pont ez lenne a lényeg, hogy mert régen volt ilyen, ugye volt régen volt egy ilyen, nem tudom, még 20 évvel ezelőtt, hogy hát összegyűltek a séfek.
1: Meg hát a palos levesre gondolsz, az pont egy ilyen alkalommal született. Alkalomra.
3: Igen, ugye ti is meg vagytok hívva erre a vacsorára, és ennek pont ez a lényege, hogy a séfek egyébként, meg ez a séf szakma az ilyen sok mindennel terhelt szakma, és nagyon... sok időt igényel, hogy ott legyünk a konyhán, csapatot irányítunk, összerakunk koncepciókat, ételeket, receptúrát, tálalás, stb. Tehát, hogy aki nincs ebbe benne, az nem is tudja átérezni azt, meg átélni azt, hogy mondjuk egy séf mennyi mindenért felelős egy konyhába, és mennyi mindent irányít, és mennyi minden teher nyomja a vállát. És azt tapasztaltam, hogy amikor itt találkoztam akár velem egyidős séfekkel, és elkezdtem velük beszélgetni, akkor ugyanazok voltak a problémáim, mert ugyanazokkal a dolgokkal találkozunk, ugyanazok a nehézségek a szakmába, és én évek óta egyébként ezt így küzdök az ellen, hogy egymást tapossuk. Én azt gondolom, és az a filozófiám, hogy sokkal többre megyünk, hogyha egymást emeljük, egymás mögött vagyunk, mint hogyha egymásnak amit az előbb mondtam, hogy egymásnak a fején taposunk, és ugye január óta a Noloszó étteremnek a konyháját vezetem, és most tartunk ott, hogy gyakorlatilag már hozzámerem adni a nevemet, meg az arcomat a konyhára, de Sanyi közben csinálja.
0: Sanyi közben szétlövi magát.
3: A Facebookra a kontentet. Tehát gyakorlatilag most tartunk ott, hogy azt gondolom, hogy már vállalható a konyha. Természetesen van még hova fejlődünk, és fogunk is fejlődni. Közben Sanyival csinálunk egy újabb selfit a Facebookra és az Instagramra, és úgy indult az egész, hogy a Time Out Marketben Barna Ádámot meghívtam az étteremben, hogy gyere meg, kóstolj már meg az új menümet, és véleményezd, légy szíves, hogy neked hogy tetszik, és utána találkoztam még egy séf barátommal, még egyel, és ez úgy kinőtte magát, és este, hogyha minden igaz, akkor gyakorlatilag ilyen 20-30 séf ott össze fog gyúlni az étterembe, az ételemet ugye el fogjuk készíteni, és meg lehet kóstolni. Viszont ennek a
0: fő... Viszont neked virágot. Na jó, valami
3: más. Inkább hozzatok egy üvegpesgőt estére.
5: Én kérdeztetek, igen, befejezted már?
3: Mondja nyugodtan.
6: Nem, csak hogy engem baromira érdekelne, hogy mik azok a nehézségek, amikkel, vagy ami ellen küzdesz, hogy most...
3: Hát figyelj, ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a séf vagy, hogy ha felelősséget válasz a munkádért, és komolyan gondolod, akkor adod a nevedet és az arcodat, a brandedet egy étteremhez, egy konyhához, és akárcsak a munkaerőpiac az itt a vendéglátásban sok szempontból terhelt, és nagyon nehéz jó és lelkiismeretes, motivált embert találni.
6: Igen.
3: És gyakorlatilag, hogyha bejön egy ételkritikus, vagy akárki, akárcsak egy vendég, és tudja azt, hogy mondjuk ez a Tóth Pálnak a konyhája, és hogyha valami nem jól megy ki, egy hús rosszul van sütve, egy köret rosszul van készítve, hideg a tányér, stb., akkor nem azt fogja mondani, hogy ez a szakács rosszul van, másnapos szakított a barátnőjével, stb., hanem azt fogja mondani, hogy a Tóth Pálnak a konyhán ettem egy nagyon rossz.
8: Pedig akkor pont szabadnapos voltál.
6: Hát ez mindenhol így van, de hogy a felelősség meg a nevedet, csak nyilván nem rajtad múlik, hogy kit veszel fel.
3: Ez egyik aspektusa egyébként ennek az egésznek, de hidd el, hogy ez egy ilyen komplex dolog, és de persze minden szakmának megvannak a nehézségei. Én nem tudok együtt érezni egy tűzoltóval, mert nem tudom, hogy a tűzoltók milyen problémákkal, mikkel egyetem szembesülnek.
8: Igen. A tűzzel.
3: És a tűzoltóknak a tűzoltóknak a problémáit én nem ismerem, viszont én tudom azt, hogy mivel küzdenek akár más séfek, és szerintem
6: ez a kezdeményezés, ez igazából összefogja a séfeket, és
3: ez nem egy kezdeményezés, ez gyakorlatilag, hanem ismerjük egymást a szakmába, és azt gondolom, hogy sokkal jobb az, hogyha a szakmán belül összetartás van, és vannak bizonyos alkalmak és események, mint ez a mai est is, amikor tudunk találkozni, egy picit tudunk lazítani, tudunk beszélgetni, hogy, és nem feltétlenül csak a problémákról, hanem akár a egymás sikereinek is örülni, vagy eszmét cserélni. Szerintem kellenek ezek a találkozási pontok, és szerintem ez egy jó sztori lesz, és ez egy jó dolognak akár a kezdete is lehet ez a mai este.
8: Minden bizonnyal az is lesz, meggyőződésem.
0: Megfogjuk a lényeget, tehát hogy menjünk vendégségbe, hívjunk vendégeket, vigyünk ennivalót, kapjunk ennivalót, szeressük egymást.
1: Igen, és
0: ezt tanultuk most a perzsa lányoktól,
1: igen,
0: a magyar
1: igen
0: lányoktól is, meg az egyszer magyar fiútól.
1: Igen, és ezt a kísérleti adás remélem, hogy teljesen rendben volt, és tetszett nektek. Ha bejött, akkor Árpád bizonyára szervezni fog még ilyet, és ennek én nagyon fogok örülni.
0: De jó.
1: Ma volt a helyettes reggeli
0: 427.942.
1: adása. Az 1%-ról ne feledkezzetek el, társadalmi, célú, kezdet, vég.
0: Nagyon szépen köszönjük Mérnek, Aidának, Petrának, Lucának, Palinak.
1: A mikrofonnál volt Bakcsi Árpád.
0: És sokkal inkább Csiki, Pédia, Sándor.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és sok szeretettel várunk. Két hét múlva ugyanitt. Köszönjük.
0: Azért megpróbáljuk felrakni majd a Facebookra a lakáséttermeket, mert itt közvetlenül nem reklámozunk.
1: A fotókat is persze.
0: Meg a fotókat is, igen, hogy lássátok, hogy milyen jó dolgunk volt, mennyire gyönyörű lányokkal voltunk együtt. Most pedig próbálunk egy perzsa zenét.

0: Újra nyitnák a Szombathelyt és környékét azbesz krízisbe lökő burgenlandi kőfejtőket, írta meg a 444. A négy burgenlandi kőfejtőt súlyos szennyezés miatt záratták be az osztrák tartományi hatóságok, a határértékeket jócskán meghaladó azbesztet ugyanis a kitermelés helyszínein vett mintákból is kimutatták. A kőfejtő üzemeltetői azonban élesen bírálták a burgenlandi vezetést és a Greenpeace-t is, akik szintén végeztek saját méréseket. A hosszú távú kitettség esetén potenciálisan rákos megbetegedést okozó azbeszt az osztrák határ magyar oldalán is megjelent a burgenlandi kőfejtőből ide szállított olcsó kőzuzalékból.
1: Takács Attila entomológus új molylepkefajt fedezett fel Magyarországon. Törpezonos zsákos moly lárvái kizárólag a buglyos törpezonos levelein élnek, és jellegzetes levélpáncért építenek, amelyben áttelennek. Számolt be róla a Qubit. A fajt integratív taxonómiával sikerült azonosítani. DNS vizsgálat alapján szinte tökéletesen egyezett egy dél-olasz rokonfajjal, ám az ivarszervek morfológiai különbségeket mutattak, ami két külön fajt igazolt. A felfedezés bizonyítja, hogy a hagyományos morfológiai vizsgálatok ma is nélkülözhetetlenek. A törpezonos zsákos moly egyelőre csak a Pannon biogeográfiai régióban ismert, hazánkban mintegy 12 lelőhelyét azonosították. Élőhelye veszélyeztetett. Ahol a legeltetés elpusztítja a tápnövényt, ott a moly sem marad meg.
2: Két Dávid szarvas borjú született áprilisban a miskolci állatkertben. A Kínában honos, ott Milunak hívott állat, mintha szarvas, teve, marha és szamár testrészeiből volna összerakva. Vadon élő csordái 1900 éve fokozatosan tűnnek el, amihez a szarvashús fogyasztásának halhatatlanságot tulajdonító hiedelem is hozzájárult. Császári vadaskertekben maradt fönn néhány egyed. A nyugat 1866 után Armand David tudós misszionáriusnak hála szerzett róluk tudomást, sőt néhány állatkerti példányt is. Ezek leszármazottait telepítették vissza az elmúlt évtizedekben kínai nemzeti parkokba, ám emberi felügyelet nélkül nem élnének meg. A miskolci borjak egyre aktívabbak, mind gyakrabban csatlakoznak a felnőtt Dávid szarvasokhoz, írja a Sokszínű Vidék.
3: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: Na, szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Csonka Magyarország Rádió Komplex, brutális ezoterikus wellness fitness magazinja. Hát, velünk van már valaki az új sötét még.
1: Jó reggelt, is. Jó reggelt.
0: Csákányos has arrived. Köszönjük így szépen. Pont időbe, Takra. Jön Lőrinc is. Lehet, hogy jön Stirlitz is, akit szegényt nem
1: most
0: tudtunk.
1: Most írja, hogy nem.
0: Nem tud jönni?
1: Most tudni. Csatlakozni ma.
0: Nem tud ma csatlakozni, nagyon nem sajnálom. Szegényt nem tudtuk beadni, itt állom kedves figyelmetekbe, hogy volt egy speciális csonka egy óra ezt, amit be is ígértünk egy héttel ezelőtt, és ezt meg is tartottuk Lőrinccel, mégpedig péntek délután 1-től 2-ig volt, és a megdöbbentő módon a makrogazdaság helyzetével szerintem jó sikerült. Az az igazság, hogy az arra az időpontra beírt, hiszen az az állandó műsorszám. Talán a mezítlábas mesék az van pénteken 1-től, igen. Tehát egy látszólag, hiszen még nem került fel szerintem a teljes tematikus műsor folyam, ami csütörtök péntek és kiterjedt így ebben a kompakt formában rádiónk online felületére, de ha valaki vissza akarja hallgatni, akkor kattint arra a látszólag zenés műsorra, ahol tényleg 2-től zene volt, de 1-től 2-ig ketten voltunk Lőrinccel, és néha hiába próbáltuk beadni szegény Stirlitzet. A mai alkalommal több mindenről szeretnék beszélni, és gondolom ti is. Én csak elmondok egy ilyen rövidített témajegyzéket, ezek pedig a következők: Valának 1, Azbest 2. Igen, ki lesz a következő, hát most nevezzük így, szökevény a hajóról, vagy szökevény jelölt a hajóról, ki akar kicsekkolni a NER-ből, és nekem elég meghökkentő megfejtéseim vannak. Igen, némely tekintetben. 3, azt a végén fogjuk elővezetni, hantavírus. A mind meg fog dögleni robot van, végre egy esélyes jelölt következik.
1: Ó, de most már nem, azokat már evakuálták a hajóról, nem?
0: Igen.
1: A betegeket.
0: Abszolút, így van. Tehát az a helyzet, hogy a nagyon jó zombi filmeknek is az elején az van, hogy ó, már szinte megoldottuk mindent. Már csak az a 2-3 csávó, az ottan mászkál, de már hamarosan befogjuk őket. Ja. De sajnos nem tudom, így van.
1: Mi magyarok védettek vagyunk ez ellen, tehát ilyen névvel minket nem lehet megfertőzni.
0: Hantavírussal nem lehet megfertőzni, valóban, tényleg, igen, ez annyira jót szoktak röhögni mindig, mert hát ez jól hangzik legalább magyarul, tehát hogy nem is tudom. A több ilyen nyomorult ragályos betegséget érdemes végignézni, hogy melyik nyelveken hangzanak jól, de szerintem egyiken sem hangzanak igazán jól, vagy hát nem tudom, talán a...
1: H5N1, COVID-19, hát tudod ez.
0: Ja, nem, én erre gondolok, hogy tudod, hogy amit ugye az angolok measles-nek hívnak, mi meg kanyarónak, és akkor ők biztosan jót rögnek rajta, hogy mi ez egy kanyaró, meg hogy ez egyébként ilyen ordít, hogy ez valami népmagyarítási remény lehet a kanyaró, de lehet, hogy nem az, úgyhogy a fene tudja. Valószínűleg a bárányhimlőt sem értik ők, pedig hát az chickenpox, minden a rendes angol nyelvű tudja, hogy ez pedig az rendben van.
1: És az is szárnyastól terjed igazából?
0: Nem. Szerintem, nem, de egyébként szerintem tök jó felé kapizsgálsz, mert a legtöbb ilyen emberi fertőzés az valahol zoonózissal került át állatról emberre, és kezdetben csak ilyen állatember kontakttal fertőzött. És aztán jön a következő fázis, amikor kialakul az emberről emberre való terjedés, és esetleg a végső esetben annak a egészen durva, tehát nem csak a kontakttal, meg nyállal, stb., hanem hogy ilyen aeroszolizálódik a vírus. Úgyhogy ezeket a fázisokat remekül mutatja be a méltán népszerű Outbreak, magyarul vírus című alkotás, amiben ugye Dustin Hoffman és Kevin Spacey veszik fel a küzdelmet a vírus ellen váltakozó sikerrel. De mondom, tehát a legtöbbnél ez egyértelmű, ez a hanta is olyan, hogy eddig csak arról voltak historikus adatok, hogy rákcsálóról emberre terjed. És a tipikus előfordulásain is rákcsálók fertőzik meg az embert. De még feljön a figyelmet, hogy ilyen terjesztő volt annó, és ez a máig is a többségi álláspont, a kérlek szépen, a Pest is, amit emlegettél is. Tudod, mert hogy az kellett, hogy valami rákcsáló ideátipikusan az emberi környezetben.
1: Hát igen, de bolha volt, nem?
0: Igen, igen, igen, tudod, de ez az enveloped vektor, vagy tehát nevezzük így, tehát amikor be is van csomagolva, tehát hogy a patkányban van benne a bolha, amiben benne van a vírus, nem? Hát ez egy annyira szép dolog, tehát hogy így...
1: Ja.
0: Gondolj bele egy középkori embert, hogy ezt akkor szálazza szét. Tessék, itt van, na, néressük meg, mi volt az oka. Úgy volt, hát mi volt az oka? Hát bocsánat, de
1: hát, a... semmi.
0: Nem, a Rajna-vidéken nagyon gyorsan megtalálták az okát, hogy miért is van Pest, és miért is kezdődött a túlélők, hát nyilvánvaló, úristen. Nekem egyébként megvan még továbbra is az a német kiadású, de mondom, 2000 valahányban adták ki magyar fordításba, ahol egy közös térképen ábrázolják a zsidók migrációját és a pestis terjedését. Nem viccelek, tényleg. Ez megvan angol és magyar nyelvű verzióban, és mert akkor ezt sikerült kiadniuk. Szóval visszatérve...
1: Hát ezt is kitárgyaltuk, majd bocsánat, de vagy a francia kor, meg a van, ahol meg olasz betegségnek hívják a szifiliszt, vagy
0: igen, mondtott, igen.
1: Hogy melyik hadsereg járt arra.
0: Persze, így van, és azért tragikusan megismétlődött a spanyol náta esetében, mert ugye az azért lett spanyol náta, mert semleges országként egyedül nem volt katonai cenzúra, és ezért meg lehetett írni, hogy tömegesen pusztulnak a fronton a katonák, meg a hát országban a civilek 18 nyarán, illetve őszén, amikor a legkevesebben tombolt a ez egy, ugye egy H1N1 egy influenza vírus volt elvileg, és hát ezzel se találkozott addig az emberiség, illetve biztos találkozott, csak konkrétan ezzel a fajta törzsel, nem, ami hát számosan mutációt rejtett, ami különösen kelemetlenné tette. Például mi a fenének pont a fiatal felnőtteket betegítette meg, és miért pont náluk okozott olyan szövődményeket, amik tömeges halálozásba fordultak, ugye? Hát ugye a legtöbb influenza az, hát a szokásos, tudod, a usual suspects jöjjön, tehát meg a veszélyeztetett csoportok, tudjuk ezt jó cirikétől.
1: Gyerekek, idősek, hát a Covid óta.
0: Igen, mondjuk a Covid az pont nem a gyerekeknél, tehát látszik, hogy egyébként, hogy vannak gyerek, jó, gyerek nem. Hát ez van ez így. Az idősek meg a, és az a durva, hogy a spanyol által nem is tipikusan az idősekre ment rá, és azt sejtik, hogy az a generáció átesett már több ilyen H1-en egy hullámon, csak ez az akkor 20-10-20 éves generáció volt ebből a szempontból tragikus módon érintetlen még. Tehát nem volt bennük semmilyen védettség, nem volt ilyen típusú törzsától okozott influenza járvány még az előző század elején. Jó reggelt kívánunk, kedves németországi hallgatónk! Szervusz!
2: Szervusztok!
0: Ha-ha.
2: Ha-ha. Igen. Figyelj, van arra kimutatás, vagy statisztika, hogy az orrforma evolúciós előnye és hátránya, valamint ezek a nazálisan elkapható virális betegségek közepette, vagy között van-e összefüggés?
0: Nagyon érdekes téma, én még nem olvastam
1: ez
0: erről.
1: Ez egy zsidózás meg én vagy?
0: Nem, nem.
2: Ez egy hosszú átvezetés lesz, de tartsatok ki velem. Tehát igen. Ez egy hosszú átvezetés, de tartsatok ki. Tehát, hogy például a krumplior, az ott jobban el lehet kapni a náthát, hiszen nagyobb a felülete, jobban megtapadnak rajta
0: igen.
2: A különböző ágensek. Nos, ha ezt elfogadjuk, akkor az a kérdésem, hogy Sulyog Tamás gyakrabban influenzás-e?
0: Aha, ez egy nagyon érdekes felvetés. Más politikusoknál pedig mit fogunk megállapítani? Tehát, hogy...
2: Hát igazából most már csak egy lépés van hátra, hogy mikor mond le, tehát hogy engem most ez érdekes. Mondtam, hogy hosszú, messzire indítunk
0: ki. Az a helyzet, hogy a vigyen el a fene.
2: Mindenről, vagy a Pina, vagy a Sulyog Tamás jut az eszembe.
0: Ó, Istenem, tehát, most olvastam egy kamencsi főnökről, aki egyben ilyen orvosságos ember volt, és miután elvesztettek a kamencsik és szövetségeségek egy csatát, ez természetesen az orvosságos ember elmúlt varázserejének tulajdonították is, átnevezték őt a, mindegy, a, nevezzük úgy, hogy a nőstény préri farkas nemi szerve címet viselte a következően ékes komasz nyelven, de mindegy. Ilyen, remélem, ilyen nem lesz a most megbukott F-pártban, mert hát így azt
2: Jó, tehát hogyha majd a műsor folyamán ezt is hozzávennünk a témákhoz, és akkor térjünk vissza a nazálisan elkapható különböző fertőző egészségek, csak ezt a... Ja, mert ugye számot akartam mondani, hogy ugye egy hónap alatt 100 000 elárás gyűlt össze a Citizen Go-n, és most megnéztem a tegnapi felvetést a magyar miniszterelnöknek, és 350 000 gomnyomást kapott 24 óra alatt az az ötlet, hogy az ember, aki pár év múlva jelentős összegbe fog kerülni, mint vagy jelentős összeget fog jelenteni a legyen ön is milliómosba, annyira nem fogjuk tudni a nevét, hogy ő mikor megy el. Na jó, kiszálltam, mert túlságosan izé volt a nazális.
0: Nem. Köszönöm. Szervusz. Szia. Nem ezt ilyen ormányilag fixált. Inkább a... De igen, valóban, tehát hogyha most belegondolunk, ez egy nagyon jó felvetések, hogy esetleg ilyennek is lehetek köze. És most akkor így hirtelen itt vagy még Csákányos, vagy
1: Igen, csak elvesztettünk. Próbálom időrincet is hozzáadni
0: nagyon
1: a csapathoz.
0: Jó, nagyon szépen köszönöm, igen. Egy újabb ember is kell.
1: Egyelőre kevés sikerrel.
0: Pedig örülnénk, ha is beleütné az orrát itt abba, ami zajlik, de hát ugye, tudod. Úgyhogy ezek nagyon durvák ápolót, amiket írsz, mert az az igazság, az orrelfekál fertőzések a legdurvábbak. Szerettem kórházban lévén, én ezt nagyon jól tudom, úgyhogy erre ott aztán mindenki előbb-utóbb kialakít bizonyos tüneteket. Na, szóval visszatérve erre a Hanta dologra, ez nem új, tehát hogy ebből rendszeresen voltak fertőzések, még egyébként az említett Outbreak című film is előfordul, hiszen erről beszél a film elején a Dusty Hoffman, hát a megformált orvos, nem tudom milyen rangja benne, százados.
1: Hát én ezt nagy. Nem láttam sajnos.
0: Nem tudom, nem láttad sohasem? Tényleg
1: nem.
0: Pedig.
1: Aha. Még Covid alatt nagyon mondták, hogy milyen tanulságok milyenek, de aztán valahogy akkor nem volt hangulatom megnézni.
0: Igen. Különösen az elején tanulság, és amikor a fertőzött kongói zsoldosok várják, hogy a nyugat eljön értük végre, és megsegíti őket, és akkor leszáll egy ilyen tartály, ami aztán hát eldurran a fejük felett, tudom, ilyen robbanáskor elvonja az oxigént, hogy még véletlenül sem maradjon senki életben. Jó reggelt kívánunk. Igen. Nagy szerencse, hogy nem ez jutott eszükbe, hogy így pusztítsák el ezt a kiránduló hajót. Kedves telefonáló, szervusz!
2: Szervusztok! Erről a tömegekkel érkező vezet... Hallasz engem?
0: Tökéletesen. Mondjad, jól is hallak. De nem baj, te csak mondjad, mi hallunk téged, te nem hallasz mondjad, vissza. Mondjad.
2: Nem, azt hittem, hogy nem hallotok engem, most elkezdtem keresni valamit a telefonon, hogy bekapcsolt a Bluetooth vagy valami.
0: Igen, semmi, mondjad.
2: Direkt kikapcsoltam, mert a múltkor kérted. Na, tehát, nem emlékszem pontosan a nevére, volt egy arab utazó, aki... a Volga mentén ment éjszakra, és találkozott varégekkel. És arról a mosakodási szokásról számolt be, hogy a jarl, a törzsfő, az utolsó, aki mosdik, a rabszolgák kezdik, egyetlen vájúban mosakodnak, és nem kis ellenérzéssel írta le, hogy a hajukat belemossák, belefújják az orrukat, és így tovább, és a legvégén a törzsfő mosakodik meg. Uh-huh. És a modernkori magyarázatát úgy adták, hogy így szerzett nagyon erős immunitást, ha különben el nem vitte a fertőzés, a jár, mert minél több ilyen fertőzésnek ki volt téve.
0: Értem.
2: És akkor, hogyha egészséges volt az immunrendszere, akkor hatékonyan túlélt.
0: De egyébként ő amúgy is ellenségei vérébe szeretett fürdeni, nem? Tehát, hogy...
2: A koponyájából inni.
0: A koponyájából inni, így van pontosan. És igen. Utána a lábszárcsontján elfújta a varék himnuszt, nem? Ami szerintem valószínűleg az is ugyanez lehetett, mint a ti-di-di-di-di-di. Mindegy. Hogy a híres varék zeneszerző ezt megírta mindenkinek.
2: Jó, de ugye valakinek elég erős a képzelő ereje, hogy ott egy ilyen kisebb közösség, egy ilyen vájúban mosdik, és aztán a legvégén a dicső fődök megmászódik mindenben, ez azért Elég érdekes kulturális mintaátadást feltételezem.
0: Ez a mai vezetőktől is elvárnám ezt a mintaátadást, tényleg így van.
2: Vannak olyanok, vannak, nem mindenkitől, de igen. Vannak olyanok.
0: Tehát egy bemegy és kijevett a tányéromból. Köszönöm szépen. Köszi, szervusz.
1: Hello. Na jó, de azért abból a szempontból ez elvárható lenne, mondjuk, hogy a, hogy mondjam, a kormányfő is a rendes egészségügyi ellátást használja. Például.
0: Ja, persze.
1: Egy ilyen verzióban azért el tudnám képzelni.
0: Azt igen, ezt én is meg tudnám, igen. Tényleg.
1: Ezért szerintem az elmúlt 16 évben máshogy alakult volna az egészségügyi helyzet, hogyha politikusok is ugyanúgy ott ültek volna 16 órát a Honvéd sürgősségén.
0: Sosem későn még egyébként, tehát így például megjárhatná a kedves, most lemondott rögtön a mindegy. Ja. Úgy hívják, hogy... Ja. Klinikai toxikológiát a lekötözött részlekben, tudod, aztán ott mindjárt jobb. Két megjegyzésem kedves csetelőknek, Russell. A Covidhoz lehet, hogy a Contagion című film jobban passzol, de mi a hantavírusról beszélünk, ahhoz meg az Outbreak passzol. Köszönöm szépen. A varégek azok vikingek? Valójában persze, természetesen is mind a kettő a skandinávoknak a neve volt különböző régiókban. Az oroszoknál ott varégnak hívták őket. Mint tudjuk, az oroszok ezt tagadják, de hát alapvetően ilyen ott megtelepedett varék kereskedők, harcosok, ezek így egybe voltak, ilyen, sőt ilyen free-in van, alapították meg az államaikat, nem véletlenül volt olyan derék, skandináv neve az összes korai rusz fejedelemnek, főleg Olegnek, úgy van, meg, na mindegy, és Igornak, szóval. Lehet ezzel kezdjenek valamit az oroszok, mint tudjuk, ezzel amúgy is sokat szoktak vívódni. Na szóval, valaki püttyent egyet, és mintha bejelentkezett volna, nem lehet, hogy itt van Lőrinc. Szervusz, Lőrinc. Próbáltam köszönni
1: nem,
0: neki.
1: Nem látom.
0: Nem? Akkor csak szörnyet hallottam. Így van. Na, a lényeg, hogy megnyugtatott mindenkit, ugyanúgy a kiváló etióp vezetője a WHO-nak, mondom, még mindig ő az, aki közölt, hogy ebből aztán nem lesz Covid, mert ez nem olyan, mint a Covid, ahol a Covid-ról se gondoltuk azt, hogy végén Covid lesz belőle, mert hogy a, igen, tehát, hogy a világjárvány, amitől már régóta rettegett az ilyen típusú orvosi thriller horrorokban utazó emberiség. Szóval, jó, örüljünk neki, akkor nem lesz ilyen, és ezt nagy örömmel hallom. Egyébként csak megjegyezném, hogy többször volt ilyen félelem, amikor ugye ebből a járványok azok a 70-es évek óta rendszeresen vannak. Legalábbis, sőt, egyesek azt mondják, hogy már az 50-es évektől vannak, és tipikusan az ebola is olyan, hogy ez átugrott valami, és valaki terjesztkedtette, és valószínűleg, hogy az egyiken közbenső rezervoár talán itt is valami denevérfére lehetett, tehát ilyen repülő emlős, és a közvetlen átvitelnél pedig a jungle food jelenség játszott szerepet, azaz a környékbeli lakosság kifejezetten szereti, hogyha maga vagy mások által elejtett vadon élő állatok húsát eheti, mert ezekhez nem csak egyszerűen dietetikus szempontból, de hát akár kultikusan is vonzódik, és hát viszont ez helytelenül így elég sok ilyen alapvetően ott élt organizmus tud átugrani. Mindegyik így ugrott el, tehát hogy ezt ez a... És akkor utána jönnek a tűnődések, hogy ez mennyire, milyen régóta zajlik a dolog, melyik mikor ugrott át, mikor jelenik meg, például hol jelent meg mondjuk a legrettenetesebb betegségek egyike, a fekete himlő. Hát az tényleg aznak a szörnyű pusztítása, ott még a túlélők is egész életükre megnyomorodnak, sokszor megvakulnak, eltorzulnak, stb. És akkor jön ez, hogy akkor keressük meg, hogy hol volt először, miről ugorhatott át. Más rettegett betegség a koleráról, azt gondolják, hogy valamikor a Tambora vulkán katasztrofális 1815 nyarán bekövetkezett kitörése nyomán olyan klímaváltozás zajlott le, nagyon sok helyen az északi féltekén, főleg ott, ami például tragikusan érintett a bengáli öbölben különböző ilyen, azt mondja, rákféléknek a halázgatásával foglalkozó lakosság életét, de inkább azért, hogy ezek állandóan aztán szárazra kerültek valami oknál fogva, és hogy állítólag talán ezek ugrott volna át a kolera, vállalkozója. Úgyhogy Librio nevezett. Na most így lehet, hogy így van. Nem tudjuk. Itt valaki beírta, talán kisember volt, hogy a bárányhimlőt azért hívták így, mert igen, ez a kevésbé veszélyes kiütést okozó vírus volt. Valójában egyébként az nyilvánvaló, hogy nem is ahhoz a csoportjához tartozik a vírusoknak, mert hogy még a fekete himlőt a variola vírusok okozzák. Van major, minor, csak mondom, hogy az egyik az veszélyesebb. Addig az oszter herpesz. Tehát egy herpesz vírus okozza a bárányhimlőt, és sajnálatos módon ez utána úgy befészkeli magát a már bárányhimlőn átesett gyerekben, ott lakozik, és felnőtt korban pedig kitörhet belőle, mint ahogy övsebet okoz. És azért nem ártalmatlanok ezek sem, mert hogy okozhatnak különböző erős szövődményeket. De tudjuk jól egyébként, hogy itt ez, tehát egy ilyen, ebből csak a rossz válaszokat találja ki az emberiség, hogy mindenért oltani akarnak, pedig hát ugye azt tudjuk, az halálos, és ezt meg is mondta az oltás és tambura zenekar ellenes párt, aki ezt már régóta mélyen képviseli.
1: Szerencsétlenek.
0: Istenem.
1: Itt van Lőrinc, hallom a röhögését.
0: Szevasz, szervusz Lőrinc.
3: Sziasztok. Na, nagy nehezen sikerült ezt.
0: Hát vannak akadályok, melyeket nehezen. Igen, így van. Aztán félnek el ti falutokban a hantavírustól, tesszük fel a kérdést, ugye?
3: Nem tudom.
0: Nem? Még nem kezdtek el rettegni? Kár pedig.
1: Hát. Még itt lenne az ideje.
0: Itt lenne az ideje. Tudod, jobb félni, és aztán meg is ijedni, mert az úgy tartalmasabb egy.
3: Hát a nevében benne van, hogy nem igaz, nem?
1: Én is ezt mondtam.
0: Igen.
3: Hallgassam vissza az adást?
0: Persze, igen.
3: Bocsánat, éppen csatlakozni próbáltam, úgyhogy nem tudtam.
0: Vannak, hallgatni. Igen. Te azért csatlakozni próbáltál, ezért nem tudtál csatlakozni. Ez egy mekkora kifogás. Nagyon jó. Ennek nagyon örülök.
3: A kutya megette a házi feladatomat.
0: Csak futólag bele néztem, hallgattam Kármán András miniszteri meghallgatása a Országgyűlés Gazdasági Bizottság előtt, és feltétlenül azokat a dolgokat mondta el, amit mi pedzegettünk, hogy körülbelül, nekem. Hogy igen, hogy mi van hátra?
1: Lannert Judit meg az egészségügyi minisztert, ezeket hallgattam csak meg tegnap.
0: Értem. Oké. Ez ma van, tehát hogy ma is zajlik egy teljes kör, igen, mert igen. Hogy szeretnék.
3: Hát ma Görög Mártát néztem eddig meg.
0: Aha.
3: Tegnapon azon szépen végigmentem.
0: Bocsánat, Görög Márta ugye az igazságügyi miniszter lesz, igen?
3: Igen.
0: Aha, jó, oké.
3: Okay. Hát meg tegnap nyilván Töviről Hegyire bizonyos értelemben többször a Vitézi, de hát ugye nagyon sok olyan téma volt, amiről én írni szoktam.
0: Az az igazság, hogy az igazságügyi miniszter mindig kiábrándítja a lakosság egy jelentős részét, akik eleve minimum a bótbüntetés újra bevezetését szeretnék.
3: Arról nem volt szó, nem. De arányos választási rendszerről igen.
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, már fel is vetődött, hogy esetleg ebben az irányban.
3: Én szeretném megkérdezni a tavaszi Mikulást. Tehát, hogy nem akartam túl mohónak tűnni. És rövid listát írtam, de hogy nem tudom, bezárt vasútvonalak újranyitása, tarvágás megszüntetése, szívhangrendelet. Még az is kiderült, hogy a honvédelmi, tehát a hadtörténeti múzeum visszakerül az eredeti helyére, és nem a minisztérium lesz ott. Tehát, hogy szeretném megkérdezni, hogy szabad-e még hozzáírni a listához? Úgy látszik, hogy, tehát, hogy keveset.
1: Hát az én listámon... Az én listámon egy dolog volt, azzal semmi nem lett, úgyhogy. Sőt, hát az üzlet bezáros, a szórakozó hely bezáros részt még valamilyen szempontból még szigorították, és szóval hagyott egy teljes káosz van, igen.
0: De mindegy,
1: hagyjuk, gondolom.
3: Nem, beszéljünk az ilyenekről is, hát hogy tényleg azért...
0: A következő a helyzet, ezzel nem tudom, hogy mit akarnak majd csinálni, és mennyire tesznek gesztusokat a jelmezett konzervatív szavazóik felé, de jelenleg az történt, hogy ezeket a restriktív tartalmú rendeleteket, ezek rendeletek, és ezek a miniszter tanács, a, most nem így hívják, a kormány, mindegy. Ez hozta a rendkívüli helyzetre való tekintettel, ami először a Covid, majd utána a,
1: világos, én ezt értem,
0: az ukránok megtámadták magukat, és utána még súlyosbodott további okok miatt is, persze. Ja igen, az energia helyzet miatt. És ezeket kellett most kodifikálni, tehát ezekben most törvény lett. És úgy ilyen salátaszerűen. Abba aztán minden benne volt, ez is benne van, hogy bezárni a szórakozó helyet, amit valaki arra
1: van. Igen, de hogy itt még egy picit tekertek is rajta, tehát nekem úgy tűnik, majd meg kell nézni rendesen a közben, de hogy úgy tűnik, hogy itt nem csak az ment át, ami eddig volt, hanem hogy még az is, hogy az a szórakozó elbentesület, aki feljelentést tesz, vagy nem tudom. Na mindegy, szóval kicsit rosszabb lett a helyzet, de nem baj.
0: Ezt nem hiszem, hogy most írták be, ennyi idejük nem volt. Ezek benne voltak. Egyőre azt kodifikálták, ami ott volt benne. És könnyen lehet, hogy közben hoztak még néhány rendeletet. Ezt érdemes majd megnézni, hogy szétszározni ezt az egész levelenként szétszedni a salátát, és megnézni, hogy melyik honnan került bele. Ugyanis ezeket a legsürgősebben a felét biztosan ki kell dobálni. És nyilván ezzel fogja kezdeni, bár bocsánat, egy igazságügyminiszter, meg az jogalkotó stábja, hogy ezt megnézi, hogy ezek micsodák, meg hogy van-e értelme ezeknek a marhaságoknak, amivel teleírták. Egy valamiben lehet reménykedni, hogy esetleg egészen más elfoglaltságot találnak a rendőröknek, mint hogy ezzel szórakozzanak. Tudod, ugyanis eddig azért szórakoztak ezzel, mert felülről megjött az ukáz, hogy teljesíteni kell.
1: Na igen.
0: Ezen a téren is normákat kell teljesíteni, és megvolt a kvóta, meg a fejadag, szerintem.
1: Na, de hogy ez egyébként, ezt mondtam már, nem tudom, két hete, amikor a rovos műsorban, hogy ez akkor most ki fog derülni, meg, hogy egyébként mennyire igaz az, hogy a rendőröknek nincs mérlegelési lehetőségük, hanem hát, hogyha a törvény ez, akkor merélted. Tehát volt-e azóta üzletbezárás, volt-e azóta razzia, majd április 12-e óta?
0: Az a helyzet, hogy...
1: Ha nem,
0: igen.
1: Akkor elég egyértelmű, hogy itt politikai... Mert eddig is egyértelmű persze volt, csak hogy így van. Tudod, így akkor itt lesz a bizonyíték, hogy na, akkor itt mégiscsak politikai megrendelésre tud dolgozni a rendőrség, hogyha úgy döntenek.
0: A rendőrségnek nem mérlegelési, hanem beleszarási joga van, és ez sűrűn gyakorolja is. Tehát, hogy ezt kéne érdekes.
1: Jó, de papíron mi?
0: Ja, persze, igen, mi? Igen. Aha, igen. Ez örökké egy olyan ország lesz, hogy vannak különböző ilyen damoklészkardja-szerű törvények, amiket aztán nem alkalmaznak, mert csak azért voltak, hogy na, ne, tessék, itt van, meghoztuk ezt az Európa legkeményebb, ja, nem tudom milyen. Tényleg gumiból font.
1: És ha ugrálsz, akkor be is kell tartanod.
0: Ja, így van, persze. Igen. A végén elő is lehet vezetni a dolgot, hogy na és akkor beszéljünk a lopott Rolexekről, mint a klasszikus filmen. És elhangzik, ha valaki látta a Men in Black-et. Ja. Az, hogy amúgy milyen policit fognak vinni, és hogy akarnak-e valami fajta új drogstratégiát kialakítani. Akarunk. Az majd ki fog derülni, mert látnivalóan nem.
1: Hát a programban az van, hogy akarnak. De tudod, értem. Azért én nem, azért nincsenek illúzióim, tehát hogy ez szerintem nincs benne az első 100 dologban, de szeretnének foglalkozni.
0: Igen.
1: Valószínűleg ez nem fog ebben az évben sorra kerülni, ez is lehet, hogy jövőre sem, nem tudom.
0: Azért ez elég különös lenne, de hát jó, oké, legyen. Nem csak drog, hanem
1: drog. De egyébként meg...
0: Igen.
1: Na mindegy, de hogy ez szerintem mindegyik, mindenkinek megvannak a saját nünükéi, és egyébként vannak minden, tehát hogy mondjam, ugye nagyon sok ügy van, de hát ezekkel nem egy-egy ember foglalkozik, hanem hogyha eljutunk odáig, hogy minden területbe csatornázódik a minisztériumban, amikor erre, akkor a civilek amúgy elvégzik a munkát, mert mindenki 16 évben ugrásra készen áll. Igen. Hogy megcsinálhassa a saját területén a megfelelő javaslatokat megtegye. Szóval, hogy egyébként viszonylag gyorsan végig lehetne ezeket zongorázni, hogyha hagyják dolgozni az embereket, akik értenek az adott területhez. Most itt a drog az, ami nekem az én szakmám, de hogy
0: mellesleg
1: ez minden területtel így van.
0: De a drog
1: az... A védelemtől elkezdve a tudom.
0: Mindjárt át is érünk a környezetvédelem terület első számú prioritására. Az aztán most rakjuk félre, mert éppen esik az eső, tehát ez talán így, ez a pénztelenség mindig addig bántja az embert, amíg meg nem jött a fizetése, akkor néhány napig a kutyák is szivaroznak, és sokkal utána lehet panaszkodni, ugye? De csak megjegyezném, hogyha van és kiépül drogstratégia, akkor ki fog épülni alkoholstratégia is, ugyanis az sincs ennek az országnak, akkor csak nem arra gondolok, jaj, hogy pánik a program van.
1: Ez abszolút.
0: Aztán következő, amit kezdünk a dohányzással, című következő fázis, akkor már hallom a tiltakozat, és akkor mindenből legyen stratégia. Mi lesz a leszalonna és töpörtyű stratégia például? Egyébként a sártalan.
1: Figyelj.
0: Én mondjuk szeretem.
1: Nem tudom, több 10 milliárd.
3: Töröljék el a töpörtyű áfáját, mert túl drága.
0: Igen.
1: Figyelj, de mondom, több 10 milliárdot költöttünk a horgász stratégiára az elmúlt, nem tudom.
0: De az az, nem az Áder biznisze volt? Ez a...
1: De.
0: Ja, mondom, hogy, nagyon jó.
1: Hogy vannak, igen, mindenféle stratégiák, hát lehet, hogy a... Na, szóval, hogy vannak azért értelmes dolgok, és tényleg lehet mindenre stratégiát csinálni, hát végül ez a társadalompolitika.
0: Vadászati például, azt mondom, kifejezetten érdekelne, hogy ugye? Ugye, hogy ez nagyon fontos dolog most akkor. Mi legyen a bevándorló medvékkel, farkasokkal, pusztuljon mind, és a mosómedvékkel. Évente 4-et kilőttek mindig a magyar vadászok. Évente 4 szerepel a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, tudom, nem így hívják, leszarom, hogy most hogy hívják, és melyik Szent Béláról nevezték el. Szóval a Gaténak a regisztere kóta. Vadászati otthon, nem kóta igazából, mert csak így, hogy ez ilyen talán szokásszerű, hogy szerintem visszamenek ugyanazokra a helyekre, él itt 4 család, és minden évben tarkolőnek egyet-egyet belőle. Ez barbár eljárás, elnézést. És akkor...
1: Ez nagyon szomorú,
0: ne arra, ugye a több ezer kilőtt macskáról most nem is mondok semmit. Tudom, azok dúvadak, és hogy mindent megesznek. Nem is szólva a kutyákról, akiket a gazdáik mellett lőnek le. Vagy csak úgy kiszaladtak egy kicsit szaladgálni az erdőbe, aztán puff, már le is lőtték őket. Na, nagyon nehéz dolga lesz mondjuk egyébként a Gajdos László, úgy hívják, ugye az élő környezetért miniszternek, mert hogy nagyon sok minden fog a nyakába szakadni, és most például el fog utazni hamarosan, és megnézi, hogy mi a helyzet a kiszort zúzalékkal, ami azbeszt tartalmú, és holy shit, tényleg. Én ezt próbáltam tehát utána nézni a dolognak, és számomra egyébként 2 nyilvánvaló felelőse van a dolognak, már hogy miért került oda ki zúzalék, illetve vagy mi okozta a gondot. Az első, az Trianon. Nyilvánvaló módon egyébként is mindenről Trianon tehet. A másik pedig a lemeztektonika. Most miután Trianont a szabadkövéseknek köszönhetjük, én próbálok arra asszociálni talán a lemeztektonikát is. Érdekes lenne talán ennek a végére, ennek is utána nézni, aki ezt a nyakunkra szabadította. Tudod, mi van? Hogy ezt olyan bányákba bányázták ki ezt a cuccot, és bányázták, mert ugye a néptelen azt gondolja, hogy az aszbesztet azokat gyártották a szocialista nagyüzemek valamelyikébe, gonosz mérnökök irányításával betanított droidok, akik aztán évente pusztultak el a mezoteliumába, az utóbbi egyébként a stimmel. Nem, kérlek szépen, ezt a nyomorult szalt, ezt bányásszák, ez a földben keletkezik, és úgy, ahogy van, ki is kerül. Hogy ezt utána miért kezdik el, miután, tehát, hogy egy olyan kőzetet bányásznak ki bányákban, ahol nyilván dolgozik talán geológus, aki ez ért hozzá, és tudja, ez a Serpentinit nevű ultrabázisos a mélységben kialakult, a földköpenyből feltörő kőzet tömeg, ez tele van ilyen szálas anyaggal, amit fehér azbesztnek hívnak. Miért kell összetörni és árulni, hogy utána... Szóval ezért nagyon, nagyon vicces dolgok fognak időni, hogyha majd rájönnek, hogy itt miket műveltek az osztrákok maguk, akik, tehát hogy azoktól egyébként amúgy is mindent el tud képzelni az ember tekintve, hogy már látta a Lex felügyelőt és tudja, hogy még a rendőrök is parizeles zsemlével eltetik a német juhászukat. De a minden igaz, ezek a hülyék a bezeresítét azbesz bányába, onnan ez az egész Nyugat-Magyarországot beterítő kavics tömeget, zúzalékot hozták be élelmes magyar vállalkozók, akik nyilván kapva kaptak azon, hogy ott az osztrák tüzébe olcsóbban be lehet szerezni, mint a tőlük keletebbről próbálnák beszerezni, hadd nem utassak, hogy melyik családnak a bányájából például. Már ezzel egyébként jobban jártak volna, mert az kétségtelenül, hogy az Orbán győző által felhozott Dolomitban nincsen azbest, csak jegyezném. Rohadt drága és túlárazott, de azbest az nincs benne. Na mindegy. Szóval, meg hogy miért kell mindent leszúrni ezzel, jó tudom, hülye vagyok, és tehát komolyan, tehát hogy a gyerekeik egészsége nem érdekes, de az fontos, mindent le kell szúrni, mert vannak rohadt drága autóik, és aztán sarasak lesznek, és akkor aztán nagyon nagy baj lesz belőle.
1: Ja, hogy ez, Istenem, ez konkrétan ez a fehér múrva?
0: Fehér múrva, az, igen, ugyanis az még az azbeszt is fehér, azbesztből van, fekete, fehér, kék, barna, hogy leginkább a főszínárnyalatait említsem, attól függően, hogy milyen fémionok csatlakoznak még a szilícium, oxigén, nátrium és egyéb atomokhoz, amelyek alkotják ezt az alapvetően mikrokristályos száraz szerkezetű vizét. Ráadásul ez a fehér azbeszt, ez ilyen göndörszőrű. Tudjátok. Aztán vannak ilyen szögesek, meg ezek ilyen göndörszörűek. Az áthallásokat most nem akarom tovább vinni. Na mindegy. És hát menjenek le, nézzék meg, mit lehet vele csinálni. Irtózatos pénzbe fog merülni majd, azt, ha ki akarják szedni. Van a B-verzió, hogy nem szedjük ki, hanem az egészet leterítjük, tudod, még csak nem is bitumennel, hanem úgy tudod, vagy bitumennel, tehát nem is igazából aszfalt, hanem lebitumenezzük. Csodálatos, akkor ott marad alatta. Mert hogy komolyan, ez lesz majd a fő gond, hogy ott van az azbeszt, és akkor felszedjük. Irtózatos mennyiségű, tudod, 10 000 tonnák. És azt hova rakjuk le? Kérdezi joggal az ember. Aha, hát igen. Való igaz.
1: Hát meg ezt nem lehet csak úgy felszedni, gondolom, mint amikor már tudod, hogy ott van, akkor nem lehet nyitott teherautón szállítani. Meg nem tudom, milyen biztos, van egy csomó ilyen biztonságban.
0: Persze, igen.
1: Ami költségesebbé teszi.
0: Biztos betartották, amikor a Budapest szállót most verték szét. Csak úgy szoktam nézni. Aha. Tudod, miből állt az?
3: Ja, hát folyamatosan jövök el mellette.
0: 50% azbeszt, 50% vasbeton. Ebből állt a dolog. És kíváncsi vagyok, hogy ezúttal sikerült-e valamit betartatniuk, mert hogy a budapesti bontásoknál...
3: történik.
0: Amikor a régi... hadd nevezem nevén, Budapest sportcsarnokot verték szét, úgy lepte az egész környéket, az azbesztről volt nézni. Hasonlóképp történt, amikor a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem épületét bontották el, ami ugye a Népligethez képest szembe van az üdő túloldalán, ahol aztán felépült az MVM dóm, amiben reméljük már nincsen azbeszt, vagy nem tudom, hogy mi. És amikor látom, mert hogy állandóan riportok vannak róla, hogy például most mit művelnek a körszállóval, Budapest szálló, stb. Amiben eredetileg úgy volt, hogy legalább meghagynak 4 emeletet, aztán semmit nem hagynak meg, és ottan túl kell benne a markoló. Aha, persze, azt tökéletesen sikerült előtte azbeszt mentesíteni. Láttam magam előtt, hogy ez így sikerült. Úgyhogy a helyében utána néznék még ennek is. Kedves telefonáról, szervusz!
4: Szávasz, képzeltek mi, amikor még a karméta nem volt. Hallottak rendesen?
0: Tökéletesen. Mindenki ezt kérdezi, hogy hallunk-e.
4: Remekül hallunk. Azért, mert belet mond a rádióba, hogy Bluetooth-os headsettel ne telefonáljunk.
0: Nagyon kedves hallottak. Vagy, hogy ezt a visszajelzést megejtetted nekünk. Köszönjük szépen. Így van, remekül hallunk.
4: Hogy még amikor a karméta nem volt a Fidesz-el, mi ott dolgoztunk azbesttel Alpinba, és az egy dolog, hogy mi be voltunk öltözve, meg volt zsilipelőrendszer, meg ilyesmi, de az összes ablak tárva itt, aki volt basszva fönt a tetén, szóval igazából szállt mindenfele az azbeszt.
0: Ti bontottátok ott, ami meg volt tető?
4: Mi a légre légtechnikát bontottuk.
0: Aha, és az Eternit volt? Hadd kérdezzem meg leginkább. Ami... Tudod, ez a cementtel összekeverik az azbesztet, és így kapták az Eternit.
4: A tető volt befújva vele, mit tudom én, 10 centi vastagon belülről.
0: Aha, jó, oké. Okay.
4: De szálltak azok, tehát lehetett látni a kis szállat.
0: Persze, tudod, egy hop képződik, és akkor azt ki lehet fújni, amíg nedves, aztán megköt, és akkor jaj, de jó. Egyébként azt mondják, hogy amíg ez úgy, tehát hogy ebben a formában van, addig biztonságos. Mindig az a gond vele, amikor ez darabolódik. És tehát az épületet nem bontják szét, meg ott marad egészben az Eternit, ami a nevében benne van, hogy az örök létig szól, de hát mégsem, addig nincs gond. De hát, hogyha bontják, akkor elkezdenek szállni ezek a kis számok.
4: Hát mert az úgy volt, hogy van egy cég, aki azbeszttel foglalkozik,
0: igen.
4: Ők megbíztak egy légtechnikai céget, hogy bontsák, és a légtechnikai cég bízott meg minket, a hapisztákat, hogy bontsuk. De tehát az azbeszhez végül, végül hozzá lett nyúlva.
0: Aha, de,
4: csak mi addig ebben az azbeszes környezetben dolgoztunk.
0: Ez a jó rohadt életben. Igen.
4: Jó, és akkor még nem volt olyan szép a karmaita, mint most.
0: Ó, Istenem, tényleg, igen.
4: Amúgy meg nem tudom, voltak ott, nem tudom erről mit tudtok, volt ott ásatás is. Hívtak régészeket. Nem tudom, hogy miért, nem tudom, mit csináltak a karmeliti alatt.
0: Aha.
4: De volt régész.
3: Nézd, mert hívtak régészeket, betartották azt, ami ilyenkor előírás. Őrület.
4: De, azt hittem, nem csak, hogy nem csak hogy hívtak, hanem dolgoztak is, tehát valami dolguk is volt.
3: Hát pedig sokkal gyorsabb, hogyha tényleg úgy, ahogy van, eldózerelod a csontokat, meg a középkori palota maradvány.
0: Nem ilyen barbár.
4: Volt, mert találkoztam velük.
0: Persze. Jó, oké. Köszönjük, szia-szia.
1: Köszi, hello.
0: Nagyon jó, hallunk minden telefonálót most, úgyhogy remélem, hogy a kedves csetterők is.
3: Nézitek egyébként a tegnapi meg a mai tárlatvezetést?
0: Nem, nem. Dolgozni is kell, tudod, Dőrint.
3: Hát jó, hát igen, nekem mondjuk, tehát kapcsolódik a munkámhoz, úgyhogy igen. Néztem, csodálatos.
1: Érdemes belenézni?
3: Tényleg, abszolút, mind a kettőt. A mai nagyon jót szórakoztam, ott ugye a volt Vöröskereszt székház, ami a Rogán minisztérium volt, tehát belül egy luxusszálló. A kívülről vasbetonból úgy néz ki, mint a háború után lebontott kapott épület, de belül full más. Tehát ez csak egy héj. És nem is ugye faszádizmusról van szó, amikor arról van szó, hogy egy műemléknek a homlokzatát megtartjuk, és elbontjuk a hátteret, hanem az eleje is úgy lett, tehát hogy az is kamu. Ugye? Hát, hogy vasbetonból megépítettek.
0: Hadd lefejleszem tovább a faszádizmust.
3: Belül pedig, érted, szivarszoba, anyám kínja, tényleg mint egy luxus szálló belül. És ilyen nagyon jó pofa volt. Ilyen vitézi elkezdte magyarázni, mondjuk hozzá is fog tartozni, hogy ugye a Honvéd főparancsnokságot az csak félig építik így vissza, szóval, hogy félbevágott tacskó, ez egy jó, mert hogy árnyékot vetett volna a karmelitára.
0: Na, ez egyébként...
3: Tehát, hogy még ez is. Lehet. Nekem egyébként eszembe jutott egy másik épület, aminek az ablakán soha nem süt be a nap, de...
0: Az a helyzet, hogy én azért alapvetően ezen a romantikus esztetikán nőttem föl, szóval a roma szebb. Úgyhogy ha lehetséges, amit a több mindent kéne úgy romként meghagyni a várba, és most már abba hagyni mindennek a felhúzogatását, mert értelme semmi nincsen. Na mindegy. Igaz? Hát, hogy
3: nem, hát nem tudom.
0: Csikós azért, udvar,
3: tudom, meg a... Fokételek a dísztéren. Uh-huh. Tehát, hogy itt hát valamit csinálnak vele, meg hogy kezdő önmagában azt az indoklást, amit mondtak, hogy most már tényleg csináljunk vele valamit, mert hogy a második világháború óta itt így van szétbombázva, ezzel egyet is tudok érteni. A megvalósítás nem csak a mennyiért, meg hogy hát a tulajdonképpen mit kaptunk, az már egy másik történet. Az azért mondjuk tényleg szerintem ciki volt, hogy a dísztéren ott volt egy rom, meg egy fokhételek a várban.
0: Engem nem zavart. Ez a méltó emlékmű annak, ami történt ott a várban, úgyhogy legalább lássák. Kedves telefonáló!
5: Sziasztok! Ha jól emlékszem, a karmelitánál egy törökkori bástya került elő, és arra épült az a terasz, ami korábban nem volt ott. Tehát föltárták, dokumentálták, és akkor annak a megerősítésével épült ki ez az új terasz a karmelita tömbje alatt.
0: De biztos örült Erdogan elnök, amikor meglátogatta a kedves vezetőnket, hogy alatt egy törökkori bástya van, érti? Tehát ezen alapszik civilizációnk, érted? Török bástya, és erre ráépült. Ezt ők úgyis így gondolják.
5: Ugye sokáig volt a diskuta, Zoboki készített egy nagyon modern, posztmodern tervet az egykori Honvéd főparancsnokság épületére, ahol nem az eredeti toronysisakokat, egyebeket építette volna vissza, hanem egy ilyen modern vasbeton, de formájában is modern épület lett volna azzal az ellenpontozással, hogy az alsó része ez a kváderköves maradt volna. És már akkor eldöntötték, amikor még a karmelita nem derült ki, hogy, mert ez korábbi volt ez a terv, hogy ugye a föltártak egy középkori székesegyházat ott a karmelita előtt, ott vannak az alapjai kirakva. Azzal is volt terv, azt aztán elvetették, és hogyha követtétek esetleg, oda egy sosem volt 19. századi, 20. század elejé tervet valósítottak volna meg. Az egykori Henci emlékműnek az ellenpontjaként volt egy terv régen, még a monarchia idején, és azt a teret csinálták volna meg. Maga a székesegyház feltárói akkor is csináltak videókat, meg kiabáltak, hogy ez így azért nem oké, és hogy romokat soha fel nem tárható módon és rongálva fednének le. És akkor végül is a pénztelenség, mert pont a Salinai még műsorából tudjuk, hogy illetve a Zsupán András, Török András révén, hogy elfogyott a pénz. Tehát magát az egész várkapitányság szervezetét is feloszlatták hónapokkal a választások előtt, és elküldték a vezetőjét. Tehát
0: valamit tudtak ezek azért ide.
5: Látod? Igen, szerintem is. Okay,
0: ott köszönöm. Van, köszönöm szépen. Köszi, szia. Hát ott van az a lengyel, az állítólag, tehát még urnazárás előtt elmenekült. Úgyhogy van, akinek sokkal jobbak voltak az exit poll eredményei, de mindegy. Sajnálom, hogy nincs egy remek, tehát a Henci szobor az mindenképpen kéne, hogy azt ábrázolja, hogy Henci éppen ágyúval renoválja a pesti oldalon a romkocsmákat. Igen. Című jelenetet ábrázol. Pánikszerűen menekülnek a részeg angolok.
3: Kolozsi teret is kereszteljék el a Lambergről, nem?
0: Tényleg. Nagyon jó. Igen. Mert például jóra is lehetne. Igen. Szívébe kés, nyakán kötél. Ugye? Hogy is ilyen nincs erős hangulatban, annak kedves csetelőink is, hát nem. Mert... Ja, tényleg egy kis zenével folytassuk, jó, mert már régóta itt locsogunk, jó. És jó, és akkor okay. Visszatérünk utána, és még számos érdekes részlettel szolgálunk nektek. Valószínűleg valami újabb remek ellen fog elém kerülni. Persze. Nem lesz itt hiány zenébe. Egyébként is előrehozott programajánlóként hadd lecseteljem azt, hogy nekünk mit lesz ma műsorunk még, ugye? Csekányos.
3: Ja, abszolút. Kivéve engem.
0: Jaj, neked nem lesz tényleg.
3: Erről mindig. Hát? Jó, értem én.
0: Szegény, komolyan. Hát így...
3: Itt is másik.
1: Hát neked is kéne.
0: Nagyon szomorú. Igen. Kéne még kedre egy, ugye? Na hát akkor lesz is.
3: Persze, foglaljuk el a keddet.
0: Kérte a nótát, küldjük a nótát, rovatunk következik azonnal, úgyhogy valami fincsi zenével fogjuk folytatni, és évfeltöteli kristálykert lesz, amiben igyekszem személyesen megjelenni, hogyha rajtott és szeren el nem alszom, ami néha előfordul velem, de hát ez... Mindenesetre jöjjön a Violent Femtől a Gone Daddy Gone. Alig nem volt már, igaz? Úgyhogy most megint lejátszom, mert annyira szeretem. Jöjjön ez, miérünk vissza, azonnal folytatjuk tovább, igen. Ez itt a tilos csonka. Csákányos Lőrinc, minek?
1: Hello, hello.
0: Puszi.

0: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a Csonka Magyarország. Rádión Komplex Brutális Ezoterikus Wellness Fitness magazinja. És velünk, ha minden igaz, szervusztok, újraindítottuk, tudjátok, mert ez egy órás szekvenciát tud kezelni, mert hogy ez a Google Meet, és itt van reményük Lőrinc, és ő még egy remény némítva van, úgyhogy visszatértünk az elhangzott zenés blogban, először a Violent Fun-tól hallottuk a Gun Daddy Gun című méltán népszerű slágert, majd utána
1: klasszikus,
0: majd ezt követően pedig a Revolting Cucks-tól a Something Wonderful című másik remekül táncolható darabot.
1: Nem ismertem.
0: Ez gyönyörű darab, igen, ez valóban. A Beer Stills and Queers című remekről származik, ez volt a... Ugye az idézet az természetesen Arlie Ermiről től származik a Full Metal Jacket első kiképzős fél órájából, ugye, aki szerint szortírozza az újoncokat a seregnél. Ahogy értesültem róla, én sajnos nem voltam katona, a magyar néphadseregnél alapvetően a tirpákok és krobótok beosztás játszott, úgy, mint hogy a mindenki tirpák volt, aki a Dunától keletre, és mindenki krobót, aki attól nyugatra, de ez lehetséges, hogy csak egy ezen a nyugat-dunántúli laktanyában volt ilyen. Ami egyébként nagyon izgalmas, mert ezt Lőrinc is meg tud erősíteni, mind a tirpák, mind a krobót, a megfelelő magyar, most már magyar népesség többségű területen megtelepített szlávoktól kapta nevét, tehát a krobótok azok a gördistjei horvátok voltak.
2: Igen,
0: a tirpákokat pedig erről a ruszin-lengyel-szlovák közös vegyes határól telepítették le, és tehát, hogy onnan vannak
2: hát,
0: ilyen...
2: Sőt, először még lejjebb, aztán föl.
0: Igen, voltak, akik Békésbe is kerültek, így van, de a Nyírségbe tipikusan azért ebből a Triple Junctionből, akik hát ugye utána az ébredő nacionalizmusok mindegyike saját magának követelt, mint
2: igen,
0: mondjuk Benyovszky Móriczot.
2: Igen.
0: Aha, igen, csak az helyzet,
2: ezek
0: hogy...
2: jó kérdések.
0: Igen, hát, utána ilyen remek, tehát a tipikus név, mondok egy példát, aki, tehát hogy nyilván onnan került le, a párhuzamai megvannak határon, tehát hogy a Kárpátokon túl is, Dzsuzsák Balázs. Jó? Tehát, hogy azaz. Az bizony az, és még tudok néhány ilyet mondani, ami hasonlóan. Persze egyébként ez így nyilván, tehát ha ilyen kékszemű, szőkehajú lányok például ebből a kultúrkörből, nagyon jó. Na, szóval Lőrinc végignézte, amint végigjárják ezeket a nem tudom, mint amikor tudod, viszi körbe a turistákat, hogy ez volt a farkasverem, ez meg a Berchtes Garden.
2: Volt, mint amikor Schmidt Pál járkált úgy a Sándor palotában szilveszteri beszéde alkalmával, hogy az embernek olyan folyosók jutottak eszébe, amelyek a Szép Kilátás Hotelben találhatók.
0: De hát ezzel szemben ezek sokkal szebbek voltak. Hol vannak az arany WC csészék, az ezüst WC kefék? Teszi fel az ember a kérdést.
2: A WC csésze speciál nem volt az, de mondjuk a Rogán minisztériumban tényleg elég sok aranyat használtak. Egy nagyon érdekes ilyen, nem is tudom, két világháború közötti, nem tudom, New York-i luxusszállót idéző belső építészeti megoldások keverednek ilyen üvegtetővel.
1: De honnan szedték ezt az esztétikát?
2: Nem tudom, hát figyelj.
1: Ez ilyen kicses alapvetően?
2: Magyar Péter nevű, annál egy kicsit visszafogottabb, bár az arany tényleg túl sok. Hát a Magyar Péter nevű műkritikus szerint a Nagy Gatsbyt nézték meg. És találó volt egyébként.
1: Ja.
0: Tudok egy másik filmet is mondani, ahol ez abszolút előjön, de csak így a, tudod, a flashbackbe, a történeti flashbackbe, ez a ragyogás.
1: Amikor... Én a Scarface-re tippeltem.

0: indul a bár.
1: Az egy olyan esztétika,
2: Wall
1: amit,
2: Street
1: amit
2: farkasa is
1: szeretettel.
2: előkerült, igen. De volt szivarszoba például.
0: Mondom, ez egyre inkább a ragyogás lesz. Nem jöttek ki kerlányok háromkerekű biciklivel? Vagy...
1: De figyelj,
0: nem a kis serc, mert...
2: Sándor palotában volt, amikor még a izé ment körbe, Schmidt Pál. Nekem abszolút az jutott eszembe, hogy ilyen lassan jött a folyosón. És tudod, ilyen, nagyon koncentráltunk, hogy tud-e egyszerre rágózni és fingani, illetve beszélni és járni, de...
0: Kedves telefonáló a vonalban, szervusz!
3: Jó reggelt! Lakikám vagyok. Na, néztem ezt a videót, bejegyzést, de az ember nem viszi el, hogy ezt eddig titkolni, hogy eddig az egész épület komplexumnak a belsejéről egyetlen fotó, videó, felvétel nem került ki eddig.
0: De drága, ennek biztonsági okai vannak. Hát most érted ezt, hogy végig videózzák, akkor belopózik késsel a szájába az ellenség. Hát miattuk van rendkívüli helyzet. Abszolút, ne. Tehát kávégépet. Mindent ellop. Mindent ellop. Ki behozza tényleg komolyan, és pendrive-ra rátölti az egészet, és aztán
3: a másik dolog, amit akartam, hogy ez az asbest történethez, amit felszórták a fél országot ezzel a kővel, hogy én azon gondolkoztam, hogy most az osztrákok fúrtak egy nagyon nagy alagutat. Hogy annak a kövét, azt hova rakták? Gondolom, az is tartalmaz ilyet, hogyha a hegyekben van, akkor ott is kell.
0: Én nem, az a helyzet, Fraki, álljunk le, nem, mindenhol van azbest. Ez egy nagyon sajátos geológiai formáció. Most mondom még egyszer, azért van a Kőszegi hegység és úgy Dél-Burgenland, ami annó egyébként ugye 1221 őszéig még magyar terület volt, tehát még Trianon után is több mint egy évvel, hogy itt fordul ez elő. És ez a szerpentinitet, ezt nagyon szeretik, ezt a követ, ezért bányázták. Sajnálatos módon ez tartalmaz, mint egy ilyen, tudod, és ráadásul nem is egyenletesen. Van, sok van benne, van, ahol kevés. Olyan, mint a töltelék a rétesbe. Ide jutott oda, meg nem jutott annyi. Még ez is kiszámíthatatlan.
3: Ezt a követ akarták volna feladatni, hogy felhasználni, aztán más kaptak.
0: Ha az alagútból kaptuk volna, azt az Alpokba fúrták, az Alpok az egyenletesen egy ilyen részbe kristályosodott, de alapvetően üledékes között. Tehát ezt kiszedik le, tökéleteset, ezt szokták adni mindenhová, tudod? Tehát, hogy a mészkődolomit megőrülve szórják ki, baj nincs vele. Átengedi a vizet, és ez néha ez hasznos.
3: Ezt használták volna fel, és a helyet kapták ezt a másikat.
0: Nem, ezeket nagyon szerették, és az osztrákoknál is van tüzép, és ott lehetett kapni a tüzép telepen. Volt négy ilyen bányájuk. Ez például az egyik, az a Borostyánkő nevet viselte, annó, mikor ennek még mindennek volt ilyen neve is. Tudod, ez a... Csak hát ott a fia magyarul beszélő már rég nem érdel, mert hát csak elvétve. Nem, ezt olcsó volt, ezt szerezték be, jó, könnyű volt teríteni, vám nincs rajta, érted, de utagok vagyunk, picsi-pacsi. Hatóságok nem foglalkoztak vele. Az osztrákokat nem érdekelte ez a dolog, mert úgy álltak hozzá, hogy ez természetesen benne van, és úgy is tartalmazza, és nagy darabokba szedik ki, akkor az tök jó, és rendben van. Képzeld, de mit csináltak a hülye osztrákok? De ezt tényleg ki kellene találni. Tartottak, mielőtt bezárták volna néhány hónappal az egyik ilyen Puffersdorfi bányában katasztrófavédelmi gyakorlatot, amire vittek magukkal, remélem, hogy önként kirendelt kamasz gyerekeket. Ezekkel mindent megcsináltak. Beásták őket például, állítólag nyakig ebbe a azbest tartalmú kőzúzalékba. Meg utaztatták, de komolyan, tehát ez az örök KUK idiotizmus, komolyan, tehát így, aha...
3: Bizonyítandó, hogy az egészséges, vagy miért?
0: Nem, azért, mert ez volt a polgárvédelmi, katasztrófavédelmi gyakorlat, ezt kell megnézni. De ezt találták ki, mit tudom én miért.
3: Lavinaomlás.
0: Nem akarok én a fejükkel gondolkodni, hát ez mindenhogy baromság, érted, akárhogy is csinálod. Nem, nem az a jó módszer amúgy sem tényleg, hogy most így próbáljuk meggondolkodni a bolondok agyával. Már lehet, hogy meg kell próbálni. Nem.
3: Na, további kellemest.
0: Köszönöm szépen. Köszi.
3: Szevasztok.
0: Szervusz. Ciao. Ha legkomolyan, és utána értesültek róla a gyerekek idén tavasszal, hogy ezt a zárját bezárták, mert azbeszt volt, és utána mondták ezt el a helyi, a Greenpeace Ausztriának, hogy ezen a tortúrán estek át. Egyébként utána a Greenpeace kezdte keresni, hogy hova rakták le az innen származó, és innen jutottak el a Bozsok nevű településre, ami ott van a határ mellett. És ők tették az első bejelentést még januárban. Utána 3 hónap kellett, hogy a Vas megyei hatóságok is valamit így elkezdjenek sertepeltélni. De úgy annyira nagyon nem erőltették meg magatok, hogy ugyanis tudod, választási kampányban is ilyen kelemetlen témával, tudod, hogy teleszórtuk az összes azbesztal, és nem csináltunk semmit. Ez egészen fantasztikusnak tartom. Tudod, az a helyzet, hogy ezek a bányák az egykori trianoni országterületen feküdtek. A Magyar Geológiai Szolgálat legendásan jó volt. Tudták, hogy ott mi van. Az aszbesztet nem valami 20. századi őrült vegyész találta föl, már a rómaiak bányázták. És egyébként a bányászok sorra kapták meg az aszbesztózist és a mezoteliumát, ami hashártya és mellhártya. Tehát, hogy ott kialakuló daganat, amit a hatásmechanizmusa még mindig rejtélyes, mert hogy nem a kémiai anyag irritálja őket, valószínűleg olyan vékonyak a szálak, hanem hogy ilyen jelszintű túlválaszt váltanak ki valószínűleg, és talán ez lehet az oka, hogy ott daganat képződik. De ezt nem tudják pontosan még mindig. Szóval tudták, hogy mi van ott. Miért nincsenek meg a könyveik, vagy egyszerre hirtelen? Itt folyamatosan ez megy a trianonozás, ezt nem tartják számon, hogy utána az elcsatolt országterületeken miket bányásznak már 200 éve. Miért nem ellenőrzik, hogy mit hoznak be? Mi a fenével foglalkoznak itt a hatóságok? Ezek egy költői kérdések, mert tudom jól, hogy fassal se foglalkoznak. Természetesen.
1: Mindig az van, hogy ott vannak a szakértők, de hát tehát tényleg hozhatjuk bármelyik katasztrófa filmet, és ott vannak a szakértők, így szólnak, csak valaki, akinek nagy lendülete van, mondjuk meg akarja szervezni ezt a tanfolyamot a tinédzsereknek, ez legyint egyet, te tudod. Tehát, hogy biztos, hogy most is itt van.
4: Nem, az valami miatt nem
1: vannak geológusok.
4: Ki. Tudod, a cápából tudjuk, hogy nem lehet lezárni a partot, hát kezdődik a strand szezon.
1: Igen, valami ilyen. Tehát, hogy biztos, hogy van ember, aki ezt tudja, és biztos, hogy volt is olyan szakértő, aki szólt, hogy ez nem lesz jó.
0: Az a helyzet, hogy a Nyugat-Magyarország egyik erdészeti RT az 2014-től kezdte figyelemmel követni, hogy hova szórták le ezeket az Ausztriából származó szép fehér színű, mondom, még az azbeszt is fehér benne, zúzalékot, hát ilyen szürkés, mindegy. 2014-től, tudod, mióta vannak ott kint? És ott porzik ez az egész. Ezt arra használták, hogy tudod, ahol felhúztattak például, az van ez Oladi plató, mint TS föld volt, aztán felparcellázták, aztán kiadták, és akkor úgy oda költöztek ki, jobb módú emberek, házakat vettek, amiket ott építettek, és ott mindent leszórtak ezzel. És 10-10-valány kilométer hosszan van kiszórva, érted? Plusz még minden parkoló. Aztán így a vízgyűjtők áltereszein, ahol egyébként mindegy, szóval a kedvencem, és akkor jönnek a sírás, de hogyha azt utána lebitumenezzük, akkor utána azt nem fog bele folyni a csapadékvíz, tudod így a talajba, hanem úgy lefolyik, és akkor el fog mindent önteni. Ja, persze, igen. Talán például az elén azzal kellett volna foglalkozni, hogy nem lehet oda esetleg ott hagyni növényzetet. Aztán hagyni, hogy jó, nagyon megnőjön. Nem, ez valószínűleg nem, mert nem hasonlított rendesen. Az ott modellnek tekintett tüchtig kelet-ausztriai, hogy nézzen ki a ház és a ház környéke modellhez. Bocs, tényleg. Nem, persze, tudom, néha nehezen lehet ezeket mivel kiváltani, de ez valószínűleg egyébként ez nagyon sok szervnek, lelketlen vállalkozóknak és teljesen idióta ellenőrzési rendszernek köszönhető, hogy ez megtörtént. És nagyon sokáig fogják ezt onnan takarítani. Meg egy óra, meg nem is a takarításom van, szóval azt fogják felderíteni, hogy hova a francba került ki ebből az utóbbi, és inkább azt mondanám, hogy 15-20 évben. Mert hogy az nehogy azt higgye valaki, hogy most kiszórták, az kiderült, hogy dehogy is, azon mentek rajta már mióta. És tudod, miket találnak most ki? Ezek a zseniális módszerek. Sebességkorlátozás, mert az autó megy át rajta, felveri, locsolják, ugye? És akkor utána a csúcs, ráöntik a bitument. Kedves telefonáló, szevasz.
5: Az a kérdésem, hogy ezeket nem lehet lebetonozni szerintetek, ezeket az utakat?
0: Mint mondtam, éppen bitumenezik őket.
5: Igen, csak pont akkor hittalak.
0: Bitumenezik, azért nem azért nem csinálnak ilyen alkalommal betonozást, mert azt ilyen nagyon sima felülete szokták volt ráküldeni. Van, amíg így nézett ki az útépítés például egy autópályai, hogy volt egy szint, ami ugye beton, de azt előtt, hogy megcsinálják földmunkával szépen, vagy így elegyelik, jön egy réteg beton, mert hogy egy ilyen göcsörtös, dimbes, dombos, buckás felületen, ahol végig van szorva az aszbesztes zúzalék, ráöntenek betont, tudod, mi fog azzal történni? Elkezd töredezni, majd a töredezés alul szépen kibukkan megint az aszbesztes tudsz. Ezért használnak bitument, az jobban tudja lekövetni így a felszínnek.
5: Tehát gyakorlatilag ki kéne termeljék az egészet, amit leraktak?
0: Ki akarják termelni az egészet, ezt már elmondtuk, jó, örülök, hogy időben csatlakozol, semmi bon, tehát ezt magát értetődik, nem lehet elégszer elmondani. Azért kezdték a hajukat tépni az elején, hogy az hány milliárd forintba kerül a kitermelése, és kettes, hova a fenébe rakják le? Érted? Tehát az onnantól kezdve ez veszélyes hulladék, hova raknak le ennyit?
5: És nem lehet benyújtani a számlát az osztrákoknak?
0: A figyelsz, a felelősség az nagyon érdekes ilyen szempontból, de könnyen lehet, hogy majd egy ilyen uniós, nem tudom milyen bíróság elé fog kerülni, ahol egyébként ilyen egészséges verseny fog kialakulni az osztrák és a magyar hatóságok, illetve az ottani és az itteni vállalkozók között. Ki volt a felelőtlenebb, ostobább, gonosz pénzhajhászabb a felek közül? Mert gondolj bele, hogy elindul ez a cucc, tehát hogy valahol kibányásszák. Azok nyilván tudták, hogy van benne azbest. És hát hogy igen, talán ilyen célra nem kéne használni. Tehát, hogy nem törjük össze ilyen zúzalékkel, és kezdjük el árulni ottani osztrák tüzépnek, ahonnan megvették a magyarok, aztán nálunk is tehetett. Jó, a legjobb az, képzeld el, ez mint az örkénynek az egypercese a rovarírtóval beütött pogácsáról. Van nem még egy csomó, lehet kapni. Tehát, hogyha akarsz venni, Nyugat-Magyarországon egy csomó ilyen tüzéperakaton lehet még kapni ilyen aszbesztes zúzalékot, hogyha kedvet támad, akkor most is elmehetsz érte. Ez van.
5: És mérni mennyire egyszerű egy ilyet? Tehát nem olyan, mint egy, nem tudom, légszennyezettségmérő kis kütyű.
0: Dehogy nem, pont először képzeld el, amit elkezdenek mérni, szemben az a veszély, hogy elkezd beleszállni ezek az apró szálak, és azt a levegőből ki lehet mutatni. Az aszbeszt szálakat ki lehet mutatni, és meg lehet határozni a koncentrációkat, hogy például egy átlagos... Nyári napon átlagos felporzás mellett, hiszen ezen autók járnak, mennyi lebeg a levegőbe, tudod? És utána jön az egyébként, már ott van a levegőben, meg vannak a szálak, akkor utána jön a talaj mintahelyt, illetve a kövezetből veszik a mintát, és akkor utána abban is meghatározzák, hogy mennyi benne az aszbeszt koncentráció. Yeah.
5: Visszatérve még a másik témára, a luxizásra, meg a Rogán-féle, nem is tudom, mi volt, minisztérium volt, azt pont nem láttam, de tegnap szembe jött velem egy videó YouTube-on, ahol egy magyar építészsrác reagál a Balázsinak a luxus villájára, hogy azt hiszem a Tihanyira, tehát nem arra, mint itt a budai, nem tudom, hol csinált.
0: Igen.
5: És hát, meg úgy nem is tudom, tehát az egész a stílusra, meg azért
0: ahhoz
5: való értéshez.
0: Én ezt nem láttam, de akkor összefoglalnál, ő ezt neki ez nem tetszik?
5: Azt, hogy kurva jó. Annyi, hogy nagyon jó.
0: Tehát nagyon jó, persze. Bravúros az egész. Ezért miért kell szétverni a Tihanyi hegyoldalt? Tudod? Ez a gond vele.
1: Hát a Tihanyi nincs szétverve. Az egyébként tényleg olyan, voltunk ott, nem tudom, 2 éve talán, és így ott álltuk meg, hogy na, ez faszán néz ki, ez igen. A ház. Szóval az amúgy tényleg jól néz ki.
0: Igen, előtte ott a növényzet volt, ezt mindenki elmondja, hogy tudod, bocsánat.
5: Tudod, nagyon gáz, de hogy nekem, bevallom, nem voltam a várban már egy, nem tudom, két éve, így mindig csak elmegyek ott a Krisztina körúton, és látom azt a felhúzott Disney palotát ott alulról, de nekem van egy olyan érzésem, hogy nem fogom utálni, tehát igazából tetszeni fog, amikor bemegyek a várba. Jól néz ki, tehát ciki vagy nem, de igen, nem fog, nagyon gáz.
1: Hát figyelj, jó, mindegy, nem tudom, én elfúzolok, de hogy voltam fönn persze, és tudod, oda nem is tudom hány tonna beton felraktak, szóval, hogy az tényleg egy operett díszlet. Tehát, hogy és minek? Na mindegy, nem tudom. Én nem szeretem ezt, hogy most felhúzunk valami olyat, amilyet építettek volna, nem tudom, 200 évvel ezelőtt. Mi? Hogy jön? Tehát 2026 van. Minek?
4: Nem, mert figyelj, azért a jelentős része az tényleg egy ilyen úgymond visszaépítés.
5: Aha.
1: Hát operett díszlet.
4: Hát, hogy nem minden olyan, ami terv. És szerintem azt azért hozzá kell tenni, hogy már hosszabb ideje nem állnak, mint amennyi ideig álltak. Tehát, hogy ezeket jellemzően ugye a századforduló környékén építették. Akkor volt az, tudod, monarchia, és akkor kormányzati negyed a várba, hiszen akkor nyilvánvalóan ez volt a cél. Túlépítették akkor a várat, tehát hogy ezt is tegyük hozzá, hogy rendkívül zsúfolt lett ahhoz képest. Benne van a korszellem, tehát hogy így, nem tudom, hogyha csak ott a Mátyás teret és környékét nézed meg, ugye nem Mátyás, hogy Mátyás templomot és környékét nézed meg. Maga a Mátyás templom is egyébként nagyon érdekes, kevesen tudják, hogy az nem egy igazi gótikus templom.
0: Dehogy is, de hogy lehetne
4: az... Korokkal változott.
0: Persze, hát, mindig.
4: Építettek hozzá barokk stílusban, és akkor ott a barokk részt elbontottak, sőt a gótikusban is bontottak el, ha nem tetszett, és neogótikus részekkel, fantasztikus.
1: Igen. De hát az persze, egy nagyon érdekes. De szerintem az egyébként. Tök világos.
4: Ne gondoljuk, hogy a Notre-Dame
0: hát,
4: más.
0: Hát meg volt az török templom is, más. Ugye? Volt az török templom
4: persze,
0: is.
4: Tehát, hogy megvoltak a korszakok, de hogy a Notre-Dame is olyan, hogy úgy egyébként hozzáépítettek akkor, amikor felújították neogótikus stílusban a gótikus templomhoz. De az sem teljesen eredeti, akkor úgy képzelték el ezt a teret. Na most akkor kezdjünk el vitázni arról, hogy vissza akarjuk ezt állítani, vagy sem. Ez a vita elmaradt nekem, ez sokkal nagyobb bajom vele. Tehát lehet egyébként érvelni, amellett, hogy visszaállítunk ez a dolgokat.
1: Az egészben. Igen.
4: Tehát lehet érvelni amellett, hogy visszaállítunk egy olyan időszakot, mert ez nem a Horthy korszak, tehát ne azzal jöjjünk, hogy a Horthy korszak, mert az, tehát, érted, azért, mert az utána történt, tehát hogy nem akkor épült. Ez a monarchia alatt épült. Ez az egész azt akarta szimbolizálni, hogy Magyarország erős és büszke, és...
1: Nem értek egyet. Ez azt akarta szimbolizálni, hogy Orbán Viktor visszaépítette a várat.
4: Nem. Akkor, amikor felépített... Nem, bocs. Hát,
1: hogy akkor?
4: 19. század. Igen. Igen, de hogy a parlament is így épült.
0: Tehát hogy ez egy birodalomnak a parlamentje, úgy épült.
4: A Budapestet megpróbálták olyanná tenni, hogy Bécssel konkuráljon, mert ez nagyon fontos volt, és akkor kezdték el ezt az egészet úgy megépíteni. Tehát, hogy
5: igen.
4: Az, hogy ezt vissza akarjuk építeni, vagy mennyire, hogy azt mondjuk, hogy ezt igen, de ezt már nem, mert ez már akkor is túlzás volt, szóval erről kezdődjön el egy vita. Ne dobjuk ki rögtön az egészet.
0: Hát most már semmiképpen sem.
1: Most már nem lehet.
0: Lőrinc, mindegy, ezek így fognak maradni a következő ostromig, azt tudod.
4: Igen. Hát, hogy ez így, hogy a rendszerváltás óta volt egy ilyen ígéret, hogy a tulajdonképpen ideológiai szempontból elhanyagolt várral kezdünk valamit, és elkezdünk abba az irányba menni, ami mondjuk a századforduló volt a monarchia alatt, azt legalább részben visszaépítjük volna. A budavári palotát is, tehát hogy ne ilyen legyen, picit vissza... Tehát, de ezekről kezdődjön el egy vita. Önmagában... De
1: figyelj, azt mondom, hogy ez a vita, mert nem tudjuk elindítani. Mondom, több ezer tonna beton. Azt onnan nem takarított ki.
4: Jó, tehát csak az ott van... Jó, csak szeretnék...
5: Mi lesz vele? Mi lesz vele?
4: Visszasírjuk.
5: Sorra mi lesz? Terrorháza 2? Vagy mi? Tehát, vagy hagyjuk meg így, és lehet átugatni a turistáknak esetleg. ott van lerakott biblia, Orbán Viktor lerakott bibliája, meg a, nem tudom, a irat megsemmisítő, és akkor nem, tehát legyen belőle múzeum, vagy egyetem, vagy mi legyen belőle?
0: Hát figyelsz, következő, úgy tudom, hogy most én maradtam itt, próbálok egy ilyen meghosszabbítani a dolgot, azon még ráérünk eldönteni, hogy mit mire használjuk. Tehát ezek képületek, valamit, valami funkciót csak lehet nekik találni. Mert igaza van Lőrincnek, hogy ezt nyilván valami módon érdemes lenne egy szakmai vita után, nem mondom, hogy konszenzus után nem fog kialakulni. Ez annyira szenzitív dolog. Amúgy én azt mondom, hogy én láttam ennek a nyomait, hogy a vita az a megvolt. Nem az a gond, hogy nem volt vita, hanem akik ezt az egész beruházást irányították, irányítottan kijelölték a tervezőt, és aztán azt is, akik kiviteleznek, azok leszarták, hogy mi ennek a vitának az eredménye. Érted? Tehát, hogy diskurzus azért van, hát ez egy szabad ország, tudod, csak ez van. Nem tudjuk, hogy mi lett volna a végkimenetel, hogyha nem ilyen közegbe zajlik le a dolog. Igen, igaza van Lőrincnek, csak érezném most Csakinak is, hogy nekünk most véget vetett a beszélgetésnek a rendszer, úgyhogy itt maradtam egyedül. Ami nem.
5: Ja, vagy úgy, azt tett,
0: persze, hogy szegények, ők kiszálltak belőle kényszeresen éppen így a... Volt egy ilyen puf, köszönjük szépen, és akkor így a, ennyi volt, ledobta.
5: Hallgatom tovább.
0: Köszönjük. Jó, tehát egy, köszönjük szépen. Szia-szia. 215-37-73 a telefonszám, nyugodtan hívjatok minket, írjatok ide a chatvonalon is. Az az igazság, hogy nyilvánvaló módon bármifajta ilyen természetes kőzetet tartalmazó elemet, ami előfordul a háztartásban, akkor tudod kideríteni, hogy ez micsoda, hogyha bevizsgáltatod. Sajnálatos módon ez így néz ki. És érdemes utána nézni, hogy potenciálisan veszélyesnek ítélt építkezési elemeket, hogy mit tudom én, hullámpala. A hullámpala, azt tudjátok, hogy az csak abból áll, az szórt azbeszt összekeverve valami szerkezetalkotó szilárdító anyaggal, cementtel mondjuk. Ez az egyik ilyen tipikus előfordulás. A másik ugye, ez az eternit cső, amiből rengeteget gyártottak le. Ez azért fontos, mert a kivételesen ellenáll mindenféle kémiai ingernek, jól ellenáll lugoknak biztosan, a legtöbbjük a savaknak is, nem vezeti az áramot, ami fontos, hővezetésben is nagyon gyenge, tehát remek hőszigetelő, tehát számtalan előnye volt az azbesztnek, nem véletlenül volt ennyire népszerű anyag, csak hát az a baj, hogy ez sokkal veszélyesebb, mint mondjuk a DDT. Ez jó, mondjuk DDT-ből nem építettek csöveket. Kedves telefonáló, szervusz!
6: Szervusz, én vagyok meg itt. Közben lapozgattam a telefont, erre kidobta nekem a híradó, hogy elkezdték lebitumenezni ezeket az utcákat.
0: De ezt ugye ezt már háromszor elmondtam a mai műsorban. Igen. Tényleg.
6: De nem, csak most mai napi hírként jelent meg, lehet, hogy véletlenül nem tudom, most
0: ja, hát ezt, botlottam az bele. Az van, Fraki, hogy ezt folyamatosan csinálják már egy jó ideje, csak ezt tudod, ez a... Hát majd eljutunk oda is. Gondolj be, hogy ez iszonyútos. A jelenlegi adatok szerint legalább 40 darab nyugat-magyarországi településen, három megyében használtak ilyet, de lehet, hogy ez kicsit bővülni is fog. Mindenesetre Zalába, Vasba és Győr, Sopron, Moson megyékben bőven vannak olyan helyek, ahol ilyet jó. Raktak le. Ezt tudjuk.
6: Másik, hogy a NAV-ot is volt a tilosan, ahogy hívják ezt a építész műsort, a Podman itt kerül ez? Talán.
0: Talán, már is találtad a nevét, így van.
6: Igen, hogy hát már volt múlt héten, vagy két hete, vagy nem is tudom mikor volt már erről szó, hogy milyen funkciója lehetne ezeknek, mikor bejelentette a Magyar Péter, hogy ő nem fog fölköltözni a várban, nem telepíti fel a minisztériumokat, vagy akár bármit se a mementóba, hogy mi legyen a funkciója, itt fölmerült, hogy színház, múzeum, bábszínház, rengeteg funkciót
0: fölszoltak. Diszkó, nem? Csak természetesen. Újra kinyitják a Fortunát.
6: Körülbelül. Na és a legnagyobb probléma mindig azzal jött föl, hogy akkor hogyan oldjuk meg a tömegközlekedést, ami ennek az egésznek a monumentális miniszteri blokknak a ellátása, a dolgozók, autók, akármi, ez a várnak a terhelését nagyon megemelte, hogy ezt hogy lehetne megoldani úgy, hogy az emberek tudjanak is élni, vagy közlekedni a vár.
0: Ne tegyünk úgy, hogy a vár ne lett volna minden is egy frekventált turista célpont. Valahogy feljutottak oda a turisták.
6: Ne legyen lezárva kordonozva,
0: Hát ha nem települnek oda, akkor nem lesz lezárva kordonozva, pont. Akkor oda lehet menni a Karmelitához fotózkodni, úgyse lakik benne senki. Tényleg.
6: Kópis múzeuma.
0: Valami funkciója biztosan lesz, mondom, ezt én nem akarom előre kitalálni. Azt meg megjegyezném, hogy annyi nyomorult, és ezekkel csak jelezném, hogy a vár az egyetlen egy ilyen komplexum ebbe a probléma halmazba, ugyanis annyi mérhetetlen potenciális minisztériumnak, irodának, stb. Intézmények székének alkalmas valamit ilyen hatalmas erőszerű komplexumokat építettek föl, úgy a Lágymányosiból mellett, úgy a Bosnyák térnél, mint a Piros Partiknak egykor helyet adó Altósi Dürer soron, pont a Dürer kert helyén. Lehet válogatni, és ezeket a magyar állam, mert hogy tudod, kivásárolta szépen, mert ez volt a biznisz az építettőknek, így csorgatták ki a pénzt. Túlárazva megépítették ezt a hackot, és még ennél is túlárazva, mert felsárolta tőlük a magyar állam. Ott van benne, tessék, be lehet költözni.
6: A muzikodaházait, meg mindenfélét, amit...
1: Így,
6: sorban. Majd a funkciója lesz.
0: Na látod, akkor ki is találtad. Ezek szerint a Zeneházában lesz az új honvédelmi minisztérium. Köszönöm szépen, hogy elmondtad. Tudod, milyen jó akusztikája lesz, amikor elsütik az ágyút.
6: Igen.
0: Kis ember égkor hol
6: van. Volt, mint az irattárban a Piros Parti annak idején lehet tudni partikat rendezni megint.
0: Igen, igen, amíg le nem ég, mint ahogy az ostromnál leégett. Levéltárba. Köszönjük szépen, szervusz, Flaki. Szia.
1: Hello, hello.
0: Na kérem szépen. Igen, sajnos volt.
4: Valahol ott tartottam, hogy az se volt a második világháború utáni időszak. Ugye utána elkezdett ígéretté válni, hogy akkor valahogy rendbe rakjuk majd a várat, és akkor sokáig nem történt semmi, mert hogy... Ami előtte történt, ugye a rondella és környéke, az tulajdonképp az ugyanúgy fantazi, és még annál is rosszabb, mert ez egy kitalált középkor. Elkezdték vissza középkoriasítani a várat, amilyen soha nem volt. Az műemlékvédelmi szempontból is sokkal durvább, mint amikor egy olyan épületet, ami mondjuk a második világháborúban megsérült, de fotodokumentáció van róla, sőt a tervek is megvannak, építenek vissza, mert hogy ilyen egyébként történik Európában, tehát Dresdában, a Frauenkirchét, ami Dresda bombázásakor sem is ült meg, igen. Angela Merkel alatt visszaépítették.
0: Ezt láttam is.
1: Ez önmagában is visszaépítették a császári palotát, érted? Tök mindegy, az
4: ez
1: is hülyeség.
4: Ez önmagában, de hogy ez egy létező, nem egy teljes elmebaj.
0: Teljes semmi van. Hogy... Hát a császári palota az fontos, igen. Tehát, hogy a Kaiserschmarrni palasz újraépült is. Ugye? Tényleg.
1: Jó, hát jó, mindegy. Én addig tudok menni, hogy a vita erről, hogy ez kell.
0: De most az a helyzet, hogy nem voltatok itt, én ezt elmondtam. Igen. Vita volt, tehát az arról is elég tartalmas vita, csak mondom, aki éppen építette ezt a dolgot, finanszírozta, megrendelte, kiosztotta a munkát, az leszarta ennek az eredményét. Ez a, tehát nem igazából a vita hiányzott, hanem hogy ennek foganatja is legyen, meg hogy valaki ezt meghallgassa. És azért erre szeret számolni, hogy majd esetleg, ha lesznek még ilyen beruházások egyszer, mert egyőre hidd el, nem ez lesz a rövid távon a szempont. Semmi gond. Ne hidd azt, hogy nem lesznek itten tömegesen torzók. Momentán erre nincs pénz. Pont. és nem tudom, mikor lesz. Majd, hogyha esetleg jönnek ilyen típusú pénzek az Uniótól, amiket véletlenül ilyen célra lehet éppen felhasználni, akkor majd folytatódnak. De ezt majd, amikor tudod a hídon, akkor kell átmenni, odaértünk, mondta a most megbukott vezető olyan sokszor, úgyhogy gyakoroljuk mi is ezt.
1: Jó, végül is a kifog... az tök sokáig működött, mert most is működik, úgyhogy nincs fölötte, mint nemzeti színház lett volna, ugye?
0: Ja, igen, persze, pontosan, látod, így valami van is most akvárium. Hát az egyébként csak megjegyezném, hogy majd idővel, és ez nyilván ebben a műsorban nem fér be, az egész városnak valószínűleg ebből a szempontból jelentősen át fog alakulni a szórakoztatóipara is. Ugyanis az nem kis részben épült olyan embereknek a... hát a üzleti ambícióira, akvizícióira, stb. Stb. Hát akik mondjuk így nem álltak olyan messze a NER-től. Tehát, hogy tudod, vannak ilyen nerhotel.hu, más ilyen oldalakon meg lehet nézni, hogy melyik étterem szálloda, stb. És akkor mehetünk tovább a klubokra is, mert hogy arra is van ám, hogy kinek a milyen, és az kiüzemelteti, és nem vagyok benne biztos, hogy mindannyian túlélnek. Ja, és egyébként én... akkor térjünk már át arra, bocs, mondja csak, igen.
1: Hát nem, hogy egyetlen, szóval, hogy így be, igen, tudom, de hogy nekem az is elég, ha csak egy helyet vissza lesznek a Félixet, engem az annyira idegesít. Ahogy, meg ott, na, szóval legalább ilyen szimbolikus dolgokban legyen az, hogy onnan akkor kipakol minden, vagy akkor na mindegy, nem tudom, azt tényleg felháborító.
0: Szóval a meglepő fejlemények sorában szerintem azt fog majd következni, ki fog először kicsekkolni a rezsimből, és például a TV2 átalakítása az azt sejteti, hogy aki először próbálkozik azzal, bármennyire hajmeresztenek is hangzik, az bizony a Várkonyi gázszerelő házas pár, és ők kezdtek el mindent megtenni ezért. És majd meglátjuk amúgy, hogy aki a nadrágot hordja, az mennyit tud mozgósítani meglévő társadalmi szakmai kapcsolataiból ennek érdekében. Ne, persze, nehogy azt hitt, hogy nem. Ez volt az első, ami megtörtént, hogy kirakni onnan Rogán embereit, és meg a műsort is. Ez nagyon úgy tűnik, hogy nem, ezt ők máshova...
1: Azt biztos, hogy Orbánnak ellenére van egyébként.
0: Ezt majd igen, meglátjuk azt egyébként, hogy mennyire sikerül ilyen aknákat betelepíteni, és hogy ki mit akar csinálni. Ezek a szándékok nem azt jelentik, hogy ez sikerülni fog, ez már a Balázsinál is nem úgy tűnik, hogy ez egy igen naív kísérlet volt, amit ő megejtett, ezt utána meghaltod a jogászokat, hogy hogy van ez, amit ő kitalált, hát nem. De próbálkozzon vele. Kedves telefonáló, szervusz. Igen?
7: Szia, Picu úr, Fügyes vagyok. Szia. Nekem négy kérdésem lenne Baranyai kötődésed kapcsán, hogyha tudsz ezekről valamit beszélni. Nagy Hoppál búcsúzása, Kis Hoppál búcsúzása, vidéki provokátor Komló, illetve a Csizinek a újraválasztása a Fideszbe.
0: De most ezekkel mit csináljak én, tudod?
7: Ezekről
0: hallod, valaki beszél hozzád, két Big Mac még lesz, tudod. Kis hoppál, nagy hoppál, Big Mac, és nagy hoppál, és dupla krumpival, igaz? Dupla krumpi, közepes kólával, igaz?
7: És jó étvágyat kívánok, és jó
0: ebédhez. Ez a vélekedés, tényleg, dupla kólával.
7: Ezt a kis időablakot találtam most.
0: Igen. Figyelsz, majd visszatérünk el, csak tudod, ez az időablak az annyit jelent, hogy 3 perc múlva mi híreket fogunk mondani. Ennyi. Nyilván ennyi, de sajnos ezeket a kérdéseket most nem tudjuk. Hát így szalad az idő, tényleg, Budra. Megszólal mindjárt a Székesegyház harangja. Ugye? Tudod? Köszönöm, szia!
4: A soppál bukásra utána csak egy kávét kér az ember, nem?
0: Aha. De persze, de mindegy. Csak az egyik hoppáról vannak ismereteim Isten igazából, aki a karnagy volt. De olyan rokonszenvesen nyilatkozott a komlói piacon, leginkább ezt tűnt fel, és akkor már kérdezte a Partizán, nekik is beszélt tényleg. Hát, majd visszamegy a Balettbe, vagy hát, ami adódik. Biztosan remek munkák vannak ottan. azért a komlói Fidesznek a működése, azt majd Pécsi, igen, pláne, úristen, jó. Utána nézek, mi marad ebből a pártból a helyben. Egyébként ezek valóban nagyon tanulságos kérdések, mert rá fognak jönni, hogy egy amúgy olyan városban egyébként sem volt annyira erős a párt, tehát mert még az örök kétharmadoknak a csúcspontján is folyton kikapott ott a Fidesz. Érdekes lesz azt megnézni, hogy ott mi történik ezzel a érdekes konglomerátummal, ami a
1: Fidesz. De hát azért ott a környéken, hogy mondjam, azért a borászok, nem tudom az mennyire számít, de hogy ezek közé hagyományosan ilyen jobbosok.
0: Az lehetséges, de azok már nem fideszesek, találtak azok más jobboldali pártot.
1: Gondolom, hogy elkezdtek.
0: Nem gondolom, tudom. Nehogy azt hitted, hogy ezt nem kocoltak le az első egyes alkalom, és nem is az biztos, nem, mert valakinek ez a Tisza is elég is. Bocs.
1: Jó, mindegy, amilyen emlékeim vannak villanyból, azért ott ilyen nagy Magyarország fából kifaragva, az volt mindenhol.
0: Igen, ez figyelsz, ezek előfordulnak. Tehát,
4: hogy... Na jó, de figyelj, hogy ha jobban belegondolsz, akkor Magyarország egy ilyen, kicsit ilyen lengyel példa, tudod, ez a Taszkék Kaczynszkijék.
0: Igen, de meg...
4: Jelenleg a párt szerkezetünk.
0: Semmi gond, és egyébként, ahogy Lengyelországban itt sem nagyon lesz a közeljövőben semmilyen baloldali párt, igen.
1: Ja.
0: Úgyhogy ezt érdemes megszokni. Szerintem csak az, annyi fog alakulni, hogy egyre többen lesznek azok, akik ezt a három pártot sokalják, és elég lenne egy is. Mert a maradék kettőért nem volna kár, az az igazság. Aztán még a hosszú etények üdvözlik mineket. Nagyon szépen köszönöm, igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy üdvözölnek a hosszú etények. Jó, oké, gyerekek, mi lenne, hogyha...
1: A hírekre maradni.
0: Értem.
1: Lehet, az automatát kéne megkérnünk el.
0: És hivételesen. Te figyelsz, nekem itt vannak hírek, úgyhogy be tudok mondani. Remek, remekül. És te Lőrinc? Lőrinc?
4: Hát talán be tudok olvasni egyet.
0: Jó, oké.
4: Okay. Mai örömteli hír, és szerintem fontos, és elmondanám. Azt nézem, mennyire hosszú és rádió compatibility.
0: Csak rövid hírt
4: olvasok. Jó?
0: Tudod, tudsz te fejbe vágni, ugye?
1: Elbúcsúzok, jó?
0: Nagyon este szépen köszönjük. Műsor, így van, este 9-től drogos műsor tér vissza, Csákányos. Köszönjük szépen, szervusz. Mindestete 12 óra 1 perc van már, és hírek következnek itt a Tilos Rádióban, a Csonka Magyarország műsorában. Kis mennyiségű alkohol elfogyasztása is károsíthatja az agyműködést, figyelmeztetnek azok a tudósok, akik miután olyan egészséges felnőtteket vizsgáltak, akik csak mérsékletesen isznak. MRI vizsgálatok segítségével a kutatók összefüggést találtak a magasabb alkoholfogyasztás és a rosszabb agyi véráramlás között. Ezen kívül derül ki az alkoholcég folyamatosan megjelent publikációkból, azt is tapasztalták, hogy ez a hatás explicitebb az idősebb felnőtteknél. A kutatócsoport mindenekelőtt azt szerette volna kideríteni, hogy a mérsékletes alkoholfogyasztásnak van-e neurológiai hatása. Az MRI felvételek és az alkoholfogyasztási értékek elemzése nyomán arra lehetett következtetni, hogy még a mérsékletes alkoholfogyasztás sem biztonságos. Ez ugyanis az agyi véráramlás csökkenésével jár együtt, ami az oxigénellátást is csökkenti. Azoknál a vizsgálati alanyoknál, akik magasabb havi átlagos alkoholfogyasztásról számoltak be, nagyobb méretű véráramlás csökkenés volt megfigyelhető, mint azoknál, akik kevesebbet ittak. A frontális és halántéklevényben található agyi területek szabályozzák a gondolkodást, a memóriát és a nyelvet, ezért ha itt csökken a véráramlás, az hozzájárulhat a kognitív hanyatláshoz. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
4: Hatalmas fordulatot vehet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye. Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace azért fordult bírósághoz, hogy elérjék, hogy a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gártonyban. A bíróság most a helyi lakosoknak és a zöld szervezetnek adott igazat, súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy a kormányhivatal kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába, anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. A Greenpeace üdvözli a bíróság döntését, amelynek értelmében megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot.
0: Egy új kutatás szerint az infrahang, a 20 Hz alatti nagyon alacsony frekvenciájú hang növelheti a stresszt és az azzal járó kortizol szintet. Ezzel inkedékenységet vált ki, ami akár tudományos magyarázatot ad arra, miért nyugtalanítók egyes kísértet járta valójában előregedett csőhálózattal rendelkező helyek. A kutatók szerint, bár az emberek megérzik, azonosítani nem tudják az infrahangokat, ismét a Magyar Narancs hírét hallottátok. Ezek voltak a hírek mára itt a Csonka Magyarországban, a Tilos Rádión. Időjárás jelentésünk fontos része, hogy ugye éppen hidegfront vonult át rajtunk, most pont így a front utáni szituációban vagyunk, a frontmenti csapadék hullám az elvonult, de figyelem, késő délután, kora este újabb csapadék tömb érkezik majd, vélhetően délnyugat felől, és ezt el fogja érni este a főváros környezetét is, tehát még számíthatunk további esőkre, és ráadásul a hidegfronttal együtt némi lehűlés is megkövetkezik, a korábbi 24-25 fokok azok a múlté, ezen a héten ilyen meleg alig, ha lesz, illetve esetleg persze a délkeleti ország részben azért visszamelegedhet az idő, mondjuk csütörtöktől kezdve, csak a főváros környékén valószínűleg lesz inkább a 20 fok körüli maximum. Ráadásul péntektől kezdve ismét záporosabb, zivatarosabb idő lesz, és ez remélhetőleg némileg enyhíteni fog a már-már fenyegető súlyos aszályon. Reméljük, hogy a május többi része is, hiszen május eső aranyat ér, az hasonlóan csapadékosan fog telni, úgy tűnik, hogy azért egymás út követik majd, de a hét közepétől kezdve ismételten a csapadék tömbök, és mondom, ma még egy vár ránk, úgy tűnik, hogy már fel is bukkantam, úgy a Dunántúl déli, délnyugati részén ismét esik, vannak zivik is. Úgyhogy ez volt az örvendetes időjárás jelentés. Programajáróként annyit tudok elmondani, hogy ugye holnap szerintem Stiedlitznek is lesz műsor, mondanám, hogy lesz a Kuszamárpad holnap szerdán délután, ma este 9-től itt a Tiloson Csákányos és a drogműsor, éjféltől pedig Kristálykert, amiben én fogok zenéket játszani, remélhetőleg személyes részvételemmel, illetve egy remek programot ajánlanék mindenki figyelmébe, csütörtök este a központba várunk mindenkit, ott fogunk zengedezni 8-9-től kezdődően egészen hajnali 2-ig. DJ Minich társaságában Minekent Minich Presents. Egy kis Wave Disco klub lesz, gyertek oda. És lenne a pinyóban még táncolni is lehet rá, nagyon érdekes elhelyezkedés, mert mi aztán meg fönt leszünk a galérián, de minket lehet végig mindenhol hallani. Ez csütörtökön lesz, és egy jó kis 1%-ot hadd ismertessek még veletek, társadalmi célú reklámon következik. Közelg az adóbevallás lezárásának határideje, ezt is kérlek szépen tartsátok észbe, ha még nem tettétek meg, nézzétek át a NAV-által elkészített adóbevallásotokat. Ellenőrizzétek, amit az állami szervek végeztek, és egészítsétek ki munkájukat, hiszen ők helyettetek nem tudnak intézkedni adótok 1%-ának megfelelő helyre juttatásáról. Kérjük, hogy ezt ti tegyétek meg. A listából keressétek ki a Tilos Kulturális Alapítványt, meg az ő adószámát, és utaljátok el nekünk adótok 1%-át. Nagyon-nagyon számítunk támogatásotok eme formájára is. Előre is köszönjük, hogyha ránk gondoltok, és nekünk ajánljátok fel ezt az 1%-ot. Köszönjük szépen. Társadalmi célú reklámunkat hallottátok. Igen. Jó, így is van.
4: Én annyit szeretnék mondani, hogy nem tudom, menjetek ki a szabadba, egyetek lángost, és lehetőleg olyannal menjetek, akinek szívesen odaadjátok a ropogós közepét is.
0: Így van, mert az nagyon finom. Ugye? Te is szereted a ropogós közepét?
4: az a legjobb része, amelyiknek nincs a szartér.
0: Így van, köszönjük szépen. Nagyon fontos, ez egy filozofikus erejű megállapítás volt, úgyhogy ezt vegyétek figyelembe, amikor világunkat mely alakul, figyelitek. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük telefonálóinknak, csetelőinknek a visszajelzést. Köszönöm Lőrincnek, hogy itt volt. Csákányosnak, hogy itt volt. Magamnak meg majd más köszöni meg. Köszönöm szépen. Eltávoztunk. Smoking Heads következik a szórakoztatásatokra. Puszi, sziasztok!

0: I will not buy this record. It is scratched.
1: Elszegődöm éjjel jön neked csokoládégyel.

Tilos 90.3, benne a Beszédaktus, két hetente keddenként délután jelentkező versenyzenés szórakoztató műsora. Petri György versek fognak elhangzani, talán nem az összes klasszikus, de azok úgyis már mindenkinek megvannak. És egyébként az is eszembe jutott, ami talán érdekes lehet, hogy lassan itt a fél év, azaz, hogy lassan eltelik az első fele az évnek, és hogyha voltak 2026-ra bárkinek, mint ahogy valószínűleg voltak, elhatározásai, azokat most remek alkalom újra elővenni, és a haladást ellenőrizni, mert még nem késő az év végéig kipipálni mindent.

Petri György a 301-es parcelláról. Maradjon úgy minden. Az állatkerti dögökkel együtt. Igen. Miért? Hát külön sors jutott nekik. A kötél szelídebb, mint az elaltatás. Én nem felejtek. Nem fenyegetőleg mondom ezt. Ilyen a természetem. Nem tudok felejteni. Másrészt mit is kívánnék magamnak, ha halott lennék, és visszalátogatnék ide, mint külvendég. Hogy hagyjanak már békén? A kegyeletre szarok. Az élőkkel kellett volna irgalmasabbnak lenni. Élni hagyni őket. Most már késő. A halál ellen nincs remedium. Özvegyeknek, árváknak, nemzeteknek nincs jóvátétel. Nem érdekelnek a hóhér segédek megkésett könnyei. Az én szemem száraz. Nézni akarok vele. Nem túl sok ugyan a látnivaló, de a szürkületben kiélesedik minden. Egy női test, egy faág, arcot pihéj. Nem akarok semmit, csak nézelődni.

Petri György, ha az ember. Ha az ember a Batthyány utcában lakik 31 néhány éve, s megért egy néhány miniszterelnököt, óhatatlanul elgondolkodik a vég mikéntjeiről, módozatairól. Én szurkolok magamnak, hogy mint Batthyány, utca 23-om, példaképem, féltérden, ham, bekapjam az elmés olmot. És olmos elmémben, amikor a beszélőközpontig ér a minden gyógyító ércskúp, kambron ne szava döngjön az agyvízhangos folyosóin. Persze, hiszem, hogy erre nem kerül sor. Szeretnék pákozd, is a szeg után, a honvéd menhelyen, egy poloskamentes vaságyat, egy karbolszagú folyosót, ahol büszkén mélázva pöfékelem a hálás hazacsikkadományait. Vagy álmok ne továbbja, gondolok adókedvezményes dohánytőzsde bérletre.

Petri György, a hagyma szól. Én akkor is csak csupa héj vagyok, ha keresztbe szelsz, kockára metélsz. Miszlik be a prics, akkor is a semmit vágott, mit nem zárok magamba, mivel mit sem zárok magamba. Lévén csupa héj. Héj, héja, sőt, a héj héjának héja, sőt, csupán hely hiány nem folytatom. Meg nem akarok fennhéjázni. Úgysem lehet ráthatni. Hallom a tojások roppanását. A tojás éjjelébe behatol a szentségtelen villanyfény. Hát csíralott csantó kezed, nem remeg villával szépüfölni a magot? Némúj, te szám, a zsír már sziszereg. Bakó, tedd dolgodat, vess a zsírba. Jelképzabáló, hadd üvegesedem, ízlés szerint. Tojás fiam, ne félj, kimúlni a korszakból, hol az ember nem érti már a természet szavát, hol a patak és liget néma már, és a legtisztátlanabb négylábú olvat hájára vettetnek a végső dolgok, a magunk fajták. Jobb nékünk, mint sem ostromolni elzárt füleket, szónk rekesztve egyesülni a rántotta nagy mártíriumában.

Petri György, metaforák helyzetünkre. Bizonytalan minden. Hol vagyok attól az ifjútól, aki hittem a világot kesztyűként kezemre húzni? Ujjaimat mozgatva könnyedén érezni, igen, illik, rám szabott. E kesztyű, harci kesztyű, tenyéroldalt finom sodronyszövésű, a perceken csillog vasalt fonákja, vagy léha másféle kesztyű, sejmes kikészített bőr, minek párját a kesztyűs jobba gyűrve használatlan hordják, hanyagdíszül. Hol vagyok attól az ifjútól? Hol vagyok a remény, ahogy nevezzük az átélhető esélyt? Mit a remény? Bármi véghez vitel beláthatásától. Hol vagyok? Hol vagyok? Munka. Igen. Fáradtságán lemérve minden esetre az. A szellem befogva. Malomba szél és őről. Hol vagyok? Műhelyemben vagyok. Műhelyemben. Egy nehányad magammal. Minden bizonytalan. De ez nem.

kicsomós, ki meg perdülő kedéllyel lefut, vagy csévélődik, ezt se tudni. Olykor felhagyunk minden foglalatosságunkkal hirtelen, megbojdulunk szertelen izgalom áramától átjárva, olykor felfakad unalom s csömör, s ez elkedvetlenít egymástól minket. Olykor felhagyunk, és ilyenkor az izgalom éppen úgy a közöny mélyén csillan tompán a félelem. Nem mindenkorra-e. Nem verődik el valaki visszaszólíthatatlanul. Kívülre el, ahol már semmi nincs. És visszakullog mind, mivel hogy fél. Hisz odaki hang nem hallatszik el, s érvényüket vesztik a szavak ott, ahol már semmi nincs. Folytatják szégyenülten a csak nem elfeledtet. Most olyanok, mint katonák az erődben, megszakadt minden összeköttetés. Katonák, akik nem tudják, katonák-e még. Végzik köteles teendőik tovább, és mindenikben néma korholás, mind a másikát vádolja, amiért azon egy pillanattal előbb ütköztek ki a pánik elejé. Az odakin, ahol már semmi nincs, az üres hívás elzsibbad fülemben lassan. Csak a rettegés zakatol felfel olykor. Mennyi időnk lehet? Mennyi időnk? Halkulva zakatol. Mennyi még? Mennyi még? Míg semmivé likacsosít az önutálat. Vagy szétvet, mint egy meggyűlt csillagot.

Petri György, mosoly. Meg fogok halni. Nem is oly sokára. És ez olyan könnyű szédülettel tölt el, mint ifjúkoromban kezdő dohányost az erkélyen reggelente leszívott első néhány sluk. Ez azóta elmúlt, persze, ahogyan elmúlt annyi minden. Hova tovább, csak egy maradt velem, de az igen, Istennek hála érte. A szem mohó, éhes kíváncsisága, a nézés gyönyöre, hogy minden látványa maga más-más módján színöröm. Egyforma szép a szurok és a csurgatott méz, és egy kazánház tekergő csövei burkolva öveggyapottal és sztaniollal. Vagy egy tengerszem türkisz csöndje kék fenyők közt és a levegő üveg hidege. Egy eldobott üres cigarettásdoboz céltalan zörgő össze-vissza száldosása az út betonján, a változó szél szeszélye szerint. A mosoly egy besüppetínyű fakó banyácska arcán, a szemzugában sárga gyanta cseppként megülő könyv, valamint a feszes húsú ifjú leány csöpnyi tokája, fogainak kimutatott fehérje, miből bárcsak egy kissé túl sokat mutat. Ám ez nem baj. A szépség fűszere és forrása a hiba.

de nem különben a munkásasszonyok visszeres lába, és a piacon a haláros nő pontyvértől és harcsanyáktól iszamos, félig elfagyott cederjes lilás keze, mert az angyal a részletekben lakik.

Petri György érezni általában problematikus. Nehéz, vagy mondjuk inkább így, nem könnyű. Fosztóképzők eufémizmusok emlékeztetnek a közös nyelvezetre, szabadulni a múlttól. Ezért veszek egy nagy-nagy lélegzetet. Utálom a múltnak azt a részét, amibe belekényszerültem, jobb hián, utálom a jobb hiánt. Hálás vagyok azért, hogy túl nagy károkat okoznom, nem adtatok módot, lehetőséget. Viszont most, hogy múlófélben vagytok, maradék empátiámmal azt sugallom, sublimáljatok gyorsan. Tudatom, bár lehet, ez kellemetlen meglepetés, el vagytok múlva. Kár büdösödni.

Petri György, nagymama. A nagymama növesztett engem ilyen roppan nagyra, szívósra, szépre, erősre. Mikor elkezdtek lőni, az aranykarkötőjén vett két libát, lesütötte, aztán nyomás le az óvóhelyre. Azóta süt, süt, süt ebben az átmeneti helyzetben. Nagymama előre tudja a világháborúkat, a tanácstalan köztársaságokat, illemforradalmakat, ollamforradalmakat. Egy háziasszony. Vallásilag közömbös, de annyira, hogy a közeli katolikus templomba jár, evangélikus pedig. De én libát faltam az óvóhelyen, miközben a forradalom fölfalt a gyermekeit. Hát ilyen légoltalmi pince volt az én gyerekszobám. Ott etetett nagyanyám, ott könyvelt nagyatyám, onnan járt be anyám, onnan akasztották a bácsikám, onnan emigráltak a nénikeim házasságba, Angliába, Mennyországba. Volt egy sárkányunk, a Szálasi Mátyás. Hogy sziszegett, pisszegett, ő ette meg a libabelet, a csótányokat, a kengurukat, a farkasokat, a mihályokat, a kártevőket, az árvetőket, mind ezeket a fantasztikus vadállatokat, akik benépesíték gyermekkoromat.

Petri György, örök hétfő. Miután a hétfő a szervezők legnagyobb csodálkozására, sőt, minden várakozása ellenére sikerrel lezajlott, az apróságok, akik nem emlékezhettek már a kedd, szerda és a csütörtök fokozódó nehézségeire, sőt, a pénteki színpompás katasztrófa is csak annyit nyomott nagyot bennük, hogy durrogtak a staneclik, bírálni kezdték a szabadszombatot, a virágvasárnapot, a felnőttek azt sem tudták, milyen nap van, együtt haladtak korukkal, és korukhoz képest egyenletesen kinyúltak. Csak az óvoda meg a bölcsöde toporzékolt. Hogy miért dobszerda, hogy miért szerelem csütörtök, hogy a kiskedd átcsap nagy péntekbe, hogy az ezüst, illetve aranyvasárnap között észszerű határ csak a hamvazó szerda dinamikus perspektívájából lehet vonni, és ami az úgynevezett húshagyó keddet illeti, korán sem hagytak húst, illetve korán sem hús volt az, amit hagytak. A meg nem születettek undorral figyelték az egész komédiát, mondván, hogy minden mondva csinált, amíg ezekről az ízékről beszélnek, és nem mondják ki világosan, hogy hosszabb a péntek, mint a szombat. A felnőttek ezek után sem tudták, milyen nap van, de jelentették a szervezőknek, hogy állítólag folyton nap van. A szervezők a nagy időzavarban úgy értették, tegnap van. Ezért évfordulókkal kezdtek kísérletezni. Ilyeneket mondtak, ma volt 150 éve tegnap. Majd átértek a kerek számokra, az ellipszis számokra, holnap lesz 132 éve tegnap, stb. De az óvodások, a bölcsödések, ha meg nem születettek, és sajnos immár fel nem nőttek is, obszcén mozdulatokat tettek időnyalókáikkal, homokúráikkal, telefingták a korszagalkotó léggömböket, teleszarták a telsztárokat, fali újságokat ragasztottak, francparenseket és zöldisznókat hurcoltak az ezer éves pillanatnyilag téren, rendezett Momentánnál, és egyre azt ordították, ma mi van, ma mi van? Az örök hétfő bevezetése óta az örökké valóság, azelőtt pillanatnyilag téren, ezer éves gyeptéglák zöldelnek élőképek körül. Harangvirágok, tölcséri kék harsognak. Hétfő, hétfő. Csak a sírkertészek motyognak maguknak. Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, és rozsdás kannáik letéve a napsütötte temetőn, vasárnap.

Petri György, a pillanat. Három eset lehetséges. Egyik lehetségesebb, mint a másik. A pillanat egy, késik, kettő, épp pillan, három, lekéstük, nem vettük észre. Már persze föltéve, hogy van pillanat. De ez talán nem is olyan lényeges. Folyékonyan tudjuk taglalni nem létezők tulajdonságait, becsülni képzelt lovak esélyeit. Pillanat, valaki csenget.

Petri György, a költő értesül arról, hogy ő szubjektív idealista. Akkoriban 1958 felvételizni kellett a gimnáziumba. Mivel én már akkor filozófusnak készültem, azóta is készülök, és frissiben olvastam Hans von Reichenbachtól a Kozmosz szerkezete című munkát, azonnal nekiültem és kidolgoztam 8 írkalapon első ismeretelméletemet. Valami olyasmiről szólt, hogy a sejtek és a molekulák, amennyiben bírnának észlelőképességgel, egészen másként látnák a világot, mint a Homo sapiens, nem különben az óriások, mondjuk 300 ezer kilométer magas képződmények szintazonképpen egészen másként látnák a világot. Mondjuk épp úgy nem észlelnének engemet, ahogy én nem egy levéltetit. Szerény beszámolóm élénk konsternációt keltett. Virágigazgató elvtárs Bíbor Főrös fejjel üvöltötte, hogy ez szintiszta szubjektív idealizmus. Nekem ugyan, akkor még innen lévén Vladimir Iljics empiriokriticizmusán fingom se volt arról, hogy mi a túró is légyen ez a szubjektív idealizmus, de azt felfogtam, hogy ez valami nagyon tudományos dolog, és ezért igen nagy büszkeség töltött el, hogy alig 15 évesen már ilyen komoly, bár láthatólag hivatalból üldözendő filozófiai álláspontot képviselek. Később egyetemi tanulmányaim során marxista lettem. Igaz, hogy ausztro, ami sokat levont filozófiai szalonképességemből, mivel hogy ez valódi ütőképes szakszervezetek követelését jelentette. Ezen szakszervezetek természetesen nem jöttek létre. Viszont megismerkedhettem az akkoriban még kétségbe vonhatatlanul igencsak ütőképes rendőrség népnevelő módszereivel. A nevelés hatékony volt. Egyszer s mindenkorra kimutatkoztam a rendszerből, és elindultam a tudatos, szubverzív tevékenység rögös, keskeny, kaptatós, de mégiscsak egyedül járható ösvényén.

Kedves hallgatók, itt a Tilos 90.3-on ismét búcsúzik a beszédaktus. Két hét múlva remélem megint találkozunk. Hajrá mindenkinek a 2026-os elhatározásaival kapcsolatban. Előre!

0: Attilas Radio, hier Reke Wötkeznek.
1: Megmentői kiengedték az északi tengerre azt a fiatal púpos bálnát, amely közel 6 hete rekedt sekély vízben a németországi vízmáröbölben. Számolt be róla The Guardian. A 10 méter hosszú borjút vízzel töltött bárkán szállították Dánia partjaihoz. A Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság az akciót nem tanácsosnak minősítette, mivel a bálna állapota súlyosan leromlott, és túlélési esélyei csekélyek voltak. A bálna beteg állapota ellenére nemzeti szenzáció lett Németországban. Rajongók tortákat sütöttek, falokat írtak, testükre tetoválták a képét. A mentőakció szervezője szerint a bálna megmentése után önállóan megfelelő irányba kezdett el úszni. Dánia közölte, hogyha az állat ismét partra vetődik, akkor azt egy teljesen természetes jelenségnek fogják értékelni, és nem tervezik megmenteni. 5 európai ország városi madarain elvégzett közel 2000 kísérlet váratlan eredményt hozott. A madarak nagyobb eséllyel repülnek el, ha nő közelít feléjük, mint ha férfi. Számolt be róla a 24.hu. A magyar kutatók részvételével végzett kutatás során a jelenséget 37 madárfajon, köztük verebeknél, varjaknál és harkályoknál figyelték meg. A kísérletekben azonos magasságú, azonos ruhát viselő párokat választottak, a hosszú hajú nőknek a hajukat is el kellett rejteni, hogy ezzel is fokozzák a hasonlóságot a férfiak és a nők között. A Torinói Egyetem munkatársai a jelenség okát egyelőre nem ismerik. Az egyik feltételezés az őskorhoz köti a viselkedés kialakulását. Míg a férfiak nagyobb testű állatokra vadásztak, addig a nők gyűjtögettek, illetve jellemzően kisebb zsákmányra, például madarakra is vadásztak, ami maradandó félelmet hagyhatott bennük. 5 európai ország városi madarain elvégzett közel 2000 kísérlet váratlan eredményt hozott. A madarak nagyobb eséllyel repülnek el, ha nő közelít feléjük, mint ha férfi. Számolt be róla a 24.hu. A magyar kutatók részvételével végzett kutatás során a jelenséget 37 madárfajon, köztük merebeknél, varjaknál és harkályoknál figyelték meg. A kísérletekben azonos magasságú, azonos ruhát viselő párokat választottak, a hosszú hajú nőknek a hajukat is el kellett rejteni, hogy ezzel is fokozzák a hasonlóságot a férfiak és a nők között. A Torinói Egyetem munkatársai a jelenség okát egyelőre nem ismerik. Az egyik feltételezés az őskorhoz köti a viselkedés kialakulását. Míg a férfiak nagyobb testű állatokra vadásztak, addig a nők gyűjtögettek, illetve jellemzően kisebb zsákmányra, például madarakra is vadásztak, ami maradandó félelmet hagyhatott bennük.
0: Attilas Rádió hírét hallottatok.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Bioron Sugar Daddy, Balog Orsi vagyok, és köszöntöm a stúdióban Lefkó Esztellát. Szia, Esztella!
1: Szia, Orsi! Sziasztok!
0: Hogy elfogadtad a meghívást. És amiatt hívtalak meg, mert feldobta itt nekem a social media platformok valamelyike, hogy a Margit, hát nézegettem a Margit negyed fesztiválnak, vagyis Hello Margit fesztiválnak, ugye a hivatalos neve ez, programját, és akkor ott láttam, hogy a Sarolta szalonban is lesz egy esemény, és akkor így ennek kapcsán jutott eszembe, hogy úgyis annyi minden történik mostanában, hogy a Sarolta szalon házatáján, hogy akkor így elhívlak, hogy úgy beszélgessünk így több mindenről. És hát akkor kezdjük így a Sarolta szalonnal, hogy most láttam, hogy hát ugye én már régebb óta követtem így a Sarolta szalont, ezt a hallgatóknak mondom, Esztellával való ismerettségünk révén, meg ugye játszottunk is együtt már. Úgyhogy láttam, hogy most nagyon sok ilyen munkálat folyik a szalon környékén. Mesélnél erről a periódusról, amiben most beleléptek, vagy ami elkezdődik?
1: Persze, nagyon szívesen. Egy picit megyek csak vissza az időben, persze, még a munkálatok elé, hogy a Sarolta szalon a második kerületben létezik, van jelen, a Sarolta utcában, egy Bauhaus villában, és a férjemmel, Boros Tamással, aki politikai elemző, én meg színésznő vagyok, 2021 májusában hoztuk létre a Sarolta szalont. És az alapkoncepciónk az, hogy exkluzív eseményeket szervezünk, kifejezetten a művész világnak és a politika-gazdaság világának. Tehát ezt a két nagyon különböző világot próbáljuk összehozni a szalonestek folyamán, amiket szervezünk. Tulajdonképpen a mi kapcsolatunknak a leképezése ez a szalon. Két nagyon különböző világból, nagyon különböző buborékból érkezünk. És azt tapasztaltuk és tapasztaltuk, hogy nincs igazán átfedés a különböző szakmák, a különböző világok és buborékok között, közben nagyon nagy igény lenne erre, hogy megismerkedjünk más emberekkel, akik más világból jönnek, és erre teremtettünk egy platformot a Sarolta szalonban. És visszatérve a kérdésedre, a munkálatokhoz, a Sarolta szalon, ahogy említettem, egy Bauhaus villában helyezkedik el, és az elmúlt évben elindítottunk egy felújítást ebben a villában, mert idén májusban megnyitjuk a Sarolta műhelyet, amely egy alkotótér lesz, amely a szalon egyrészt helyt ad majd a Sarolta szalonnak is, másrészt színházi előadásoknak, performanszoknak, kiállításoknak, vagy akár workshopoknak is kiváló helyszíne lesz.
0: Na hát ez nagyon szuper, és ugye eddig úgy volt, hogy a Sarolta szalon eseményei azok gyakorlatilag fent voltak a nappalitokban, lehet így mondani, tehát ahol ti jelenleg éltek a Tamással meg kislányatokkal. És akkor ez, ha most jól értem, akkor ez is lekerült, tehát ez az egész Sarolta dologhoz kapcsolódó, szalonhoz, meg műhelyhez kapcsolódó tevékenységek, ezek akkor lekerülnek ebbe az új részbe, ami most...
1: Igen. Előfordulhat, hogy megmarad az a tradíció, hogy a saját nappalinkban szervezzük a szalonokat, mert megvan ennek a varázsa tulajdonképpen, hogy a mi saját privát terünkbe engedjük be, vagy invitáljuk meg a vendégeinket. Tehát tényleg nálunk az van, hogy feltekerjük a szőnyeget a nappaliban, arrébb toljuk a kislányomnak a rózsaszín kis autóját, kirakjuk a székeket a vendégeknek, és akkor ott folynak ezek a szalonok, a Sarolta szalonok, a beszélgetések, a vacsorák, a borkóstolók. Viszont nagyon szerettük volna, ez már egy hosszú távú célunk volt, hogy nagyobb eseményeknek is helyet tudjunk biztosítani, olyan eseményeknek, amelyek nem feltétlenül zárt körben zajlanak, és ezért fogtunk bele a felújításba. Ez a villa, ez a Bauhaus villa, ez egy kétemeletes villa. Mi lakunk a második emeleten, és a lenti emelet az, ami most Sarolta műhelyként megnyitja kapuit, és már ez egy nyitott alkotótérként működik majd.
0: Szuper, és akkor mondtad, hogy műhelyeket, workshopokat, meg színházi, gondolom, a lakásszínházi előadásokat terveztek oda, hogy ezekről tudnál bővebben mesélni, hogy milyen műhelyek, workshopok?
1: Igen, leghamarabb holnap után, csütörtökön, ahogy említetted, a Hello Margit Fesztivál keretein belül lesz egy storytelling eseményünk a Sarolta műhelyben. Ez egy nagyon izgalmas performance, ez egy nagyon izgalmas formátum ez a storytelling, ami tulajdonképpen mesélést jelent. Nem tudom, te voltál storytellingünkön?
0: Nem, azt hiszem még nem. De most arra nagyon elmennék, majd mindjárt meg is nézem. Hogy...
1: Mondom akkor, hogy pontosan jó. Mikor is van a hallgatóknak is. Tehát május 14-én csütörtökön 6 órás kezdéssel a Sarolta műhelyben, Sarolta szalonban a storytellingest. Ez kifejezetten a színház és a képzőművészet fúziójával létrejövő performance. Állandó partnerem ebben Száger Zsuzsa színésznő és Fajgerné Dudás Andrea feminista képzőművész, és a soron következő csütörtöki storytellingünkben még a meghívott vendégünk Morcsányi Elza újságíró, és velük, Száger Zsuzsával, Fajgerné Dudás Andrával és Morcsányi Elzával készülünk egy storytelling estre. Az az izgalmas a storytellingben, hogy ez minden alkalommal más. Minden alkalommal más-más témát dolgozunk fel, és a soron következő estünknek a témája kifejezetten a második kerület, ugye a Hello Margit Fesztiválnak a keretén belül valósul meg ez az esemény. Ezen belül is a második kerület témáján belül a Margit hídnak a 150 éves évfordulója. Tehát tulajdonképpen mi egy születésnapi bulit szervezünk, amire várjuk a vendégeinket, és ezen a születésnapi ünnepségen tulajdonképpen virtuálisan körbevezetjük a második kerületben a nézőket. A színház a képzőművészet eszközeivel. Ezt úgy kell elképzelni, hogy lesznek színházi jelenetek, amik Gyarmati Fanni naplóbejegyzései alapján készültek, mert azt kell tudni, hogy a második világháború alatt, amikor bevonultak az oroszok, Gyarmati Fanni itt vészelte át azt a korszakot. Uh-huh. Az Árnyas utcában, a Radna utcában, tehát tulajdonképpen utcáról utcára, házról házra járt a Fanni, és bujkált az oroszok elől, és ez nem egy ismert rész az ő naplóiból, hogy tulajdonképpen őt is, az orosz katonák őt is megerőszakolták, és ő is áldozata volt az orosz katonáknak, és tehát a Fanni naplóiból lesznek részletek, Fajgerné Dudás Andra egy nagyon izgalmas korabeli képzőművésznőről mesél majd, Undi Mariskáról. Ő volt az első nő, divattervező volt, és ő volt az első nő, aki ledobta magáról a fűzőt. Hmm. És Fajgerné Dudás Andi egy performanceban az ő történetét fogja majd feldolgozni. És így virtuálisan körbejárjuk a kerületet, ahogy említettem, a Radna utcát, mesélünk majd arról, hogy milyen volt átvészelni az oroszok bevonulását az óvóhelyeken, a különböző óvóhelyeken. Egy születéstörténetet is elmesélünk majd. Az a lényeg ezeknek a storytelling eseményeknek, hogy egyrészt van egy megkomponált, egy strukturális része, ami színházi előadáshoz, performancehoz hasonlít, viszont ebben mindig aktívan bevonjuk a nézőket, és az ők történeteiket is meghallgatjuk. És ezáltal válik egy igazi storytelling, egy igazi mesélésé ez az esemény. És visszatérve még egy gondolat az óvóhelyhez, a második világháborúhoz, meg a kerülethez, hogy a Sarolta ház, a Sarolta villa is tulajdonképpen kapcsolódik a második világháborúhoz, ugyanis van egy óvóhelye a Sarolta villának, ami mai napig ott van, a ház alatt, a kert alatt, és a legendás amerikai üzletember Alexander Brody és a húga Zsófi ott bujkáltak az oroszok elől. És egy orosz katona szerette volna elvinni, el akarta vinni Zsófit. És az akkor 12 éves, tehát tulajdonképpen még gyerek Alexander Brody, felmérve a helyzetet, egy patekórát ajánlott fel az orosz katonának, hogy ne vigye el a húgát, és így menekült meg tulajdonképpen Zsófi. Yes. Tehát így is kapcsolódik a Gyarmati Fanni naplói, a magához, a helyhez, a Sarolta villához és a kerülethez is.
0: Hú, micsoda történetek nyugszanak itt a budai kertek alatt is, meg hát ugye egész Budapest alatt. És akkor visszatérve ugye itt a Sarolta szalonnak a működésére, hogy ilyen magukat, ilyen legközelebb ilyen szalon rendezvényt, azt mikor fogtok, mikor terveztek tartani, ami nem ilyen műhely, meg workshop, hanem meg egyébként a legutóbbin mi volt a téma, mert én sem voltam most, hogy, vagy hogy ilyen, ami ilyen legutóbb ilyen izgalmas meghívott vendég.
1: Hosszú a lista, most próbálom felidézni, hogy melyik volt a legutóbbi. Legutóbb kifejezetten az volt a kultúra és a kultúrafinanszírozás volt a téma, és Mácsai Pál és Hiller István voltak a vendégeink. Ezen kívül egy nagyon, amit nagyon szerettem, szalont, Budapest volt a téma, Budapesthez való kötődéseink, és Szabó István, filmrendező, Koni Orcsik Bori, a Hosszú Lépés Járunknak a társalapítója, és Vitézi Dávid voltak a vendégeink, és Budapestről, a Budapesthez való kötődéseikről beszéltek, és ahogy említettem még a beszélgetésünk elején, minden Sarolta szalonnak az az alapkoncepciója, hogy a művészetből, politikából vagy közéletből érkezők találkozzanak, és így találkozott Szabó István filmrendező Vitézi Dáviddal, aki most már miniszter lett, igen, akkor még nem volt, vagy Koni Orcsik Borival, aki szintén egy másik világból érkezik, vagy akár egyik nagyon-nagyon kedves szalon estem, egy kedves emlékem, amikor Kovács Adél beszélgetett, Kovács Adél a Radnóti Színház igazgatója, Tompa Andrea íróval, valamint Szemerkényi Rékával, aki az egyetlen

0: beszélgetett egy kínai üzletemberrel, és egy szomáliai topmodellel beszélgettek hárman, és egy afgán büféből érkezett hozzánk a vacsora, mert a vacsora, az étkezés, a gasztronómia is mindig izgalmas részét képezi a szalonesteknek.
1: Wow. Igen, meg én emlékszem, abban volt egy ilyen határátlépések, lehet, hogy azon pont voltam, azért emlékszem. Igen, a művészetben határátlépések, és akkor azt hiszem a Túróci
0: pontosan.
1: Szabolcs volt ott, igen, meg már én sem emlékszem meg, hogy pontosan kicsoda.
0: Igen, nekem ez egy szívügyem, a határátlépés a művészetben, a tehetséggondozásban. Ugye a MeToo kapcsán rengeteg kérdés felmerült, hogy meddig nevezhető valami tehetséggondozásnak, fejlődésnek, és mikor van az, amikor már egy tanár vagy egy rendező átlép.
1: Visszaél
0: ezzel a hatalmával. És pont ezért Keresztes Zoltán pszichológust hívtuk megbeszélgetni,
1: ja,
0: Túróci Szabolcs és Vilmányi Benet színészeket a témával kapcsolatban.
1: Igen, most már emlékszem. Jó, én most akkor tartanék egy nagyon pici zenei szünetet, és akkor utána innen folytatjuk, jó? Maradjatok velünk, kedves hallgatók, egy pillanat, és megyünk is tovább, és jövünk is vissza.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Itt vagyunk újból a zenei szünet után Lefko Esztellával. És Esztellát most arról fogom kérdezni, hogy a Sarolta kulturális szalona témánk, és ott tartottunk pont, hogy felelevenítetted a számodra legemlékezetesebb utolsó, legutóbbi, vagy hát ilyen random szalon eseményeket. És hogy én kérdeztem tőled most ugye szünetbe, hogy lehet, hogy ezt így a hallgatók nem annyira tudják elképzelni, hogy egy ilyen szalon esemény, ilyen aztán így hogyan, mert ugye az van a leírásotokban is, hogy ez azért jó, mert ilyen egyedülálló lehetőséget teremt arra, hogy itt különböző művészeti, vagy nem csak művészeti, az élet különböző területeiről érkező emberek megismerkedjenek, és hogy ez hogy zajlik a gyakorlatban.
1: Minden szalonunk egyik fő pontja, az egy vezetett beszélgetés, és ugye, ahogy említettem is korábban, a meghívott vendégek a művészvilágból vagy a politika közélet világából érkeznek. Tehát van egy vezetett beszélgetés, amit természetesen kinyitunk a közönség számára is. És a közönségünk nagy része is ugyanebből a két különböző világból érkezik. Tehát, hogy a férjem Tamás világából, az én világomból, a művészvilágból érkeznek a nézők, és minden vezetett beszélgetés után van egy vacsora, ami kapcsolódik a koncepcióhoz is. Tehát ahogy említettem, amikor a velünk élő külföldiek volt a téma, akkor egy Népszínház utcai afgán büféből érkezett a vacsora. Vagy most például egy a következő szalon alkalmával a rend és a káosz lesz a téma, és egy illatvacsorával készülünk. Tehát a gasztronómia is része az estének. Ezt úgy lehet elképzelni, mint egy mini fogadást, ezt a vacsorát, tehát nem ültetett a közönség. És ekkor már megkezdődhet a beszélgetés, az ismerkedés. Én azt tapasztaltam így a szalonok során, hogy mindig hoz magával, mindig újabb-újabb vendégek érkeznek, úgyhogy hallottak a szalonról, elhozza valaki őket magukkal, és így kialakulnak újabb találkozások, ismerkedések, kapcsolatok. Gyakran szoktunk színházi előadásokat is tartani, ezek exkluzív előadások, mert 30, maximum 40 fő fér el nálunk a nappalinkban, tehát ezek nem nagy események, limitált a férőhely. Exkluzív kiállítás is volt már nálunk, performance, ezek is ugyanúgy részei, nem mindegyik, de több szalonnak része, akár kiállítás, színházi előadás, borkóstoló is, a Tümerer pincészet borait szoktuk általában felkínálni a vendégeinknek. Úgyhogy tulajdonképpen így van megkoreografálva ez az este. És a szalonokon kívül még szoktunk rendezni ilyen egésznapos eseményeket is. Ezek két évente ilyen minifesztivál formájában valósultak meg eddig, amikor délelőtt 10 órától egészen este 8 óráig eseményt vált. Ilyen volt például tavaly decemberben az egynapos Saroltában eseményünk, ami szalonbeszélgetéseket, színházi előadást és kiállítást foglalt magába, és kifejezetten a 20. század történelmét dolgozta föl. Tehát beszélgettünk, volt egy urbanisztikai beszélgetés, vagy inkább előadás a Bauhaus elfeledett női alkotóiról, Bede Kincsőnek, fotográfusnak egy kiállítása volt megtekinthető nálunk. Kincső kifejezetten a kommunista időszakot dolgozza föl képeiben, meg azt, hogy ő a szülein keresztül hogyan viszonyul ahhoz az időszakhoz, hogyan tudja ő ezt az ő világában értelmezni, feldolgozni mindazt, ami a szüleivel történt a kommunizmus alatt. Akkor ezt követte egy színházi előadás, a Kislányom mondta, hogy nem igaz című előadás, ami a II. Világháború női áldozataira emlékezik ez az előadás, majd egy szalonbeszélgetés követte a színházi előadást, aminek a meghívott vendégei Asár Tamás és Majtényi György voltak, Asár Tamás színházrendező, és Majtényi György történész, akik meg kifejezetten a kommunista elit életéről meséltek, ami egyébként a kommunista elit élete szorosan kapcsolódik a Sarolta villához.
0: Igen, és ez egy nagyon izgalmas téma egyébként, van is egy ilyen sétája a, nem tudom, melyik sétáltató
1: cégnek.
0: Hosszú lépés járunk. ...nak, aminél részt is vettem, ez a Káderdűlő nevezetű séta, ez nagyon informatív, és ugye pont erről szólt, hogy mentünk ott a Rózsadombon, és akkor minden villánál, aminek volt olyan története, ami kapcsolódott ehhez a elmúlt korszakhoz, rendszerhez, ott arról elmondták azt a történetet, hogy ott mi történt. Úgyhogy, és egyébként ez az Asser Tamás, meg a Majtényi György, ő megírt erről egy könyvet, ilyen K-vonal címmel, vagy hát nem a villákról, hanem hogy az csak egy része ennek, de az is nagyon érdekes, és ugye ők ketten vettek részt ott nálatok ezen a beszélgetésen, és az is nagyon jó volt, mert ugye az Asser az ebből a szín, már akkor is fiatal művész, aki ott megélte ezt a korszakot, meg sőt, még a gimnáziumi időszakában is mesél történeteket, és akkor a Majtényi meg ugye ezt az akkori politikai elitnek a dolgait tudta mondani, úgyhogy az is egy nagyon jó pofa beszélgetés lett így különböző szemszögökből. És egyébként azt most a mai interjúra készülve Sarolta Szalonnak a weboldalán lapozgatva jöttem rá, vagy tudtam meg, hogy a Sarolta utcai villa, hát mondjuk úgy eredeti tulajdonosai, hát meg ki tudja ki az eredeti, vagy hogy honnan, igen, de datálódik ez, de hogy az egyik eredeti tulajdonosai a Bródi János és Pollacsek Lili, ők is egy olyan házaspár voltak, ahol a nő, a Lili az művész volt, ugye azt hiszem festőművész igen. volt, és a Bródi János meg, mit is mondta, hogy lóversennyel foglalkozott?
1: Igen,
0: meg
1: igen, üzletember volt.
0: Üzletember volt, aha. Tehát, hogy náluk is akkor ugye ez az összetétel, és hogy akkor igazából ez már náluk elkezdődött ez a szalon dolog.
1: Igen, tulajdonképpen ez az, ami nagyon izgalmas, és valahol hátborzongató is a mi szalonunk történetében. Picit korábbról indulok, mint a Bródi Pollacsek házaspár. Tehát ez a villa, amiről most beszélgetünk már hosszasan, az a 30-as években épült, egy Bauhaus stílusú
0: villa. Ja, hát akkor lehet, hogy ők az eredetitől. Jó, azt hittem, hogy ez már 200 éve ott van, és akkor...
1: 1930-as évek, és Asztalos Géza, akkor iparmágnás. Mm. építette. És a 40-es években vásárolta meg Pollacsek Lili és férje, Bródi János. Bródi Jánosról azt kell tudni, hogy ő a legendás Bródi Sándor írónak a fia. Tehát ez a Bródi ág, egy Bródi család. És ők voltak azok, akik a akkori kor legendás, híres építészével, Fischer Józseffel kiegészítették a házat, és egy ilyen félköríves részt hozzáépítettek, ami később gardróbként funkcionált, és jelenleg a kislányunknak, Lilinek a gyerekszobája. És valóban, ahogy mondod, anno 100 évvel ezelőtt ők is nagyon hasonló szalonokat szerveztek. Most pontosan nem tudom idézni, de a fiúk, Alexander Bródi, így emlékezik vissza a szalonra, hogy apám szalonjaiban főleg a politikáról volt szó, és Eszterházik jártak a szalonban. Anyám szalon vendégei, akiket apám piszkos körműeknek hívott, ők pedig a művészek voltak. Bajor Gizi, Csortos Gyula, tehát 100 évvel ezelőtt ugyanez a kombináció, ez a művészet, művész világból érkezők és a politika-gazdaság világából érkezők találkoztak ugyanabban az épületben,
0: jó, ahol... Tiszta lúdbőrös lettem.
1: És ami az egészben nagyon izgalmas, hogy amikor bennünk, a férjemmel megszületett bennünk az a gondolat, hogy mi szeretnénk egy szalont létrehozni, és az lenne a koncepciónk, hogy a két különböző világunkat egyesítsük, akkor mi nem tudtunk arról, hogy mi ennek a háznak a története.
0: Hogy itt már voltak szalonok,
1: nem, azt semmit, nem tudtátok. Nem, semmit nem tudtunk a házról, egész egyszerűen onnan indult a felfedezés, hogy régi tervrajzokat nézegettünk, és pont azt a részt néztük, amit már említettem, ezt a félköríves részt, hogy Fischer József tervezte és építette Pollacsek Lili, ezt találtuk meg egy régi tervrajzon. És akkor mi nem tudtuk, hogy ki az a Pollacsek Lili. Úgyhogy Wikipédián rákerestünk, és akkor láttuk, hogy az ő férje Bródi János, a fia pedig a legendás amerikai üzletember Alexander Bródi. aki akkor még élt, és itt élt Budapesten. És van egy klub, ez a Szeretlek Magyarország klub, aminek a tagja az én férjem, és valahogy sikerült kiderítenünk, hogy Alexander Brody is tagja ennek a klubnak, úgyhogy sikerült az e-mail címét elkérnünk Alexandernak, és írtunk neki egy e-mailt. Ez nem tudom, ez egy szerda este 10 óra volt, hogy kedves Alexander, itt lakunk a Sarolta utcában, és tudomásunkra jutott, hogy te is itt laktál a családoddal. Esetleg mesélnél-e nekünk, szívesen találkoznánk, mesélnél-e nekünk erről az épületről, erről a házról. És mondom, az este 10 volt, és ilyen 10 óra 20 perckor csörgött a telefon, és Alexander Brody hívott minket, hogy ő most itthon van, Magyarországon, Budapesten, akkor a Mányoki úton lakott, és hogy még azon a héten menjünk el, találkozzunk vele, mert ő szeretne nekünk mesélni erről a házról. És mi akkor tudtuk meg, hogy tulajdonképpen az ő szülei ugyanilyen szalonokat szerveztek. És egyébként van egy fantasztikus könyv erről, Megtalálni Serendipitit, ami egy beszélgető könyv, amit Nagy József újságíró készített Alexander Brodyval, és ott rengeteg történet le van írva. Le van írva az például, hogy Alexander és a húga Zsófi élet első csókját úgy egy ilyen szalon esemény, akkori szalon esemény alkalmával látta, mert ők fent voltak az emeleten, és lenéztek a lépcsőn, ami mai napig ugyanott van a lépcső, és látták, hogy én most már nem tudom melyik gróf, talán Eszterházi gróf, valakit megcsókol. És a Zsófi gyerekként nagy szemekkel ránézett a bátyjára, Alexander, hogy nézd már, nem is a feleségét csókolja.
0: Jó, gyerekszáj.
1: Igen. És nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy mi még találkozhattunk Alexander Brodyval. És
0: nem sokkal ezután elhunyt?
1: Igen, talán a következő évben, ez 21-ben volt, amikor 21 novemberében találkoztunk vele, és talán a következő évben hunyt el. És ami még hozzátartozik ez a történethez, hogy amikor mi ott voltunk, rengeteget mesélt a szalonról, és amikor ott voltunk nála, felhívta őt a fia, akit szintén Alexandernak hívnak, de csak Szendinek becézik. Ő már kint él Amerikában, és felhívta Zoomon az apját, és az apja mondta, hogy hát szia, Szendi, de most épp megbeszélni, van egy beszélgetésem, de hogy azért köszönj be, hello, hi, itt vannak a Sarolta utca jelenlegi lakói, tehát mi láttuk a Szendi arcát.
0: Ez aha.
1: És aztán miután meghalt Alexander, az már azután volt, tudom, tavasszal, valamelyik tavasszal, kinézek a házunk ablakán, és látom, hogy valakik ott állnak a ház előtt, és fényképeket készítenek a házról, és amit észrevesznek engem, elszaladnak.
0: Nem miért, vagy miért?
1: Nem tudom, hogy miért, mert most miénk a ház. És sikerült, tehát láttam a férfinek az arcát, aki készítette a fényképeket, és beugrott, hogy ez az az arc, akit én a Zoomon láttam. Tehát ez az Alexander fia,
0: jaj,
1: ez a Szendi.
0: Cukor.
1: És ő volt ott Alexandernak a lánya, Tara, és szerintem a hagyatékkezelő Kurta Zsuzsanna, aki a Brody hagyatékot kezeli, mert végigjárták azokat a épületeket, azokat a házakat, ahol az apjuk Alexander Brody élt, és ezért fotózkodtak a Sarolta utcai ház előtt is. És én utána rögtön rákerestem a Szendire Facebookon, és ráírtam, hogy szia, hi, te voltál itt nálunk a Sarolta utcában? És képzeld el, azóta kapcsolatban vagyunk. Voltak nálunk a szalonban, és nagyon jó érzés úgy továbbvinni ezt a tradíciót, hogy tulajdonképpen így rajtunk van az ők vigyázó szeme, hogy tudnak arról, hogy az a hely, amit az apjuk igazából, ahova az gyerekkora kötődik az apjuknak, azzal most mi van, mi történik ott, mi minden zajlik ott.
0: Hát igen, ez mindig jó, amikor van egy ilyen folytonosság így a történetben.
1: Igen, ezt Merkel Dávid, aki a hosszú lépés járunk sétákat vezet, és a Sarolta villa is benne van az egyik Bauhaus sétában, vagy brutalista sétában talán, hogy hihetetlen, hogy ezeknek a bizonyos helyeknek milyen szellemük van, vagy milyen hagyatékuk, amit egész egyszerűen, mint hogy mi sem tudtuk kikerülni.
0: Igen. Ja, hát ez tényleg ilyen sors keze az egész. És azokról a szalonokról, most azon kívül, hogy Ezt a mondatot, ezt egyébként most én is megtaláltam, a honlapotokon van, amit mond, hogy Betlennek és Eszterházik jártak az apjához, az anyjához, meg ezek a koszos...
1: Piszkos körműek.
0: Piszkos körműek, igen. Szőnyi Istvánk, Metti Jánosok, ugye Czóbelbélők, ugye festők, de számos színész is járt hozzánk, Csortos Jávor, Pába Jorgiz. Hogy ezeken kívül még mit mondotta nektek ugye személyesen el az Alexander, így a szalonokról, hogy jó, hát ő gyerek volt, de hogy mikre emlékszik még ott esetleg?
1: Tulajdonképpen ő... A Sarolta utcához kötötte a teljes gyerekkorát, hogy ugye erről az első csókról, amiről már meséltem, mesélt a húgáról, hogy talán a Csortosnak ugyanaz nap volt a születésnapja, mint a húgának, és a húga teljesen kiborult kisgyerekként, hogy miért a Csortost ünneplik, és miért nem őt. Mesélt az Alexander is erről, és aztán fotókon is láttuk, hogy Amerikából, amikor hazajött Bródi Sándor író látogatóba, akkor ott járt a Sarolta utcában, erről fotók is készültek, milyen ajándékokat hozott nekik Amerikából. Hirtelen most ezek a történetek jutnak eszembe, meg hát az óvóhely története, amikor az oroszok elől megmentette a Zsófi lányát. És ugye azt is tudni kell, még a történet úgy kerek, hogy a Bródi család Amerikába emigrált, Alexander viszonylag fiatalon, tínédzser korában, aztán őt követte az édesanyja és az édesapja is Amerikába, és miután ők elhagyták ezt a házat, kommunista vezetők kezébe került.
0: Pont ezt akartam volna kérdezni, hogy utána hogy történt ez a...
1: És felosztották. Tehát az a felosztás, ami jelenleg van a házban, tehát hogy két emelet három családnak van szétosztva, az akkor alakult ki, 45 után, és akkori káderek laktak, kettő-három család lakott a házban. És ezek után pedig, amikor mielőtt mi beköltöztünk volna a házba, ukrán munkásszállóként üzemelt a hely.
0: És azt hogy lehetett akkor egyáltalán megvenni? Tehát, hogy ez privagy után...
1: A mi lakásunk. Alattunk még egy hölgy lakott, aki kisfőtitkár volt, és úgy kapta meg az alattunk lévő lakást. És hát ez a mi lakásunk úgy olyan értelemben volt munkásszálló, hogy ez nem egy óriási nagy szálló, de hogy ukrán munkások. Mm-hmm. Laktak nálunk, és tulajdonképpen szállóként üzemelt a hely. Csak a tulajdonos nem tudott vele mit kezdeni, és ezért már szeretett volna megszabadulni tőle.
0: És ez olyan érdekes kérdés ilyenkor, hogy a Bródi család, például mondjuk, hogyha a kárpót, ugye annak idején voltak a rendszerváltásban ezek a kárpótlási jegyek, meg nem tudom, kárpótlási hivatal is felállt, hogy ők nem tudnák visszaszerezni ezeket, mert mondtad, hogy most ennek kapcsolatot teszem, hogy mondtad, hogy végig látogatták ezeket a helyeket, aminek az apjának köze van Budapesten, tehát akkor több ilyen is van, hogy...
1: Én ennek a jogi útját azt nem tudom, a személyes oldalába látok bele minimálisan, annyit, amennyit beszélgettünk Alexander Bródi gyermekeivel, és ugye ők már Amerikában szocializálódtak.
0: Tehát nekik ez egy ilyen távoli múlt valószínűleg.
1: Igen.
0: Értem. Ja, hát persze megérthető, meg hát tényleg most már nekik ez annyira távol van, valószínűleg ez az egész Magyarország dolog, hogy nem valószínű, hogy vissza akarnának költözni. És a Zsófi, akit ugye szintén többször említettél, ez a bizonyos húg, ő is Amerikában él, vagy
1: igen,
0: azt nem tudom.
1: Ő már nem él sajnos. Ja, ő már nem él. Ő korábban hamarabb is meghalt, mint Alexander. Uh-huh.
0: És a jövőbeni terveitekről, mert láttam a honlapon, hogy akkor minden, tehát hogy most akkor minden, most már vannak ilyen úgynevezett ilyen állandó dolgok, ugye ez a Sarolta napok, ezt úgy látom, hogy akkor ezt most már minden évben.
1: Igen, ezek ilyen évente megrendezendő egésznapos vagy kétnapos minifesztiválok.
0: Igen, ilyen minifesztivál, és hogy akkor ilyen állandó, tudom én, program, amit még úgy mindenképpen szeretnél, hogy ilyen állandó legyen ott a Saroltában, vagy valami új ilyesmi ötlet van?
1: Abszolút vannak terveink, és pont ezért nagyon örülünk annak, hogy, hogy a Sarolta műhely, tehát ez az első emeleti résznek most megtörtént a felújítás, és erről, tehát azt kell tudni erről a részről, hogy eredetileg itt voltak a szalonok. Tehát ahol a mi nappalink, ami a második emeleten van, az Alexander Brodynak a volt gyerekszobája.
0: És az kis gyerekszoba emlékeim szerint akkor.
1: Hát ugye az fel volt osztva, a gyerekszoba a szülőknek, Zsófinak szoba, csak mi az egészet egy nagy téré alakítottuk át. És a lenti, tehát ez egy kétemeletes épület, és az első emeleten pedig ott voltak régen a szalonok, és mi most ezt a nagy, hát ez egy ilyen 30-40 főt befogadó tér, tehát nem óriási térről beszélünk, ezt újítottuk fel, és itt tervezünk színházi előadásokat, performanszokat, kiállításokat, és egy művészeti iskolát elindítani ősztől.
0: Jó, akkor most beraknék még egy kis zenét, kedves hallgatóknak mondom. Megint Porthisedet akarok, mert most azzal indítottunk, és az nagyon jó volt, a Dami című számot.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Visszatértünk a rövid zenei szünet után Lefko Esztellával, és hát most már ugye majd itt az utolsó szakaszára kanyarodunk rá az adásnak, úgyhogy arra kérnélek, Esztella, hogy még arról beszéljünk, amit úgy érzett, hogy mondjuk az eddigiekből kimaradt. Lehet, hogy beszélhetnénk még egy kicsit konkrétabban esetleg a műhely, a Sarolta műhelynek a tevékenységéről, ott mik vannak pontosan ilyen oktatás, mondtad, hogy kurzusok indulnak, kik tanítanak, stb.
1: Sarolta műhelyt össze fogjuk elindítani. Most a félreértés elkerülése véget. Sarolta műhelyként neveztem eddig azt a teret, amit megnyitunk, egy alkotóteret, és ezen az alkotótéren belül, vagy ez ad majd helyszínt egy ősszel induló művészeti iskolának. A művészeti iskolánk színház és filmes alapokra épül, tehát elsősorban színészmesterség, rendezés, filmrendezés és kreatív írás órák lesznek. De emellett én nagyon fontosnak tartom, hogy akik a résztvevők, a fiatalok, akik részt vesznek majd ebben az iskolában, kicsit túllássanak azon a művész buborékon, amiben mi létezünk. Tulajdonképpen a Sarolta műhely, ez a Sarolta iskola is a Sarolta szalonhoz hasonlóan a különböző világok között próbál hidat építeni. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a résztvevők találkozzanak pszichológussal, arról beszélgessenek, hogy a pszichológia művészet hogyan kapcsolódik egymáshoz, találkozzanak építésszel, művészeti szakemberekkel, beszélgessenek arról, hogy a színház, a film hogyan kapcsolódik mondjuk a városképhez, hogyan alakhat egyik a másikra, a film, esetleg film a városképre, vagy vice versa. Találkozzanak olyan én karaktereknek hívom őket, akik művészettel foglalkoznak, de már a social media platformokon váltak ismerté. Mert most már ez egy olyan téma, ez egy olyan dolog a social media platformokon való jelenlét, ami egész egyszerűen kikerülhetetlen a fiatal generáció, a fiatal generációs művészek számára, és én most nem a marketingről beszélek, hanem arról, hanem a tartalom és a tartalmas tartalomgyártásról. Tehát egy egész komplex művészeti képzést, művészeti műhelyet képzelek el. És szerintem kiváló meghívott vendégeink lesznek. A színházi oktatást azt elsősorban Pass Andrea, színházrendező, és én viszem, de emellett még meghívott vendég lesz Márkus Luca színésznő, Medvecki Balázs, a Víg Színház színésze, Tari Anna Mária pszichológus, Nyári Luca író, slammer. Tehát minden területről, amiket felsoroltam, érkeznek szakemberek. Merker Dávid, de lesz majd egy találkozó, egy beszélgetés, egy workshop, aki, ahogy említettem, a film és a városkép, a színház és a városkép a város alakulásáról fog majd beszélgetni a fiatalokkal.
0: Na hát ez nagyon izgin hangzik. És akkor ez szeptemberben indul?
1: Október 3-án, és ez egy 7 alkalmas képzéssel indul, és októbertől egészen decemberig vannak elosztva ezek az alkalmak, ezek 6 órás, egy-egy találkozó, egy-egy alkalom 6 óra hosszú lesz, és szombati napokon lesznek majd a képzések.
0: Uh-huh. És akkor 6 alkalom megy le decemberig.
1: Hét alkalom megy le decemberig, és az a célunk, hogy az utolsó alkalom az már egy prezentáció, egy előadás, vagy akár egy rövid filmnek a bemutatása legyen.
0: Tehát
1: valami produktum, abszolút, hogy gyakorlatban kipróbálják magukat a résztvevők.
0: Na, hát ez nagyon szuper, és akkor erre hol lehet jelentkezni?
1: A saroltaszalon.hu honlapon, és azon belül is a Sarolta műhely fülecskére rákattintva minden információ most már megtalálható a tanárokról, az időbeosztásról, az órákról, ugye színészmesterség, kreatív írás, rendezés órák lesznek. Tehát Sarolta, www.saroltaszalon.hu, és azon belül pedig a Sarolta műhely.
0: Na, tehát akkor, és akkor ez igazából milyen korosztálynak, vagy bárkinek, akit...
1: Ez kifejezetten fiataloknak, és fiatalok alatt én a 15-20 éves korosztályt értem, és pont azért ez a korosztály, mert az elmúlt években a gimnáziumokból szépen lassan kiszivárgott a művészeti oktatás, és pont ez a korosztály az, akinek a legnagyobb szüksége lenne arra, hogy a kreatív energiáikat becsatornázzák, és mederbe tereljék, és számomra nagyon fontos, hogy gondolkodjunk a jövő generációjáról, meg a jövő generáció művészeiről is. Én most már lassan 10. éve tanítok, itthon Magyarországon is, meg Londonban is színművészeti egyetemen, és ettől 15, akár 20-25 éves korosztályig nagyon-nagyon sok fiatallal találkoztam, és végtelenül inspirálónak tartom őket, ezt a fiatalságot, ahogy ők gondolkodnak, és ez számomra is, és a férjem számára is nagyon fontos, hogy lehetőséget teremtsünk a fiatalok számára, és lehetőséget adjunk a kreatív alkotásra.
0: Hát igen, nagyon fontos. Én is imádom egyébként a fiatalokat. Meg hát most ugye tényleg ebben a rendszerváltást is, hogy hát ezt az egész kormányváltást is szerintem azért annyira nagy mértékben köszönhetjük nekik, úgyhogy hála nektek innen is. És meg egyébként tényleg szerintem is az van, hogy én ugye elég sokat dolgozom fiatalokkal, amiért a rendhagyó pályakezdésem miatt, ilyen 20 évesekkel, de pont ezt mondjuk egy ilyen előnyének tartom ennek a rendhagyó pályakezdésnek, hogy így akkor összekeveredhettem ilyen fiatalokkal, ami valószínűleg amúgy most nem történt volna meg ennyiszer, vagy nem tudom, és hogy tényleg nagyon jó velük dolgozni, mert valahogy egész más kép jár már az agyuk, és szerintem tehát az ilyen jó értelemben másképp, mint a miénk, vagy igen, tehát, hogy ilyen sokkal probléma megoldás központúbbak, vagy hogy mondjam, így csomó minden ilyen jó, ilyen progresszív tulajdonságuk van. Úgyhogy hajrá ehhez a kurzushoz, meg köszönjük. Tanfolyamhoz fiatalokkal, és hát nem tudom, hogy még akkor a szünetben beszéltük, hogy akkor mindenképpen még el tudod mondani ezt a kurzusokról, a konkrét gyakorlati infókat, meg még mi az, amit így fontosnak tartanál elmondani a szalonnal kapcsolatban.
1: Hogyha bárkit érdekel a Sarolta szalon, és szeretne egy picit betekintést nyerni abba, hogy tulajdonképpen mi ez a szalon, mi ez az épület, milyen események vannak, akkor azokat nagyon nagy szeretettel várjuk. Csütörtökön, május 14-én a Storytelling estünk.
0: Ja, igen, a Storytelling est.
1: Igen, ez a Hello Margit Fesztivál keretein belül a Színházi Weekend címszó alatt valósul meg ez a Storytelling est. És nagyon izgalmas, mert egy helytörténeti barangolás lesz a színház és a képzőművészet fúziójával. Egyik szerintem legizgalmasabb magyar kortárs képzőművész készül egy performance-al, Fajgerné Dudás Andrea, feminista képzőművész, és vele és Szágár Zsuzsa színésznővel, Morcsányi Elza újságíróval pedig körbejárjuk virtuálisan a második kerületet, a második kerület legendás helyszíneit. Arra az idő, a háború és a háború utáni időszakra fókuszálva egészen a máig terjedő történetekkel.
0: És akkor a Margit, Hello Margit Fesztivál, az pedig, hogy ezt mondom a hallgatóknak, 14-től, azaz holnap után kezdődik, igen, holnap után kezdődik, és 17-éig tart, tehát akkor az végül is, mikor vasárnap lesz az utolsó?
1: Igen.
0: Igen, igen, tehát akkor így az egész hétvégét gyakorlatilag felöleli. És én magam sem néztem még körbe egyébként, hogy milyen programok lesznek, de biztos, hogy nagyon izgalmas programok lesznek megint. Tavaly is nagyon jó pofák voltak, tehát tényleg jól szervezik össze a szervezők, hogy van mindig zene, Fény utcai piacon ilyen gasztroprogramok, tehát nagyon jól bevonnak vonva a Margit körúti üzlethelyiségek, úgyhogy érdemes lesz kilátogatni, biztos, hogy mindenki talál kedvére való programot, és akkor látom, hogy idén már, hát lehet, hogy tavaly is volt, mert azért ennyire nem búvároltam tavaly se bele magam, de hogy ez a Színházi Weekend, ez úgy látom, hogy úgy kezd kialakulni, hogy egyre jobban ilyen tematikus dolgokat is raknak be a szervezők, hogy akkor legyen külön színházi program ajánló, meg gondolom koncertsorozatok legyenek.
1: Igen, abszolút, ez egy összmű Művészeti Fesztivál nagyon felöleli szerintem szinte a teljes kerületi művészvilágot, a legkisebb lakásszínháztól kezdve egészen a Pintér Béláig.
0: Igen.
1: Nagyon izgalmas, érdemes, téged ismételve érdemes szétnézni a programban.
0: Igen, igen, igen. És akkor nektek mikor lesz még ilyen következő, vagy van valami következő storytelling téma, ami már foglalkoztat?
1: A következő storytelling eseményünk az ősszel lesz, nyáron ugye mi is szünetelünk, és az egy nagyon különleges esemény lesz, mert a storytellingünk tulajdonképpen egy nemzetközi projekt, tehát ezzel a performance-al már megjártuk Japánt is. És az őszi eseményünk az egy magyar-osztrák koprodukció lesz, és egy osztrák képzőművész, Ina Lojc érkezik Budapestre, és vele készülünk egy performance-ra, amit majd ugyanúgy kiviszünk Bécsbe, és ott fogjuk előadni. Ez ősszel lesz, konkrét dátum még nincsen leütve, de hogyha bárki rákeres a Sarolta szalon honlapján, vagy akár arra, hogy storytelling, akkor augusztusban ez már látható lesz. A helyszín pedig az Osztrák Kulturális Fórum lesz.
0: Uh-huh. Jó, és akkor hát így zárásként meg egyébként eszembe jutott, hogy akkor megkérdezlek, hogy úgy téged egyébként, most nem rólad szólt, hanem a Saroltáról ez az egész, a Sarolta szalonról ez az interjú, de ha már itt vagy, akkor megkérdezlek téged is, hogy úgy unblock téged, úgy hol lehet látni mostanában.
1: Most május 27-én és 28-án a Dante közösségi térben lesz Kopasz Énekesnő című előadásunk, ami egy angol nyelvű előadás. Május 27-28, és a következő évadban pedig a Jurányi Produkciós Házban a Kislányom mondta, hogy nem igaz című előadásunkat játsszuk, ami a II. Világháború női áldozatairól mesél, valamint a Férjem című előadásban is meg lehet majd nézni engem ősztől, vagy a storytellingekben, vagy a mozikban, amikor kijön a legújabb amerikai film, amiben forgattam.
0: Mindegy, majd megpróbálunk rákeresni,
1: és valahogy. Jut eszembe a főszerepe. Az egyik leghíresebb amerikai színész, és egész egyszerűen nem jut eszembe hirtelen a neve.
0: Ó, baszki.
1: Aki a Gladiátorban játszott.
0: Az, vagy én ezeket nem. Vagy én ezeket
1: a Gladiátor ilyen főszereplője, igen. Vele forgattam együtt, és az most jön ki a mozikba.
0: Én ilyen verekedősöket nem szoktam nézni, de most gyorsan, mármint, hogy filmeket, de mindjárt beütöm a Gladiátor 2. Abban biztos benne volt
1: egyben,
0: az illető.
1: Ebben, hát azért kapott Oscar díjat a Gladiátorért. Hihetetlen, hát tényleg az egyik legismertebb Hollywood rendező, és ilyenkor...
0: Ridley Scott.
1: Rendezte.
0: Igen, ő rendezte. Ja, akkor az lehet, hogy nem is rossz film.
1: Hát ez egy nagyon jó
0: film. Én mindig azt hittem, hogy ez valamilyen pif-puf, ezért nem tudom, ilyen...
1: Nem.
0: És a Paul Mescal?
1: Nem, de a Gladiátor egyben.
0: Ja. Na jó.
1: Ne zárjuk le, úgyhogy nem tudjuk, hogy ki ez.
0: Pedro Mescal se, jó.
1: Nem ő.
0: És akkor ezek szerint a Gladiátor egyben nem ugyanaz. Russell Crowe.
1: Russell Crowe-val fog, igen.
0: Na. Igen. Jó, azt gondoltam, hogy úgyis ugyanazok játszanak az egyben,
1: nem, és hihetetlen, tehát tényleg az olyan, mint hogy Leonardo DiCaprio nem jut eszemben, hogy én Russell Crowe.
0: Igen.
1: A mozikban pedig meg lehet
0: de
1: majd nézni.
0: De ez mi ez az új filmje? Mi
1: ez egy nagyon izgalmas kémfilm. Uh-huh. Az egyik leghíresebb orosz kémről szól, aki a hidegháború alatt információkat adott el az amerikaiaknak.
0: Uh-huh.
1: És ő játssza az orosz kémet. Ama Asante, a brit filmrendező rendezte a filmet, és itt forgott Magyarországon.
0: Na, tök szuper. Jól van. Na, hát akkor nagyon szépen köszönöm neked, hogy eljöttél.
1: Én is köszönöm.
0: És menjetek a Sarolta szalomba, Sarolta műhelybe leginkább, meg a Margit negyed, hivatalos nevén Hello Margit fesztiválra, ahol többek között a Sarolta szalomban is megtekinthetitek a storytelling estet, és egyébként meg a fesztiválnak a három napja alatt, igen, 14-től 17-ig tart a fesztivál, nagyon sok minden más programot is megnézhettek, hallgathattok. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Még egyszer köszi, Esztella.
1: Én is köszönöm.
0: És akkor két hét múlva folytatjuk a műsort. Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Újra nyitnák a Szombathelyt és környékét aszbeszt krízisbe lökő burgenlandi kőfejtőket, írta meg a 444. A négy burgenlandi kőfejtőt súlyos szennyezés miatt záratták be az osztrák tartományi hatóságok, a határértékeket jócskán meghaladó aszbesztet ugyanis a kitermelés helyszínein vett mintákból is kimutatták. A kőfejtő üzemeltetői azonban élesen bírálták a burgenlandi vezetést és a Greenpeace-t is, akik szintén végeztek saját méréseket. A hosszú távú kitettség esetén potenciálisan rákos megbetegedést okozó aszbeszt az osztrák határ magyar oldalán is megjelent, a burgenlandi kőfejtőből ide szállított olcsó kőzuzalékból.
2: Valószínűleg a tengerészek vad elbeszéléseiből ismert krákenhez hasonló óriás polipok lehettek a tenger csúcsragadozói a krétakorban, állítják a Hokkaido Egyetem paleontológusai. A Science-ben közölt, kivételesen éppen megmaradt, fosszilizálódott maradványok elemzésén alapuló cikkük szerint az akár 19 méter és megnőtt óriás polipok méltó ellenfelei voltak a tengerek ragadozó őshüllőinek. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
3: Súlyosbodik a hazai aszály, akár 120 mm nedvesség is hiányzik a talajból, adta hírül a Euronews. A télen lehullott hó nem oldotta meg a problémát Magyarországon, valójában enyhüléshez sem vezetett. Ráadásul a tavasz eddig csapadékszegény, tovább rontva a helyzetem. A Hungaromet agrometeorológiai elemzése felhívja a figyelmet, hogy az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott mezőgazdasági szempontból, mivel alig hullott csapadék. A hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet. Van olyan terület Magyarországon, ahol egy hónapja egyáltalán nem esett eső. Kritikus a vízhiány a Dunántúl nagy részén, de a helyzet az Alföldön és a Dunatisza közén a legsúlyosabb.
4: Elindult a félszkelő erdei fülesbaglyok országos lakossági felmérése. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívására most a lakott területeken is leggyakoribb erdei fülesbaglyok fészkelő állománya felmérésében tudunk segíteni. A felmérés lényege, hogy az esti szürkület óráitól hallgatózzunk néhány percet, és ezt heti egyszer-kétszer ismételjük meg egészen júniusig. Eközben pedig a fiókák jellegzetes, mással összenemtévezhető hangját keressük. Ha hallottunk vagy láttuk a fiókánkat, kövessük az MME honlapját.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, ez a Direkt 36 Tényfeltáró Központ műsora, Tiloson, én Galavics Patrik vagyok. Múlt héten jelent meg Szopkó Zita kollégám új cikke. Elkezdtem könyörögni, hogy halálos beteg vagyok, szűkös a hozzáférés itthon a forradalmi rákgyógyszerhez címmel találjátok meg ezt a cikket a direkt36.hu-n, amiben Vir Zsuzsával közösen az ő közreműködésével azt mutatta be egy nemzetközi tényfeltáró csapattal együtt, hogy súlyos betegek milyen nehézségekkel néznek szembe, amikor adott esetben van a betegségükre gyógyszer, de ahhoz valamiért nagyon nehezen juthatnak csak hozzá. Erről fogunk beszélgetni, erről a cikkről, meg erről a problémáról Zitával, aki itt van a stúdióban velem. Szia, Zita!
1: Szia, Patrik!
0: Ez a cikk egy nagyobb nemzetközi projekt keretében készült. Mi volt ez a projekt? Tehát beszéljünk először erről, mert több cikk is született. Itt Magyarországon csak a tiéd, de ha jól tudom, egy 3-4 cikk is van, ami külföldön megjelent. Ők hogyan nyúltak hozzá a témához, mely országokról van szó, egyáltalán hogyan talált meg téged ez az egész?
1: Igen, ez egy nemzetközi projekt volt, nagyjából egy éves nyomozásnak az eredménye, és ezt az egész munkát az ICIG nevű nemzetközi tényfeltáró újságírói központ vezette, és 37 ország újságírói vettek részt ebben az egész projektben, szóval így elég sokan voltunk, nem csak Európából, szóval voltak amerikai újságírók, mexikói újságírók, így eléggé vegyes volt a kép, és az egyedüli magyar sajtó, ami ebben részt vett, vagy újság, az a Direkt 36 volt. És igazából maga a projekt egy, ahogy a címben is említjük, egy ilyen eléggé forradalmi, vagy új rákgyógyszer példájával foglalkozik, vagy annak a gyógyszernek az elérhetőségével. Ezt a gyógyszert úgy hívják, hogy Keytruda. És ez egy viszonylag új rákgyógyszer, és a cikk az igazából azért ezzel a gyógyszerrel foglalkozott, mert hogy ez egy elég drága készítmény, nagyon vegyes, hogy hol mennyibe kerül, tehát vannak olyan országok, ahol például azt hiszem, hogy Amerikában vagy az Egyesült Államokban nagyjából 2 millió forintba kerül egy kezelés, de vannak olyan országok, ahol ilyen pár százezer, szóval így elég vegyes a kép, így nagyon széles a skála, hol
0: támogatja meg jobban a TB, vagy ez
1: nem, igazából
0: olyan,
1: ez
0: hogy iPhone-t is valahogy olcsóban meg drágában veszel.
1: Ez attól függ, hogy ha jól tudom, ez attól függ, hogy a gyógyszergyártókkal hogy állapodik meg az adott ország, szóval azért nem egységes, hogy mindenhol ugyanannyi, hanem nyilván biztos, hogy a jövedelmi viszonyokhoz képest is igazítják, de hogy igazából sokszor meg pont az derült ki, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk mennyiből tudnak megélni az emberek egy adott országban, akkor nyilván ahol mondjuk kevesebb az ára, pár százezer forint, az mégis az ő pénzükből az sokkal nehezebben jön ki, vagy nehezebben tudják kigazdálkodni, mint mondjuk egy amerikai fizetésből. Úgyhogy ezzel a gyógyszerrel foglalkozott ez a projekt is, és igazából azért, mert hogy ez az egyik legkelendőbb gyógyszere a világon, a rákgyógyszerek közül, ha jól tudom, akkor az egyik legnépszerűbb, tehát hogy nagyon-nagyon sokan használják. A gyártó az hát nyilván nagyon sok bevételre tett szert, mióta ez a gyógyszer megjelent, több mint 10 éve, és igazából azért szerettünk volna ezzel foglalkozni, így általánosságban is foglalkoztunk ugye ezen keresztül a gyógyszeriparral, vagy hogyan lehet hozzáférni gyógyszerekhez, milyen problémák lehetnek, meg hogy azt is bemutatta ez a cikk, hogy milyen taktikákat vetnek be ezek a gyógyszergyártók, hogy magasan tartsák a gyógyszerek árait. Ami szerintem elég érdekes, mert hogy alapvetően ugye az van, hogy van egy szabadalom, ami azt jelenti, hogy abban az időszakban csak az adott gyártó forgalmazhatja, meg gyárthatja ugye ezt a készítményt, és nyilván addig tart ez a magas ára, amíg ez nem jár le, mert akkor más versenytárs, ami konkrétan ugyanezzel a hatóanyaggal, ugyanezzel a működéssel, ez így nem léphet a piacra, és hogyha ez lejár, akkor utána tér jut végül is más gyártóknak is, és ugye nyilván ez hosszú távon azzal jár, hogy akkor egyre lejjebb megy az ár, mert hogy egyre több a versenytárs, és akkor egyszerűen már nem engedhetik meg maguknak azt, hogy ilyen magas áron kínálják ezeket a készítményeket, de hogy a nemzetközi projekt az azt találta, hogy ez a gyártó az ilyen nagyon sok kiegészítő szabadalmat benyújtott, ami még további évekkel meghosszabbítja ezt a szabadalmi időt. Hivatalosan az eredeti szabadalom az egyébként 2 év múlva lejárna, de ezekkel a kiegészítő plusz szabadalmakkal ezekkel még további évekig elhúzhatják azt az időt, amíg csak ők forgalmazhatják, meg gyárthatják ezt a gyógyszert.
0: Aha, és ez azért Érdekes, mert gyakorlatilag ezzel gyakorlatilag akadályozzák potenciálisan a további kutatásokat, mert adott esetben akkor más gyógyszergyártó, akkor ő látja, hogy még x évig ott van a szabadalom, ebből én nem tudok pénzt csinálni, akkor nem biztos, hogy úgy nyúlok hozzá ez a gyógyszerhez, vagy nem gondolom úgy tovább, ahogy tovább tudnám gondolni, nem fejleszt, és akkor ott maradunk egy mostani gyógyszer, ami tök jó persze, mert elég sokat írsz erről is a cikkben, hogy azért ez egy nagyon onkológusok által nagyon dicsért gyógyszer, és nagyon forradalmi, de hogy ezekkel a módszerekkel tulajdonképpen akadályozzák ezek a gyártók azt, hogy új termékek kerüljenek a piacra.
1: Szerintem a legnagyobb probléma ezzel az egésszel ez a betegek szempontjából van, tehát, hogy amit mondtam is, ugye ez egy elég drága gyógyszer, és ez azt is jelentheti, hogy így nem fér hozzá mindenki, vagy hogy vannak olyan országok, ahol tényleg arról van szó, hogy annyira nincsenek ilyen társadalombiztosítási keretek között, annyira nem elérhető ez a gyógyszer, hogy mondjuk volt azt hiszem valahol Dél-Amerikában olyan orvos, aki azt mondta, hogy így választania kellett, hogy melyik betegnek adja, és hogy annak adta, aki először bement. Szóval, hogy annyira nem elérhető. Vannak olyan országok egyébként, ahol vagy azt csinálják a betegek, hogy saját zsebükből kifizetik, vagy adománygyűjtést indítanak, nagyon-nagyon sok ilyen van, ez minket annyira nem érint ennél a konkrét gyógyszernél, nyilván vannak drága terápiák, amikre gyűjtenek Magyarországon is, de hogy sok országban tényleg ilyen több tíz, vagy akár száz ilyen évi adománygyűjtés is lehet, amikor ismeretlen emberek jó indulatára vannak bízva végül is a betegek, hogy úgy tudják összegyűjteni, hogy meglegyen ez a drága, és egyébként sokszor ugye életmentő terápia. Voltak olyan példák is, hogy beperelték végül is az államot, vagy az adott ország egészségbiztosítóját azért, hogy bírósági úton végül is érvényt szerezhessen annak a joguknak, hogy hozzájuthassanak a terápiához, ugye, ami egy hát a rákgyógyszer, szóval, hogy nyilván egy súlyos betegségre nyújt megoldást. Akkor voltak olyanok is, ami szintén minket nem érint szerencsére, hogy főleg az ilyen alacsonyabb jövedelmi szintű országokban, például Indiában is volt ilyen, hogy annyira kevés ugye az embereknek a fizetése, annyira nem tudják kifizetni ezt a gyógyszert, hogy megjelentek a fekete piacon az ilyen hamisítványok, amik nem a hivatalos gyártó által ellenőrzött készítmények.
0: A négycsíkos Adidas után címet is Kate Ruda.
1: És ugye ezzel az a baj, hogy sokan nem engedhetik meg azt, hogy hivatalosan bemennek a kórházba, és akkor ott kérik a drága terápiát, és ilyenkor azt csinálják, hogy mondjuk látják a nem tudom interneten, vagy valahol megtalálják ilyen-olyan hirdetésekben azt, hogy van sokkal olcsóbban, és akkor odafordul, mert azt gondolják, hogy az is ugyanolyan jó lesz, és akkor hát nyilván jó esetben nem hatásos, rossz esetben meg akár még kárt is okozhat.
0: Igen, ez a teljes elvtelen kufárkodás, amikor halálos betegeknek árulsz reményt, és akkor valami kotyvalékot odaadsz neki tényleg, ami hát nyilván tudja az illető, hogy semmire nem lesz jó, tehát ehhez mondjuk tényleg hát nem is tudom, hogy mennyire kell egy szemétládának lenni, most mondjuk ki. Nagyon, nagyon.
1: Hát igen, ez szerintem is eléggé csúnya dolog, és még egyébként azt elmondanám, hogy ugye ez a cikk, ez konkrétan egy gyógyszer példáján keresztül mutatta be ezt a helyzetet, de hogy ez nem csak erre a konkrét cégre igaz, hanem azért általánosságban is mondhatjuk azt, hogy a gyógyszergyártók hasonlóan működnek, hogy sokszor a profitot helyezik az előtérbe, meg azt, hogy minél drágábban, minél több eladást produkáljanak is közben, meg így akaratlanul is a betegek érdekei azért sérülhetnek.
0: A gyógyszergyártó az a Merck, amiről szó van, ez amerikai gyógyszergyártó. Megjelentek már azok a cikkek is, amik mondjuk amerikaiak, és nem tudom, tudod-e, hogy mik voltak a reakciója a Merck-nek erre az egészre?
1: Hú, nagyon sok cikk megjelent, nem tudok ilyen konkrét reakciókat. Voltak olyan országok, amerikait nem tudok, de voltak, ahol így elkezdték vizsgálni ezt az egész konkrétan a gyógyszerrel kapcsolatos így gyakorlatokat. Azt hiszem, talán Finnországban volt olyan példa, hogy ott volt egy viszonylag nagyobb visszhangja.
0: És akkor mi volt az, amit Magyarországon szerettél volna kideríteni?
1: Hát igazából itthon, vagy az én cikkem, az főleg arra fókuszál, hogy mennyire elérhető ez a gyógyszer, meg hogy milyen problémák vannak abban, hogy hogyan juthatnak hozzá a betegek. Mert hogy nálunk, és ez nem csak erre a gyógyszerre igaz, hanem így a legtöbb terápiára, vagy újfajta gyógyszerre. Igaz az, hogy vannak bizonyos betegségtípusok, amikre automatikusan kifizeti az állam. Ugye ilyenkor ez azt jelenti, hogy a betegnek nem kell úgymond semmit csinálnia, ha ezt a gyógyszert ajánlja az orvos, akkor megkaphatja ingyen a terápiát, tehát neki a beteg számára nem jár semmilyen költséggel ez. De hogy ez nem minden betegségtípusra, vagy nem minden ráktípusra igaz, vannak olyan ráktípusok, amikor ezt külön kell kérelmezni a betegeknek, és ez az, ami lassabb, vagy ami problémásabb, vagy ami a betegek szempontjából hát akár lelki terhekkel, vagy akár plusz ilyen nehezítő körülményekkel is járhat, és igazából ezt mutattam be a cikkemben.
0: Amikor elkezdtél, hát feltételezem, hogy akkor megkerestél orvosokat ezzel, hogy valóban tapasztalnak-e ilyet, mennyire volt nehéz találnod olyan orvost, aki egyből azt mondta, hogy hát persze, ez egy tök általános probléma, vagy hogy ezt azért tapasztaljuk.
1: Hát egyébként most szerintem, ugye ezért elég sokat foglalkoztam már én egészségügyi témákkal, én azt vettem észre, hogy ennél a cikknél valahogy szívesebben beszéltek velem, nyilván a legtöbb orvos vagy ilyen egészségügyi szakember név nélkül, de voltak egyébként, akik névvel is vállalták a megszólalást, ami szerintem tök ritka, és én nagyon örültem neki. Igazából alapvetően még az elején nem... amikor még nem teljesen körvonalazódott, hogy milyen irányba fogok elmenni, akkor csak így általánosságban is beszélgettem ugye erről a gyógyszerről, vagy hogy ők miket látnak, mik azok a területek, amik szerintük problémásak, és akkor így, ahogy egyre többen mondták ezt az ilyen egyedi kérelmes rendszert, hogy az ők mit tapasztaltak, hogy ez mennyire problémás, vagy mennyire hosszú, így akkor így fókuszáltam végül is erre.
0: Beszélgessünk egy kicsit így a Keytrudáról még, mert említetted, hogy ez egy nagyon új gyógyszer, hogy az onkológusok mit mondtak róla, meg az egészségügyi szakemberek, meg úgy általában az újfajta rákterápiákról.
1: Igen, ez egy immunterápiás szer, ami egy ilyen viszonylag ilyen modern működési mechanizmusú gyógyszer vagy terápia, és abban tér el, ugye régebben főleg az ilyen kemoterápiás kezelések voltak így a ráknál, aminek az a lényege, hogy elpusztítja a rákos sejteket, de az immunterápia az meg végül is ennek az ellenkező képen működik, mert hogy felerősíti a szervezet saját védekező rendszerét, vagy felerősíti az immunrendszerét, hogy leküzdje maga a szervezet a daganatos sejteket. Szóval, hogy ez egy tök újfajta, meg tényleg egy ilyen forradalmi terápia, és az orvosok, mindegyik orvos azt mondta, hogy ez egy nagyon, nagyon jó terápia, nagyon jó, hogy egyre több az ilyen modern onkológia gyógyszer, és hogy tényleg olyan betegek is meg tudnak gyógyulni, vagy olyan betegeknek is meg lehet hosszabbítani ezekkel a terápiákkal az életét, akik régen mondjuk belehaltak a rákba, és hogy nyilván azért ezt emellett fontos hozzátenni, hogy ezért nem mindenkinél halt, meg hogy itt is lehetnek mellékhatások, ugyanúgy, mint minden gyógyszernél, de hogy alapvetően azt mondják az orvosok, hogy az a tapasztalatuk, hogy akiknél tényleg halt, meg akiknek működik, azoknál tök jó eredményeket el lehet érni.
0: Több esetet is írsz a cikkben, ezekre majd később kitérünk, de most beszélgessünk a Magyarország járáról a Keytrudának, meg arról, hogy hogyan finanszírozza, ha finanszírozza a TB. 1,8 millió forint egy kezelés vele, hogyha jól vettem ki a cikkedből, hogy ez kimondottan a Magyarország jár.
1: Igen.
0: Azt tudod esetleg, hogy egy kezelés, hogy ezt infúzión keresztül adják be ezt a gyógyszert, hogy arról mondtak-e bármit az orvosok, hogy az egy kezelés az mire elég, az mit jelent? Tehát, hogy akkor az egy kezelés az azt jelenti, hogy akkor háromszor mész, és akkor háromszor megkapod, és akkor letudták ezt, vagy valakinek öt kezelése van szüksége, mit lehet erről tudni? Mert ugye hát az 1,8 millió forint akkor nagyon sok szorzót kaphat.
1: Hát igen, az 1,8 millió az konkrétan egy infúzió ára. És hogy nagyon változó egyébként, hogy milyen hosszú a kezelési idő, mert hogy háromféle esetben használják ezt a gyógyszert. Először is van, hogy műtét előtt, amikor még mondjuk ilyen korai szakaszban, vagy a diagnózis így korai szakaszában is, akkor igazából az a lényege, hogy kisebb bítsa a daganatot. És ilyenkor akár meg is gyógyulhat teljesen a beteg, ez nem egy ilyen hosszú kezelés, egy ilyen nem tudom pár hónap, vagy tudom, 5-10 kezelés maximum. Van olyan, amikor műtét után használják arra, hogy ha már eltűnt a daganat, akkor ne újuljunk ki. Ez se egy hosszú terápia egyébként. És akkor van a harmadik eset, ami azt mondták az orvosok, hogy elég gyakran adják nálunk Magyarországon az a harmadik eset, az pedig az, hogy amikor áttétes betegeknek, és ezek főleg legtöbbször olyan betegek, akik már nem gyógyíthatóak meg, hanem csak vagy évekkel, vagy akár még hosszabb idővel meghosszabbítható az életük. És ez tök jó, mert hogy, amit már mondtam is, hogy az egészségügyi szakemberek azt mondják, hogy ez régen nem minden terápiával, vagy nem minden kinél ugye volt ez ilyen mértékben lehetséges, hogy így meghosszabbítsa a betegek életét. De ugye ez azt is jelenti, hogy ezek a betegek, mondjuk, hogyha kiszámoljuk, hogy 1,8 millió egy kezelés, és akkor évente kapnak mondjuk 17-et, és kapják 3-4 évig, vagy még tovább, hát az ugye azért az sok pénz.
0: Hát az elég sok pénz. És a TB finanszírozással hogy állunk?
1: Kezdem akkor messzebbről, mert hogy úgy van, hogy minden gyógyszer többféle ilyen betegség, vagy rák, például mondjuk ebben az esetben többféle rák típusra engedélyezett. Ez egy központi engedély, Európában az Európai Gyógyszerügynökség fogadja el, és akkor azokat ugye minden országban ugyanúgy engedélyezettek, mert hogy ez egy ilyen központi rendszer, de hogy nem mindegyik esetben fizeti ki a TB ezt a kezeléseket, mert azt már a gyógyszergyártó kérelmezi minden országban külön-külön, hogy mik azok az esetek, amikre finanszírozást kér, és akkor minden ország eldönti, hogy akkor azoknál melyikre adja meg melyikre nem. És hát nálunk például a bőrráknak a bizonyos típusai, a tüdőrák, meg az emlőrák, amik így viszonylag ugye gyakoribb daganattípusok, és azoknál több típusára egyébként automatikusan támogatott a kezelés, de hogy vannak olyan ráktípusok, amiknél meg kérelmezni kell. És ez azt jelenti, hogy ilyenkor a beteg az orvosával együtt bead egy egyedi méltányossági kérelmet, ezt úgy nevezik, a NEAC-hoz, mert a NEAC bírálja el ezeket a kérelmeket, egyesével megnéz minden esetet, tehát minden kérelmet külön-külön megnéz, és ebben le kell írni a beteg állapotát, a kortörténetét, csatolni kell mindenféle leletet, meg CT eredményt, stb. Tehát igazából alá kell támasztani, hogy miért javasolja az orvos ezt a kezelést, meg milyen eredményre számít tőle. És akkor ezeket a dokumentációkat átnézi a NEAC, és akkor utána hoz egy döntést, hogy ő támogatja ezt a kezelést. Ha támogatja, az tök jó, mert akkor utána a beteg ugyanúgy, mint az első esetben, ugyanúgy megkaphatja a terápiát, semmi költséggel nem jár számára. Ez abból a szempontból lehet úgymond nehezebb út, mert hogy hosszadalmas, mire elbírálják a kérelmeket, erre maximum 60 napja van a hivatalnak, amit azért, és bár azt mondták nekem válaszukban, hogy a daganatos betegeket, vagy az ilyen életet veszélyeztető helyzeteket előrébb sorolják, és gyorsabban elbírálják. Én beszéltem olyan beteggel, akinek másfél hónap volt a kérelme elbírálása, szóval azért...
0: Hát meg rákos betegként azért máshogy nehéz idő.
1: Hát persze, meg hát alapvetően azért ennyi, tehát több hét várakozás alatt azért romolhat könnyen főleg egy rákos áttétes beteg állapota, hogy tényleg olyan mértékben is, ami már mondjuk veszélyes lehet számára, vagy olyan mértékben is, hogy mondjuk utána már nem is hat a gyógyszer, úgyhogy abszolút. És igen, az, amit te is mondtál, az is teljesen úgy van, hogy azért belegondolni abba, hogy valaki megkap egy ilyen súlyos diagnózist, és akkor utána még hetekig várakozik arra, hogy egyáltalán bármilyen jelzést kapjon arról, hogy akkor támogatják-e a terápiát, vagy nem, mert ez úgy néz ki ez az egész folyamat, hogy onnantól kezdve, hogy beadta a kérelmet, ő csak azt kapja meg, hogy kap egy határozatot, nem tudni, hogy mennyi idő múlva, ugye 60 nap alatt maximum, hogy akkor hogy dönt a NEAC. De ez ellen se fellebbezni nem lehet, sem menet közben nem látja, hogy akkor ez hogy áll, szóval, hogy abszolút ez ilyen teljesen egyirányú kommunikáció, szóval onnantól, hogy beadják a kérelmet, így nem igazán van semmi rálátása arra, hogy akkor most milyen eséllyel kapja meg, vagy hogy áll ez az egész, mennyit kell várni, úgyhogy ez a betegek szempontjából szerintem azért elég nehéz lehet, hogy valaki megkap egy ilyen súlyos diagnózist, és akkor még utána a bizonytalanság, meg az ilyen feszültséggel teli helyzet.
0: És milyen arányban bírálják-e pozitívan konkrétan mondjuk a Keytrudát?
1: Hát az adatokból az látszik, hogy egyébként az esetek döntő többségében pozitív határozat születik, ez ilyen 90%-ában az eseteknek, szóval évente mondjuk 1000 Keytruda kérelem van, az elmúlt években legalábbis, és hát ez ugye azt jelenti, hogy a nagy részüket ezt tényleg elbírálják pozitívan, van egy kis százalék, vagy egy kis aránynak kevés, amire azt mondják, hogy nem. És ugye ilyen esetben azt megcsinálhatja a beteg, hogy akkor saját zsebből kifizeti, de amit már így beszéltünk is, hogy mivel ez egy elég drága terápia, ezért nem sok embernek van a általában megkérdezett egészségügyi szakemberek szerint, meg igazából így józan észre belegondolva sem hiszem, hogy túl sok olyan magyar ember van, aki ezt így zsebből meg tudná csinálni, hogy kifizeti. Úgyhogy hát igen, azért az sokkal gyakoribb, hogy az állami támogatással, vagy az egészségbiztosító támogatásával kapják meg ezt a terápiát.
0: Az jutott eszembe különben, hogy nem véletlenül szokták azt mondani, hogy orvosok, meg egészségügyi szakemberek amikor a rákos megbetegedések számáról van szó, meg hogy abban hogyan állunk itt Magyarországon, is elég rosszul egyébként, hogy csak így népegészségügyi, meg finanszírozási szempontból is tök jó lenne egészségesebb életmódra nevelni az embereket, hogy minél kevesebben legyenek rákosak, mert egyébként aztán, amikor a TB elkezdi finanszírozni egy rákos betegnek a kezelését, az döbbenetes összeg, és most ez jutott eszembe itt, hogy csak most mondtad, hogy egy infúzió gyakorlatilag 1,8 millió forint, és akkor lehet, hogy ebből kell 10, és az csak egy ember, hát akkor már kapásból ott vagyunk, hogy kifizettünk egy emberre 18 millió forintot, miközben, hát nem tudom, az egészséges életmódjára mondjuk így élete kezdetétől, meg nem tudom, ezt így leosztanánk, akkor tényleg, hogy legyen rendes sportolási lehetősége, meg egészségtudatos nevelés az iskolában, meg nem tudom, ezt így visszaosztogatnánk, akkor lehet, hogy tényleg arra jutnánk ki, hogy hát akkor mondjuk, hogyha nem 50 évesen lesz rákos, hanem mondjuk 80 évesen kezdődnek az egészségügyi problémái, akkor még van ott 30, mondjuk van nem, akkor nem 25 plusz aktív éve még adott esetben, és akkor még akkor csak 80 éves korától kell a társadalom biztosításnak vele foglalkoznia. Tehát, hogy csak hogy ezekre a számokra ránézünk, akkor ezek ilyen elég plasztikusan kijönnek.
1: Hát igen, abban abszolút igazad van, hogy abban is, hogy elég rosszul állunk így rák miatti halálozásban, hogyha összevetjük az uniós országokkal, meg hát igen, abban is, hogy egyre nagyobb probléma egyébként nem csak nálunk, hanem világszerte az, hogy egyre több az rossz indulatú daganatos megbetegedés, és sok esetben egyébként megelőzhetőek, vagy megelőzéssel, vagy korai felismeréssel sokat lehetne tenni ezek ellen, vagy legalábbis nyilván, hogy minél korábban felismerik ezeket a betegségeket, annál nagyobb eséllyel gyógyítható, vagy annál nagyobb eséllyel akár teljesen el is tud múlni ez a betegség. És hogy egyébként ehhez a cikkhez az nem került bele, de hogy nézegettem ilyen statisztikákat Magyarország, meg így uniós összevetésben, és hát nem annyira állunk jól az ilyen szűrővizsgálatok terén sem egyébként így uniós országokkal összevetve.
0: Pedig hát az meg aztán tényleg a legegyszerűbb, mert bejelentkezel, aztán mész, aztán...
1: Hát igen,
0: tehát, és sok az egyébként... Tényleg egészségnevelés kérdése, hogy ez ott van-e a fejedben, ott van az emberek fejében, hogy ezt egy évben egyszer lecsekkoltatom magam itt-ott, hogy akkor nem tudom, 2-3 évente elmegyek tüdőszűrőre, akkor elmegyek, nem tudom, vastagbélrák szűrésre, stb., amik mondjuk ilyen gyakoribb dolgok, hogy ez ott van-e az embereknek a fejében, mert közben meg ezek a lehetőségek egyébként ott vannak.
1: Ott vannak, abszolút, és tényleg ingyen el lehet menni, bizonyos kor felett szerintem küldenek levelet is, hogy akkor menj el ilyen olyan szűrésre, de mégis sokan úgy vannak vele, hogy vagy nem hallanak róla, vagy nem gondolják, hogy fontos. Meg szerintem azért általánosságban is sokakban van egy olyan gondolat, vagy hogy sokan úgy állnak hozzá, hogy csak akkor mennek el orvoshoz, ha már így nagyon nagy a baj, ami nyilván egyrészt magyarázható azzal is, hogy az egészségügy helyzete az nem mindenhol, vagy nem mindig túl rózsás, de hogy igen, az abszolút.
0: Hát meg van egy ilyen pszichológiája is, hogy van, aki azért nem megy el, mert tényleg fél, hogy attól majd kiderül valami.
1: Persze.
0: De hát, hogyha kiderül valami, akkor már időbe derüljön ki, és ne akkor, amikor már nagyon fáj, meg nem tudom, mert akkor már kisebb eséllyel segítenek neked, de tényleg van ilyen pszichológiája ennek az egésznek, szerintem mindenki ismer ilyen embert.
1: Hát igen.
0: Sajnos, aki ezzel adott esetben nagyon...
1: Igen, de hogy nyilván az is benne van szerintem, és amit te mondasz, hogy az mondjuk az egyéni része, hogy akár az ilyen egészségtudatosságra nevelés, vagy egészségesebb életmód, az biztos, hogy sokat segíthetne.
0: Azt tudjuk, hogy mennyit költ a NEAK összességében így két rudára?
1: Igen, hát 2019 óta vannak számok, és a 2019 óta több mint 125 milliárd forintot költött erre a gyógyszerre, és az elmúlt 5 évben, minden évben ez a gyógyszer, amire a legtöbbet költötte az egészségbiztosító. Azt hiszem a 24-es számok azok, vagy a 24-es, 23-as számok szerint több mint 30 milliárd forintot évente, ami ugye azért igen egy elég jelentős összeg.
0: Az viszont látszik, és ez akkor pozitív, hogy egyébként a sokféle szempontból alulfinanszírozott egészségügyünk, amikor konkrétan életmentő gyógyszerről van szó, akkor azért tud tenni, meg így a kereteket is növelték, amennyire tudom.
1: Igen, abszolút, ez persze, ez pozitív.
0: Hogy erre azért legyen, és igen, tehát hogyha valami pozitívumot kell keresni itt a magyar egészségügyben, ezt ilyen tök meglepetten olvastam, hogy itt tényleg milliárdokkal emelték följebb az összegét annak az elmúlt években, amit egy ilyen jó gyógyszerre rászánnak. Most persze az, hogy 30 milliárd forint mennyi pénz, meg mennyire sok az így a nemzetgazdaságnak, az persze egy tök relatív dolog, mert hát nem tudom, Mészáros Lőrinc tényleg egy jobb hónapjában azért akkor azt mondaná, hogy 30 milliárd, tehát azért ez nem egy olyan dolog, ami akkor egy sikeres volt. Mondjuk most lehet, hogy ezután már ő is ehhez másképp fog hozzáállni, azt nem tudjuk, de hogy persze, csak hogy ez nagyon, nagyon relatív, meg hát mennyi más különböző betegség van még, amire persze így költeni kell, de hát tényleg a rák az, ami sajnos ilyen nagyon-nagyon sokakat érint, nagyon sokakat érint így vagy úgy élete során egyszer legalább, és hát az jó, hogyha még viszont van egy ilyen gyógyszer, akkor arra költ a TB.
1: Igen, szerintem tehát az alapvetően az tényleg jó, hogy azért sok ilyen új onkológiai gyógyszer is elérhető nálunk, meg hogy tényleg, amit te is mondtál, hogy egyre inkább elérhető, már csak abból kiindulva is, hogy egyre többet költenek rá, és hogy egyre több, nagyobb mennyiségben szerzik be, és egyébként egyre nő azoknak a betegségtípusoknak is köre, és a köre, amik támogatottak. Szóval például májustól nem emlékszem pontosan, hogy mennyi, de hogy új ráktípusok is támogatottá váltak ennél a Keytrudánál is, meg sok más gyógyszernél is. Szóval, hogy még ha lassú is ez a folyamat, azért azt látjuk, hogy egyre bővül ezeknek a köre, és hogy tényleg odafigyel az állam arra, hogy erre hangsúlyt fektessen, hogy ezeket a kezeléseket finanszírozza, meg hogy egyre több betegnek elérhetőek legyenek.
0: Írsz is erről a cikkben, hogy sok forradalminak kikiáltott terápia, meg gyógyszer kerül a piacra az utóbbi években. Mit mondtak ezekről, most nem feltétlenül a Keytrudáról, hanem más dolgokról, meg a hazai alkalmazhatóságukról a szakemberek, akikkel beszéltél?
1: Hát igazából azt mondták, hogy az onkológia gyógyszerek terjedtek el leginkább, vagy hogy nem is jó szó ez rá, hanem inkább az, hogy a legtöbb fejlesztés az onkológia területén történik. Ezek ugye általában drága terápiák, tehát ahogy beszélgettünk most a Keytrudának is az áráról, azt azért hozzá kell tenni, hogy ez nem kiugró, hogyha a hasonló ilyen forradalmi daganat ellenes gyógyszereket nézzük, azoknak is ilyen 1-2 millió forint körüli per kezelés az ára. Úgyhogy hát itt ezek azért ilyen magasak, mert ugye egyrészt ilyen modern technológiával készültek, másrészt meg azért, mert azt mondják az egészségügyi szakemberek, hogy a gyártó az belekalkulálja az árba azt is, hogyha mondjuk van olyan kutatás vagy fejlesztés, ami nem sikerül, és akkor nyilván utána meg, amikor van egy olyan, ami sikerül, akkor a elbukott kutatást is úgymond beleszámítják, hogy nyilván nekik a nap végén csak az a céljuk, hogy megtérüljön nekik amit befektettek a gyártásba.
0: Hát igen, az is lehetne céljuk, hogy ilyen jó fejek vagyunk, hogy embereket gyógyítunk, és ebben nem feltétlenül a profitot
1: realizáljuk. Sajnos nem működik a világ, de abszolút.
0: Hát igen. Nem, tehát, hogy valahol persze értem a célt, hát persze ezek is kapitalista vállalatok a nap végén tényleg, ahogy mondod, és ők meg ebből élnek, és amúgy nagyon-nagyon drága nyilván kutatókat fizetni, orvosokat fizetni, anyagokat beszerezni, éveken át tartó kutatásokat adott esetben finanszírozni, a labor, a kísérletek, a nem tudom, tehát ez nyilvánvaló. A probléma ott van, amit te az adás elején említettél, hogy mondjuk amikor szándékosan tartják fönn még az árát ezeknek, még lehet, hogy akkor is lenne profit belőle, hogyha már leesne felére, de nem, mert aki inkább legyen drágább. Van egy telefonunk. Ezt sose tudom biztosan, hogy fel tudom-e venni.
1: Megpróbálom.
0: Meg. Most a telefonálok mondom, hogy ha félre nyomom, akkor ez nem neki szól. Meglátjuk. Szia, ha minden igaz, adásban vagy. Halló? Hallasz minket? Most hallunk már téged, mi is téged.
2: Szuper, sziasztok. A gyógyszer elképzésre szeretnék finoman hozzászólni. gyógyszeriparban dolgozok 27 éve. Az, amit szoktak ilyet mondani, hogy persze van egy ilyen kutatási összeg, ami amikor én elkezdtem, akkor 99-ben 300 millió dollár volt, és akkor most az olyan másfél milliárd dollárnál tart egy kutatásnak a végvitele, amiben benne van az, hogy valamilyen fázisban mondjuk el kell engedni, és akkor ez bukta. De önmagában ez így nincs benne szerintem a gyógyszer elképzésében, tehát amit előbb említettek, az csak mérsékelten igaz. Nyilván összességében a gyógyszeriparnak, vagy az adott gyárnak, a kutatónak ilyen jellegű kockázatokat el kell tudnia bírni, de azt nem egy adott gyógyszernek az árába kalkulálja bele. Uh-huh. Akkor inkább arról van szó, hogy vannak ilyen jellegű... Csak próbálok így magyarul beszélni.
0: Próbáld meg nem magyarul is, és aztán megpróbáljuk megmagyarázni, hogyha úgy van.
2: Én csak, tehát hogy gondolom nem, tehát aki hallgatja, hogy egyből érthető legyen. Hát végeznek egy olyan kutatást, ami egy olyan számítást, hogy egyébként milyen egészségnyerességgel jár egy ilyen gyógyszer. Tehát mikor azt mondjuk, hogy 1 millió forint egy gyógyszer, akkor az úgy alakul ki az ára, hogy azt mondják, hogy mi történne, ha nem kapna ilyen gyógyszert, annak milyen következményei lennének, például kórházba kerül, hospitalizáció, keresik a munkájától, adott esetben meghal, stb. Ez be lehet árazni, nagyon bonyolult számítás van, aki csak ezzel foglalkozik, és amikor egy gyógyszernek az árképzése zajlik, akkor nyilván ezeket az adatokat adják oda egy hatóságnak, és ha nálunk egy picivel fejlettebb demokrácia, meg picivel fejlettebb biztosítási rendszerben működő egészségügynél azt mondják, hogy most nézzük, vetítsük ezt a következő 5-10-15 évre, mi történik, hogyha terápiát kap, mi történik, hogyha nem kap terápiát, mi milyen költséggel jár, és akkor mondja azt egy biztosítási szemléletű támogató, mert nagyon fontos, hogy Magyarországon nem biztosítási szemléletű működik, ez pénztár. Nem más a neve, pénztár, tehát kifizetem a pénzt, de nem biztosítási szemlélet. Mm-hmm. Biztosítási szemlélet azt mondja, hogy ha én ezt a gyógyszert támogatom, akkor ezzel én nyerek. Tehát nekem, mint biztosító, érdemes ebbe pénzt tennem, és ezért nagyon hatalmas összegnek tűnik, mégis, hogyha összerakjuk azokat a költségeket, ami azzal járna, hogyha nem kapná meg a gyógyszert a beteg, akkor ez magasabb lenne. Tehát ez a szemlélet biztosítja azt, hogy alapvetően az az ár, amit elkérnek érte, az még mindig jobban megéri, mint hogyha nem kapná meg. Ez egy ilyen lejellőgű logikából jön ki.
0: A probléma csak mert van egy kérdésem, de mondjad.
2: Hogy az meg a gyártóknak egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen taktikája, hogy nyilván abban az országban fogja először ezt a dolgot törzsfűvezni, és a betegeknek a hozzáférését biztosítani, ahol viszonylag magas árat, ez általában az Egyesült Államok, mondjuk a kettőről van szó, ugye az amerikai cég meggyártja, ott nagyon-nagyon komoly biztosítási rendszer van, ott nagyon általában minden gyógyszer ott törzsfűveznek először, mert ott baromi magas áron be lehet vinni. És aztán például Magyarországon, amikor én még benne voltam jobban, akkor ugye az volt a menő, hogy az európai országok legolcsóbb három országának az átlagához referenciázták a magyar árat. Tehát már rég elveszik az a gondolkodás, hogy egyébként ennek mekkora egészségnyeresége van, hanem egy referenciális valami. Ezért aztán a magyarok általában sajnos a sor végén jönnek, mert nem éri meg semmelyik cégnek Magyarországra behozni egy ilyen nagyon alacsony referenciájú ár.
0: Magyarra nem éri meg annyira meggyógyítani a magyarokat, mint a svájciakat? Hogyha ezt most nagyon lefordítom.
2: Hát, lehet ezt így fogalmazni, és igen, tökre egyet tudok érteni, tehát bennem is ez gyógyszerészként mozog ez a dolog, hogy persze nem kéne pénzt kérni, és akkor az állam ezt fizesse ki, vagy valaki, és akkor egyszerűen akinek erre szüksége van, az juttassuk el a gyógyszer, de nem ez történik. Szóval ez egy etika, ez egy nagyon erős kérdés. De van azzal, hogy oké, kinek van 1,3 milliárd dollár kockázati tőkéje, hogy egy ilyen kutatást megfinanszírozzam. Ez egy borzasztó bonyolult kérdés egyébként.
0: Szóval borzasztó bonyolult, és egyébként én se úgy tettem föl, hogy én elvárnám feltétlenül a gyógyszercégektől, hogy ők így tényleg a vakvilágban, meg így humanitárius módon fejleszték csak a gyógyszeréket, mert ez persze, ez rengeteg pénzbe kerül, és hogyha meg eldöntenénk itt társadalmilag egyébként, hogy akkor fejleszünk gyógyszereket, és akkor nem tudom, gyógyítsuk meg a rákot, meg a mindenféle még ritkább betegségeket is, akkor lehet, hogy ez tényleg olyan terheket róna még fejlett társadalmakra is, és akkor a kockázatokat, hogy igazából az jön neki a végén a számításban, hogy ez egyszerűen nem bírja el a társadalom, tehát hogy vagy akkor tényleg csak azzal foglalkozunk, hogy minden betegséget meggyógyítsunk, de akkor ne legyen metró, tehát simán lehet, hogy ilyen dilemmákkal szembesülnénk. Még egy kicsit a vonalban tartanának, hogyha nem bánod, mert köszi szépen, hogy felhívtál minket, és tök érdekes egy szakembert hallgatni erről, hogy beszélgetünk itt arról Zitával is már, hogy hogyan alakulnak ezek az árak, de hogyha te tényleg szakemberként megpróbálnád fogalmazni azt, hogy miért annyira borzasztó drága például a rákot gyógyítani, akkor ezt plasztikusan hogyan tudnád levezetni annak, aki nem szakember?
2: Igen, hát hogy az előbbi gondolatothoz tartom magam, tehát egyszerűen ugye a rákkal kapcsolatos gyógyszerek azért baromi drágák, mert az a hatás, amit el tud érni, az óriási. Tehát amikor arról beszélünk, hogy tudom én fájdalomcsillapító, akkor ugye hát 5-6-7-800 ezer forintra lehet venni ő fájdalomcsillapítót, semmi köze ahhoz, hogy mostanában a fájdalomcsillapítót azért tudunk ennyire venni, mert ott már egy bevezetés követően 10-20-30 évvel lejárnak a szabadalmi jogok, sokkal inkább az ár, amit fizetünk érte, legtöbb esetben támogatás nélkül, már inkább a gyártási árral hozható összefüggés, mert akkor indul egy verseny, nagyon helyesen, lejár a patent 20 év után, és akkor ki tudja olcsóban legyártani. Onnantól kezdve indulnak be ezek a generikus gyártások, és akkor sokkal közelebb kerül a fogyasztási ár a gyártási árhoz. És azt lehet ilyeneket mondani, hogy jó, hát fillérekből megvan a gyógyszer, valóban az előállítás nem már, nagy tömegben nem olyan drága, tehát ott egyszerűen azért lesz szépen lemennek az áron. De amikor ilyen ráadásul nagyon kevés ember, tehát lehet tudni szerencsére, hogy az rák gyógyszert nem fognak annyian szedni, mint fájdalomcsillapító, tehát eleve nagyon kis populációval beszélünk, tehát a gyár majd nagyon keveset fog tudni ebből eladni, de megint mondom, az a logika, hogy ez a Health Technology Assessment, tehát hogy ebben az a biztosítóval, vagy mi esetünkben a NEA-kkal, ez egy nagyon komoly, hosszú évekig tartó a tárgyalás, ezek ilyen több száz oldalas dokumentumok, több tíz éves adatokkal alátámasztva, tehát ezek nagyon komoly dokumentumok, de azt mutatják, hogy amit az előbb mondtam, hogy mivel a ráknak ugye ott azt tudom megelőzni, vagy meg tudom hosszabbítani az életét az embernek, munkába tudom tartani, a hospitalizációt tudom csökkenteni, tehát hogy ezek ebben az esetben, tehát a fájdalomcsillapításhoz képest óriási számok kerülnek be az ellenoldalra. Tehát a gyógyszer adásával hatalmas egészség nyerességet tud a beteg, illetve a társadalom elkönyvelni. Ennek ekkora az ára. Nagyon bonyolult, mert most az, hogy egy év, az az ember egy évvel tovább él, ezt most hogyan árazom be? Hát, hogy be van árazva, nem egy egyszerű kérdés. De ez a logika mögötte, szóval azt kell látni, hogy minél nagyobb hatású egy gyógyszer, minél újabb, minél kevesebb emberhez jut el, abban az esetben minél súlyabb, minél nagyobb az egészségnyereség, annál nagyobb árat kell fizetni, mert annál nagyobb költségnyeressége van. Tehát hogy nagyon fontos, hogy alapvetően ez az ár még mindig azt sugalmazza, hogy ez még megéri. Tehát, hogy ennyit érdemes adni, mert amennyit nyer rajta a társadalom, az egészségügy, az össztársadalmi terhe, az alacsonyabb ezáltal. Ez a teljes logikája, mert az, amit ugye nagyon gyakran gondolnak egybe, hogy van a gyógyszerbüdzsé, ami talán 300 milliárd forint mondjuk legyen, ugye 2200 milliárd forint a teljes egészségügyi költés, de ugye amit a gyógyszerbe rakunk, az sokszor befektetés. Az a befektetés, ami egyébként egy nagyságrenddel nagyobb hospitalizációs terhet róna a társadalom, és azon tudok csökkenteni.
0: Igen, erről gyakorlatilag mi is beszéltünk, hogy az egészségtudatos nevelés, meg hogyha a rák megelőzhető rákokat mondjuk tényleg meg tudnánk előzni mondjuk azzal,
2: hát,
0: hogy...
2: Más, mert akkor még nincs rák. Tehát itt most abból indulunk ki, hogy rákos, és ha nem adom meg a gyógyszert, akkor mi történik vele? Bemegy a kórházba, tehát annak mennyi időt van benne, mennyi egyéb gyógyszert kell szednie, amíg benne van a kórházba, és egyébként ennek milyen hatása van a családra, a munkaelvesztésre, stb. Ezeket egyszerűen lehet számosítani. Az, amiről beszéltünk nagyon helyesen, és szerintem erről volt egyébként gondolkodás az elmúlt 30 évben, és hogy az egészségügy azért nem ott kezdődik, hogy valaki eldiagnosztizálja a rákot, hanem persze ott is, amit nagyon helyesen mondatok, hogy rá kéne menni szűrővizsgálatokra, miért nem, egyébként drága a szűrővizsgálat is, csak ott is az van, hogy azt lehet mondani, hogy el tudunk kérni 30 ezer forintot egy MR-vizsgálatért. Miért? Mert egyébként amit meg lehet vele előzni, az meg több millió forint. Tehát ezek is így vannak kitalálva, és hát nyilván minél korábban, minél hamarabb felismernek bármilyen betegséget, annál nagyobb szansz van arra, hogy sikerrel lehessen kezelni, és természetesen az is egy stratégia, hogy minél inkább csökkenteni ezeknek a betegségnek kialakulásának a számát, és ez nyilván a prevenció, ami kicsit megfoghatatlan, és az eredmény is nehezen megfogható. És ezért aztán ugye kicsit úgy a jelenleg, én azt mondanám, hogy a jelenlegi egészségügyi rendszer nem arra van kitálva, hogy preventív tevékenységet végezzen el, ez inkább iskola, meg egészségnevelés, meg tilos rádió.
0: Hát igen, nagyon szépen köszönjük
2: Zitával, hogy... Évek óta hallgatom, vagy amióta van kedvesténként direkt 35, és ki nem hagynám.
1: Köszönjük szépen!
0: Köszönjük szépen!
2: Úgyhogy én elköszönöm nektek az elmúlt évek munkáját is.
0: Nagyon szépen köszönjük!
2: Sziasztok!
0: Köszi! Hát ilyen hosszú hallgatói telefon még sose volt, tehát már egykori kollégámat, Bolgár urat idéztük a Klubrádióban, ilyen hosszú, már ilyen megbeszéljük jellegű, hosszúságú hallgatói telefon volt, de egyáltalán nem bánom, nagyon-nagyon érdekes volt ezt.
1: Igen, abszolút,
0: szakember.
1: Nyilván ő jobban el tudja ezt magyarázni, meg hát nyilván aki rálát a területre, azért az mélyebb tudása van ebben, mint nekem, aki nyilván én is foglalkoztam a témával, de azért annyit nem, mint akinek ez a szakterülete.
0: Nem vagyok benne egészen biztos, hogy lehetett hallani engem az előző megszólalásnál. Minden esetre most elismétlem megint, hogy egyébként nagyon hasznos volt ez a telefon, és hogy olyan hosszúságú volt, hogy már tényleg így a Klubrádiós megbeszéljüket idéztük Bolgár Györggyel. De ha van hallgatói telefon, akkor az ilyen legyen. Én azt abszolút támogatom, főleg egy ilyen témánál. Térjünk rá azokra az esetekre, amiket a cikkben bemutattál. Itt van Erzsébet például, aki 63 éves, és rögtön az ő esetével kezdted a cikket. Mi történt vele?
1: Igen, őt... 5-4 éve diagnosztizálták a tüdődaganatnak egy eléggé ritka és agresszív fajtájával. Ő azt mondta nekem, hogy ez szinte véletlenül derült ki, mert hogy nem volt semmilyen tünete vagy panasza. Annyit mondott utólag, hogy eléggé fáradt volt szinte folyamatosan, de hogy nagyon stresszes volt akkoriban az élete, meg dolgozott is, otthon is, a ház körül voltak teendők, meg a családdal is. Szóval, hogy maximum annyit tudna mondani utólag, hogy állandóan fáradtságot érzett, és azért, vagy úgy derült ki ez az egész betegség nála, hogy munkaalkalmassági vizsgálatra kellett mennie, aminek része volt a tüdőszűrő is, és a tüdőszűrésen vettek észre egy tenyérnyi foltot a tüdején, és hát nyilván ezt utána ki kellett vizsgáltatni, akkor jött mindenféle vizsgálat, mintavétel, stb., és ezek után derült ki az, hogy rossz indulatú tüdődaganata van, és áttétei is vannak. És hát nyilván azt mondta, hogy mivel egyáltalán nem gondolt arra, amit mondtam is, hogy nem voltak komoly panaszai, meg igazából semmi lényeges panasza nem volt, így teljesen meglepte ez az eredmény, és nem azt mondta, hogy elképzelni sem tudta, hogy ilyen nagy lehet a baj.
0: Hát ez régen, most csak az akartam, hogy így elmondtál róla így röviden, hogy mekkora daganat volt, vagy mekkora folt volt már a tüdején, amit lehetett látni, meg áttétek voltak, tehát ez régen halálos ítélet.
1: Hát igen.
0: Szerencsére most már nem, mint hogy az ő története is mutatja, de hogy hogyan folytatódott ez neki?
1: Az orvosai immunterápiás kezelést javasoltak neki, és akkor végül ezt a két rúdát mondták, hogy ezt ajánlják neki, de hogy neki pont egy olyan olyan rák típusa van, vagy a tüdődaganatnak ez egy olyan fajtája, amire nem automatikusan támogatott a kezelés, amit ugye mondtam is az elején, hogy ilyenkor mi történik, ilyenkor kérelmezni kell a NEAC-nál azt, hogy kifizesse a kezelést, és akkor Erzsébettel is pontosan ez volt, az orvosa beadta a kérelmet, és egyébként, ami még különlegessé teszi az ő esetét, vagy hogy így, hogy mondjam, ilyen még látványosabban mutatja így a problémákat, az, hogy az orvosom már rögtön azt tanácsolta neki, amikor beadták a kérelmet, hogy hát egy nagyjából egy hét múlva azért csak hívja fel a NEAC ügyfélszolgálatát, mert hogy érdeklődjön, hogy hogy áll a kérelem, meg hogy hát, ha így meg tudja gyorsítani. Egyébként ezt ettől az esettől teljesen függetlenül több orvos is megerősítette, hogy ez egy bevett gyakorlat, amit ők is tanácsolnak a betegeiknek, hogy telefonáljanak annak érdekében, hogy kicsit meggyorsítsák az ügyintézést. Ez önmagában szerintem egy kicsit ilyen anomáliának látszik a rendszerben. De hogy ezt valóban meg is tette, nagyjából egy hét után telefonált. Az fontos még egyébként, hogy igen, ezt az ügyfélszolgálatot, ezt azt hiszem talán két nap lehet hívni egy héten, kedden meg csütörtökön meghatározott órákban, szóval nem is mindig elérhetőek, és hát nyilván mivel csak ez ennyi idősáv van az ember rendelkezésére, így sokszor van, hogy azért várni is kell, vagy hogy nyilván nem olyan egyszerű így, hogy bármikor oda telefonál, vagy ír egy e-mailt, vagy ilyenek. És akkor végül, amikor felvette a telefont egy ügyintéző, és elmondta neki, hogy mit szeretne, hogy érdeklődik a kérelméről, hogy hogy áll, akkor egyáltalán azt mondta, hogy egyáltalán nem volt segítőkész az ügyintéző, nagyjából annyit mondott neki, hogy hát várjon türelmesen, mint mindenki más, és hogy majd megkapja a határozatot arról, hogy hogy döntenek. És
0: gondold el, érted, felhívsz valakit, remegsz az életedért kb., meg remélhet, hogy előre viszik az ügyed, és akkor kapsz egy ilyen választ, tehát hogy Jézus Mária. Ja.
1: Hát igen, azt mondta, hogy ő azért egy elég határozott ember, meg hogy azért tudja, hogy hogyan álljon ki magáért, de hogy ezek után végül nagy nehezen sikerült rábeszélni ezt az ügyintézőt, hogy kapcsolja azt az embert, aki konkrétan az ő kérelmért felel. Először ezt nem is akarta megtenni, de hogy végül sikerült, és akkor, amikor a második emberrel beszélt, akkor azt mondta, hogy addigra már ilyen teljesen más lelkiállapotba került, amit amúgy abszolút megértek, mert ezen a ponton már itt kétségbe esett, hogy akkor most mi lesz vele, és akkor elkezdett gyakorlatilag könyörögni kezdett az ügyfélszolgálaton dolgozó, vagy akivel éppen telefonon beszélt ennek az embernek, hogy elmondta azt, hogy hát, hogy halálos beteg, és hogy gyorsan romolhat az állapota, és megkérdezte az ügyintézőt, hogy hát mit tenne, hogyha a saját családtagjáról lenne szó. És azt mondta, hogy a

0: a helyzetében is belegondolsz, hogy ő nem tudom, hogy mennyire szakember, meg mennyire csak egy kvázi bürokrata, de hogy mondjuk őket akkor keddenként és csütörtökönként adott esetben pár órán keresztül ilyen emberek hívják, meg kétségbeesve, és őnekik meg akkor tologatni kellett a paksamétát, és szembesülni azzal, hogy adott esetben az ő paksamita tologatásukon most emberéletek múlik, azért az se lehet semmi. Tehát, hogy most az előbb úgy fogalmaztam meg, hogy mint hogyha egy kicsit így erre az ügyintézőre egy ilyen, nem tudom, kicsit ilyen ferde szemmel néznék, vagy akármi. Lehet, hogy ő tényleg tisztességgel végezte a munkáját, meg nem volt bunkódott esetben, vagy nem volt érzéketlen, csak azért ebben is érdekes belegondolni, hogy akkor ott dolgozol, és akkor egy ilyen dolgot kapsz a nyakadba, hogy akkor kell csütörtökönként, akkor rákos betegek fognak adott esetben felhívogatni, és akkor megérdeklődik, hogy hol tart
1: hát persze,
0: a...
1: Persze, hát nagyon sok, tehát nem csak rákos betegek, nagyon biztos, hogy nagyon sokan telefonálnak, már csak abból kiindulva is, hogy egyre többen adnak be ilyen kérelmeket, hogy kifizessék a terápiájukat, szóval, hogy biztos, hogy nagyon sok dolguk van, ez tény.
0: Az viszont biztos, hogy ez az egész, hogy oké, akkor beadunk egy kérelmet, és akkor aznak van egy 60 napos elbírálási határideje, de az már lehet, hogy valakinek már eleve ilyen kicsúszása az időből, és akkor azért, hogy meggyorsítsuk a folyamatot, akkor elhívjuk fel a NEHAC-nak az ügyintézőit, tehát hogy ez távol van attól, ami ilyen ideális ügyintézési módnak tűnne ilyen esetekben. Az általad megkérdezett szakemberek, ők nekik van-e egyébként valami a fejükben, valami konkrét javaslat arra, hogy ezeket az eseteket, ezeket hogyan lehetne egyrészt hatékonyabban, másrészt emberségesebben kezelni?
1: Hát igazából őszintén ilyenekről annyira nem esett szó. Én a saját véleményemet tudom elmondani, hogy nyilván én nem úgy értek hozzá, mint mondjuk az orvosok, vagy ilyen tényleg egészségügyi szakemberek. Én csak azt látom, amennyit így rálátok a témára, de hogy én azt gondolom, hogy szerintem biztos, hogy lehetne kicsit betegközpontúban csinálni ezt az egészet, már csak azzal is, hogy mondjuk ne egy irányú kommunikáció legyen, hanem mondjuk most csak mondok egy kicsit elrugaszkodott példát, hogy mondjuk lehessen online követni, hogy mondjuk hogy áll a kérelem, mondjuk megnézte már az ügyintéző, kiosztották valakinek, mikor jöhet válasz, szóval, hogy kicsit valahogy azt érezzék a betegek, hogy aktívabban követhetik a folyamatot, mert hogy van egy kicsi ráhatásuk, és nem csak az, hogy várnak, ki tudja meddig, lehet, hogy egy hét, lehet, hogy 60 nap, és akkor majd egyszer megkapják a levelet, hogy akkor hogy döntött a hivatal.
0: Írsz arról, hogy az, hogy a NEHAC nem kizárólag orvos szakmai szempontok alapján bírál el feltétlenül kérelmeket. Ez mit jelent egyrészt, és hogy ez milyen gyakorlati problémákat jelent?
1: Hát ezt igazából egy onkológus mondta nekem, egy fővárosban dolgozó onkológus, aki úgy fogalmazott, hogy az a fő probléma, hogy a NEHAC az egy hivatal, és hogy ezért sokszor a döntéseket az is befolyásolja, hogy amikor üres a gyógyszerkassza, szóval kevesebb pénz van, akkor gyakrabban fordul elő, hogy elutasítják a kérelmeket, vagy pedig, ha nem is utasítják el a kérelmeket, akkor hiánypótlást kérnek, ez lehet az is, hogy mondjuk további leleteket kérnek be, vagy bizonyítékokat arra, hogy miért ez a terápia szükséges, de hogy ez meghosszabbítja jelentősen az elbírálási határidőt, mert hogyha ilyen hiánypótlási kérés van, akkor onnantól számítva, hogy azt beadja az orvos, akkor onnantól számítva megint előről indul a 60 nap, tehát hogy így azért ez így elég uh-huh. sok hosszú heteket is jelenthet, mire ilyenkor valaki megkapja a határozatot.
0: Az egyik legabszurdabb része a cikknek az az, amikor egy olyan betegről írsz, aki annak ellenére, hogy gyakorlatilag meggyógyult, de továbbra is kapja a két rudát, nem hagyja abba a terápiát, mert igazából attól fél, hogyha majd kiújulna neki adott esetben a rák, akkor már nem kapná meg a gyógyszert. Tehát a kérdés az itt ennél a történetnél maradva, hogy hogyan befolyásolja adott esetben az orvosoknak a terápiás döntéseit az, hogy ez a rendszer per pillanat így működik.
1: Hát abszolút befolyásolja, igazából ez a konkrét 60-as éveiben járó nőnek a története, és ezt mutatja, akinél vastagbéldaganatot diagnosztizáltak, megműtötték, utána ő is ezt az immunterápiát
0: szerkapta. Ez már nem Erzsébet, ez már...
1: Nem, ez egy másik nő, akit nem nevezünk meg, mert azt kérte, hogy névtelen szeretne maradni, vagy nem szeretne beazonosítható lenni, úgyhogy így azért hivatkozok rá így, hogy ő is egy nő, de nem árulom el igen a nevét. és ő 2,5 éve kapja egyébként ezt a terápiát, és azt mondja, hogy meg a leletei is azt mutatják, hogy ez egy sikeres, tehát hogy

0: hogy jól van, javulást mutatnak a CT vizsgálatok eredményei, de hogy azt mondta, hogy az orvosa úgy fogalmazott, hogy úgy készüljön, hogy ezt már valószínűleg élete végéig kapnia kell ezt a kezelést. És amikor megkérdezte, hogy ezt így, hogy ez mégis így miért van, akkor azt mondta, hogy az orvosa annyit mondott, hogy volt korábban olyan betege, akinél eltüntette elmúlt a daganat végül is, vagy hogy elmúlt a betegség, de hogy amikor abba hagyta a kezelést, akkor évek múlva visszatért a rák. És egyébként volt egy másik orvos is, vagy voltak olyan orvosok, akikkel én magam beszéltem ettől az esettől függetlenül, tehát nem ennek a nőnek a kezelő orvosa, hanem onkológusok, akik szintén maguktól beszéltek erről, tehát nem ismerték ezt a történetet, nem mondtam el nekik, maguktól felemlegették azt, hogy volt olyan tapasztalatuk, hogy azért adják akár hosszú évekig, vagy hogy sokáig a kezelést, mondjuk tovább, mint más szükség lenne rá, mert hogy attól félnek, hogyha abba hagyják a terápiát, akkor egyszerűen már nem fognak megint finanszírozást kapni rá a NEAC-tól. Főleg ez ugye olyan esetek van, amikor mondjuk egyedi kérelem kell, tehát nyilván, hogyha nem egyedi kell, akkor ez egy kicsit más a helyzet.
1: Hát és akkor úgy kapsz egy ennyire komoly gyógyszert, aminek, ahogy el is mondtad, szintén lehetnek mellékhatásai, hogy hát nem biztos, hogy már szükséged lenne rá, ez egy megint egy nagyon érdekes kérdés. Ráadásul ugye borzasztó drága, tehát akkor azért kapsz még mindig infúzióként 1,8 millió forintot tulajdonképpen, vagy hát azért kell rád elkölteni a TB-nek, mert a rendszerben nem vagyunk biztosak, hogy az hogyan működne, hogyha ez nem... Hogyha
0: most hát ez igen, egy, ilyen is lehet végül is.
1: Ez egy elég érdekes helyzet. Azzal együtt is, hogy persze van olyan terápiás megfontolás, és akkor, ha jól értem, az a gyakoribb, hogy azért kiújulhat a rák, és akkor inkább úgy döntenek az orvosok, hogy az a biztos, hogyha még továbbra is kapja.
0: Igen, tehát alapvetően persze van olyan alapból is, hogy valaki tényleg okkal kapja évekig a kezelést, főleg tényleg, hogyha áttétes betegekről van szó, de hogy lehet egy kis százalék, pár eset, vagy tehát nyilván ez nem hiszem, hogy olyan nagyon sok esetben előfordulna, de hogy van példa arra is, hogy igen, hogy amiatt is húzódik el jobban a terápia, mint kellene, mert hogy ilyen szempontokat is mellegelnie kell az orvosoknak.
1: Az orvosok különben érdekes az ő helyzetük, mert nagyon sok múlik azon, hogy milyen orvoshoz kerülsz. Hú, most igen, megfejtettem itt a spanyol viaszt. Én is érzem. De hogy olyan értelemben értem ezt, hogy például én is tudok olyanról, aki immunterápiát kapott, és alapvetően nem TB-támogatott gyógyszer volt, hanem őnek is kellett kérelmeznie. Nem rákos betegről van szó, egy másfajta betegségről, és az orvos annyira rendes volt, hogy, és persze ez most megint relatív, hogy rendes volt, vagy egy harmadik beteggel viszont kiszúrt, hogy mondta, hogy hát ön olyan beteg, hogy önnek szüksége van erre a gyógyszerre, ezt én látom. Viszont, hát, hogyha csak azokat a dolgokat írnám le, amik tényszerűek, akkor nem biztos, hogy pozitív elbírálás alá esne. Úgyhogy, hát azt nem mondom, hogy hazudott, de hogy egy kicsit azért feltupírozta a helyzetet. És aztán ezért pozitív elbírálást kapott ez a beteg. Jogosan kapta meg a gyógyszert, tehát beteg volt, és kellett neki ez a gyógyszer, és arra a gyógyszerre volt szüksége, de igen, tehát nagyon-nagyon sok múlik az orvoson, mert aki meg csak a kötelezőt hozta volna le, akkor lehet, hogy nem kap finanszírozott gyógyszert.
0: Na, az érdekes, amúgy én konkrétan ilyen példát én nem hallottam az orvosoktól, úgyhogy ez is egy érdekes szempont.
1: Igen, lehet, hogy ezzel nem büszkélkedtek ők se, hogy esetleg csináltak ilyet.
0: Hát lehet.
1: Ezt is meg tudom érteni.
0: Hogy cikk lesz belőle.
1: Igen, ezt is meg tudom érteni, csak hogy igen, ez is a rendszernek az anomáliájára mutat rá, meg arra, hogy most pont beszéltünk arról, hogy azért pozitív, hogy milliárdokkal többet költenek adott esetben most egy rákgyógyszerekre, ez teljesen rendben van, de hogyha még milliárdokat többet költenének egyébként, akkor nem kellene, hogy ilyen megfontolások legyenek egy orvosnál, mert a NEAC is nyilván az alapján dönt, hogy most lehet, hogy most már kifogyunk a keretből, és akkor az hiába van itt ez a kérelem, akkor ezt már nem fogjuk tudni pozitívan elbírálni, tehát ez már viszont itt teljesen abszolút csak így pénzkérdés.
0: Hát igen, persze, ilyen esetek is lehetnek.
1: De kommunikáltál a NEAC-kal is, és most olyan meglepően, tehát a Direkt 36 cikkeknél megszoktuk, hogy küldünk kérdést az érintett szerveknek, személyeknek, és akkor nem válaszolnak, néha még ez a jobbik eset, hogyha nem válaszolnak, vagy valami borzasztó bullshit-et küldenek, vagy egyenesen valami vérlázítót, de a NEAK most egészen kimerítő válaszokat adott, tényleg legalábbis úgy.
0: Sőt, a belügyminisztérium is, ami még szerintem nem nagyon volt példa arra, hogy ilyen érdemben válaszoljanak, vagy hogy az elmúlt cikkeknél nem is volt példa arra, hogy válaszoljanak, úgyhogy ez most egy abszolút üdítő fejlemény.
1: Pintér Sándor búcsúzóul úgy öntött, hogy akkor most közlékeny lesz, de maradjunk egyelőre a NEAK-nál.
0: Sőt, de egyébként mind a kettőnél az történt, hogy elküldtem a kérdéseket, nyilván ugye ilyenkor azt szoktuk, hogy írunk egy határidőt, hogy meddig számítunk a válaszra, azért elegendő időt szoktunk adni, mert hogy azért ez elég alaposan rákérdezett a főbeállításokra a cikknél, és mind a belügy, mind a NEAK felhívott engem, hogy hát megkapták a kérdéseket, és hogy fognak válaszolni mindenképpen, de hogy kérnek még egy kis türelmet. Na hát ilyen sem történt még velem.
1: Velem már történt, kértek türelmet, és aztán a nem válaszoltak.
0: De most válaszoltak. Szóval abszolút pozitív. Hát, igen.
1: Tényleg, Pintér Sándor búcsúzó tényleg úgy döntött, hogy akkor most kiszolgálja a szabad sajtót.
0: Igen, meglepődtem, de hát kicsit szomorú valahol, hogy ez a meglepő egyébként.
1: Hát igen. Ez, hát igen, na mindegy. A NEAK és az ő válaszai. Kezdjük is a közérdekű adatigénylésnél, mert hát mondjuk oda is érdekes válaszok szoktak néha azokra érkezni, de most erre is elég részletes választ kaptál a két ruda használatról. Mi derült ki az ő válaszukból, meg mire voltál kíváncsi egyáltalán pontosan?
0: Hát igazából elég sok mindent kérdeztem, azt, amit már beszéltünk is, hogy mennyit költenek erre a kezelésre, mik azok a gyógyszerek, amiket a legdrágábban szerzik be, ez hogy alakult az elmúlt években. Ezeket egyébként egy részét így magamtól tettem fel a kérdéseket, de hogy mivel ugye ez egy nemzetközi projekt, amiről beszéltünk is, így megbeszéltük együtt, hogy akkor mik azok a fő pontok, amikre kíváncsiak vagyunk, és akkor mindenki ezeket az adott országban az illetékes szerveknek ezeket a kérdéseket feltette. És hát nyilván változó, hogy milyen érdemi válaszok jöttek ki belőle. De hogy igen, erre is kíváncsi voltam, hogy mennyit költenek erre a gyógyszerre, akkor az egyedi méltányossági kérelmek, amiket már szintén beszéltünk, hogy egyáltalán mennyit bírálnak el pozitívan, mennyi ilyen kérelem érkezik be hozzájuk. Amire nem válaszoltak viszont, üzleti titokra hivatkozva, az, hogy hány beteg kap ilyen kezelést évente, mert hogy azt akartam megtudni, ami nyilván érdekes lenne, hogy melyik ráktípusból mennyi beteget kezelnek, és hogy azt mondták, hogy ez üzleti titokra hivatkozva, ami egyébként nem az ő üzleti titkuk, hanem a válaszból az derült ki, hogy a gyártó vagy a hazai forgalmazó érdekei sérültek volna, és hogy ezért nem válaszolnak erre a kérdésre. És egyébként vannak nyilvános számok arról, hogy mennyit költenek rá, meg hogy milyen mennyiséget szereznek be, tehát ezek elérhetőek bárki számára. És abból azt ki lehet számolni, hogy ez ebből a pénzből, amit évente költenek a gyógyszerre, ebből hány kezelés jön ki, de mivel ugye mondtam, hogy nagyon különböző hosszúságúak a kezelések, ezért azt nem lehet megmondani, hogy ez most hány embert akarhat. Úgyhogy arra nincsenek így becsléseink szerint igazából.
1: Arról is beszéltél már korábban, hogy a méltányossági kéremeknek a döntő többsége azért pozitív elbírálást kap, kb. 90%, de mi történik a maradék 10%-kal? Tudjuk azt, hogy általában miért utasítják el ezeket a kéremeket?
0: Erről nincs semmi információ. Hát olyat tudok, az egyik onkológus mondott egyébként egy elég érdekes esetet, ami szintén azt annak alátámasztására mondta, hogy nem feltétlenül mindig orvosszakmai döntések születnek. Hogy azt mondta, hogy volt két betege, akik nagyjából hasonló életkörülmények, kortörténet, stb. És hasonló betegség típus, és egy év különbséggel mind a kettőnél beadta a méltányossági kéremet, hogy a két rudat kezelést megkapja a beteg. Az első betegnél elfogadták, elkezdhette a kezelést, és a második betegnél, akinek ismétlem, nagyjából hasonló feltételek álltak fent, tehát mondhatjuk, hogy azonos vagy hasonló beteg volt, nála elutasították, arra hivatkozva, hogy vannak elérhető kezelési alternatívák, amik hasonlóan eredményesek és olcsóbbak. És hogy ő ez az orvos, ez azt mondta, hogy igazából ezt nem érti, mert hogy igazából mivel ennyire hasonló volt a két eset, ezért nem érti, hogy mi alapján született ez a döntés. Úgyhogy ilyenek lehetnek, meg nyilván lehet olyan is, hogy mondjuk nem csatolnak valamit a kérelemhez, vagy hogy tényleg nem feltétlenül indokolt ez a terápia, mert hogy vannak más terápiák, amik esetleg tényleg olcsóbbak, és akár hatásosabbak, vagy bizonyított az, hogy jobbak, biztosan jobbak azokat az eseteket el tudom képzelni, hogy akkor tényleg valós az, hogy miért utasítják el a kérelmet.
1: belügyminisztérium. Őt tőlük mire voltál kíváncsi, és mit válaszoltak?
0: Hát igazából tőlük kérdeztem-e arról is, amit már beszéltünk itt az adásban, hogy a rák halálozásokban ugye elég rosszul állunk, és hogy miket tesznek ennek érdekében, és akkor így említettek ilyen általános információkat, ugye szűrővizsgálatok, stb. De ami így érdekes volt, hogy azt mondták, hogy megerősítették azt, hogy ugye egyre többet költünk ezekre a drága gyógyszerekre. Azt mondták, hogyha az egyedi kérelmek mellett a nagyértékű gyógyszereket is figyelembe vesszük, amiket központilag szereznek be, akkor a betegek elmondhatjuk, hogy a betegek 1%-ára költjük el a gyógyszerfinanszírozás 34%-át.
1: Az elképesztő szám egyébként.
0: Igen. De hát, hogy ez is amiatt van, amit beszéltünk, hogy ezek a gyógyszerek azért nagyon drága terápiákról van szó, tehát, hogy azért a rákgyógyítás, igen, az tényleg költséges. De attól még persze, igen, ez egy elég magas szám. Meg hát lényegében azt is megerősítették, mert hogy ez az egész egyedi méltányossági kérelmek rendszere, ez ugye ezért is érdekes, mert hogy nem csak a Keytruda kérelmek száma nő, hanem általánosságban is egyre több kérelem érkezik be a NEAC-hoz, amit nyilván ugye...
1: Ennek különben mi az oka? Tehát az, hogy egyre több olyan gyógyszer van, amit még nem engedélyezett a TB, meg úgy döntenek róla, hogy azt még nem veszük alapvetőnek, hogy ahhoz mindenki hozzájusson, vagy valami más?
0: Hát szerintem az az egyik oka, hogy egyre, tehát hogy elég sok az ilyen fejlesztés, vagy új gyógyszerek, és hogy nem csak nálunk, tehát hogy ez ilyen általános tendencia uniós szinten biztosan, hogy elég lassan követi le a finanszírozás ezeket, szóval, hogy akár több év is lehet, mire ezek bekerülnek a társadalom biztosítás által finanszírozottak közé, és hogy nyilván, hogyha mondjuk megjelenik egy új gyógyszer, akkor az általában először egyedi méltányossággal érhető el az embereknek, és akkor utána, amikor ezeket befogadja az egészségbiztosító, hogy bizonyos betegségeknél automatikusan finanszírozza, akkor úgy kerül be egyre több betegség, és akkor ugye így egyre inkább úgymond kiszorulnak az egyedi méltányosságok, és egyre szélesebb körben elérhetővé válik automatikusan ingyenesen a betegeknek.
1: Mennyi az átlagos ideje most egy kérelemnek az elbírálásának, most a kivondottan az egyedi kérelem elbírálásának?
0: Azt mondta a belügyminisztérium, hogy tavaly ez 36 nap volt, szóval az még a 60 napos maximum határidőhöz képest ugye az egész jó, de hát nyilván ez egy átlag. És azt is mondták, hogy a daganatos betegeknél ez még rövidebb, ez 18,5 nap. De hogy egyébként ez egy kis javulást jelent, mert hogy 2022-ben volt egy konferencia, amin a NEAC főigazgató helyettese is beszélt erről az egyedi kérelmek rendszeréről, és ő azon a konferencián maga is elismerte azt, hogy azért, hogy egyre több az egyedi kérelem, és hogy ez azért van, mert részben azért van, mert hogy nem olyan ütemű a befogadása az új gyógyszereknek, ami ennek lennie kéne, és hogy nagyon sok új gyógyszer jelenik meg. És akkor egyébként azt mondta, hogy egyre több a kérelem, amit kapnak, és hogy nagyjából 40 perc jut egy kérelemre, és hogy ennyi idő alatt, ezt ő maga is mondta, de egyébként hát nyilván ezt szerintem mindenki így gondolja, hogy sok esetben ennyi idő alatt nem lehet minden szempontot figyelembe venni, hát ha tényleg belegondolunk abba, hogy ehhez mindenféle orvosi dokumentációt, esetleírást, stb. Csatolnak, azért ez én, ha jól gondolom, ez egy több oldalas dokumentum, most azt már csak elolvasni és megértelmezni. Nyilván azért, akik ezzel foglalkoznak, azért sok ilyen kérelmet látnak, tehát van egy rutinuk benne, de hogy azért mire mérlegelni így szempontokat, meg átgondolni, hogy akkor na ez most így megadjuk-e, ne adjuk át, ezért 40 perc, ez nagyon-nagyon kevésnek tűnik szerintem.
1: Igen, meg hát 40 perc adott esetben tényleg egy ember élet, tehát hogy itt, na, főleg ebből a szempontból. Hogyan kerülnek be egyébként a gyógyszerek TB támogatásba? Most mondtad, hogy európai szinten is nagy elmaradás van ebben, mert rengeteg új gyógyszer van, és akkor most a különböző szakszerveknek ezeket meg kell néznie, meg kell vizsgálnia, döntenie kell róla. Mit lehet tudni erről a folyamatról, hogy Magyarországon ez mennyire gyors, mennyire gördülékeny, mik a szempontok, amiket figyelembe vesznek?
0: Alapvetően, igen, amit már beszéltünk is, hogy Európában központilag engedélyezi a gyógyszereket az Európai Gyógyszerügynökség, és akkor itt van egy ilyen, általában egy ilyen alkalmazási előírás, vagy hogy meg vannak szabva azok a területek, amikre ez engedélyezett, nem tudom, ráktípusok, azon belül betegcsoportok, stb. És akkor azt a gyártó, az eldönti, hogy melyik Magyarországban fogja ezt a szert forgalmazni, tehát hogy mondjuk eldönti, hogy Magyarországra behozza, itt fogja forgalmazni, és ezután a következő lépés, hogyha forgalmazza mondjuk Magyarországon, akkor utána eldönti, hogy akkor a kérelmet begyújtani, vagy hogy milyen esetekben, milyen ráktípusoknál nyújt be kérelmet, hogy ezt támogassa a társadalombiztosítás. És ugye ezek után, tehát hogyha benyújt ilyen kérelmet, akkor utána dönt a NEAK arról, hogy, vagyis hát a, igen, az egészségbiztosító utána dönti el, hogy ezeket az eseteket támogatja végül is. Úgyhogy ezért ez egy elég több lépcsős, meg elég hosszú folyamat. Azt tudom mondani, hogy a két rúdánál megnéztem, és hogy összesen 40 ilyen támogatási kérelmet nyújtottak be. Egyelőre az esetek harmadában született döntés arról, hogy támogatják vagy finanszírozzák a kezelést, és hogy átlagosan a kérelmeknek az elbírálás ideje, vagy hogy mire eljutott odáig, hogy akkor támogatásba bekerül, az 441 nap, szóval hogy több mint egy év volt. De van olyan kutatás, ami nem csak a két rudát, hanem több daganat ellenes gyógyszert vizsgált a visegrádi országokban, az egyébként azt mutatta, vagy az lett az eredménye, hogy az átlagos várakozási idő ezeknél a vizsgált gyógyszereknél Magyarországon az ilyen majdnem 3 év. Ami ilyen középmezőny egyébként, szóval, hogy a másik három országhoz képest azért nem olyan rossz, de hogy kb. Azt hiszem így a harmadikok, hát a négyből a harmadikok vagyunk, az Szlovákia volt talán.
1: Kár, hogy a gyógyszeri szakemberünk most már nincs a vonalban, mert ezt most akkor most lennének a kérdéseim, de most ez mindegy. Írsz egy szakszót, az indikációt, ez mit jelent, és mi ennek a jelentősége?
0: Hát ez azt jelenti, na az a baj, igen, ezzel küzdöttem én is a cikkben, hogy ezt magyarra hogy lehet lefordítani, mert egyik megoldás sem működött nagyon. Ezt még mondják úgyis, hogy javallat vagy alkalmazási terület, és igazából ennek az a lényege, hogy egy ráktípusnak, mondjuk vegyük a tüdőrákot, sokféle változata lehet. Szóval, hogy nem csak tüdőrák, hanem a tüdőrákon belül bizonyos típusok, vagy mindenféle ilyen alcsoportok, és az, hogy egy adott gyógyszert milyen betegségre vagy betegségcsoportra alkalmaznak, azok az indikációk. És akkor ugye ezekre mindegyikre megvan adva, hogy mennyi indikációban engedélyezett egy gyógyszer, és akkor azokra az esetekre ugye tudják adni a betegeknek lényegében. Uh-huh.
1: És miben marad el a magyar állam az indikáció alapján más OECD tagállamoktól, mert erről is írsz a cégben, és mi derült ki ebből, hogy erről?
0: Igen, hát igazából erre is volt egy kutatás, és abból az derült ki, ott több tüdődöganat meg emlőrák kezelésére használt gyógyszert vizsgáltak, azt hiszem, hogy ilyen 20-valahány országban, 25 talán, és ugye ebből az derült ki, hogy Magyarországon az indikációk nagy részét nem finanszírozza az állam, kevesebb mint 40%-át finanszírozzák, az uniós átlag az egyébként 59%, szóval azért itt ebben van egy elég jelentős lemaradás, de hogy ez amiatt is van, és ez szerintem fontos, hogy sokszor, mert amit mondtam is, ugye azt a gyártó dönti el, hogy melyik indikációkra nyújt be támogatási kérelmet egy adott gyógyszernél. És hogy itt például az derült ki ebből a kutatásból, hogy Magyarországon az indikációk többségére nem is nyújtottak be támogatási kérelmet, tehát hogy valamiért úgy dönt a gyártó, hogy akkor azt nem akarja kérni, hogy legyen támogatott. Vagy még nem kéri, vagy a későbbiekben kéri, vagy igazából itt sok tényező lehet, de hogy ez nem minden, tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez nem mindig az állami hiba, vagy az állam hibája, hogy ezek nem elérhetőek, hanem sokszor tényleg a gyógyszergyártó döntésén is múlik, hogy mi az, amire egyáltalán kér támogatást.
1: Uh-huh. Igen, akkor szerintem ez a következő kérdésem, részben meg is válaszoltad, hogy relatíve kevesebb, vagy itthon kevesebb daganattípushoz van engedélyezve a két ruda például, az például ennek lett az egyik, vagy ez lett az egyik oka ennek?
0: Hát igen, meg az is, hogy amit már mondtam is, hogy hosszadalmas ugye az elbírálás idő. Tehát itt, amiket konkrétan ennél a gyógyszernél megnéztem, tényleg a kérelmek, azt hiszem, hogy egy hónapja néztem, vagy pár hete, akkor a kérelmek kétharmadát még nem bírálták el, tehát ott még nem, vagy egyharmadát legalább. Tehát, hogy sok kérelem van, ami még mindig áll, és hogy nem tudom, akár egy éve, fél éve adtak be egy támogatási kérést, és még mindig bírálják el, mert hogy nyilván itt nagyon sok szempontot figyelembe kell venni, sok dokumentációt bekérnek, hogy ez hosszadalmas folyamat valóban, de hogy igen, sok van, ami még mindig folyamatban van, és az, amit már így említettem is, hogy ami viszont tök jó, hogy ebben azért van pozitív változás, mert május 1-től jelent meg a magyar közlönyben az a kormányrendelet, hogy egy csomó onkológiai gyógyszernek indikációi bekerülnek a támogatotti körbe, és ez egyébként a két rudát is érinti. Nem emlékszem, hogy pontosan mennyi, de hogy szerintem ilyen 8 új indikáció, többféle új ráktípus, például mondjuk a méhnyakrák is most már támogatott lesz, vagy legalábbis bizonyos esetei. Szóval ez egy ilyen pozitív fejlemény, vagy előrelépés abban, hogy tényleg egyre szélesebb körben ezek azért elérhetővé válnak ezek a gyógyszerek nálunk is.
1: Említetted, hogy sok orvossal tudtál beszélni, meg egészségügyi szakemberrel tudtál beszélni ehhez a cikkhez, akik akár még névvel is vállalták azt, hogy megszólalnak. Az egyikük az dr. Kulman Tamás, onkológus főorvos volt. Ő beszélt neked az immunterápiáról úgy általában, mert ez is egy viszonylag új dolog. Ugye az adás végén térjünk ki egy kicsit erre, hogy ő miket mondott, milyen arányban hatásos ez, mennyire elterjedt már a magyar egészségügyben, és hát a veszélyeiről is beszélt egyébként, mert hogy ennek is vannak ugye mellékhatásai adott esetben, hogy lehetnek.
0: Igen, igen. Hát ő azt mondta, meg igazából ezt nem csak ő mondta, több onkológus is azt mondta, hogy nagyjából a betegek kétharmadánál hatásos ez a kezelés, de hogy az a probléma, hogy nem feltétlenül lehet tudni előre, hogy ki az, akinél hatásos lesz. És hát igen, a mellékhatásokról is szerintem érdemes beszélni, mert hogy azt, amit beszéltünk is, hogy ez egy jó, meg tényleg forradalmi új gyógyszer, ami sok beteget meggyógyíthat, de azért tényleg, amit már mondtam is, hogy az is fontos, hogy nem mindenkinél működik, meg hogy azért ennek is lehetnek kockázatai. Nyilván egy bármilyen gyógyszernek vannak mellékhatásai, most ha megnézzünk egy algopirinnek a használati útmutatóját, hogy ott is nagyon durva dolgok fel vannak tüntetve, és nyilván egy ilyen még súlyosabb betegségnél
1: inkább azért... el se olvasom egyébként tényleg.
0: Igen, igen. És hogy itt, ami súlyos mellékhatás lehet, az, hogy autoimmun reakció lép fel, és ugye ez azért van, mert hogyha magát az immunrendszert erősíti fel lényegében, akkor lehetséges az is, hogy előfordul egyes betegeknél, hogy túlzott ilyen immunreakció lép fel, és ugye hát ez elég veszélyes is lehet. De ami még probléma, hogy az orvosok azt mondták, hogy sokszor nem feltétlenül ismerik fel időben, hogy az immunterápia miatt lépnek fel ezek a tünetek, és nyilván az hát annak lehetnek súlyos következményei is.
1: Most nem pozitív történettel fogjuk befejezni, mert a cikknek a végén írsz pont egy ilyen esetről, egy 68 éves daganatos férfinek az esetéről. Vele mi történt? Nála miért nem volt hatásos ehhez, és hogyan alakult nála ez az egész dolog?
0: Neki a lányával tudtam beszélni, akit Nikolettának hívnak, és ő mesélte el, hogy 2,5-3 éve elvitte az édesapját fülorgégészetre, mert hogy a férfi gyakran berekedt és elment a hangja, és kiderült, hogy rossz indulatú daganata van, el kellett távolítani a gégéjét, és akkor utána pár hónapig úgy tűnt, hogy teljesen elmúlt a daganat, vagy hogy a műtét az végül is megoldotta a helyzetet, de később kiderült, hogy visszajött a daganat. És ezután már immunterápiát javasoltak, tehát nem újabb műtét volt, hanem ezt a két rúda kezelést kapta az édesapja Nikolettának. És azt mondta, hogy ha jól emlékszem, akkor talán két kezelést kapott, de már az első után azt tapasztalták, hogy nagyon legyengült a szervezete, rosszabbak lettek a labor eredményei, és igazából a fő probléma, amit mondtak, hogy úgy érezték, hogy nem veszik komolyan az aggodalmaikat, tehát nyilván visszamentek abba a kórházba, ahol a kezelést is kapták, vagy ahol az onkológusa volt, és igazából mindig azt mondták nekik, hogy vérvételt csináljanak, de nem vették komolyan azt, hogy rosszabbul van, hogy legyengült, hogy nem olyan jók az eredményei, nem nagyon tájékoztatták őket, hogy ez az immunterápia miatt lehet, sőt, hát azt mondták, hogy egyébként előzetesen sem igazán mondták el, hogy mire számíthatnak, mert hogy nyilván azért alapesetben a betegnek, meg a hozzátartozóknak joga van ahhoz, hogy megtudják, hogy milyen hatásai lehetnek egy kezelésnek, vagy mire kell odafigyelni, és hogy nem nagyon kaptak ilyen tájékoztatást, szóval, hogy nem is feltétlenül tudták ezt, de hogy aztán tényleg romlani kezdett az állapota, annyira, hogy kiütések jelentek meg a testén, és akkor egy másik kórházba bevitte az édesapját a Nikoletta, És ott kiderült, hogy a kiütések a férfi belső szervén is megjelentek már, szóval, hogy ott tényleg így elég súlyos állapotban volt. És azt mondta a nő, akivel beszéltem, hogy itt mondták ki először azt, hogy az immunterápia mellékhatásoként jelentkeztek a tünetek. Szóval második kórházba kellett elmenni, mire megerősítették az orvosok, vagy mire tájékoztatták őket az orvosok arról, hogy hát igen, ez az immunterápia miatt lehet. És akkor egy napot töltött a kórházban, vagy egy éjszakát, és hát igen, eléggé tragikus módon végződött ez a történet, mert hogy másnap, amikor a férfinek a tehát Nicoletta édesapjának bement a feleség, hogy meglátogassa ugye a férjét, és hazaért, és akkor Nicoletta is be akart menni, hogy meglátogassa az édesapját, de amikor el akart indulni, összepakolt, stb., hogy akkor elmegy a kórházba, akkor kapta a telefont, hogy már ne menjen, mert hogy meghalt az édesapja.
1: Hát nem tudom, hogy ennek mi a tanulsága, tehát oké, hogy nem kaptak tájékoztatást arról, hogy milyen veszélyi lehetnek, de közben meg, hogyha az ember belegondol, hogy ott van rákos betegen, nagyon rossz állapotban, és megkapja a tájékoztatást, hogy van egy gyógyszer, ami potenciálisan segíthet, és sokaknak egyébként tényleg segít, és nagyon forradalmi, és nagyon jó, de ilyen kockázatai vannak, hát nem tudom, hogy ki hogyan döntene, vagy akar azt mondani.
0: Igazából hát, szerintem nem is itt a döntés, de hát nyilván azért azt tegyük hozzá, hogy a beteg jogokban az szerepel, hogy joga van a betegnek ahhoz, hogy teljes körülön tájékoztassák, szóval ez nyilván ez egy ilyen, úgymond ilyen etikai, vagy erkölcsi, vagy nem tudom milyen dilemma, de hogy másik részről meg nem is a tájékoztatás az, ami szerintem hiányos, hanem azt egyébként onkológusok, vagy orvosok, vagy a területre rálátó szakemberek is mondták nekem, hogy valóban probléma az, hogy mivel elég sokféle tünete lehet egy ilyen autoimmun reakciónak, hogy sokszor nem ismerik fel az orvosok, hogy ezt tehát nem kötik össze az immunterápiával, szerintem lehet, hogy egy átlagos, nem tudom, olyan orvosnak, aki nem feltétlenül onkológus, bemennek hozzá egy X panasszal, és nem feltétlenül kötik össze, hogy ez az immunterápia miatt van, és inkább ez az, ami itt fejlesztendő terület.
1: Fejlesztendő terület, de közben meg azért átlagos Direkt 36 cikkhez, meg főleg egészségügyi cikkhez képest itt sokkal több pozitívumról tudtunk ma beszélni. Gratulál a cikkhez, Zita, és nagyon szépen köszi, hogy tudtunk erről hosszabban beszélgetni. A hallgatóknak a figyelmet köszönöm, és azt arra kérlek titeket, ahogy szoktalak mindig, hogy ne felejtsétek el, hogy mind a Tilos, mind a Direkt 36 a ti támogatásaitoknak köszönhetően tud működni, ezért, hogyha szeretitek a műsorainkat, szeretitek a Direkt 36 cikkeket, filmeket, akkor kérjük, hogy álljatok mellénk, és hát most arra se feledkezzetek meg, hogy az adó 1%-oknak is itt van az ideje a felajánlásának, úgyhogy ebben is tudtok minket segíteni, hogyha megfelelő adószámokat írjátok majd be ott az adóbevallásotokba. Nagyon szépen köszönjük, hogyha itt teszitek, illetve a Direkt 36-nál van most már lehetőségetek arra, hogy a webshopunkban vásároljatok pólót például, meg filmplakátokat, nagyon menő kis filmplakátjaink voltak, azokat is érdemes megnézni, és vannak pulóverek is, meg folyamatosan bővítjük majd a kínálatot, és hogyha ott vásároltok, akkor természetesen azzal is a mi munkánkat segítitek, támogatjátok. Nagyon szépen köszi, hogyha itt tesztek. Köszi szépen még egyszer a figyelmeteket. Galavics Patrikot hallottátok. Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Habár Magyarországon természetes módon csupán az Alpok hajnál fordul elő, a kerttulajdonosok sikeresen ültettek és neveltek lucvanyőket az ország minden táján, beleértve az Alföldet is. Az utóbbi években azonban szemtanúi lehetünk a fenyőfák látványos pusztulásának. Az Atommag Kutató Intézet, Atomki, kutatói a tavak és lápok üledékében vizsgálták, hogyan változott a faj elterjedési területe a leülések, illetve felmelegítések idején. Kérdévet küldtek ki a magánkertekben és közterületeken elpusztult fenyőfákról. Az adatokat térképen ábrázolták, és a mintázatot összevetették az elmúlt évek időjárási változásait mutató térképekkel. Azt kapták, hogy azokon a területeken kiugró mértékű a pusztulás, ahol jelentős volt a megelőző évek nyári középhőmérsékletének emelkedése, az éves csapadékmennyiség csökkenése. A tartósan szomjazó fa pedig kevesebb, sebgyógyító és fertőzésgátló gyantát tud termelni, csökken a gombákkal és kártevőkkel szembeni ellenálló képessége. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: A francia kormány lecserélteti hivatalaiban a Microsoft Windows-t a nyílt forráskódú Linux operációs rendszerre, írta meg a hvg.hu. Elfogadhatatlan, hogy nincs ráhatásunk azoknak a számítógépes programoknak a költségeire, fejlesztésére és kockázataira, amelyektől adataink, infrastruktúránk és stratégiai döntéseink függenek, indokolta David Amiel miniszter. Őszre az összes tárcának tervet kell kidolgozni a 2,5 millió eszközük cseréjére. Továbbá a Teams-et a francia CHAP, a Zoom-ot a Visio, a Dropbox-ot pedig a France Transfer szolgáltatás váltja fel. Az átképzések és az IT-s feladatok is okozhatnak még fejfájást. A 100 000 munkaállomását Ubuntu rendszerre átállító francia csendőrség viszont évi 2 millió euró licencdíjat takaríthat meg.
1: Valószínűleg a tengerészek vad elbeszéléseiből ismert Krakenhez hasonló óriás polipok lehettek a tenger csúcsragadozói a krétakorban, állítják a Hokkaido Egyetem paleontológusai. A Science-ben közölt, kivételesen éppen megmaradt fosszilizálódott maradványok elemzésén alapuló cikkük szerint az akár 19 méteres megnőtt óriás polipok méltó ellenfelei voltak a tengerek ragadozó őshüllőinek. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a Tótum Faktum a 90.3-as MHz-en Rénával.
1: És Jerryvel. A vendégeink pedig a Mehana zenekar. Mónás Zsejke, énekkel. Gombkötő Viktória, klarinét és ének. Lackov és András, üttő hangszerek és vokál. És Melesz Roland, basszusgitár.
0: Úgyhogy most valószínűleg rekordot döntünk a stúdióban, annyian vagyunk itt egyszerre. És ez még mindig nem a teljes zenekar.
2: Igen, heten vagyunk.
0: És jöttetek Kismarosról, Nagymarosról, mert igazából a weblapotokon Nagymaros van, Mehana Nagymaros, de a stúdiótok viszont Kismaroson.
2: Igen, a stúdió Kismaroson van, ahol gyakorolunk általában, meg ahogy így összetevődnek a zenék, az is ott van, de Budapestről is, én például Budakesziről érkeztem.
0: Apropó pedig, hogy most készítettetek el egy demónak, vagy sessionnek lehet nevezni.
3: Live session, igen.
0: Live session, és ezt mondtátok is, hogy ez a tulajdonképpeni ősbemutatója az egésznek, mert ezt eddig sehol nem publikáltatok, az úgynevezett Présház Sessions.
3: Így van. Présház lakásszínházban vettük fel, amit kedves barátaink Judit és Levi visznek, és elképesztően klassz programokat szerveznek oda, ilyen családias hangulatban, és egy rettentő inspiratív környezetnek tartjuk, úgyhogy megkérdeztük őket, hogy felvehetnénk-e ott néhány dalt videóval együtt. Uh-huh. Ezeknek jelenleg az utómunkája zajlik. És
0: de akkor ezek szerint az akusztikája is jó volt, tehát, mert ugye hát ezen én mondjuk nem vagyok profi stúdiós és hangmérnök, de azért kifogástalan a hangminőség.
3: Köszönjük szépen a Földes Gábor hangmérnökünk nevében is, aki a keverést csinálta, hát minket is hasba vágott, hogy mennyire jól szól.
0: Meséljetek egy kicsit a kezdetekről, ugye ti viszonylag új zenekar vagytok, annyira, hogy ha jól tudom, egy lemezetek sincs. YouTube-on van fönt esetleg pár videó, plusz az, amin én múltkor a Kaziban voltam, ahol fölléptetek, annak is köszönhetitek a meghívást. Mikor alakultatok, és milyen kezdeti benyomásaik voltak, milyen zenei élmények voltak, amik meghatározták a stílusotokat? Nyilván azért csomó magyar, úgymond folk rock zenekar létezett már. Mi az, ami ezek közül rátok elsősorban mély benyomást tett?
3: Viki?
4: Sziasztok, én a klarinétos vagyok, Viki. A dalok nagy részét én hoztam, balkán táncházakba jártam, és akkor én ott gyűjtöttem föl így az elmúlt 15 évben a kedvenc dalaimat, és megtaláltam a leges-leges legjobb zenészeket hozzá, akik ezeket meg lehetett csinálni. Az ős formáció az 2024. augusztusában alakult. Akkor így négyen mindannyian benne voltunk, majd két hónapra rá csatlakozott Kata, Mónus Kata, fuvolista novemberben, vagy még lehet, hogy októberben, és utána most szeptemberben, 2025-ben jött Kass Bence és Koncz Frigyes. Kass Bence dobokon, és Koncz Frigyes pedig gitáron játszik.
0: És te már annak idején a táncházban is fúvós hangszeren játszottál, vagy akkor ez még csak inkább ilyen...
4: Hát amikor elkezdtem, akkor még csak táncoltam, és mellette klasszikusan klarinétoztam, és akkor így otthon gyakorolgattam azokat a dalokat, amik nekem ott a kedvenceim lettek, és aztán alapítottam egy zenekart, akikkel így kb. Két hetente táncházat is csináltam.
0: De az még klasszikus táncházban?
4: Nem, az már akkor a bolgár. Bolgár, szerb, görög, török és örmény dalokat játszottunk.
0: Akkor nyilván neked is van csomó táncházlemezed otthon, amit annak idején a 70-es, 80-es években adtak ki.
4: Sok-sok másolatom van, igen. Igen. Gyűjtésem, koprisgyűjtésem.
0: Én emlékszem, hogy anyukám nagyon sokat hallgatta, még gyerekkoromban rakta föl, és hát ugye az első kettő az Sebő, klasszikus Sebő volt, hát szegény most halt meg nemrég. Más hasonló jellegű zenéket, mint olyan Barbaro, korábban Gép Folklór, vagy hasonlókat így szoktatok hallgatni, vagy hallgattatok? Vagy...
5: Hát én a Barbarót nagyon szeretem, és évek óta hallgatom például.
4: Ez a közös szeretet bennünk, igen, a Barbaro.
0: Hát én nem tudom egyébként, hogy most ők léteznek, nem léteznek, egyáltalán mi van a Ciránkuval, éle még. Azt tudom, hogy egy időben a Barbaro az a Jorgosz nélkül lépett föl, és talán a Jorgosz, igen, csinált egy Balkánfanatik, ez volt a zenekarának, a Balkánfanatik. Igen.
5: Hát már nincsenek meg szerintem.
0: Nincsenek. Hát szerintem majd utána nézek. Annak idején még emlékszem, Tilos az Ábban volt rengeteg Barbaro koncert, meg aztán a Süsfren abban is. Mennyire nehéz így egyáltalán az első érdekes dolog, ami nekem azonnal ugye ezekről a zenékről délszláv és még tovább Bulgária, sőt még talán egy kicsit keletebbre is eszembe jut, az a páratlan ritmusok totális topzódása. Ez mennyire nehéz elsajátítani? Majd mondok erről egy érdekes sztorit, de egyelőre ti mondjátok meg, hogy milyen közegből jöttetek, jazz, rock vagy népzene, és ha az első kettő, akkor mennyire volt váratlan ez a 7/4, 9/4, és sorolhatnám.
3: Ritmus szekcióként kezdem én. Nekem tulajdonképpen ez az első zenekarom, ami így tényleg, tehát dzsemmelgettünk előtte elég sokat, illetve otthon a szobának játszottam páratlanokat. Ez most ilyen nagy zolóan hangzik, de egy meglepően könnyű volt alkalmazkodni hozzá igazából, mert hogy valahogy ezeknél a zenéknél inkább ez a lüktetés számít, nem az, hogy mi a nyugati rendszerben kifejezzük, hogy ez most 7-8 vagy 11, hanem a hosszú-rövid, és igazából ez a lüktetés, ez egyébként valószínűleg a zenésztársaimnak köszönhetően is
0: Nagyon jól adja magát egyébként, és én mindenkit arra szoktam bátorítani, hogy nyugodtan hallgasson, például az egyik leghíresebb, nem 4/4-es számzi a Dave Brubecknek a Take Five című felvétel, amit egyébként nem ő írt. És az nagyon adja magát. Nekem van egy nagyon jó barátom, Győzőnek hívják, ő csinálta egy időben a Szigeten a jazz színpadot, aztán volt Európa színpad is. Nagyon-nagyon sok jazzzenészt ismer, és általa aztán én is így kapcsolatba kerültem velük, és mondta, hogy volt egy zenekar, talán pont bolgárok voltak, akik pont fordítva képtelenek voltak átállni a 4/4-re. Minden csak páratlan ritmusban akartak játszani. Csodálatos. Veszik egyébként a lapot a nézők? Tehát tudják, hogy erre hogy kell táncolni, vagy, mert ugye emlékszem, a Kaziban ott még meg is táncoltattátok a közönséget.
4: Általában, hogyha utcán megszólal ez a zene, akkor nem nagyon tudnak vele mit kezdeni, még a táncosabb lábúak sem.
0: Wow.
4: Egy korai élményemre emlékszem vissza, amikor én is egy ilyen lakótelepi, mit tudom én, Szent Mihály napi bulin vettem részt, és ilyen lakossági lakosság szórakoztatására jött egy bolgár zenekar, és így senki nem értette, hogy mi van. Aha. És ott vezetett valaki, és marha nehéz volt elkapni, és csak így néztem őket, hogy kik ezek az ufók, és honnan jöttek ezekbe a bocskorokba, és hogy úristen, hogy kell itt táncolni. És hát mi most próbálkozunk azzal, hogy néhány bulit ilyen táncosra hirdetünk meg, hogy ne ilyen hülyén álljunk hozzá. Tehát most én is magamat ilyen laikusként látom, hogy most becsöppenek egy ilyen buliba, és akkor hogy kell erre táncolni, mert mire így mozogsz egy másodikat, az nem ott van, elkéstél, és akkor ez így jót tesz, hogy vannak ott ilyen vezetők, akik tudják a táncokat, ezekre mind-mind van koreográfia, mindegyik dalunknak van egy tánc neve is, tehát ezek eléggé kötött táncok, ugye körtáncok, tehát mindig van egy vezető a jobb oldalon, jobbra halad a tánc, és akkor őt kell nézni, és hogyha valamit változtat, figurázik, akkor
0: azt ugye,
4: nem érdemes lemásolni, és mindig szoktuk mondani, hogy a könnyebb verziót hozzák el, hogy ne legyen ilyen nagyon ultra táncház. Úgyhogy hát ezt így szokni kell szerintem persze. Táncilag. De amúgy pedig persze fülbe mászol meg, ahogy a jó zenész így rááll, és egy rövid hát, hosszú, az igen. Úgy elkapható, de azért a tánc az nehéz.
0: Hát arra emlékszem azon a koncerten, hogy Zsejke az abszolút ropta ott a színpadon.
2: Igen, talán ebbe én csatlakoznék bele, mert én a magyar népi tánccal és énekkel kezdtem. Szerintem még nem jártam, amikor már táncoltam szinten. Szóval én így ebbe teljesen belenőttem. És egy nagyon-nagyon durva váltásnak éltem meg, hogy a moldvai körtáncokból átsöppentem, egyszer csak Viki elvitt egy görög táncházba.
0: Azt én nekem én.
2: És eleve egy 4 órás táncpróba után voltam, ami még egy másik stílus volt, és akkor megérkeztem, agyhalottanak 9-11-edre. Hát ott sírva fakadtam.
0: És te mióta énekelsz is?
2: Én...
0: Na azt nem mondtad, hogy azelőtt kezdtél el énekelni, mielőtt beszéltél volna.
2: Jó, akkor nem mondom, de ez az igazság. Hát hivatalosan zeneiskolában magyar népi éneket 12 évig tanultam.
0: Jaja.
2: Ez most így az első évem, amikor nem járok. És hát izgalmas. Szokatlan, igen. De énekelek eleget, azt hiszem. És hát megtanulni, menjünk is tovább a szövegre.
0: Uh-huh. Szóval... Ja, hát igen, mert
2: igen.
0: Az egy külön műfaj, úgy, hát értitek, tehát hogy nyilván értitek jó eséllyel, de hogy mennyire nehéz ezt így elsajátítani?
2: Nekem pont ez a része az, ami beleszívódik az agyamba. Aha. Szóval én hallgatom, ülök, tanulom, de soha nem tudtam magolni. Yes. Hanem le van írva fonetikusan, és hallgatom. Szóval, hogy az egésznek a beszédnek a kultúráját, a kifejezési stílusuknak a kultúráját szívom magamba, és ezen keresztül, hogy nekem így...
0: Hallottak már titeket külföldön, mondjuk főleg délszláv vidékekről? Volt-e olyan fellépésetek, ahol esetleg előfordult egy autentikus elem is?
2: Igen, nem is egy. Wow. Volt, sőt küldjük is olyan ismerősünknek, például az egyik dalunk, a Gelevera.
3: Ami, ha jól hallottam, a következő lesz.
0: Igen.
3: Ezt eredetileg ezt a dalt egy török barátunk Gökhan játszotta el a berlini Greenhouse, hát ilyen művész inkubátorban, és egészen érdekes története van, mert hogy eljátszottuk a Bábelen, egy perui gitárossal és lett szaxofonossal, és Hárs Rózával, aki énekelt, és aztán a saját kvartettjével megcsinálta ő is. Tehát Gökhan a tegnapi napig nem is tudta, hogy ez a dal, ez így mit futott be azért, mert ő lejátszotta néhány embernek, és már talán rég nem is emlékezett rá. De eléggé meghatodott tegnap ezen, tehát hogy mielőtt kijön a dal, én gondoltam, elküldöm neki, és ő speciál azt mondta, hogy ez egy nagyon nehéz akcentus, ez a fekete-tengeri török, tehát nem is a standard török, ezért találtunk össze-vissza dalszövegeket, és hogy nagyon közel van hozzá a Zsejke.
0: Wow.
3: Hogy vannak ilyen visszaérdések.
0: Mindjárt meghallgatjuk, csak még egy kérdés, akkor ezt tegyük tisztába, hogy ezek akkor tradicionális dalok, vagy műdalok?
3: Igen, azt hiszem nincs köztük műdal. Az egyikről azt hittük, hogy az, mert milyen ellentmondásos információk voltak, de kiderült, hogy az is népdal valójában.
4: Az Ohri Gyámcse.
3: Így van, az Oltimom Cse.
4: Aha. Is, igen, arra az egyre gondoltuk, hogy az műdal, de aztán mert kiderült, olyan, nem? Hogy nem. De egyébként mindegyik tradicionális, igen.
0: Akkor én most azt mondom, hogy hallgassuk is meg a Gelevárát.
1: Mielőtt bekapcsolnád, csak arra gondoltam, hogy akkor nevezzük már meg a címeket magyarul, hogyha lehet. Tehát amit először hallottunk, meg amit most fogunk hallani.
4: Az előző a Messzecsína volt, ami ugye teli holdat jelent, bár itt egy szép Smiljan a lányt nevez meg teli holdnak, ez pedig a Gelevera patak, ami és, most fog
0: és a többit meg persze a maga idejében, akkor maradjatok velünk, nem sokára jövünk vissza.

0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt még mindig a Tótunk Faktum a 90.3-as megahertzen Rénával.
1: És Zserivel. És kedves vendégeinkkel, a Mehana zenekarral, Molnár Zselykével, Gombkötő Viktóriával, Lackovics Andrással és Benesz Rolanddal.
0: És ott tartottunk, hogy ez volt a második számotok erről a sessionről, a Gelever a patak. És arról beszélgettünk a szünetben, hogy milyen jó lenne a szövegekről is azért pár szót ejteni, mert azon túl, hogy nyilván ezek népdalok, viszonylag egyszerűen ki lehet találni azért, hogy miről szólnak, vagy nem. Éppen ezért ti lefordítottátok magatoknak?
2: Én leszoktam fordítani minden dalt, nem mint hogyha az határozná meg, hogy most feldolgozzuk-e a számot, vagy nem, ahogy mondtad a szerelemről, a bolgárok többsége a piáról szól, azt ugye kihagytad, pedig nagyon fontos a balkán kultúrában, és én hadd mondjam el egy ilyen személyes kötődésemet ezekhez a szövegekhez, én járok mostanában görög dalworkshopokra, ahol mindig fordítjuk a szövegeket, és gyönyörű a szimbólum rendszere a görög daloknak, bár most egy török dal volt, amit szívesen elmondom pár sor a fordítása. Tehát nagyon-nagyon szép szimbólumokkal, és számunkra nem megszokott szimbólumokkal dolgoznak, és sokszor megfejthetetlen az anyanyelviek számára is, hogy mi, hát azért mondjuk a magyar költészetben is vannak ilyenek, de hogy szóval nagyon szépek és különlegesek. Elhadarom ennek gyorsan a szövegét, jó? Szóval, hogy Koiverdun Gitun Beni, nem fogom a töröket mondani, csak hogy így kezdődik, elhagytál és elmentél. Istentől kapjad meg a büntetésed. Senki se vegyen el téged, hogy újra csak az enyém maradj. Gelever a patak, két kanyarral hömpölyög. Kedvesem, te miattad vérzik a szívem minden áldott nap. A szerelmed felégette a lelkem. Ha pedig nem szerettél, miért kötődtél hozzám?
0: Igen, hát ez a magyar népdaloknál is azért ez...
2: Ez azért egy kicsit hétköznapi volt.
0: És akkor ezek szerint tanultál is görögül?
2: Nem tanultam görögül egyáltalán, sőt az olvasás is marha nehezen megy. Próbáltak engem tanítani görögül, de az nem nagyon ment, én inkább ilyen bolgár szerető vagyok. Én 6 évig tanultam oroszul, és nekem az könnyű. Tehát én ezt nagyon könnyen megjegyzem a bolgárt.
0: Igen, azt gondolom, hogy szláv nyelveknél azért ez eléggé...
2: De nem tudok bolgárul, tehát fordítok, meg még barátokat szoktam azért
0: megkérni. Én az oroszt megértem, ugye nekem is még kötelező volt egészen 17 éves korom, amíg akkor volt a rendszerváltás, és úgy majdnem mindent megértek, amit a legjobb barátom felesége orosz, és nagyon gyakran beszélnek otthon oroszul, és így szinte mindent.
2: Megmarad.
0: Igen. Úgyhogy ebből azért elég könnyű átlendülni egy másikra.
1: És a szimbólumok, amikről beszéltél, tehát ezek milyen típusú vagy szimbólumok? Mert te mondtad, hogy nagyon furcsák, ők maguk sem érték, és a számunkra esetleg tök idegenek.
2: Hát a tengerre van például 18 féle szavuk. Nem mindegy, hogy az a tenger az elnyel, vagy kidob, vagy partra tesz, vagy elidegenít, vagy utat képez. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokféle szavuk van a tengerre. A kedvencük például, ami most így eszembe jut, az anyajegy. Nagyon szeretik az anyajegyet, igen. A lányokon, meg hogy emlékeznek rá, hogy hol van, meg olajbogyóhoz hasonlítják. A citrusféléket szokták nagyon gyakran használni így a szimbólumokban, hol savanyú, hol nagyon szép, hol pedig bolyhos.
0: Édes kicsi
2: és nem lehet tudni, hogy ez a bolyhos mit jelent, hogy te most egy sündisznó vagy egy ilyen puha valami.
0: Miért? A sündis nagyon aranyos. Ez semmi baj
2: ezért
0: nincs
2: nem vele. Lehet megfejteni, ugye, igen. Hogy most aranyos vagy szúrós.
0: Visszatérve a zenére, engem nagyon izgat mindig is az ilyen feldolgozások, most független attól, hogy népdalok, vagy műdalok, vagy esetleg rock kompozíciók, hogy ezeknek a daloknak azért nem volt soha szerves része az a fajta nagy zenekari felállás, hogy dob, basszus, gitár, gondolom. Részük lehetett a nyilván ének, talán fúvósok is. Mennyire nehéz ezt integrálni így, hogyha mondjuk hallottok egy bolgár vagy török népdal, dalt, akkor...
1: És hogy adták elő, nem?
0: Igen.
1: Az is érdekes,
0: igen.
1: Hogy milyen hangszerekkel adták elő annak idején.
2: Hát a bolgár népi hangszerek azok a bolgár tambura, a kaval, a gadulka, ugye vonós uh-huh. hangszer, aztán úgy körülbelül a 40-es évektől a klarinét, meg a harmonika, ezek nem tradicionális hangszerek, de ezek már modernizálták a tradicionális zenét. És hát lassan átadom a szót, de én azt gondolom, hogy mivel nekünk, mi nem rendelkezünk ezekkel a hangszerekkel, mi azzal tudunk játszani, amink van, és ehhez kell a kreativitás, és kell egy frici, aki megszokta nekünk komponálni a dalokat, és akkor a többieknek átadom hát
0: hívját,
2: a szót.
0: Hívjátok hogy... meg a Dávid Jangi Bariánt, hogy a Mózer Ádámot ja.
3: Igen. Szerintem nekünk egy kimondott előny, hogy nem mindenki népzenész. Uh-huh. Mert így bele tud jönni egy teljesen új megközelítés. A legtöbb dalt azt mondjuk én nem hallottam előtte, és nem is feltétlenül hallgatom meg a mások interpretációit, mert akkor az elvinne abba az irányba, amit már valaki egyszer megcsinált. És akkor leülünk dolgozni rajta. Jön egy akkordmenet, kigondoljuk, hogy mit lehet ráépíteni. Egy csomó esetben megtartjuk az eredetit, mert adja magát, más esetben pedig alkotunk rá valamit, mindenkinek így megvan, hogy milyen eszközöket szeret nagyon, tehát hogy a Frici nagyon szereti a kromaticizmust, én nagyon szeretek reharmonizálni, tehát ugyanazon dallamot egy másik akkormenettel is elkísérni.
1: A kromaticizmus az mit jelent?
3: Azt, hogy ilyen félhangonként lépkedő témákat szeret kitalálni. Most dolgozunk egy dalon, hogy gyakorlatilag bejárjuk az egész 12 hangú skálát a
2: spoiler.
3: Dal közben. Rettentő izgalmas lesz, és minden egyes hang a helyén
2: na
3: van.
2: Na de igen, de akkor... ezáltal rengeteget veszekedünk, nem beszélünk, vitatkozunk.
3: Igen, azért az
2: mert,
3: más.
2: Hogy, attól, hogy ennyi féle módon tudjuk megközelíteni, így nagyon-nagyon magától kell alakulnia a dalnak. És éppen ezért is úgy lépünk általában színpadra, hogy az 5.-6. koncertnél alakul ki... Hát...
0: Azt akartad mondani, hogy végleges, de gondolom nem végleges, mert pont erről beszélgettünk a szünetben szintén, hogy ezt a Geleverát például te már tök máshogy énekled most.
2: Igen, igen. Ugye megközelíteni eleve egy ilyen idegennek, szóval nekünk ez egy viszonylag idegen kultúra. Ezt megközelíteni ugye mindenki máshonnan fogja meg eleve. Uh-huh. Akár népi vonalból jöttünk, akár nem, és emiatt így bennünk lévő kép személyenként is változik, hogy ki hogy áll a dalhoz.
0: Hogyan szedtek össze új dalokat? Most ugye mondtad például, hogy volt egy török ismerősötök, aki lejátszott, és akkor azt dolgoztátok föl.
3: Igen, mármint nem úgy ismerősünk, hogy a zenekarnak, tehát hogy én, ez 10 éve történt körülbelül, de megmaradt bennem ez a dal, és bedobtam a zenekarnak. Először egyébként nem aratott osztatlan sikert, aztán amikor a Bábelen megcsináltuk, akkor mindenkinek beakadt, hogy ez tényleg, azért ezt meg kéne csinálni, és most ez talán az egyik legjobban szeretett dalunk, bár nincs köztük ilyen rangsor szerintem, sőt, ha van is, akkor folyton változik, hogy éppen melyikbe szeretünk bele nagyon. Nekem is van olyan, ami az elején nem működött, és most teljesen oda vagyok érte.
0: És ti akkor lemezeken keresitek, vagy hát most már nyilván Spotify-on, vagy máshol, vagy inkább lekottázott változatokat néztek?
3: De legtöbb ugye, hogy a Viki mondta, tőle jön. Tehát a Gellever, a Dereszi az egyetlen, ami tőlem. Zsejke hozta azt, amit most említettem, hogy kezdtünk rajta dolgozni. Ha jól emlékszem.
0: A kromatikus.
2: Igen. Hát a magyar népi daloknál is ugye a brácsa meg a bőgő azért elég sok hangot. Igen. Úgyhogy Igazából én azt éreztem az elején, hogy barátkozzunk meg a páratlanokkal, mert az nekem is nagyon-nagyon nagy kihívás volt, de mindig volt egy ilyen billegés nekünk Vikivel. Ő is érdeklődik nagyon a magyar népi dalok iránt, amiket én hozok, és én is az övéi iránt, és most jobban elmentünk így a Balkán vonal felé, és most hozzuk vissza a magyarokat. És én hozok dalokat, és a többiek pedig rábúlintanak.
0: Jó, nem, de hogy... Demokratikus, teljesen jó. Azon egyébként nem gondolkoztatok, hogy ti is írjatok sajátokat? Húha! Most beletenyereltem valamivel.
3: Kérdés, hogy mit tartunk írásnak, tehát, hogy megtartunk egy melódiát, megtartjuk a szöveget, az tény, és akkor születnek rá kompozíciók, de hogy az egész dal az... Hát nyilván ez attól még az a népdal marad.
0: Hát, mondjad?
2: Hogy így abszolút építeni szeretünk, szóval hogyha hozunk... Szóval az egész zenekarnak az alapja az, hogy átalakítunk. És akkor az, hogy milyen irányba, az ennek az érdekes folyamatnak a...
0: De hát végső soron mondjuk amikor a Barbaroik megcsinálták az Adjon az Istent, ugye hát az eredetileg egy vers. Tehát, hogy és egy fantasztikusan jó dallamot, még igazából kántálást produkáltak rá. Nagyon nehéz összetrombitálni 7 embert egy próbára?
3: Ajjaj, most te nyered. Nem az előbb.
0: Nagy zenekaroknál mindig érdekelt, hogy hogyan lehet azt abban megegyezni. Na, akkor szombat délelőtt 10-kor találkozunk. Na, ki nem lesz ott. Igen.
2: Úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon fontos.
0: Aha.
2: És így
0: hát
2: tudjuk, megcsinálni, hogy ez mindenkinek nagyon fontos.
3: Igen. Én is nyilván arra gondoltam, hogy élet történik. Tehát, hogy mindenkinek van élete másik zenekar. A munkája, konferenciára kell mennie, és van, hogy azt is beáldozza, tehát...
0: Nektek például milyen másik zenekaratok van? Egyáltalán kinek van?
2: Nekem van másik egy kurd zenekarom van, Destán a neve. Hát én is kijárok ugye vidékre Pannonhalmára próbálni, elég rendszeresen. Úgyhogy eleve a hétvégék emiatt úgy nincsen. És akkor így a péntekben így meg tudtunk egyezni, hogy nehezem a szegény zsejke miatt nem énekel magyart, mert mindig pénteken járt a Fábián Évához, és most nem tud járni hozzá. 12 év után az első évben.
0: Ja, hogy ezért.
2: Beáldozta magát a Mehanának. Egyébként, bocsánat, még hadd térjek vissza a dalokra, hogy szóval nagyon-nagyon-nagyon sok tradicionális dal van, ami itt van a tarsolyomban, de így nagyon sok, és hogy még hogyha írnánk, tehát hogy nem abba gondolkodunk, tehát hogy én nekem nagyon-nagyon sok dalom van, amit még szeretnék megcsinálni, meg ugye a Zsejkinek is vannak a magyar dalai, magyar, moldvai magyar gyimesi dalok, gyönyörűek, volt Bartókot is akarunk feldolgozni, tehát hogy annyira nagyon sok tervünk van, meg a kalotaszegi, hogy nincs rá igény. Nincs rá igény.
1: Egyébként az előadás módnál improvizáció van, használtok improt?
2: Van, de általában beépített. Szóval, hogy megvan az a bizonyos rész, amikor amikor lehet.
0: El lehet szabadulni.
2: Igen, és akkor az egy-egy ember. Szóval, hogy például...
1: Milyen hangszerre jellemző ez?
2: Gitár, fúvola, klarinét, kb. Általában igen, a gitár, fúvola, klarinétra.
4: Miért szólózó, András?
2: Most a Bandi egyébként az egyik kedvenc tagom, ő ül, és neki az... Nem, ő annyira fontos tagja, és erre akkor jöttem rá, amikor egy pár hónappal ezelőtti próbán nem volt lent, és hiányzott a...
0: Jelenléte?
2: A megtöltése. Aha. Mert ő ugye perkázik.
0: Igen.
2: És...
0: Hát az alapvetően... Mondjad. Csak hogy alapvetően az ugye egy díszítő hangszer, tehát hogy nem ahhoz igazodik a zenekar, nem igen. Úgy ritmus hangszer, mint mondjuk egy dob, vagy basszusgitár.
4: Igen, hát jó, hát fontos a ritmika, de én ráadásul nem is nagyon hallgatok ilyen népzenéket. Oh. Tehát nekem ezek tök újjak, és nem is baj, mert lehet, hogy... Barbarot, igen.
0: És miket szoktál még hallgatni?
4: Hát elektronikus zenét is, aha. Tehát Trance Gabal Underground.
0: Ja, igen, igen.
4: Hirtelen eszembe jut. Igazából folyton, mióta, hát tudod, régen gyűjtöttük CD-n a zenéket, meg az a kazettán, meg aztán a számítógépen, és ezeket most már nem is nagyon hallgatom, mert mindig próbálok újakat és újakat felfedezni.
0: Én pont most meséltem nektek kint az adás előtt, hogy két nagy kincsnek vagyok tulajdonosa, a Barbaro első kazettájának és a Drums első kazettájának, amik soha nem jelentek meg egyébként se CD-n, se másmilyen hanghordozón, és én azt annak idején bedigitalizáltam. Kiírtam CD-re, na ez a CD ma már olvashatatlan, úgyhogy, de a kazetták megvannak még, úgyhogy lehet, hogy újra be fogom digitalizálni őket. Akkor én azt mondom, hogy hallgassuk meg a következő két számot is, ugye négy számos ez a session.
3: Így van.
0: És aztán utána jövünk vissza, ti kedves hallgatók, ne menjetek sehova, nem sokára visszajövünk.

0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a Totum Faktum még mindig a 90.3-as megahertzen Rénával.
1: És Jerryvel. És a Mehon a zenekarral, Molnár Zselykével, Gombkötő Viktóriával, Lackovics Andrással és Venesz Rolanddal. Legalábbis ennyien vannak jelen, de majd beszélünk még a három olyan tagról, akik most nem tudtak eljönni, de előbb beszéljünk ezekről a dalokról, amit most hallottunk Vikivel.
2: Gyorsan elmondom, hogy az első kettőnek mi volt az ütemmutatója. Volt egy 7/8-os, volt egy 5/4-es, most hallgattunk egy 11/8-os bolgárt és egy 7/8-os görög tradicionális dalt feldolgozva. A Stojne le Stojne, ami először hangzott el, az egy bolgár, egy pirini bolgár népdal, ami olyan macedónos, mert hogy ott ugye eléggé egybe vannak, ez ilyen makedón terület, és ezek azok a nagyon dallamos, főleg az énekekre jellemző, hogy két szólam, két egyenrangú szólam, vagy esetleg több szólamban hangzanak el ezek a pirini dalok.
1: Tök furcsa nekem pont az ének egy kicsit, nem is tudom, mit éreztem. Tehát nem a kíséret, hanem az ének ilyen atavisztikusnak tűnt. Tehát valahogy, mint hogyha igen régi lenne.
2: De náluk a régi is így szólal meg. És egyébként a Stojnéból szerintem hiányzik egy szólam, oda még lehetett volna egy harmadik szólamot is megírni. Nyilván tehát ezek lehetőségek, de ők tradicionálisan is három szólamban szólaltatják meg.
0: Uh-huh. Azért az kemény. Tehát így belegondolva, hogy egy ilyen népdal még egy szólamban is azért eléggé...
2: De náluk ez jellemző, uh-huh. Teljesen, egészen uh-huh. Pici koruktól erre vannak edzve, hogy ők így énekeljenek, és hogy általában egyenrangúak a szólamok. A szerbeknél van az, hogy egy kicsit megtámasztják, tehát ott is vannak több szólamú dalok, de ott meg inkább az alsó az, uh-huh. Amivel nagyon megtámasztják. Például egy Mesecsinát én olyan feldolgozásokban hallottam, vagy eredeti, nem is tudom, hogy ez most már mennyire feldolgozott, hogy három alsó szólam, és egy felső. És az a három alsó szólam, az ugyanazt énekli, és szinte csak egy hangot, vagy mm-hmm. éppen az adott harmóniát. Hú. És hogy nagyon megtámasztja ezeket mm-hmm. az énekeket, szóval ezért is különlegesek. Ami még érdekes volt ebben a pirini dalban, hogy volt egy jó hosszú, 500 éves oszmán megszállás bolgároknál, és hogy vannak benne ez a kandiszach, meg a baktiszach, mm-hmm. ezek jövevényszavak mm-hmm. a törökből, és ezeket így használják is a népdalokba.
0: Mit jelentenek?
2: Az egyik az, hogy megőrítettél, a másik pedig most puskázok, hogy beletörődtem, mert uh-huh. hogy ott megy a fiú, mert ott ugye a szülőktől kellett engedélyt kérni, hogy házasodjanak, és volt egy nagyon rideg csaj, ez a Stojne, aki gyönyörű, és állandóan visszautasította, hogy mindig odaállt a kapuja elé, ez is egy szimbólum, hogy a kő kapu, uh-huh. ami nem lehetett keresztül látni, és akkor ő ott várta, hogy hát ha kinyitja az ablakot, hát ha rákacsin, tehát a kacsin ez már egy ilyen, már egy nagyon nagy igen, és akkor ebbe ő belepusztult, és ez az ach, ez a vég, ez egy ilyen mindig múltidő, de hogy ez is az oszmánoktól jött. És akkor a harmadik, vagy a negyedik dal, ami most elhangzott, ez pedig a Triapedja, ez pedig egy vóloszi görög népdal, ott pedig elrabolták Anulát, elhatározta három pajkos kisfiú, hogy hát elrabolja a piacon az Anulát, mert annyira szép, és fölvitték a hegyekbe, tehát ott most tulajdonképpen a másikba is hegyekbe vitték, szóval, hogy ezek is ilyen klasszik fordulatok. Erről ebben is vannak kések, ha-hó. Zsebretették a késeiket a srácok, és úgy vitték föl Anulát.
0: De csak, hogy tudja, hogy...
2: A biztosra mentek, igen.
0: Nem olyan könnyű elmenekülni.
1: Én pont a fordítottjára gondoltam, hogy ezzel...
3: biztonságban van.
1: Igen, hogy a békés szándékukat mutatták vele.
0: Akkor ott hagyták volna a piacon.
2: Ugye milyen nehezen értelmezhetőek ezek a szövegek?
1: Igen. Hát meg úgy nekem eszembe jutott, hogy ez a lányrablás, ez lehet, hogy ott ilyen helyi, hogy is mondjam, szimbolikus aktus volt, nem?
2: Ez most csíny volt. Ebben a dalban ezt csínynek írják, hogy ez egy csínytevés, mert annyira szép volt. Vigyük már föl, tehát hogy ez ilyen kis...
0: Hát végül is a gépeltérítés is egy jó nagy csíny.
1: Hát igen.
0: Lemezen gondolkodtatok már most, hogy 2 éve játszotok, és azért már ugye ez a 4, mondjad, Viki.
2: Hogy mit jelent ez a szó ma, hogy lemez? Engem ez nagyon érdekel.
0: Nem fizikai formátum elsősorban, hanem egy album. Annak a tradicionális...
2: Tehát összegyünk össze 12 dalt,
0: aha,
2: és azt
0: igen, egyszerre... tudom, hogy ez most már nem divat, de, de azért az mégiscsak egy manifestációja egy pályafutásnak, hogy na, akkor ez itt egy kész, ezt kiadjuk, és akkor ez tök jó, ezzel lehet demonstrálni, hogy mihez értünk.
3: Az inkább érdemes ezt megtenni, a stúdiózás aktusa felől, nem is az, hogy hány dal vagy egyszerre, vagy hogy jön ki, hanem ezt meglépni, ezt a munkát beletenni, hogy mi most már pedig még intenzívebben töltünk együtt időt, és bemegyünk egy stúdióba, és kijövünk úgy, hogy
0: ott
3: van a kezünkben.
4: Tulajdonképpen abszolút kezdünk arra fele menni, mivel ugye a népiből indultunk ki, ezért ugyanúgy, mint a népdalok, ugyanúgy forognak ezek a... hogy játsszuk, azért megvannak a daloknak a szerkezete is, a többi maradandó dolgok, de hogy mivel még mindig alakul, ezért...
0: Hát fog is, ezért remélhetőleg. Lezen.
4: Hát igen.
1: Nem akarjátok lerögzíteni?
3: Ha ezt ilyen pillanatképeknek tekintjük őket, akkor de hogy befejezetnek, szerintem nagyjából soha nem fogjuk gondolni, és nekem mindig ez is volt izgalmas a dalokban. Néha vissza is nézünk, hogy ez hogy hangzott mondjuk egy évvel előtte, és hát elég sokat elmond így a hát az együtt megtett útról igazából.
0: Föl is veszitek a koncertjeiteket ezek szerint.
4: Igen, általában.
0: Igen, tudom, az nagyon hasznos tud lenni egy visszahallgatás. Azt mondom, a Frank Zappa csinálta azt, hogy kivétel nélkül az összes koncertjét rögzítette. És most még a lakása tele van, hát ugye már meghalt több mint 30 éve, és még mindig tele van a lakása különböző nyersanyagokkal.
4: Azért a próbákat is azért rögzítjük.
0: Hát, szóval... Nyilván.
4: Szóval igyekszünk mindent, hogy az ilyen kis tetsző elkapott részekből is tudjunk építkezni. Szóval sok oldalról.
0: Van valami törzshelyetek, ahol föl szoktatok lépni rendszeresen, vagy mindig máshova hívnak meg?
3: Hát egy kicsit a piknik manufaktúrát én legalábbis az otthonunknak tekintem, hiszen az első koncertjeink ott voltak.
0: Ez van Kismaroson?
3: Ez Nagymaroson.
0: Nagymaroson.
3: Tehát, hogy valahogy nem tudom, szerintem a többiek is így gondolják, hogy oké, ott azért szívesen bármikor.
0: Ott adtuk rezidensek.
3: Meg ott, igen, mert lehet új dolgokat kipróbálni, tehát hogy van egy közönség, ami így ismer meg kedvel minket, és a táncos ötletet is ott próbáltuk ki először. Egy biztonságos közeg, tudjuk mi merre, hány méter, nem egy olyan hely, ahol akkor járunk először, tehát hazai pálya.
0: Na, ez pozitív. András, akartam mondani valamit?
5: Hát csak annyit, hogy Nagymaros, Kismaroson is játszottunk, volt ilyen, ugye a Subi-Lubi próbáján nevű helyen próbálunk, amit főleg Tonya barátom csinált velem együtt, és szervezett, ő egy nagy szervező, és szervezett egy Subi-Lubi fesztivált, ahol az első az 2 napos volt, ahol különböző ott próbáló, vagy helyi zenekarok.
0: Tehát nem volt semmilyen zenei összefüggés a zenekarok között, csak az, hogy mindannyian ott próbáltak.
5: Nem, több stílus volt. És akkor azt hiszem, hogy mi is ott léptünk fel, de akkor még csak egy-két hónapja zenéltünk együtt. Volt 5-6 számunk.
0: Wow.
5: Na mondjuk azt most meghallgatnám a mai, most a mai fülön.
3: Azt, igen, abból van valamennyi felvéve. Igen.
0: Na, én azt mondom, hogy még egy kicsit zenéljünk azért. Most már ugye ti ennyit hoztatok, úgyhogy nem akartam megkeresni azt a felvételt, amit a Kaziban elkövettem ellenetek, mert az sajnos nagyon pocsék hangminőségű, hát egy telefonnal vettem föl. Elküldtem nektek egyébként.
4: Igen, megkaptuk.
2: Kinél? Andrisnál. Néha így elúsznak a dolgok a zenekarban, de szépen lépéssel.
3: 7 ember a közös chatben, az törög néha.
2: Így szoktuk megszavazni a próbákat is, hogy ki jön, ki nem, ki veszett el.
0: Ismerős. Úgyhogy most kaptok, kedves hallgatók, egy kis kolindát meg besodromot, és utána visszajövünk adásba, addig is maradjatok velünk.

0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt még mindig a Tótum Faktum a 90.3-as MHz-en Rénával.
1: És Jerryvel, és a Mehana zenekarral, akik...
0: A négy hetedével. Mehana zenekar négy
1: igen,
0: hetedével.
1: Igen, pontosan, tehát a hét tagból négyen vannak itt, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy most mindenképpen szóba hozzuk, beszélünk a többiekről, az itt jelen nem lévőkről.
2: Mónus Kata, a fuvolista, ő most nincs jelen. Ő, igen, mert hogy itt mindenkinek van valamilyen polgári foglalkozása, nem csak zenész,
0: el sem mondtuk,
2: hogy mimik vagyunk, de...
1: Mik vagytok?
2: Hát most már Katókát most már megemlítettem, ő Zebegényben él, és alkot, van neki egy vállalkozása.
1: Csupa Dunakanyar, mindenki?
2: Hát ja, nem vettem. Mi hárman, mert a Bence is budapesti, meg a Zsejke, meg én. Szóval cipőket készít a Katóka,
0: Wow. Belső
2: cipőket készít megrendelésre, ez most a vállalkozása, és ott Zebegényben, de ki lehet hozzá menni rendelni cipőt.
3: És egyébként meg készít.
2: Már igen. Nem készít nem? Tetoválásokat. Igen, régen tetovált.
3: De olyan szépen.
2: Festményei vannak, nagyon komoly kiállításai vannak. Katóka egyébként textilművész, de azt hiszem, hogy ebben a tevékenységében ő nem foglalkozott ezzel.
4: Ő momén végzett.
2: A momén végzett, igen. Szóval fest és cipőket készít.
0: Van egy Bence.
2: Majd. Ja. Igen.
0: Fordított sorrendben.
2: Friciről meséljen az Andris, jobban Konc, ismeri.
3: Konc Frigyes, ő is Dunakanyarban lakik egy jó néhány éve, és igazából úgy, ja, ő a gitáros.
0: Igen. Most már ő a Dunakanyar legjobb gitárosa.
3: Igen, jazzista.
0: Nem, mert ugye ez a Johnny-ra mondta az Ebzámból a híres kalandra fellemezen. Johnny, a Dunakanyar legjobb gitárosa.
3: Igen, úgyhogy reméljük, hogy Frici az. Végül is azt gondolom, mert úgy ismertük meg, hogy azért szoktak lenni ilyen jam sessionök, említett piknik manufaktúrába, vagy itt a Subirubi próbaterembe. És akkor ott valahogy felbukkant Frici, és hozta a kis szerényen hozta a témáit, és annyira engem például, mint dobost is nagyon inspiráltak inspirált a dallamvilága, meg a ritmika, úgyhogy nagyon, nekem nagyon tetszik a játéka.
5: Nekem a kooperatívsága tetszik nagyon, tehát kommunikál zenével, tekintetével közben, tehát kb. Feltesz egy fél témával egy kérdést, és vagy te bejátszol valamit, és jelzi, hogy ő akkor ezzel menni fog. Tehát egy öröm vele játszani.
3: Iszonyat jó ötletei vannak. Nagyon sokat hozzá.
0: De gondolom, se ő, sem ti nem végeztettek hivatalos zenei tanulmányokat.
5: Hát ő szerintem azért
3: Frici végzett,
5: hogy
3: jazz
0: wow.
2: Szakon végzett. Az, aha.
3: És igen, Waldorfban oktat, meg magánként is.
0: Ja. Úgyhogy... És akkor van még egy Bencétek.
2: Igen, van egy Kas Bencénk, aki polgári állása szerint egyetemi tanár, tanszékvezető a logopédia szakon.
0: Hú!
2: Fantasztikus koponya. Én őt a Katánk zenekarból ismerem. Meghívtak egy lemezre, hogy közreműködjek, és akkor ott a próbákon ismerkedtünk meg. A Katánk gyerek koncerteket ad, gyereklemezeket, és már 20 évesek voltak tavaly novemberben. Szóval elhívtam Bencét, őt nagyon érdekelték a páratlan ritmusok, mert mondta, hogy mindenféle stílusban játszott. Nagyon szereti a heavy metalt, hazafele a kocsiban mindig kemény metalt hallgat, és mindenem dobol, aminek van hangja.
0: Ahogy egy doboshoz az illik.
2: Igen,
0: hogy
2: te... Viki nekem szokott panaszkodni, hogy...
5: Már megint Slayer van.
2: Jaj, remélem nem hallgatja.
0: Ráadásul a dobosoknál ugye az is még egy külön skill, hogy ellentétben mondjuk egy gitárossal vagy szaxofonistával, nekik kell tudniuk egyszerre játszaniuk egyik kezükkel 3/4-et, a másik kezükkel meg 7/4-et.
2: És a Katánkban még énekelni is szokott. Igen. Tehát, hogy úgy dobol, hogy énekel. Tehát én nem tudom, szerintem 5 fele tud gondolkodni egyszerre.
0: Ez nagyon ritka egyébként. Ilyen volt a Phil Collins, amíg szegény még dobolt, meg a Christian Wander a Magmából. És nagyjából itt meg is áll a sor.
2: Igen. Hát szóval ő Bence.
0: Szép. Na, és ti akkor, hogyha már a többi polgári foglalkozásról volt szó, mivel keresitek a pénzeteket?
2: Én tanárnéni vagyok. Egy középiskolában, művészeti iskolában tanítok, tanműhelyben divattervezőket, kivitelezésre, és jelmeztervezőket is kivitelezésre, és technológiára, és szabásmintakészítésre, és anyagismeretre, és átadom a szót a többieknek.
3: Én kertész vagyok, hivatalosan Vácon, meg otthon is kertészkedek, tehát ilyen bióba próbálok minél több finom élelmiszert és zöldséget, gyümölcsöt megtermelni.
0: És ebben meg is lehet élni?
3: Volt időszak, amikor csak ebből, illetve néha azért bevállaltam ilyen kerti munkákat is.
0: Nem mintha a tanárajánlásból meg lehetne élni.
2: De én megélek belőle, köszönöm szépen a sajnálatot.
3: Úgyhogy sok mindent csináltam, hát most épp kertész vagyok.
0: Na, ez komoly.
5: Én szoftvert fejlesztek. Full stack fejlesztő vagyok.
0: Full stack, jó, oké. Én csak frontendes.
5: Full stack fejlesztő vagyok.
0: Full stack, jó, oké. Én csak front.
5: Láttam a mail signature-t.
0: Zsajka?
4: Én diák vagyok, és multifunkcionális művész. Hogyan lehet ezt így fogalmazni? Hát honnan is kezdjem? Most fogok végezni egy színész szakgimnáziumban, és felvételizek a Táncművészeti Egyetemre, balettszakra, mert én 7 évet balettoztam az Operaház iskolájában, a Magyar Nemzeti Balett iskolában, és amikor nagyjából 4 évvel ezelőtt abba hagytam, akkor elkezdtem így más tánc műfajok felé is.
0: Mondtad, hogy indiai táncot például.
4: Igen, indiai
0: klasszikus odisszi. Vagy azt csinálod rendszeresen?
5: Hát nem már profi. Na.
4: Na jó, 2,5 éve tanulom, az indiai nagykövetségen kezdtem el tanulni, és még kevesebb, mint egy év után kimentem Indiába egy odisszi világfesztiválra, nemzetközi fesztiválra fellépni.
0: De ez ilyen táncfesztivál,
4: kifejezetten, és mikor visszajöttem, akkor lettem tisztában azzal, hogy ott olyan guruk és olyan táncosok léptek fel, akik profi szinten 20-30 éve nyomják az ipart, úgyhogy köszönöm a balett és a magyar néptánc. Ezen kívül hát ugye, színészet, ének, táncolás, filmezés.
0: Az nem fordult meg fejedben, hogy esetleg valamilyen hangszeren kezdjél el játszani, vagy neked inkább a tánc és az ének a mindent? Csak ki kell húzni.
4: Igen. Hát én az énekelést nem énekeléssel kezdtem, hanem hegedüléssel, meg pásztorfurujázással. Úgyhogy egyébként édesanyám a rádiózenekarban hegedűművész. Úgyhogy a hegedülés ez így onnan jött. Én népi hegedülni tanultam, és még mindig csinálom hobbiból. Gitározok hobbiból. Most anya turnéról hazahozott egy szaúd-arábiai úd.
0: Úd, igen, ott. Igen.
4: Hogy azon szórakozott.
0: Volt egy nagyon híres údművész, iraki údművész, a Munir Bashir, akinek egyébként a fia is ezen a vonalon mozog, őt nevezik az iraki Bartók Bélának. Ő volt az, aki összegyűjtötte ott Mezopotámia szerte az összes ilyen kisebb népzenét, és ez van egy fantasztikus lemez dobozolt, ilyen 8 szögletű doboz van, ráadásul azt hiszem van benne 5 különböző lemez, kinyitod, és a Saddam Hussein vigyorog rád a
5: bearapot.
0: 80, meg tudom én, 4-ben adták ki talán a Saddam rezsim kellős közepén. Apám jól ismert a Munir Bashirt, hogy fordított neki, úgyhogy...
1: Beszéljünk még arról, hogy hol fogtok fellépni legközelebb, milyen programokon lesztek jelen. Tudtam, van egy valami, ami például tiloshoz is kapcsolódik.
5: De jó, hogy szóba hoztam. Június 8-án fellépünk a Tilos Maraton Világzene napján. Nagy hőseinknek, a Zubojnak melegítjük be a színpadot.
0: Béla!
5: Óriási felelősség. Béla egyébként az első koncertünkön beugrott játszani az egyik nótában, még ismaroson. De képzeld el, hogy ott izgul a zenekar, gyakorlatilag az első fellépésén összerakta pont a dalokat, és egyszer csak jön fel Ágoston Béla, és közé, hogy hello, Ágoston Béla vagyok. És inkább azt mondaná, hogy tudom. Szóval most nekünk az lesz a dolgunk, hogy egy jó bemelegített színpadot adjunk át neki.
0: Aha.
5: Illetve játszunk a Waldorf-es táborban július 4-én. Uh-huh. Ami zebegényben lesz a Szőnyi táborban. Elképesztően barátságos, kedves, nagyon jó hangulatú kis

0: összerakva, mögötted ott kanyarog a Duna, tehát kimondottan inspiratív, szép.
1: Az szép.
0: Ez egy intimebb koncert, ezt legalábbis én arra számítok, hogy ez kevésbé a...
1: Nem ilyen táncos, hanem inkább ilyen csendes ülős.
2: Hát kultest, úgyhogy kultúrális. Majd tilosan tombolunk.
1: Az, mindenképpen. Vélának be kell melegíteni. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Ők voltak a Mehana zenekar, mi voltunk a Totum Faktum, két hét múlva megint jövünk, ti addig hallgassatok továbbra is Tilost. Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

Lázár Ervin, a hétfejű tündér. Nem volt nálam csúnyább gyerek Rácpálcegre sem. Azaz, hogy mit beszélek, hetet hét országon nem akadt nálam csúnyább gyerek. A lábam gacsos volt, a hasam hordóhas, a fejem úritök, az orrom ocsmonda, egyik szemem balra nézett, másik szemem jobbra nézett. Hívtak emiatt Kancsalnak, Bandzsalnak, Sandának, Bandzsának, Kancsinak, Bandzsinak, árokba nézőnek. Tyúk mellem volt, suta voltam, fülem, mint az elefánté, harcsaszám volt, puklis karom, a termetem gírbegúrba. Hát ilyen csúnya voltam. Vagy tám még annál is csúnyább. Úgy szégyenkeztem emiatt, ahogy még senki Rácpálcegre sem. És fort bennem a düh, emésztett a méreg, rágtam magam, elöntött az epe. Miért vagyok én ilyen csúnya? Kiért? Miért? Mi végre, ki végre? Két zenész lakott a szomszédomban Rácpálcegresen, jobbról Rácegresi, balról Pálcegresi. Rácegresi tudott furuljázni, Pálcegresi nem. Rácegresi azt mondta nekem, csúnya vagy, de azért rád is süt a nap. Ha egyszer jó szíved lesz, el is felejted, hogy csúnya vagy. És meg is szépülsz tőle. De én nem jó akartam lenni, szép akartam lenni. Mérgelődtem, acsarkodtam, kardoskodtam, epéskedtem. Pálcegresi meg azt mondta, olyan randa vagy, hogy nem lehet rád nézni, hát téged elvarázsoltak. Ez a hétfejű szörny varázsolt el téged biztos, aki itt lakik csodaországban. Azt kellene megölnöd. De amikor olyan szépen énekel, mondtam neki. Pálcegresi legyintett. Álnok ének az, mondta. Így csalja törbe az áldozatait. Ez a hétfejű szörny, vagy hétfejű sárkány, vagy hétfejű boszorka ott élt hozzánk közel. Mert Rácpálcegres a négyszögletű kerekerdő közepén van, és innen csak egy ugrás Ajachtan Katurbani király fazsindejes palotája, és a palota mögött meg rögtön kezdődik csodaország. Ott lakott ez a hétfejű micsoda. És esténként gyönyörűen énekelt hét szólamban, mind a hét szájával más szólamot. Hát ő varázsolt el engem. Ő miatta lettem ilyen rút. Na megállj, gondoltam magamban. Elhatároztam, hogy megölöm. Ez az egyetlen lehetőség, helyeselt Pálcegresi a zenész, aki annyira nem tudott furuljázni, hogy már nem is akart. A furujája is tömör alany volt, lyuk se volt rajta. Ettől kezdve minden nap edzettem, hogy legyőzhessem a hétfejű szörnyet. Hétfőn sárkánytejet ittam, kedden láncsát szórtam, szerdán karddal hadakoztam, csütörtökön baloskával, pénteken péklapáttal, szombaton szabjával, vasárnap vassal, vérrel, vencsellővel. Meg is erősödtem hamar, s egy éjszaka nekiindultam. Karddal, láncsával, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. Megöllek, gonosz szörny, megöllek, elvarázslóm, ropogtattam a fogaim között. A talpam alatt rítogáltak a füvek. Csak mentem, bim, bum, mit nekem füvek? A fejem felett recsegtek, sírdogáltak a fák. Csak mentem, dim, döm, mit nekem fák? Az ég sóhajtozott, a föld nyöszörgött. Csak mentem, zics, zuty, mit nekem ég, mit nekem föld? Hajnaltát értem csodaországba, még alig-alig pirkadt, de rátaláltam a hétfejűre. Ott aludt egy eukaliptuszfa alatt, be volt hunyva mind a 14 szeme. Nosza, nekiestem. Sutty, levágtam az első fejét, mintha egy húr pattant volna el, földtől holdig érő, megzengett a világ. Fölébredt persze, álmélkodva bámult rám 12 szemével. Nem kíméltem, nyisz, levágtam a második fejét is. Illatok szabadultak ekkor, kikeríts, fodorment a kakukkfű, orgona és nácisz illata. Felém nyúlt, meg akart fogni, de nem hagytam magam. Dolgoztam keményen a karddal, láncsával, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, bencsellővel. Lehult a harmadik feje is. Források, csermelyek bugyogtak fel egy pillanatra. A negyedik is,
aranyhajfonatok libbentek, s tűntek el a fák közt. Az ötödik is. Felcsilingeltek, s elhaltak szánhúzó lovak téli csengettyűi. A hatodikat nagyon féltette, húzta, óvta, de nem menekült, lenyisszantottam. Harang szólalt meg akkor, sok békességes harang. Egyre halkabban, egyre halkabban. De akkor, jaj, elkapott. Szorosan magához ölelt, mozdulni se tudtam. A fejem épp a mellére szorult, hallottam a szívdobbanásait. Kopp, kopp, dobogott a szíve. És azt kérdezte tőlem, mit vétettem én neked, emberfia? Megölhetsz, mondtam neki, szétroppanthatsz, de akkor is jól tettem, amit tettem, mert ilyen csúnyává varázsoltál. Én vagyok a legcsúnyább ember a földön. Fölpillantottam, megláttam a szemét. Fény lett a szeme, mint a szép távoli csillag. Megláttam az arcát, tavak jóságos tükre, föld barna nyugalma, templomok békéje, májusi réteg szépsége. Ilyen volt az arca. Te bolond, mondta kedvesem. Megcsókolt jobbról, megcsókolt balról, és megcirógatott. Ez nem öl meg engem. Ez nem varázsolt el engem, ez nem bánt engem, ez szeret engem. És már sírtam is, te Úr Isten, hat fejét levágtam. Elengedett. A szeme tükrében megláttam magam, a lábam egyenes volt, a hasam sima, a fejem hosszúkás, nem voltam se bandzsa, se lapátfülű, se tyúkmellű, se harcsaszájú. Térdre estem előtte. Nem érdemlem én ezt, mondtam neki, változtass vissza rúdtá, hiszen hat fejed levágtam. Jaj, csak visszaragaszthatnám. Rázta a fejét, hogy nem lehet. Mosolygott. Ekkor kelt föl a nap, rásütött. Akkor jöttem rá, hogy hiszen a hétfejű tündért akartam megölni, a világ legjóságosabb tündérét. Balga ésszel hat fejét levágtam. Mi lesz, ha ez az egy feje is elvész? Engedd meg, hogy a testőröd legyek, engedd meg, hogy őrizzelek, mondtam neki. Bólintott. Soha többé nem mentem vissza Ráczpácegresre, ott maradtam a tündért vigyázni. Őrzöm őt ma is. Láncsával, karddal, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. Ne is próbáljatok rossz szándékkal közeledni hozzá. Nem engedhetem bántani. Mert egy bolond levágta hat fejét, csak egy maradt neki. Erre az egyre vigyázzunk hát mindannyian. Láncsával, karddal, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. És szeretettel.

Piros malac. Egyszer volt, hol nem volt, volt az egyik faluban egy olyan asszony, akinek sohasem volt gyermeke. Egyszer aztán elszólta magát az asszony, hogy nem bánná már, ha jóisten egy kutyakölyköt adna neki, azt is felnevelni, csak legyen, akiben örömet eljék. Telt múlt az idő, egyszer csak született neki egy gyermeke. De ez nem gyerek volt, hanem egy kis malac. Akkor jutott csak eszébe az asszonynak, hogy ő egyszer már elszólta magát. De hát mit csináljon, ha már megvan, csak fel kell nevelje. Már iskolába jártak a 6 éves gyermekek. A kis malac is odafejlődött, hogy már egykorba került velük. Összeültek az asszonyok, hogy szoktak beszélgetni. Piros malac mindig ott ült az anyja mellett, mindig ott kuncogott. Hallja el, komám asszony, ez a kis malac azért visít, mert menne az iskolába a többi gyerek után. Hát ne üzenek már én belőlem csúszságot, mondta a piros malac anyja. Nagyon szégyelte, hogy neki csak egy ilyen gyereke van. Na de a többi asszony addig beszélt neki, amíg csak elküldte piros malacot az iskolába. Ott megvisított a tanító úrra. A tanító, hogy elhallgattassa, odalökött neki egy könyvet. Mindjárt elhallgatott piros malac. A kis orra járt betűről betűre, tanult olvasni. Egyszer a gyerekek elindultak, hogy mennek földjére precedni. A kis malac is menni akart, de az anya nem akarta engedni, hanem a szomszédasszonyok addig beszéltek, hogy csak elengedte. A többi gyermek kosarat vitt, a kis malacnak is kellett. A kis orrára tették, és azzal elindultak. A szomszédban volt egy kisfiú, éppen annyi idős, mint piros malac. Az anyja lelkére kötötte, hogy nagyon vigyázzon a kis malacra. A fiú meg is fogadta a szavát. Május hónap volt, mikor ért a földélper. Kimentek mindegyütt az erdőre. A kis malac elmaradt a többitől, levetette a malacbört. Hát mikor levetette, hetet-hét országban eszékteremtés nem volt, sem Dunán innen, sem Tiszán túl. Hamar teleszette a kosarát, akkor aztán újra felvette a malacbört, s ment a többi után. A szomszéd fiú ezt mind látta, de egy szót sem szólt. Hát, piros malac csúfáltett bennünket, mondták a gyerekek, mert sokkal többet precedett, mint ők. Mentek hazafelé. A szülők már sokallották, hogy a gyermekek oda vannak, kiállottak az útra. Nézzétek csak, piros malac is hoz földiepret. Ki szedette le a kosarát? Piros malac, mondta a fiú, de egy árva szót nem szólt arról, hogy ő mit látott. Mikor kikerültek az iskolából, eljártak a fiúk a lányokhoz estézni. A fiú elment estézni piros malacékhoz. Az apjával az anya csak nézték, sopánkodtak, hogy valami mit akarhat ez a szegény fiú ettől az oktalan állattól. De a fiú nem tágított, csak is odajárt. Egyszer eljött az ideje, hogy a legény megházasodjon. Kit veszel el, fiam? A szomszédba való piros malacot. Ne hozz szégyent a fejünkre, fiam, lád, tisztességben megvénültük, most akarsz hírbe tenni bennünket. De a fiú kötötte magát, hogy ő csak kis piros malacot veszi el. Összeszedte a komáit, elmentek kérőbe. Azt mondja az apja, mikor odaértek, az én fiam soha meg nem házasodik, ha piros malacot hozzá nem adják. Piros malacot is megkérdezték, az megmozgatta a fejét, hogy igen. Jegybe jártak addig, ameddig. A lakodalomban ott volt az egész falu, de még a szomszéd falu is. Ha eddig nem láttak csodát, hát lássanak most. Piros malac ott ült a legény mellett a mennyegzőn. Akinek kedve volt, az mulatott, akinek nem, csak nézte. A vacsoránál a vőlegény elfoglalta a főhelyet, hozzá fogtak vacsorázni. Mikor megvacsoráltak, a fiatalok felmentek a padlásra, mert akkoriban az volt a szokás. A vőlegény az anyának elmondott mindent. Azt is megmondta, hogy mikor ő lelöki a malacbőrt, az anyja égesse el. Csináltatott titokban mennyasszony ruhát is, olyat, hogy gyönyörűség volt nézni. Bandaszónál mentek fel, avval jöttek le. Volt bánat, amilyen volt, de lett olyan öröm, hogy ki se lehetett mondani. Mindenkinek tetszett, mindenki csodálkozott, mert még senki sem látott olyan szép mennyasszonyt, mint amilyen piros malacból lett. Volt a faluban egy öreg legény, Szakács János. Azt mondja az anyjának, anyám, én megházasodok. Kit vennél el, fiam? A szomszédban van egy koca. Azt. Hát az idős legény 5-6 embert megkért, hogy menjenek el vele megkérni a szomszéd kocáját. Eleget erősködött a szomszéd. Oktalan állat az nem piros malac. Szaporára tartjuk, mi azt nem férhez adni. De a kérők csak mondták a magukét. Mennek az olba, a kocogrott az ajtóra, a hordókötelet előkerítették, a négy lábát összekötötték, de kegyetlenül visított. Amikor a legény meg akarta csókolni, hát uram, fiam, majd leharapta az orrát. No, lett is nevetés a faluban. Mindenki tudta, hogy piros malac
nincs több. Eddig volt, mese volt.

Az igazságtevő királyné, avagy kié a csacsi, Rostás Farkas György meséje. Az erdő szélen élt egy szépségéről és okosságáról híres cigánylány a szüleivel. Egyszer arra lovagolt a király, és meglátta a lányt. Azon nyomban beleszeretett, így szólt hozzá. Mától fogva te vagy a királyné, de van egy kérésem. És mi lenne az? Tudom, hogy te nagyon okos lány vagy, és mindig segítesz azoknak, akik hozzád fordulnak. Ígérd meg, hogy nálam nélkül nem adsz senkinek sem tanácsot. Szavamat adom rá, úgy lesz, ahogy kívánod, felséges uram. Csak szeress, ahogyan én téged. Nagy boldogságban éltek a palotában. Egy nap a király így szólt a lányhoz. Kedves feleségem, el kell utaznom, de nem sokára visszajövök. Rendben van, felséges uram. Ne feledd, adott szavadat. Ha jön valaki tanácsot kérni, ne adj senkinek sem. Várjanak meg, amíg hazaérek. Úgy lesz, ahogy kívánod. A király elutazott. Másnap reggeltől estig esett az eső. Két koldus járt a sáros úton. Mindkettőjüknek volt felesége, és egy-egy taligája. Az egyik koldus taligáját szamár húzta, a másikat pedig maga a koldus és világtalan felesége. Időközben beesteledett, a palota mellett vertek sátrat. Mivel nagyon fáradtak voltak, hamar elaludtak. Éjjel a szamár lefialt. A kis csacsi a vakasszony taligája alá vergődött. Mikor reggel a koldus felkelt, oda kiáltott a feleségének. Hé, asszony, ide néz, megfiadzott a taligánk. Hála Istennek, most már nekünk is van szamarunk, nem nekünk kell húzni, mondta a vakasszony. Mikor a másik koldus is felkelt, látjám, hogy egy kis csacsi van odakötve a vak taligájához. Megdörzsölte a szemét, azt hitte rosszul lát. A taliga nem fialhatott szamarat, ez csak is az övé lehet. Oda ment a taligához, hogy a kis szamarat elhozza onnan. A másik ember nem engedte. Ez a szamár az enyém. Itt találtam a taliga alatt, csak is a taliga fialhatta. Hát már hogy mondhat ilyet? A szamár az enyém, az én szamaram fialta. Nem úgy van az? Enyém a szamár, mert a taliga alatt találtam, a feleségem is tanúsíthatja. Addig-addig vitatkoztak, amíg összeverekedtek. Jól helyben hagyták egymást. A nagy csetepatéra kijött a királyné a palotából. Jó napot, felséges királyné, köszöntötték illendően. Jó napot, emberek, miért vagytok ilyen nagy zajjal? Tégy igazságot, felséges királyné, nekem van egy szamaram, neki nem volt. Az éjjel a szamár lefialt, ez az ember meg a kis szamaramat a taligájához kötötte. Ő azt állítja, hogy a kis szamár a kocsija alatt volt, ezért a kocsi fialta a szamarat. Így a szamár az övé. Igenis az enyém, szólt közbe a másik koldus. A taliga alatt találtam, a feleségem is tanúsíthatja, ő is látta. Igen, miénk a szamár? Én is láttam, hogy a mi taligánk alatt van, mondta a vakasszony. Ha láttad, hát láttad, mondta a királyné. De én nem tehetek igazságot köztetek, várjátok meg a királyt, majd ő elrendezi a dolgotokat. És hol a király? A király elment a smaragd folyóhoz aranykölest őrizni, mert a halak kijárnak a vízből, és lelegelik a kölest. Már megbocsásson, felséges királyné, szólt a vakasszony, de hogy lehet az, hogy a halak kijönnek a vízből, amikor nincs is lábuk? Ez is olyan furcsa dolog, mint hogy a vak lát, vagy hogy egy taliga szamarat fial. A vakasszony nagyon elszégyelte magát. Közben a kis csacsi kötele eloldódott, és az anyjához ment szopni. Látjátok, emberek, nem kell a királyt megvárnotok, a kis csacsi tudja az igazságot. De hát velünk mi lesz? Kérdezte a vakasszony. Nekünk nincs szamarunk, magunk húzzuk a taligát. Kaptok tőlem egy szamarat, de most menjetek Isten hírével. Nagyon köszönjük, felséges királyné asszony. A koldusok sietve eltávoztak a palotából. Estére hazaért a király, megvacsoráztak, majd így szólt a feleségéhez. Mondd el, mi történt, míg távol voltam. Jött ide két koldus. Az egyiknek volt szamara, a másiknak nem. A szamár megellett, és a kis csacsi a másik koldus taligája alá került. A vakasszony is azt állította, hogy az övék a csacsi, hiszen ő is látta, hogy az ő taligájuk alatt van. Ezen aztán hajba kaptak. Mindketten a magukénak akarták a csacsit. Mondtam nekik, hogy várják meg, király uram, míg visszajössz a smaragd folyó partjáról, ahol őrzöd az aranykölest a halaktól.
A vakasszony erre megkérdezte, hogy hogyan jöhetnek ki a halak a vízből, amikor nincs is lábuk. És mit feleltél neki? Azt, hogy ez is úgy lehetséges, ahogyan egy taliga szamarat fial. Közben a kiscsacsi éhes lett, és odament az anyjához szopni. Mondtam nekik, látjátok, a kiscsacsi tudja az igazságot. Aztán kibékültek, és elmentek. Nem tartottad meg a szavad. Törvény szabtál nélkülem. De kedves uram, a kis szamár adta az igazságot. Ő tudta, ki az anyja. A lényegen ez nem változtat, megszegted a szavad, nem akarlak többé látni. A palotából egy dolgot vihetsz csak el, azt, ami neked a legkedvesebb. Jól van, kedves uram, elmegyek, de kérlek búcsúzóul, ígyunk meg egy pohár bort. Rendben van. A királynő kitöltötte az italt, és észrevétlenül altatót tett ura poharába. A király megitta a bort, és azonnyomban elaludt. A királyné behívatta szolgáit. A királyt kopott gúnyába öltöztették, majd levitték a hintóba. A királyné apja kunyhójához hajtatott. Vigyétek be a királyt a házba, aztán elmehettek. Holnap délben legyetek itt, de egy percet se késetek, mert a fejeteket vétetem. Igenis, minden úgy lesz, ahogy parancsolt a felséges királyné asszony. A király csendesen aludt a gajakkal fedett kunyhóban. A tetők is csípni kezdték, és vakarózni kezdett. Jaj, hol vagyok? Csak aludj, jó helyen vagy. Azt álmodtam, hogy jaj, valami belém csípett. Vakard meg. A király már mindenütt vakarózott. A sok csípéstől egészen felébredt. Látja ám, hogy valamiféle kunyhóban van rajta, meg ócska göncök. Hol vagyok? Itt vagy a szüleim kunyhójában. Hogy kerülök én ide? Hát elzavartál a palotából, és azt mondtad, azt vihetem magammal, ami nekem a legkedvesebb. Én téged hoztalak el. Ide hallgass, te asszony. Belátom, hogy te nagyon okos vagy. Pedig apád csak egy szegény cigány halászember. Visszaviszlek a palotába, apáddal, anyáddal együtt. Meg tudsz-e nekem bocsátani, amiért elzavartalak? Meg, felséges király uram. Mától fogva te szabod meg a törvényt. Okos is vagy, ügyes is vagy, rád bízhatom az országot. És most mehetünk. Még nem lehet, majd csak holnap 12 órakor. Hogy-hogy? Kérdezte a király. Majd meglátod? Másnap pontban 12 órakor megállt a hintó a kunyhó előtt. Mindannyian beültek, és hamarosan a palotába értek. Telt múlt az idő. Békében, szeretetben éltek. A nép is megszerette a királynét, mert okos törvényeket hozott. Máig is élnek, ha meg nem haltak.

Mosonyi Alíz, apróságok boltja. Az apróságok boltjában apróságokat lehet kapni. Apró ruhákat, apró cipőket, apró kalapokat, apró esernyőket, az apró ruhákhoz apró gombot, az apró cipőkhöz apró fűzőt, a kalaphoz apró virágot. Jön egy vevő, vesz egy apró ruhát, a ruhához apró gombot, a cipőhöz apró fűzőt, a kalaphoz apró virágot, apró pénzzel kifizeti. Hát az esernyőhöz semmit se lehet kapni? Semmit, semmit, mondja az apró boltos. De kár, mondja az apró vevő, akkor nem leszek esernyőt. Sóhajtozik az apró boltos, mind megmarad az esernyő, nem veszi meg senki. Arra jön egy apró egér, bebújik az apró boltba, nézi az apró ruhákat, ebből nem kérek, nézi az apró cipőket, ebből nem kérek, nézi az apró kalapokat, ebből se kérek. Meglátja az apró esernyőket, egy kis esernyőt ennék. Rág egy apró lyukat az egyik esernyőn, rág egy apró lyukat a másik esernyőn. Jól lakik az apró egér. Jön egy apró vevő. Vesz egy apró ruhát, az apró ruhához egy apró gombot, vesz egy apró kalapot, a kalaphoz apró virágot. Hát az esernyőhöz mit lehet venni? Nézi az apró boltos az esernyőt. Látja, hogy lyukas. Tessék, kérem, lyukat venni az esernyőhöz. Nézi az apró vevő az apró lyukat. De szép lyuk, adja ide, megveszem. Most már mindent lehet kapni az apró boltban. Apró ruházhoz apró gombot, apró cipőhöz apró fűzőt, apró esernyőhöz apró lyukat.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Nature Biotechnology szaklapban megjelent tanulmány alapján kutatóknak sikerült laboratóriumban előállított nyelőcsőszakaszt ültetni törtemalacokba, amelyek az implantátum segítségével normálisan le tudták nyelni az ételt. A módszer a beteg saját sejtjeit is használja. Biopsziából nyert izomsejt előalakokat sertésszövetből készített fehérjeváltba ültettek, majd bioreaktorban érlelték. 8 beültetésből 5 állat érte el a 6. hónapot, normálisan növekedett és szájon át evett. Az implantátum összenőtt a szövettel, új izomrostok, erek és idegek képződtek, kilökődési reakció nem lépett fel. Dr. Marco Pellegrini szerint a módszer lehetővé teheti, hogy a gyermek saját sejtjeiből megépítsék az új nyelőcsövét. Az eljárás különösen fontos lehet a hosszú szegmentű nyelőcső atréziánál, ahol a jelenlegi sebészeti megoldások súlyos szövődményekkel járnak. A kutatók hangsúlyozzák, hogy az eredmények egyelőre kísérleti szakaszból valók. A The Guardian beszámolója alapján a WHO jóváhagyta az első olyan malária gyógyszert, amely újszülöttek és csecsemők kezelésére is alkalmas. A Coartem Baby nevű készítmény cseresznyeízű, folyadékban oldható tablettaként már 2 kilós csecsemőknél alkalmazható. A jóváhagyás közbeszerzést tesz lehetővé a főként szubszaharai afrikai malária endémiás országokban. Afrika egyes részein az egyévesnél fiatalabb gyerekek akár 18%-a megfertőződhet maláriával, 2024-ben közel 610 000 kapcsolódó halálesetet rögzítettek, 3/4-ük 5 év alatti gyermek volt. A gyógyszerfejlesztő cég vezérigazgatója kiemelkedő közegészségügyi mérföldkőnek nevezte a döntést. A gyártó malária endémiás régiókban non-profit alapon teszi elérhetővé a készítményt.
2: Elindult a félszkelő erdei fülesbaglyok országos lakossági felmérése. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívására most a lakott területeken is leggyakoribb erdei fülesbaglyok fészkelő állománya felmérésében tudunk segíteni. A felmérés lényege, hogy az esti szürkület óráitól hallgatózzunk néhány percet, és ezt heti egyszer-kétszer ismételjük meg egészen júniusig. Eközben pedig a fiókák jellegzetes, mással össze nem tévezhető hangját keresünk. Ha hallottunk vagy láttuk a fiókánkat, kövessük az MME honlapját.
0: Ezek voltak a hírek.

Tepa sever, tepa sever, tepa sever.

Ha ha ha!

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo. Hallo.
2: Kórház.
0: Ne, szabad világ. Hallo. Ez itt a szabad világ. Jó estét kívánok, olyan fura hangja van a mikrofonomnak, de az is lehet, hogy csak a fülesben nem hallom. Ez itt a Tilos Rádió 90.3, az éterbe, illetve meg vagyunk mi online is. Van nekünk egy ilyen csodálatos számunk, hogy még az a 2.15, 17, 33?
1: 37.53.
0: Igen, egyben az adószámunk is ugyanez. Remélem megjegyeztétek, mert hogy
2: 8 nap van az adóbevallás.
0: Így van, és ahogy azt van valamilyen reggeli szórakoztató gazdasági műsorból meg kellett tudnom, nem a Tiloson, hogy mintha nehezebb lenne kitölteni ezt. Amit csodálkozom, mert hogy mindig elküldtük kitöltve, de mindegy, hagyjuk. 8 nap van, annyi mindenki szeretné ezt az 1%-et, hogyha valakinek van 1%-a, vagy akár többször 1%-a, és szeret minket, akkor adja nekünk az 1%-át. Mi ez a programajánló volt, ugye?
1: Így van.
0: És akkor a
1: társadalmi
0: célú programajánló.
1: Nem volt benne társadalmi célú felhívás.
0: Jó, akkor legyen program is, az pedig a maraton, ami június eleje?
3: Látható közelségben van.
0: Igen, tehát hogy kőkeményen itt van, nyakunkon van.
1: Öt, mert a hat szerintem a...
0: Igen. Hát a szokásos, hogy ilyen
1: pénteken. Én is a naptáramba.
0: Kezdődik. Szóval azt mondom, hogy most egy ilyen nagy adományozói ablak nyílik, amelyiknek első lépésében az adóbevallás és annak részeként az 1% felajánlással lehet támogatni a Tilost, és utána pedig nem sokkal beindul a nyári szezon, hogy egy kicsit magunkat is ekézzük. Nem tudom, hallottátok-e, mennyi lesz a berugró?
1: Na, három?
0: Öt.
1: Öt.
0: Ami azt jelenti, hogy azért egy családnak a napi beugró, nem tudom, hogy családi napon gondolom, hogy emeldíjas lesz. Én nem. A családi napon hatot kértek.
1: Nem, gyerekeknek nincsen, nem?
0: Akkor 8-at kérnék a gyerekek után.
1: Nem hiszem, hogy van gyerekek után, szerintem nem.
0: Szóval sok az öt. Ugye az van, hogy tavaly év előtti évben engedtük el azt, hogy ez egy ingyenes fesztivál, igen. És van egy ilyen alapbelépő, ami utána persze még mindig a mörcsökön keresztül, illetve egyéb módon lehet
1: támogatni. Hát ugye ez azért is lett, mert hogy ez közben egy több mint egy hetes, 9 napos, 10 napos fesztivál a belvárosba, amire mindenki eljön, és ugye amúgy az összes ilyen szokott lenni. Érted, beugró, tehát hogy ez mind olyan.
2: A belvárossal kicsit vitatkoznék, de oké.
1: Jó, tudom.
0: Hát,
1: igen, én is messze lakok.
0: Attól függ, mekkora a város. Hogyha csak Budát nézzük, akkor ez. Na jó, amit nem mondtunk, az az, hogy ez a kőkemény keddesti drogműsor, vagy a keddesti kőkemény drog műsor, mert hogy vége van. Illetve nincs.
1: Kicsi.
0: Vége van, de nincs. Mert hogy, és akkor itt rögtön bele is vágnék, hogy lehet, hogy így a dicsimnuszokkal kezdeni, igen, kezdjük az, ki, hogyan? Hogy érzi magát így a új szabad Magyarországban? Rendszerváltásból jöttetek, rendszerváltásba tartotok, felszabadultatok, jó érzéseitek vannak, vagy egyszerűen most agyonnyomott hirtelen a 16 év?
1: Én még a bénultságban.
3: Én a hatása alatt vagyok a Karmelita túrának, meg a Rogán minisztérium túrának.
1: Megnézted a ezeket videók? Én még nem néztem meg, de is terveztem. Na mi az? Mit láttál? Mit csinált veled, amit láttál?
3: Olyan, mint amikor van valami forradalom, és így beszabadulnak a diktátor palotájába. Csak hogy Janukovics. Nem ilyen felkelők. Aha, igen, a Janukovics palota. Csak nem felkelők, hanem az új kormány tagjai járnak körbe rendőrök irányításra. Szóval, hogy így a rendőrök mondogatják, hogy mi merre van, mit lehet még megnézni, és hogy ilyen... Hú... Tehát nem is sok pénz van benne.
1: Pompa?
3: Igen, pompa és csillogás.
0: Nem, hogy mondják, ezt nem tagadtak meg az ízlésen túl semmit maguktól. Tehát,
2: nem volt undoruk a luxustól, de hogy nem a Janukovics szintet kell elképzelni, hanem...
3: Hanem sokkal durvább szerintem.
0: Nem,
1: az MNB-s, az szerintem az Janukovics.
3: Nem, de tényleg, tehát, hogy főleg, amit mond benne a Pader Péter is, hogy ezt a Rogán minisztériumot ugye akkor csinálták, amikor már, amikor már gazdasági földbeállás megy, és akkor közben...
0: Covid alatt kezdik, igen. 5 év alatt építik föl, az utolsó 3 évben nincs gazdasági növekedés, óriási hiány, egyébként WC-k,
2: WC-papírok,
0: rekordinfláció, teljes szétesett egészségügy, oktatás, minden, és közben és felhúzol, ez tényleg egy ilyen, hát ilyen svájci.
3: Hogy így... Tényleg,
0: a svájci magánbanknak az ilyen exkluzív lakszám.
1: Lounge-át.
3: Igen.
0: Nem, az is van benne. Tehát ez nem csak a lounge, hanem van ebben minden. Aha, tehát van hogy... kilátótorony, lombkorona nélkül, de amúgy jó kép. Tehát, hogy, mármint, hogy szerintem az egyetlen, ami benne értékelhető, az az, hogy amúgy jó helyen van a kantin.
3: Aha.
0: Mert fönt van az emeleten, és szét lehet nézni, meg jól néz ki a kilátó, de hát egyébként tényleg az van, hogy egy minisztériumban közpénzen, tehát miért építesz kilátót?
3: Jó, de nem az van, tehát tényleg, tehát nem szeretném, vagy szóval nem elvárás, hogy szar helyen dolgozzanak a köztisztviselők, tudod, tehát nem ez a probléma, oké, a várban van, onnan jó a kilátás, de hogy ezek a minőségi anyagok, tudod, hogy így ott van az Orbán Viktornak, tehát a miniszterelnöki részben is van egy ilyen ágy, tudod, egy puritán vasárgy, de így ránézel arra a vasárgyra, és tudod, hogy nem tudom, 1,5 millió forint volt.
0: Hát igen.
3: Tudod, tehát így úgy néz ki, hogy tényleg...
0: Tök jó, hogy egyébként maga Magyar Péter is ugye a később valamelyikben már bevágva a régi, ez legalább 15 éves kis interjút a Rogánnal, hogy ugye ő nem, tehát élből nem tud luxizni, hiszen ő egy egyszerű paraszt gyerek. Amire ugye...
3: Urizálni csak urak tudnak.
0: Így van, és egy paraszt gyerek. És arra ez volt ugye most a reakció, hogy még nagy szerencse, mert mi lehet volna luxizni kezdve. Urizálni. Na mindegy, és ez még mindig fog kifelé törni. Na de. És
3: szóval, akkor... hogy ez a pofátlan pazarlásnak, ez tényleg ilyen mellbevágó, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a... És egyébként meg, hogyha most ilyen, nem tudom, kicsit, nem tudom, elemzői szemmel nézve meg, hát... nem tudom. Tehát egyébként jól csinálta, tehát ez egy nagyon jó fogás egyébként, tehát ez, ennek az egész
1: az
3: Facebook úgy kormányzásnak, úgy. De hogy tényleg nagyon-nagyon hatásos, hogy így nem tudok fanyalogni ezen.
0: Voltatok a Kossuth téren szombaton?
1: Én voltam.
3: Én nem.
2: Köszönöm.
0: Szóval persze teljesen ízlésbeli kérdés, hogy kinek mi tetszik, de hogy ott népünnepé volt.
1: Abszolút.
0: Ami számomra is olyan hihetetlen volt, hogy mondjuk a 12-e ilyen felszabadulós, ilyen kirobbanó, kiszakadó után egyébként újra tud ez még működni, és az volt. És ez tök jó dolog, tehát hogy valószínűleg kevésbé lesz a következő időszakban még ilyen élmény, hogy ennyire felszabadult, kiszakadó.
3: Igen, és most olyan, hogy kapott a budapesti értelmiség is, tehát azért a presszer fellép, hát azért az...
0: Én is úgy voltam vele, hogy egyébként valószínűleg az utolsó rendszerváltás, ahol még láthatjuk őt fellépni.
3: Hát meg ugye Olá Hibolya, tehát hogy...
0: Fú, igen, de ezeket az elemzők megcsinálják, hogy annyi mennyiségű szimbolika van, hogy hívják, teljesen okos dolgok vannak, tehát ez a bocsánatkérés dolog. Na és akkor majd itt jövünk egy kicsit a drog felé, a bocsánatkérés dolog, hogy az megvan nektek? Hát, ha ti ki tudjátok, vagy pontosítani tudjátok nekem, hogy az volt az információ, hogy a vízhelyzeti kormányzást azt fönn kell tartani, mert hogy egyébként a működtetés szempontjából ennek megszüntetése.
3: Igen, minden leállás. Törvényesség, nem tudom, fekete lyukok lennének.
0: Így van, mint ha beérnád a Google-be, hogy Google, igen. És beszimpantaná önmagát. És hogy... erre az volt a reakció, amelyiket azt hiszem ilyen készpénzszerűen kell, de közben pedig ez is sem teljesen tiszta nekem, hogy még csak mától vannak kormány, tehát hogy bármit, ha módosítani is akart, azt most tudja módosítani még csak. Mert hogy az volt az információ, és elsőre egy teljesen legitimnek tűnt, hogy itt most mindent törvényi erőre emelnek, ami a rendeleti kormányzásban rendeletként jelenik meg, azzal, hogy aztán ezzel eltörölhető maga a vízhelyzeti kormányzás, és majd utána az egyes csomagoknak, mármint az egyes... Hát mivel gondolom, nagyon azt gondolom, hogy szinte minden törvényt, vagy egy jelentős részét, ha komolyan veszik, akkor módosítani kell.
1: Persze.
0: Na de, Akkor ez azt jelenti, hogy minden, akkor ami eddig benne volt a vízhelyzetiben, az most törvény lesz. És ennek a drog törvények is a része. Uh-huh. Magyarán...
3: És ráadásul... Kicsit úgy tűnik, mint a szigorítottak volna, és ezen az üzlet bezárosan, de ez valószínűleg azért van, mert nem, semmilyen szinten nem figyeltek oda a részletekre ez ügyben. Tehát, hogy most benne lett, hogy...
0: Nem szigorítottak, hanem belekerült az, hogyha jelenti a
3: hát, hogy köteles, igen, hogy kábítószerkereskedelem, vagy kábítószerkészítésének elősegítése, tudatmódosító anyaggal visszaélés, üzletén teljesítményfokozószerrel visszaérés, az üzlet területén történő elkövetése, megelőzése érdekében mindent tehát hogy jogosultak, vagy hogy is van, hogy a működési engedély jogosult, hogy köteles megtenni minden intézkedést ez érdekében, hogy megelőzze ezeket a...
1: Aha.
3: Tehát, hogy végülis most emelkedett törvényről az, hogy itt rátolják a felelősséget a szórakozó helyekre.
1: Nekik jelenteniük kell, hogyha bármit, ha valaki árul, ha valaki csencsel, ha valaki csinál, ha bármi, akármi.
0: Na, szóval hogy az van, hogy ugye senki nem gondolta, vagy csak a szívem én, hogy amúgy itt az új kormány felállásával így egy pillanat alatt lehet így megváltoztatni dolgokat, és egyebek.
1: És durrannak a nagy cigik.
0: De hogy közben pedig itt így, igazából ebből a szempontból, tehát most akkor van egy olyan helyzet, először is, ez nektek megvan ez az információ? Tehát, hogy ez a hír, hogy ez törvényi erőre, tehát igen, akkor ez most fog történni, magyarán, ez a vészhelyzeti kormányzás kivezetve, vagy vészhelyzeti rendeleti kormányzás kivezetéséhez van, de közben pedig egy törvényi erőre emelkedik az eddigi legszigorúbb drogtörvény, azzal, amelyik egyébként pontosan megnyomorította. Tehát ilyen teljesen európai kívüli hangulatú törvénykezési, illetve Európán belül a legszigorúbb, stb. Hogy akkor most vagyunk egy olyan helyzetben, hogy valamit tovább szigorítottunk, de közben pedig kacsintunk, vagy azt mondjuk, hogy hát erre majd visszatérünk, de addig
1: ez nem volt cél, csak így alakult, ugye?
0: Hát jó, de hogy akit ma elvisznek, meg akit holnap elvisznek, azt ez alapján
1: igen.
0: Mérik meg.
1: Igen.
0: De hogy akkor csak most nem ez a fontos, vagy akkor...
1: Hát azt gondolom, hogy ez sajnos, ez valahol nagyon lista végén kullog a drog.
0: Tehát akkor ez még lehet, hogy évekig velünk lesz?
1: Hát az kérdés szerintem, hogy mi lesz az eljárásra, nem? Meg hogy mi lesz a... Igen, tehát hogy ezt hogy fogják kezelni a bíróságok, hogy fognak alakulni
3: az elméletileg eljárások? Tehát az a mondás, hogy ez most törvényről emelkedik, minden, mert különben holnap megszűnne a vészhelyzet, és akkor ezek a rendeletek mind hatályukat vesztenék. És hogy akkor utána viszont a törvényeket majd módosítják. Csak hogy ez... Tehát ilyen szempontból egyébként
0: muszáj lesz
3: végig... Tehát muszáj lesz valamit kezdeniük ezzel a törvénnyel is, a kábítószerkereskedelem.
1: Meg hát ki is kell várni, mert annál rosszabbat, hogy valaki leül, és akkor egy A4-es lapon firkant valami mást, és akkor most...
0: Nem, volt a TISZA programban egyébként egy ilyen addiktológiai rész, és annak kezelése, és az egyébként a még a régi Nemzeti Drogmegelőzési Intézet által futtatott...
1: És akkor mi volt a büntetésről, meg a szankció?
0: Igen, nem, ők az ellátás, tehát ugye az addiktológiai ellátás, hogy azoknak a kereslet ki, tehát ugyanezeket a felosztásban...
1: Ezt eddig elkerülték, tudod, tehát ezzel kapcsolatban, hogy hogyan változna mondjuk tehát a törvényi szabályozások, nem, ők azt mondták, hogy mi az, tehát hogy ilyen... Tehát azt hiszem, hogy így a kultúrája, vagy az attitűd, amivel kapcsolatban meg volt a megfogalmazás, hogy legyen hangsúlyos a prevenció, legyen ártalomcsökkentés, erről volt szó, az nem volt benne, hogy hogyan alakulna a törvényi szabályozás.
0: Na és de hogy akkor mostan az, amikor annyira rossz minden, most a drog kérdésében, hogy most bármit lehet bemondani, és elkezdeni róla beszélni. Olyanra gondolok, hogy...
1: Szinten?
0: Hát mit tudom én, arra gondolok, hogy a... Most ugye a gazdasági növekedés nagyon... fontos cél, hogy így kilépjen ebből. Ahogy
1: a nagy Dávidos speechnek itt lenne az ideje, azt gondolod? De
0: nem. Nem, nem tudok ilyen magas röptű kormányprogramokat kitalálni. Nem, arra gondolok, hogy annak idején, mikor is volt ez, hogy igazán mély ponton volt, mind gazdaságilag, mind a drog kérdésében Portugália.
1: Megy egy jó 20 éve szerintem, nem? Ez már
0: jó, több volt szerintem az. Hát mi már arra hivatkoztunk a 2000-es évek elején a portugáliai, nem angolul be most a neve, ez a legsúlyosabb telep az intravénás használók és hívbetegekként, amit aztán... Na mindegy, csak azt akarom mondani, hogy ott egy teljes legalizáció történt. Dekriminalizáció történt, illetve elindult a gazdasági növekedése Portugáliának. Nem mondom, hogy a kettő között.
1: De hogy véletlen? Aligha?
0: De talán egy jó moment.
3: Szóval, hogy egy próbát megír a szívaset.
0: Szóval, hogy... Tehát ugye az van, hogy szerintem most van az, amikor újra ezekkel elő kell jönni az ilyen egyértelmű, tényszerű dolgokkal, hogy tehát, hogy hagyjuk már ezt a moralizálást. Hagyjuk már ezt a részét, mert hogy a helyzet van, tehát, hogy amúgy egy növekvő jelenlétben van a drog, az emberek hétköznapjaiban. A fiatalok abszolút kockázati tényezők, teljesen kívül esik ez az egész.
1: Figyelj, nagyon előkerült a kampányban a szavazatvásárlós film kapcsán, ugye ez a kistelepülési dizájnerdrog használat. Tehát én azt gondolom, hogy az van, ami annyira elő van, hogy azzal nagyon hamar kell valamit kezdeni, és ott abszolút úgy kell a prevenció, meg az ártalomcsökkentés, mint amennyire
0: szabályos. Mivel amúgy is hozzá kell nyúlni a választási törvényhez, hogy te ott szabályoznád a drogok.
1: Nem, csak azt mondom, hogy nem, azt gondolom, hogy az, ami nagyon ott van az ölébe a Tisza kormánynak, mert a kampányban hangsúlyosan megjelent. Semmilyen más módon nem jelent meg igazából a drog. Így jelent meg, hogy amúgy itt van ez a része, hogy így ketté van asodva, egyrészt beszélünk a szerhasználatáról a kamaszoknak, meg a középosztálynak, és amúgy meg van egy teljesen másik szerhasználat, ami meg azért leszakadó társadalmi rétegekben van, és az jelent meg, az volt jelen a kampányban. Én azt gondolom, hogy ez lesz, aminek a mentén
3: el fognak
1: indulni.
0: Hát világos, csak tehát hogyha most hova fog tartozni ezt
3: amennyire most lehet látni, az egészségügy.
0: Tehát az egészségügy lesz része.
3: Ott lesz egy kormány biztos, ha most
0: az addiktológia.
3: De igen, az addiktológia.
0: És aztán majd a társadalmi összekötők, mint a Bódis Kriszta fogja majd összefogni. Vagy a Radnai Márk? Az ő a népjóléti tárca nélküli miniszter, vagy valami ilyesmi.

0: És igen, meg a munkaügy, meg a lakhatás. Szóval érted?
1: Igen. Tehát, hogy ezek egyébként én is azt gondolom, hogy még mindig, ha ilyen prioritást gondolkozunk, akkor előrébb rakható-e? Ez egy kérdés is, mert hogy a vidék kapcsán már lehet, hogy nem.
0: Tehát, hogy előrébb rakható-e?
1: Hogy mindezek mentén, és után fog, vagy mentén, esetleg után fogsz foglalkozni magával a drog kérdéssel.
2: Aha. Hát, figyelj, tehát egyébként a TISZA programban a rend és biztonság fejezetben van, és amúgy a mi vállalásukat csinálnak egy új korszerű nemzeti drogstratégiát. Ezt kidolgoznak és elfogadnak. Ez gondolom, ez 4 év.
1: Na jó, de akkor figyelj, akkor másképpen mondom a dolgot, hogy én mondjuk akkor a 8. kerületben azt tapasztalom személyesen, meg így visszajelzések alapján is, hogy maga a szerhasználat, illetve annak a nyílt színűsége, az teljesen ilyen, tehát hogy az messze nyílt színűbb, mint mondjuk amikor mi ilyen vízvillogókat nyomtunk.
0: Mint a katérában?
1: Igen, nyomtunk. Mert hogy ott a következményeit láttad elsősorban, tehát hogy voltak ilyen junkie helyek, mint ilyen shooting gallerik, az ilyen elhagyatott épületekben, meg a nyomardrog használat, az teljesen, tehát annak a jelenléte egyben volt, de hogy amúgy ezek a keresgélő emberek, boklászó emberek, tehát hogy inkább azt tudtad, hogy hozzáköthetően a szerhasználathoz, nem pedig magát a szerhasználatnak volt az elsődleges jelen, hogyha nem, persze, eldobált fecskendők. Egyebek. Most ez a kristályfogyasztásával és a pipa megjelenésével és a fóliázással, ez mostanra olyan nyílt színű lehet.
0: Ja, nem tehát kell romházba menni, hanem parkba, padon?
2: Tehát mondjuk szúrni nem szúrtak a parkba, nagyon ritkán. Tehát volt azért, aki a parkba szúrt, de hogy ez egy ritka, és ehhez képest, amikor valamit, nem tudom, el kell szívni egy ilyen biós cigit, azt szerintem simán megy, ez a pipa, ez is megy simán a parkba.
1: Figyelj, ez olyan szinten, hogy most, tehát hogy átnéz egy parkba, bizonyos időszakban, és ott embereket látsz, tehát ránézel, van egy benyomásod az öltözetükről, meg egyebekről, és egy csoportnál vagy, akkor biztos, hogy 10-ből 98 esetben lesz valakinél, akinél
0: aki
1: ott van.
0: Aki fóliázik épp.
1: Nem, pipa megy.
3: Nagyon... Ez az ilyen üvegszerű krep tipából.
1: Igen. Amit mondom, most már több egyszerre láttam, hogy többen felszállnak a villamosra, egy megállóra, amelyik leülnek, és az egyik kiosztja a többieknek a kis pipájukba a cuccot, és utána a következőnél szállnak le, ami azt jelenti, hogy ők akkor körülbelül a következő sarkon fognak fogyasztani. A csoportba verődött fogyasztás, tehát hogy ilyen teljesen ilyen, tehát hogy ilyen mindenfajta ilyen félelemérzetnél, vagy ilyen zavaró nélkül népliget aluljáró kristálylépcső. De szóval hogy azt akarom csak mondani, hogy tehát hogy iszonyúan itt van előttünk, és látható, hogy ahhoz, hogy mondjuk ezek az emberek kapcsolatba kerüljenek a ellátórendszerre, a nem létező ellátórendszerre, és most nem elég triviáliset mondok, lehet, hogy egy szerhasználói füstölőszobát kéne nyitni több ponton, amelyiken keresztül ezek az emberek. Lásd csak egyébként...
2: Hát minimum el kéne jutni odaig, hogy legyen ezt olyan
1: akartam,
2: program, ami...
1: Ezt akartam mondani, hogy amikor ugye van, ami nagyon-nagyon lehangoló, hogy még a 8. kerületben is van egy ilyen politikai félelem a tücsere kimondásától, meg egyebektől, és hogy ez nincs felvállalva, és igazából úgy, hogy csak annyit kéne kimondani, hogy egyébként tehát hozzáférhetőnek kéne lennie, de nem valószínű, tehát hogy olyan változás történt az elmúlt években, hogy nem az a...
0: Hát az a kérdés...
1: Viszont, csak annyi, hogy ha most egyébként, és van rá példa, hogy nyílik éppen addiktológiai központ, vagy valami ilyesmi a 8. kerületben, tehát hogyha egyébként ezt fölvállalva elkezdenének osztogatni pipát, és egyéb ilyen ártamcsökkentő eszközt, az ugyanazt a szerepet tölteni be, mint annak idején a tűcsere az eszközével. És ez egy tökéletes pont lenne egyébként egy ilyenfajta kapcsolódásra, ugyanúgy egyébként a füstölői szoba.
0: Mert, hogy... Nekem az a kérdés, hogy ugye az elmúlt 16 évben annyira ránk telepedett a NER, hogy szerintem nagyon, nagyon sok embert korlátozott abban, hogy mit mer erről gondolni, meg mit mer ebből akár kimondani, vagy magának csak gondolatként megengedni. És engem annyira érdekel, hogy hol tarthatunk ebben társadalmilag, hogy mi az, ami...
2: Hogy pont ezen gondolkoztam a minap, hogy oké, tehát ez, amit már említettünk, a pazarlás, meg a luxus és a fényűzés, de hogy de, de

0: meg a korrupció. De hogy amit műveltek, tehát az sokkal tovább fog tartani, amit a gondolatokkal, meg a nyelvvel csináltak. Tehát mikor, ez most már 12 éve volt, hogy a Tűcserét elkergette Kocsis Máté a kerületből, azóta Pikó már a második ciklusát nyomja.
1: Félpályán.
0: És még mindig nem merik kijelenteni, hogy Kocsis Máté, mert rég sehol sincs, de az még mindig megvan, hát, hogy az ártalom csökkentés
2: mumus lett. Ezt nem lehetett kimondani, pontosan. De nekem az a kérdés, hogy miközben nem lehetett erről beszélni, mert blaszfémia volt a Tűcsere, hogy amúgy, amikor...
0: Szerintem ez sokkal tovább fog tartani, mint
2: nekem az a fantáziám, vagy az a kérdésem, hogy vajon, amikor lekerül ez a nyomás rólunk, hogy tudod, hogy nincs ott senki a nádpálcával, akkor amúgy emberek elmerik-e azt mondani, megmerik-e engedni magukat azokat a gondolatokat.
0: Ez is gyorsan tud változni.
2: Hogy én amúgy azt gondolnám, hogy amúgy nem lenne rossz ez, hogyha ezeket az embereket megsegítenénk, és nem bottal kergetnénk el, csak nem volt komilfó ezt mondani. Hát, tehát, hogy vajon hol tart most az attitűd, amikor nincs NER, akkor mi amúgy mit gondolunk arról, mit gondol a társadalom arról, hogy ebbe fél egy füstölőszoba, meg azt, hogy mi párt adunk embereknek.
3: Tudod, de hogy pont az van, hogy ezért kellene ezt jó kinyitni ezt a dolgot, mert hogy ez annak idején az ártalomcsökkentés, Tűcsere, felügyelt szerhasználó, ez a pragmatizmusból jött. Egész egyszerűen azért, mert nem azért, mert az a istentelen nagy emberszeretetünk és empátiánk van, bár nagyon-nagyon fontos a szolidaritásnak valami fajta szintjét érezni embertársaink.
2: Jó, de hát ez egy ilyen gazdaságilag no-brainer, hogy ez egy nagyon, nagyon kis költség, nagyon jó megtérüléssel.
4: Hát igen, csak amit szerintem a NER csinált ebben a kérdésben, az a majmos kísérlet, hogy fölmászol a létrára, lelocsolnak vízzel, ergo generációkon keresztül fogják a majmok megverni azt, aki fölmászik a létrára.
3: Tehát, hogy alapvetően, és csak ennyi, hogy 20 évet lép, vagy mi ez 10 éveket lépünk vissza, tehát, hogy az a fajta ilyen morális megítélés a drogos kapcsán, hogy ez egy ilyen stigmaként még mindig most is így hangzik, tehát ez a legnagyobb nyomor közepén is egyébként a drogos, az csak ilyen szitokszóként hangzik el. Sőt, tehát emberek, akik maguk is drogoznak, tudnak drogosozni másokat, hiszen mások mindig olyanok, csak mi nem. De hogy ezen túl kéne tudnunk lépni, de hogy ehhez viszont egyértelműen szerintem már a kezdetektől azt az álláspontot kell képviselni, hogy egyébként minek mi az előnye. Tehát, hogy nem lehet az, hogy egyébként kihagyjuk a drogstratégiából a szerhasználói szobákat, a biztonságos szórakozásnak a lehetőségeit bevizsgálással, vagy akár a biztonságos hazajutással, hogy nem tudom, tehát, hogy ennek millió formái vannak, de hogy ezeket nem kell nagyon... jó lenne, ha tudnánk innovatívak lenni, de hogy ezeket nem nagyon kell feltalálni, mert hogy csak tizenvalahány évet kell visszalépnünk.
2: De hát csak körül kell nézni egy távcsővel, és akkor látjuk, hogy mit csinálnak a többiek, tudod, hogy ezt úgy kezelik.
0: De ebből a szempontból szerintem ez egy ilyen árulkodó, hogy az egészségügyminisztérium alá kerül, mert tényleg visszamentünk, nem tudom, a 80-as évekbe, és egyébként nyilván jobb lenne a szociális tárcánál, mert amúgy meg ott lenne a helye. De hogy abból a szempontból ez lehet nekünk előnyös, bár egy kicsit unalmas, hogy amúgy megvan, hogy mit kell mondani. Tehát még ez a közegészségügyi szemlélet szerintem az, ami egy ilyen bejáratott útja, ahogy el lehet indulni ehhez a pragmatikus gondolkodásmódhoz. Tehát, hogy azt mondani, hogy hát igen, ez egy közegészségügyi, nem tudom, szolgáltatás, vagy beavatkozás, és így védjük a közösséget.
2: Hát a klasszikus, mennyibe kerül a hepatitis elleni oltás, és mennyibe kerül a kikezelése, meg hányan halnak meg?
3: Nem tudom, nekem persze ez csak részben igaz, de hogy nekem ez a közegészségügyi dolog, ez a gyógyászati marihuána bevezetése, mert hogy az egyértelműen egy egészségügyi, tudom, hogy az előszobája annak, hogy utána majd mindenféle nem gyógyászati marihuána fogyasztással is keveredjen, de hogy az egy tök egyértelmű dolog, az egészségügyhöz tartozik. Én annak is örülnék egyébként, hogy...
2: De ez fontos, hogy közben van, tehát ugye van gyógyászati THC, csak persze. Rohadtul drága, és ez nem egy elterjedt dolog, meg úgy van, hogy közben nem beszélik róla, épp úgy, ahogy mondjuk nincs szó a ketaminterápiáról, ami szintén van, de arról se beszélünk.
3: Egyébként ugyanez vagy a Hát igen, tehát MDMA, gomba, egyéb más...
2: De hogy ketamin, az van Magyarországon, emberek kaptak ketamin terápiát, de közben úgy csak történik ez, hogy nem beszélünk róla, mert az eddig az nem fért bele, hogy erről szó essen. Hiszen az annyira szemben menne pont ezzel a stigmatizáló attitűddel, hogy egyszerűen erről nem
4: nem úgy eskózott. Ugyasztati célú marihuana nincsen, ugye? Csak THC.
2: THC, igen. Hát orsprayben.
3: Szóval csak azt akarom mondani ebben az egészről, hogy így visszakerekíteni, hogy ez tök jó, én nagyon-nagyon örülök ennek, és nagyon jó érzés ezt érezni, ami most a választások, illetve a választások után az új kormány felállása körül van, meg azt, hogy tehát egyáltalán, hogy módosítani tudnak dolgokon. Uh-huh. Tehát van olyan, hogy hibázik az ember, van olyan, hogy valamit meg... Tehát, hogy ezek nagyon jó dolgok, de hogy amúgy igen, tehát ez az álszentség levedlése kéne ilyen össznépileg, ami nem csak kormányzati feladat. Úgyhogy én
2: ez nekem a kérdés, hogy mit csinált tényleg ez a 16 év elnyomás ezekkel a, tudod, mi ez, amikor lekerül az elnyomás, és megengedhetjük a bűnös gondolatokat korábban bűnösnek címkézni.
3: Én nekem ezzel vannak ilyen, mert akkor tényleg visszatérve, bár...
2: Mert nem csak a drog, hanem ilyen bármilyen tekintetben.
3: Hogy igen, tehát hogy nekem személy szerint tehát, hogy először nem volt ez az ilyen felszabadító érzés, hogy amúgy mekkora változás van, és pont ezek ugrottak be, hogy egyébként én magam a menekültügyben dolgoztam az első Orbán kormány alatt, és én nem szerettem az Orbán kormányt. Akkor... Micsoda nagy dolog. És hogy a 2009-ben egyébként magam is, bár valószínűleg akkor éppen a fasszal szavazós, vagy valamelyik érvénytelen szavazós körben, mert hogy én magam is változást akartam Gyurcsányhoz képest, meg Gergényéhez képest, de hogy én soha az életemben nem vártam Orbántól, meg semmintől, hogy meg fogja ezt tenni. Vagy hogy ő hozza nekem majd a változást. És hogy igazából minket az első között nyírtak ki. Mm-hmm. Tehát, hogy azzal, hogy 2014-re bezártunk, azonnal előtte már egy éve ment ellentüntetésekkel, hogy hívják, befeketítésekkel, paráztatásokkal. Emlékezzünk vissza csak... Na jó, ne is.
0: Hát, meg egyébként általánoságban azért a civilek elleni támadás, Norvég
3: alapelleni figyelőlista. Utána volt a, tehát hogy minket 2014-ben bezártak, és akkor utána tavasszal volt a választás, és utána annak a 14-nek az őszén kezdték el megpróbálni kinyírni az ökotárs, illetve az autonómia alapítványt. Ezzel nem azt akarom mondani, mert hogy ők szerintem sokkal többet kaptak, mint mi, de hogy mi azt akarom csak mondani, hogy akik itt ülünk, mindannyian részt vettünk benne, és azt kijelentettem, hogy mindannyiunknak volt valami fajta vesztesége azzal, amit ott történt. Hát és...
0: Azért azt is, de hogy nem, ez sokkal jobb között, hogy emlékezzetek vissza, 2011-re csökkentették a teljes szférára, tehát ez a mindenféle drog problémára szóló költségvetési sort, úgy, hogy 11-ben a kékpontok rohadt sok embert el kellett küldeni.
2: Tényleg.
0: Emlékezzetek vissza, tényleg, volt egy ilyen, nagy megkúzás, tehát, hogy...
3: Minket első között
0: és hogy annyi pénzről van szó, bocsánat, de hogy tényleg csak, és nem tudom, egy szoba annyiba kerül a Rogán minisztériumban, hogy minden 16 éves költségvetése kijött volna a drogszférának. De tényleg, mert itt néhány 100 millió forintról beszélünk.
2: Igen.
3: Tehát, hogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy mi személy szerint mindannyian, akik itt ülünk, tehát az első között voltunk azok, akik, ami utána csúcsra járatódott ez alatt a 16 év alatt. És csak, hogy azt akarom mondani, hogy és ez az, ami újra és újra megjelzt, hogy oké, hogy volt egy minőségi romlás, meg minden, de hogy én magam is, és mindannyian belesimultunk valamilyen módon ebbe az istenverte 16 évbe, és hogy egyébként az, amit velünk lenyomtak, vagy megetettek, hogy így lehet élni, az egyébként így visszafelé nézve még szánalmasabb, és még lehangolóbb, hogy egyébként ezt így, tehát hogy mennyire piti emberek tudtak így rajtunk ülni, és hogy ebben egyébként egy óriási, tehát hogy társadalmi változás kell, hogy ezt így tehát hogy kellenek a kormányzati fékek és ellensúlyok, de hogy kell valami össztársadalmi.
0: Én abban kapaszkodom, hogy ez most az. Hogy mi az egyik legfontosabb jelszó, az emberséges. Mert azért ez kell ahhoz, hogy újra tudjuk indulni ezen a területen.
2: Én azt gondolom, hogy ez az a pont, ahol nagyon hallhatóan kell képviselni ezeket a szakmai értékeket, mert nem várhatjuk azt el, hogy valahogy ez majd csak úgy pont jó irányba fog megszületni a Tiszán belül, amikor sanszos, hogy senki nincs ott olyan, aki bármilyen szinten a közelébe volt ennek, és akkor tényleg azon múlik, hogy ki az, aki mellettől és súg neki.
0: Tudod, hát azért ennél, tehát azért küldött a szakma, vagy magyar addiktoltársa, vagy szakemberek levelet mindenfelé. Hát egy ember nem nagyon ment, hogy az új kormány potenciális nem tudom, tagjainak. Tehát, hogy
2: hát, itt vagyunk konzultáltak, hogy ez a szakma.
0: De hogy én azt gondolom, hogy nem a drogszakma az egyetlen, amelyik most így bombázza ezeket az
2: embereket. Sok e-mail van ott.
0: Tehát, hogy nyilvánvalóan mindenki, aki az elmúlt 16 évben arra várt,
2: szopolgon
0: hogy végre,
2: volt.
0: Igen, végre lehessen értelmes párbeszédet folytatni a kormányzattal, azok gondolom, most mind bombázzák ezeket az új köztisztviselőket.
3: Akkor 60 puszta rehab?
4: Nem lenne rossz.
2: De szerintem az adja magát. Igen. Teljesen szerintem. Igen. Jó setting.
4: Lehetne egy ilyen felépülő foci csapatot, a Pancsó arénába nyomhatnák, szélukatnánk a bőrt.
2: Ezeket még nem húztuk be, menj egyiket se.
4: Még.
2: Még. Oké. Okay. Nagyon maga biztosan mondtad.
4: Nekem egyébként a legszembetűnőbb, amire nem is tudom, hogy mi lehet a magyarázat, hogy gyakorlatilag a választás, nem tudom, hétfő kedjén eltűntek a plakátok. Uh-huh. Azok a plakátok, amikről ugye az 5,5 éves gyerekednek kellett megmagyarázni, hogy miért tartják a margukat a bácsik.
2: De kurva kemény volt a mexikói útod, ezt láttuk tényleg.
3: Itt szeretném bejelenteni, hogyha igazak a hírak, akkor a Maraton tombolán lesz meggyalázott egy Horvát Laci plakát is.
2: Jaj, de jó.
3: Vagy megszentségtelenített, vagy nem tudom.
2: Felkészített. Ó, tényleg, arról beszéltünk, hogy a múltkor behozott drogkutatós színező, meg hogy azt, ha még megvan, azt esetleg elvihetjük.
3: Mi a téglás, itt lehet kiszínezni?
2: Hogy azt elvihetjük ilyen tombola felajánlásnak, vagy licitre, mert amúgy ez jó.
4: Az ilyen generált izéket.
2: Színezd ki a dílert a képen.
4: De az meg, hat új a dílert. Vagy két jobb üveg.
3: Megvan nektek ezek a kiszínezősök, Jason Momoa, Keanu Reeves?
2: Nem, nincs.
3: Ugyanez, igazán Keanu Reeves, hogyha báránycsimogat, Keanu Reeves a tábortűz mellett. Hát mint ahogy az elmúlt években felfutóban volt, vagy már csúcson túl van a
2: színező. Ilyeneket a gyerekeknek a fidó?
3: Nem, ezt általában a nők veszik ezeket a színezőket, mint ahogy tudod, felfutó volt, hogy színezél.
2: Mandalás.
3: Csak nem a mandalás, hanem a Jason Momoás. Na és ennek egy téglási Kristóf drogkutatós változatát, hogy...
2: Az a jó, hogy ez egy bővített mondatos prompt, és kész van. Imádom ezt a világot.
4: Téglási Kristóf K. drogóként.
2: Igen.
3: Ja,
2: a színezőbe létszik.
3: Igen. Fú, de tudod, Téglási Kristóf, hatják, Ozorán, és tábortűz mellett.
2: Most villantott pont, nem? Valamelyikőtök pont.
3: Igen.
2: Drogkutató.
3: Én ott nincs megállás. Na. Tehát, hogy vannak ezek az orgánumok, amelyek most egy kicsit elbizonytalanodtak.
2: De gyorsan helyre pályára rakta magát Kristóf.
3: Hogy ez nem egy alternatíva, az zéró tolerancia, hanem az egyetlen működő út.
2: Nem, azt mondom, hogy a prevenció és a zéró tolerancia, ugye, hogy együtt, kéz a kézben. Mert ez a kipróbált modell, csak ez működik, vagy valami ilyesmi.
4: Nektek hiányozni fog a drogkutató, hogyha nem lesz tovább finanszírozásuk, és nem. Le kell húzni a rolót.
2: Nem lesz kinek diszongokat küldeni.
3: Arra gondolkozom csak, hogy hát egyrészt, ugye, tehát ugye tényleg nagyot veszített a Fidesz, ami azt jelenti, hogy most nagyon sok az éhes száj, és hogy ahhoz képest tehát valami fennmarad a struktúrájukból, a háttérintézményekből, még ha nem biztos, hogy az MCC lesz majd a zászlós hajó, meg egyebek, meg nem Bohár Dániel lesz majd a... Fú, érted, nem most úgyis, mi az a vadhajtások az irányadó.
2: És Doppen, mit jelent ez akkor a drogtörvények és a kábítószer tekintetében? Mit fog Doppen képviselni?
3: De minden esetre azt jelenti, hogy én arra tippelek, hogy egyébként a Haller József, vagy hogy hívják?
2: Igen.
3: Hát, tehát ő szerintem ilyen kifutóban van, tehát hogy ő már nyugdíjas.
0: De ő tovább fog tanítani az egyetemet. Igen, egy-két éve. Neki ez amúgy is már mellékes ilyen hakni volt szerintem ez számára. Volt egy ilyen kísérletet, mert az még hiányzott a szakmai, nem tudom, rezüméjében, hogy egy kutatóintézetet vezet, és ez szerintem neki az erre szolgált, mégis meg volt pipa.
2: Meg az már kifingott egy ideje, nem most a választásokkal, meg évvel ezelőtt se volt marad bele igazából.
3: Nem, ez már évek óta nincsen.
2: De hát ugye, amikor ugye eltűnt onnan mindenki, és akkor lett az egészből maradt heti egy Facebook poszt, azért az mondjuk egy-két évje.
3: Szóval, hogy nem tudom, hogy a Téglási Kristóf, hogy merre fogja találni helyét. Tehát, hogy lesz-e majd egy ilyen ennek az intézményrendszernek, vagy egy ilyen agytrösz központ, ahol még mindig szükség lesz rá.
2: Én azt gondolom, hogy kinek vergődik ez a csávó. Tehát, hogy van még kinek vergődni? Van aki ahhoz elér, hogy akit úgy bármi történik ezekkel a posztokkal?
3: Hát figyelj, ahogy nézed a fideszes politikusokat, akár csak a parlamentbe, akik előtte is ott voltak, innen, hogy van egy jó részük, amelyik csapkod kapkod, de hogy látható, hogy nem értette, hogy mi történik. Meg van az a rész, aki az a teljes tagadásban van, és mintha minden. Mintha sem jelentett. Ugye,
2: ez nem történik.
3: Tuzson Bencével meg mindenestül. Illetve hát itt lehet megemlékezni arra, hogy a vezércsellel visszakerült Horváth Laci a parlamentbe.
0: De szerintem ő nem fog már a drogkérdéssel foglalkozni. Nem kap érte fizetést, tehát
3: nem,
0: miért?
3: Nem, én nem arról beszélek.
0: De lehet, hogy ráöztek a frakcióból, ne, vagy pampogjon, nem tudom.
3: Biztos, hogy egyrészt, hiszen ő lesz a szakértő benne, de másrészt nem arról lesz, hanem az, hogy az ember, aki mások életét megnyomorította, egyébként ott ül, nagyon sok pénzt. Hát nem, most a Horváth Laci éppen, de Kocsis Máté
2: egyébként. Vannak ott egy páran ebben a frakcióban.
3: Igen, tehát, hogy vannak így egy páran. Mint, hogy a... Ja. Na jó.
2: De az nyilvánvaló, hogy amikor lesz drogtörvény, akkor a Horváth Laci lesz a szakértő a Fidesz frakcióban, aki majd fel fog szólalni, és felmondja azokat a paneleket, amiket az elmúlt egy évben is szajkózott, mert amiket most a Kristóf...
4: Kétharmados Tisza többség mellett ennek semmi jelentősége nem lesz, hogy ő mit fog föl olvasni egy papírról, vagy nem tudom, fejből, de...
3: Fú, de ez nem drogkérdés, de hogy nem tudom, tehát, hogy nem néztem, csak belenézegettem a miniszteri meghallgatásokba. Teljesen nincsen képbe. Hát, hogy Tuzson Bence, tényleg megpróbál bárkit kioktatni a demokráciáról.
0: De a Rubmani meghallgatás érdekes volt az a Mandéneres, vagy
2: Médinényes.
3: Nem,
0: megafonos rác, aki most lett. Ja. Az egyébként egy érdekes vonal, aki most lesz képviselő, tette ki a süllyedő hajóra, tud még felkapaszkodni, gondolom nagyon bosszakodik, hogy most kell félni 4 évvel ezelőtt. Vagy, de ő mindegy, szóval, hogy ezek olyan alakok, hogy tényleg nehéz ilyen jelzőket találni ilyenkor, hogy nem, ez a szembenézés nem kell tovább nyomni, de hát nyilván az van, hogy ez nagyon-nagyon nehéz egy ilyen őszinte szembenézésre, vagy egy ilyen önreflexió, szóval, hogy ehhez azért sok munka kell annak, akinek magától nem...
3: Persze ez is egy ilyen kicsit ilyen egyszerűsítő kérdés, de hogy amúgy ti gondoltátok, hogy ez tényleg így fog porlani?
2: Nem. Reméltük, de nem gondoltuk.
3: Gondoltuk, de nem reméltük.
2: Igen.
3: Helyesen.
0: Pont ebben a gyors összeomlásban nekem egy ilyen kérdés, amit mondtam, hogy ezek mennyire mélyre mentek, ezek az ilyen gondolatmegállító
2: mennyire tapadtak
0: ilyen
2: meg,
0: toposzok, hogy a drog kérdésre nem lehet tűcsét, nem lehet mondani, hogy a tűcsér oda vonzza a drogosokat. Tehát, ezek a tabusítások, a stigmatizások, hogy ezek vajon tudnak-e olyan gyorsan összeomlani, mint a gazdasági, vagy mint a háttérintézmények?
2: Nekem az is kérdés, hogy a Fideszben mennyi kraft marad, hogy mennyire tud ellentartani, amikor mindenről szó lesz, és hogy tudod, mi az, amivel marad-e ott annyi kraft, hogy igazán képestek lenni, alásni, bomlasztani, ekézni. Lesz-e akkor ilyen vita?
0: Attól tartok, hogy pont a drog kérdés, ezt nem kell, hanem ez
3: nem kell.
0: Nem megy magától. Aha. Innentől kezdve, mert ez
3: a drog rossz.
0: Igen. Hogy És tök jó szendék, mindegy, szóval, hogy
3: ezt
0: az, hogy óvodában prevenciót csinálni, tehát tudod, ilyen dolgoknál tartunk megint, hogy beszélni a
3: nem átalakításra.
0: Ne,
3: az óvodásoknak.
0: Hanem a galád cukorka, tudod, bábjáték óvodásoknak. Tehát.
3: A galád cukorka.
2: Ez volt a izében, amit behoztam?
0: Nem, hát ezek mennek most, jelenleg. Tehát, hogy
2: de azt hiszem, hogy ez része volt annak, amit hoztál, azok a színezők, meg ezek a kiadványok.
4: Vicces cukor, vagy
2: az a drogexpor.
4: Varázspor.
3: Galád cukorka.
0: Szóval, hogy
3: az egyébként... jó, az tetszik nekem. Az. Galád cukorka.
0: Ja, hogy innen nagyon nehéz visszahozni egy ilyen rendes közpolitikai diskurzusához, szóval, hogy én ettől tartok.
2: Jó, hogy felnőtt beszélgetéseket folytatni.
0: Ezeket sokkal nehezebb lesz újraírni, ezeket a gondolatokat, hogy sokkal nehezebb lesz innen vissza, mint amilyen gyorsnak tűnik az összeomlásomban, hogy most hirtelen mindenki kiáll, és elmondja, hogy volt partizán belül az M1-ben, meg nem tudom.
2: Nem tudom, hogy naív vagyok-e, de nekem van egy ilyen fantáziám, hogy közben ebben a annak ellenére, hogy nerv volt, éppen miatt, hogy közben meg van egy ilyen társadalmi felnövés, aminek egyszerűen csak nem volt terepe, mert el volt szívve elő a levegő, és amikor van levegő, akkor meg egyszerűen ez úgy történik. Én valahogy ebben erre gondolok. De nagyon kíváncsi vagyok, hogy fogunk mi erről beszélgetni, hogy milyen szinten tudunk beszélgetéseket, a galátcukorka szintjén, vagy azon a szinten, hogy adjanál már neki pipát, ne a másikét szopkodja, és kapjon, érted, el egy fertőződéséget.
0: Hát vagy hogy eljutni odáig, hogy ezt azért kell egy ilyen ártalomcsökkentő eszközöket osztani, mert különben nem jönnek oda, és ezeket az embereket muszáj összekötni az ellátórendszerrel.
4: Muszáj odaadnod a galátcukorkát, hogy tudj vele beszélgetni.
0: De egyébként meg amiben lehet még bizonyítani, ezt már múltkor is elmondtam, hogy újraindítják ezeket a civil szféra és a kormányzati szférát összekötő ilyen konzultációs fórumokat, mint amilyen volt a kábítószerügyi tanács. Aha. Ezeket, szóval, hogy hát, hogyha ezek elindulnak, és, mert amúgy is van erre szándék, hogy ezeket a társadalmi vélemények becsatornázás, meg a vita, meg tényleg, hogy
2: de ez egy fontos belátás, hogy nem tudjuk megmondani a tutit, mert ti értetek hozzá, mi meg nem, mondjátok el.
3: Egy személyes dolog még vissza az elejére egy kicsit, hogy mi az, ami engem az egyik legjobban zavart az elmúlt hetekből?
2: Na.
3: Az van, hogy én sajnos ez elfogult vagyok, engem Ferenc Orsa idegesít.
0: Én csatlakozom ezt.
3: De nem is ez volt a
2: legnagyobb... Elvették tőle a virágűrt? Mi a baja?
3: Nem is ezzel volt nekem a legnagyobb bajom, hanem akkor, amikor bement a Telexbe, vagy már nem tudom melyikbe, hogy láttátok a pólóját?
2: Ja. Mi volt? Grateful Dead? Vagy
3: nem. Senki nem számított.
2: No one expects a spanishing position.
3: Pólóba is.
2: Ja, tényleg.
3: Na és nekem ez volt a legütősebb, hogy én ezt nem engedném. Vagy, tehát, hogy ez micsoda? Tehát, hogy ő...
0: Hát ő azt gondolja, hogy így lesz szimpatikus, hogy mi volt itt a meggondolás?
3: Hogy nem, tehát, hogy annyira nem érte.
0: Tehát, azt hiszi, hogy ez elég jelmez, hogy ne ismerjük
3: hogy igen, fel. Hogy igen, ez csak jelmez
2: vicces,
3: lehet.
2: És ez vicces fehér zászló volt. Ne bántsatok. Nem számítottam a spanyol inkvizíciót.
3: Hogy ez olyan lehet, mint a bringások, hogy amúgy nem vagytok barátok, de ki tudtok állni együtt a bringázásért, hogy van ilyen a Monty Pythonosoknál is, hogy gyűlölöm és megvettem Ferenc Orsaját, de szereti a Monty Python, és én is. Mégiscsak van bennünk valami közös.
2: Én nem érzem
3: a trokk kérdések.
2: Ettől én még nem érzem a sors közösséget.
3: Hát jó, csak amikor tudod, egy olyan póló van valakin, amit itt te is elfogadnál, és ez mindeközben Ferenc Orsa, hogy... Na mindegy.
0: De nekem az ott nagyon feltétlenül nem kérdezték fel a 8. kerületi működéséről. Igen. Szóval egyébként azért ennél jobban fel kell készülni.
3: Ez egy érdekes dolog, az nem biztos, hogy most fogjuk ezt megbeszélni. Én nagyon inog nekem ez a dolog, hogy egyébként ezt szabad-e így engedni, hogy amúgy néha nem tud erős riporter.
0: Az a telexes interjú az volt, ami tipikusan, amit szerintem így nincs értelme.
3: És tényleg az van, hogyha megnézed Ferenc Orsolya, hogy hívják, akkor a végén már így kicsit így oldalazva ül a
2: nyerésben.
4: Igen, mert csak az űrispán sapka volt rajta, és a 8. kerületi az szóba se került.
3: Na mindegy. A másik ilyen meg ugye mi... Ja nem, Kocsis Máténál záródtunk be, igaz. Csak a, eszembe jutott, hogy szerencsétlen Sára Botont.
2: Hogy belebukott a borba.
3: De nem az, hanem, hogy amúgy tényleg az, hogy bármihez nyúl, az meg Sára Botonozza. Tehát, hogy...
2: Kerületet is ő vesztette, nem a Máté.
3: Igen, utána, hogy hívják, a következő neki futásban sem ment, akkor utána előtte valami, nem sikerült elsőre megválasztani valamilyen közigazgatási, nem tudom, minek. Fú, szegény.
2: Hát a zsolnai készletet rá ne bízd, tudod?
3: Hát hagyjuk is, csak összetörni. No, hát nem is tudom, tehát, hogy ehhez képest, ja, viszont még egy pozitívat akarok mondani ennek az egész ilyen rendszerváltós választásos dinak, meg egyebeknek, hogy amúgy tényleg ki tudta mosni úgy az agyamat, hogy az, hogy a világban amúgy ugyanúgy megállíthatatlanul száguld a végzetébe, és hogy ott hívják, tehát, hogy fény, tehát, milliméterekre vagyunk a különböző gazdasági és egyéb krízisektől, nem beszélve arról, hogy a minden idők legbrutálisabb nyara jöhet, óriási asszály van, tényleg sivatagosodik fél Magyarország. Tehát, hogy olyan életellenes ilyen hírek vannak, jönnek szembe, amivel olyan üdítő, hogy ezt így el tudja mosni egy ilyen. Presser Gábor. Vagy egy Hegedűs Zsoltánc. Jó, akkor másik legyek rossz indulatú, hogy a Hegedűs Zsoltnak a testvére a Hegedűs Loránd. Az Hegedűs, ifjabb Hegedűs Loránd. Aha. Akinek az anyja is már egy ilyen megveszekedett antiszemita. Nem, szerintem az anyja is református lelkészként. Tehát, hogy hogy tudott ez az ember betanulni ezt a táncot mellett? Ebbe a közegbe.
2: De ez mindent megmagyaráz, tudod? Tehát, hogy láttátok a Footloose című filmet, hogy az elnyomás mit csinál?
3: Azt mondod, hogy ő Kevin Bacon?
2: A családjában igen, tudod. Biztos, hogy rászóltak, hogy ne csináld, így nem azok, azt fogják gondolni, hogy a fiúkat szereted, érted? Azt nyilatkozta.
3: Engem nem érdekel!
0: Azt nyilatkozta egyébként, hogy család, az fontos, hogy a testvére minél a testvére, de vele vannak a legnagyobb vitái a családban.
3: Tök szép, oké, tök oké. Fia, eddig amennyit én hozzám eljutott belőle, az teljesen korrekt, tehát hogy nem lehet erre azt mondani, hogy ne lenne korrekt.
0: Amit az egészségügyről, ahogy beszél, azzal én tudok menni.
3: Tök jó, engem...
0: És azt mondom, hogy abba ez az egész drogpolitika tökre jól beilleszthető ebben, mert ugye ő beszél a nemzetközi jó gyakorlatokról, meg a hatásosságról, meg a bizonyítékokon alapuló beavatkozásokról szól, vagy érted? Tehát, hogy ebben szerintem innen könnyű lesz, hogyha valaki ezt érti. Mondom, kérdés itt a politika, hogy megvan a politikai bátorság, meg szándék, hogy új típusú beszédet kezdjenek ezen a téren.
3: Tehát ilyen benfentes, ilyen iparági folyosói pletykákat nem tudsz, tehát mit tudom, Funk Sándor nem tér vissza?
0: Zaher lesz a kormány biztos, nem tudom.
3: Nem. Hogy mit tudom én, Topolánszki és hogy hívják, együtt vállalják el, nem? Semmi?
0: Nem, tényleg az van, hogy
2: még
0: nem,
2: semmi nincs.
0: Nem látunk bele, vagy nekem legalábbis nincsen kapcsolatom, ahonnan jönnének információk erre, hogy egyáltalán kire osztják, vagy hol keresik az embert.
2: Hát... Én azt gondolnám, hogy valószínűleg olyan helyen keresik, aki nem nagyon ellenzéki. Én ezt gondolom, hogy kb. Ez történik, hogy bárki, aki nagyon lipsi, hogy onnan van egy ilyen hátratartás. Például egész kampány alatt ez volt, én azt gondolom, hogy kitartják.
4: Igen. Be kell nyomni a villogó gombot.
3: A villogót.
2: Igen.
3: Uh-huh. Halló, szervusz, szia, adásban szia. Vagy.
1: Halló.
3: Halló, igen, nem sokat tudsz beszélni, de még egy...
2: Mondd el.
1: Na, akkor megpróbálom egy lélegzettel, hogy szerintem amúgy legalábbis én nem félek attól, hogy ez a 16 év ez ennyire blokkolná ezeket a bármilyen szakpolitikai dolgokat. Hát mondjuk szerintem a drog talán az egyik ilyen legnehezebb dolog. Talán az lesz, ahol a legtovább fog tartani, hogy hát igen, megtörjön ez a jég, de szerintem amúgy ennek a nagy része az, hogy a bármilyen ellenzéki párt, most nyilván a Fidesztől balra álló ellenzékre gondolok, tehát nem a cigánygyerekektől megijedő nácikra, meg ilyesmi, hogy szerintem az volt a legnagyobb blokker náluk, hogy egyszerűen olyan nagy volt ez a debil médiás ellenszél, hogy egyszerűen csak nem mertek megnyilvánulni ezekben a témákban. Hát valamelyikőtök mondta a 8. kerületet, hogy a Pikóék ott is összefosták magukat. Mm. Ugye, ha jól tudom, ott volt egy olyan ügy, hogy a református egyházzal talán akartak valamilyen
3: irányt
1: csinálni.
3: Muszáj, az a baj, mert 10 óra van és jönnek utánunk. Ne haragudj, légy, telefonálj be legközelebb máskor korábban, és akkor tök jól végig lehet mondani, mert muszáj, lekevernek minket.
1: Jó.
2: Letol minket a műsor, de vissza és mondd el.
3: De amúgy igen, amit elkezdtél, a református egyház őket is lecsavart első körben.
1: Na csak annyi, hogy igen, hogy ugye a Pikóék is olyan ilyen folyamatos nyomást kaptak ettől a debil médiától, meg ugye a Kocsis Máténak ez egy ilyen kifejezetten ilyen nagy
3: cserje
1: volt, hogy mindenképpen kicsinálja őket, hogy szerintem bármilyen ilyen pozitív bármilyen lépés lett volna ebbe a pozitív irányba, az egyszerűen el lett nyomva ezekkel a kretén hangokkal. És ez bármilyen más ilyen szakpolitikai dologra igaz volt, csak talán kevésbé erősen.
3: Köszi, folytatjuk egy tényedről a várunk téged, és szia!
2: Köszi, hogy hívtál!
3: Szia! Jó van, hát akkor ennyit mára. És
2: a
3: akkor
2: mozi,
3: találkozunk.
2: A mozi.
3: Az, reméljük, hogy abszolút
2: két hét múlva
3: mozi.
2: Itt, négy hét múlva maratonon.
3: Két hét múlva már maraton? Nem.
2: Két hét múlva még itt, négy hét múlva maratonon.
3: Jól van. Köszönjük még egyszer. Sziasztok.
2: Sziasztok. Sziasztok.

Sziasztok! Ez a Totoja Klub heti adása. Az első órában tőlem Stertől, utána pedig Kidvartól hallhattok egy szettet. Enjoy!

never been in. Never been in. Never been in. Never been in.